0: Éda.
1: Oké, hát szóval tényleg köszönöm, hogy újra itt lehetek. Valóban 4 évvel ezelőtt egészen más volt a helyzet körülöttünk, és ugye akkor még az első könyvem jelent meg, a bevezetés a szerhasználó nők világába, ami egy kicsit így elméletileg alapozta meg ezt a kérdést, ami így az addiktológia, hazai addiktológia szakirodalmában addig hát tanulmányokban megjelent, de hogy ilyen egy teljes kötetben nem. És valóban akkor voltak már csoportjaink, és aztán utána még további csoportokat szerveztünk, és össze is állt egy olyan anyag, amiben hát összeállítottuk, hogy milyen lenne egy ideális csoport szerhasználó nőknek, ami nem így, tehát ami nem kifejezetten a szerhasználattal foglalkozik, nem kifejezetten a traumával foglalkozik, viszont előkészítheti a terepet arra, hogy a szerhasználó nők szembenézzenek a szerhasználatukkal, a problémás viselkedéseikkel, és ezáltal is segítsük azt, hogy ők bizalmat alakítsanak ki, és akár eljussanak megfelelő ellátásba. És akkor ezeket a csoportokat megszerveztük, meg tényleg ezt hívjuk traumainformált csoportos tanácsadásnak, és nagyon sok vizsgálatot is végeztünk, hallgatóimmal leginkább, akik hallgatók, akik lelkesen és nagy szakértelemmel jöttek velem mindenhová, és vették fel a kérdőíveket a csoportban résztvevő nőkkel, vették fel az interjúkat, majd aztán az elemzéssel foglalkoztunk. Szóval tulajdonképpen ott pont 4 évvel ezelőtt, a 2020 végére, 2021 elejére, hát gyakorlatilag egy ilyen 800 oldalnyi kézirat összeállt ebből a rengeteg tapasztalatból.
0: Emlékszem rá, bocsánat, közövetőleg mondom, hogy emlékszem a szervezéssel kapcsolatban, tehát, hogy nem volt könnyű szervezni, igen. És megjelent akkor a HVG-ben egy cikk veletek.
1: Igen.
0: És akkor volt egy olyan vélelmezésétek, hogy valószínűleg, hogy nem is jut el azon a szakmai közegen keresztül, hogy ti próbáldátok szervezni, ez még ugye az ősidők, még a csoport szervezés, erre emlékszem.
1: Igen, az egy nagyon fontos pillanat volt, és én továbbra is azt gondolom, hogy ez egy, hogy ez az egyik, ez egy kulcsfontosságú momentum a nőkkel való munkában, hogy hogyan találjuk meg őket, hogyan találnak meg ők minket, hogyan tudunk bizalmat kialakítani. Tehát megjelent ez a, szóval befejezem, tehát ott volt ez a 800 oldalas kézirat, és akkor tulajdonképpen ültem rajta 2 évig, mert ugye a hallgatók lediplomáztak, meg szóval nem tudom, ami minimális ilyen projekt pénzek voltak, azokkal elszámoltunk, és eltelt 2 év, és engem nagyon sokáig nyomasztott az, hogy nem tudom megírni, meg volt a nyitottság a könyvkiadó részéről, hogy ezt megjelentesse, és aztán, hát ez csak egy mellékszál, hogy egy bokasérülés kellett hozzá, hogy 2024 nyarán otthon ragadjak, és akkor tulajdonképpen befejezzem ennek a kötetnek az összeszerkesztését, megírását, és sokáig ez bántott engem, hogy ennyi időbe telt, amíg ezt megírtam, mert hogy ezt én nagyon-nagyon fontosnak tartottam abból a szempontból, hogy azt lehetett látni, hogy nagy strukturális, rendszer szintű változások nem lesznek az addiktológiai ellátásban. Ugye, szóval, hogy nagyon nehéz a helyzet, vagy nehéz volt a helyzet az egészségügyi szociális ellátásban az elmúlt időszakban, igen. És hogy nekem pont azért volt fontos egy olyan csoport formának a kipróbálása és leírása, mert azt gondoltam, hogyha rendszer szinten nem is lehet megváltoztatni azt, hogy nem tudom, hogy újabb rehabintézmények jöjjenek létre, stb., de hogy kicsit ilyen, ilyen gerillaként így, hogyha el lehet kezdeni egy-egy ilyen csoportot, akkor már akkor azzal tudunk sokat tenni a nőkért. És pont ezért ez egy nagyon szorongató érzés volt, hogy ezt nem tudtam ott rögtön megírni utána, de egyébként az egyik általam nagyra becsült tanáromtól, ha mondhatom így, Hoyer Máriától kaptam azt a visszajelzést, amikor megszületett végül a könyv, meg megjelent a könyv, hogy hát, hogy amikor az ember traumával foglalkozik, akkor azért ő is traumatizálódik, és hogy kellett ennyi idő nekem is ahhoz, hogy feldolgozzam azt a sok mindent, amin keresztül mentünk itt a csoportszervezésben, a csoportok alatt, és aztán az adatok elemzésében. Na, de a lényeg az az, hogy végül megszületett ez a könyv, ami, hát egyrészt, és ezt én tényleg mindig nagyon fontosnak tartom, hogy nem csak lefordítottunk egy módszert, ezt a traumainformált csoportos tanácsadás módszert, tehát nem csak lefordítottunk egy könyvet, és akkor azt így kiadtuk, hanem nagyon alaposan megvizsgáltuk, hogy mi az, ami jól működik hazai közegben, mi az, ami jól működik ezzel a populációval, és azt is, arra is nagyon kíváncsiak voltunk, hogy ők hogyan érzik magukat. Tehát, és én arra is nagyon büszke vagyok, hogy ez tényleg végül egy olyan kötet lehet, amiben, tehát egyrészt leírjuk, hogy miért fontos ez a traumainformált csoportos tanácsadás, másrészt bemutatjuk azokat az adatokat, amiket mi összegyűjtöttünk, szóval azért itt több mint 6 csoportnak az eredményeit összegezzük, amiben kérdőíveket vettünk fel a résztvevőkkel előtte és utána, interjúkat készítettünk velük, szóval, hogy ez egy nagyon sok és alapos munka volt, de aztán amit meg, és ezt kifejezetten a lektoromnak, Szécsi Juditnak köszönöm, hogy felhívta erre a figyelmem, hogy mert hogy mondta, hogy legyen sokkal hangsúlyosabb, legyen benne egy munkafüzet rész, amiben a feladatokat, egy feladatgyűjtemény, ami tényleg használhatóvá is teszi ezt a kötetet. És akkor aztán az tényleg egy viszonylag nagy része ennek a kötetnek, hogy a végén van egy gyakorlati útmutató arról, hogy hogyan érdemes ezeket a csoportokat szervezni. Szóval, hogy ez egy kutatási beszámoló, egy gyakorlati útmutató, és tulajdonképpen így a keret. És akkor azt kérdezted, hogy mi ez a... Tehát, hogy azért ezzel azt hiszem, hogy haladt előre valamennyit az utóbbi években a női szerhasználatnak az ügye, és annak... Szóval tényleg különösen örülök, hogy azóta azért egyre több csoport alakul, tehát az látszik, hogy megnövekedett a női csoportok száma, hogy azt látom, hogy egyre több helyen van egy érzékenység arra, hogy jó, de hogy akkor mit lehetne a lányokkal tenni, mit lehetne a nőkkel tenni. És az pedig, szóval sose egyedül képviseltem én ezt az ügyet, hanem voltak mások is, például Szabó Judit Izabella, akinek sikerült hosszú évek munkája után egy új rehabot elindítani, ami traumainformált alapon működik Pogányban, Pécs mellett egy új női rehab is elindult az utóbbi években. Szóval ezek szerintem fontos kezdeményezések, tehát meg hogy valahogy úgy, szóval valahogy így legalábbis a szakmai közbeszédben azt végülis valamennyire meg tudom állapítani, hogy a szakmai beszélgetéseinkben azért ez tényleg sokkal többször előkerül most már ez a női aspektus. És akkor még valamit, hogyha hozzátehetek, mert hogy ez is nagyon fontos az utóbbi évekből, az pedig az, és ez tavaly, ugye van ez a, talán a hallgatók is ismerik, meg lehet, hogy volt is itt már képviselője az ESPAD kutatásoknak, nem tudom, nézek rá, Ákos, hogy volt-e itt Elekes Zsuzsa, vagy Arnold Petra, ők azok, akik egy olyan nagyon fontos vizsgálatot szerveznek 4 évente Magyarországon is, ami a 16-17 éves, tehát az iskoláskorú fiatalok körében méri fel az alkohol, a szerhasználat és egyéb ilyen kockázatos viselkedéseknek az elterjedtségét. Ez azért nagyon fontos, mert ez egy európai, tehát ez az ESPAD, ez egy ilyen betűszó, ami az európai iskoláskorú fiatalok szerhasználata és egyéb kockázatos viselkedését takarja, és ez azért nagyon-nagyon fontos, mert hogy 4 évente ugyanazt a teszt sorozatot ugyanolyan módszerrel egész Európában felveszik, és aztán éppen ezért nagyon szépen összehasonlíthatóvá válnak trendek. Tehát ez már gyakorlatilag 20 éve folyik ez a kutatás. Erre is rá lehet keresni, ESPAD. Szerintem, hogyha így rákeresnek a hallgatók, akkor könnyen megtalálják az adatokat. Tényleg nagyon szépen meg lehet benne találni, tehát magyarországi adatok a többi európai országhoz képest, magyarországi adatok 20 évre visszamenőleg, tehát hogy hogyan alakultak ezek. Na és a 2024-es adatokról tavaly a Magyar Addiktológiai Társaságnak a kongresszusán tartott előadást Elekes Zsuzsa, és abban az egyik fő üzenet az az volt, egyébként amit szóval eddig is tudtuk azt, hogy a 16 éves lányok azok nagyjából ugyanannyira érintettek alkohol és szerhasználatban, mint a fiúk, de a tavalyi kongresszuson arról számoltak be a kutatók, hogy ez a trend már megfordult, és már a lányok sokkal inkább érintettebbek. Szinte minden mutatóban, igen, nagyon-nagyon.
0: Ez nagyon.
1: Igen, tehát hogy, és ez... Ugye ilyenkor felszokott merülni a kérdés, hogy hát, hogy ez hogy. És ebben szerintem nagyon-nagyon nagy szerepet játszik az, hogy ez a nőkkel, a lányokkal és a szerhasználattal összefüggő viselkedéseknek a vizsgálata azért ez Európa szerte, tehát a fókusz azért 15 évvel ezelőtt vetült erre a problémára.
0: Másabb volt akkor a...
1: És más, igen, más... más
0: másabb volt, más,
1: más volt a kérdőív, pontosan, igen. Más volt a kérdőív, más volt a kontextus, tehát hogy nagyon valószínű, hogy egész egyszerűen így azért vált láthatóvá, ugye erről a láthatatlanságról is beszéltünk 4 évvel ezelőtt, hogy azért vált láthatóvá, mert hogy pontosabban kérdezünk, hogy jobban odafigyelünk erre. És hogy hát látszik az adatokból, hogy muszáj is erre jobban odafigyelni.
0: Mert hát hasonló arányban vannak akkor a lányok, sőt, akkor talán még magasabb. És ez a fiatalkorú lányokra.
1: Ez a 16 éves.
0: Gondolkodni, és akkor nyilván most már van egy nagy tapasztalat, hogy hogyan kell ezt megkérdezni, hogyan kell ezt fel megkutatni, mint mondjuk 15 évvel ezelőtt is.
1: Igen.
0: Nagy valószínűség, akkor ez azzal is összefügg, amit említettem, ezt a te csoportjaid kapcsán, hogy nem jutott el az üzenet az első időszakban.
1: Igen.
0: Mert amikor beszélgettünk, akkor az egy vajúdi időszak lehetett pont 2022-ben, hát, mert én emlékszem rá, hogy vissza is hallgattam, de hogy ez a csoport kapcsán több mindent is mondtál. Érdekes volt hallgatni téged, mert tulajdonképpen 3 dolgot mutattál meg. Az egyik a traumainformált csoportos tanácsadás, amiről írtad a könyvet, és abban több csoportnak a tapasztalatát gyűjtötted össze, és ez egy gyakorlatorientált dolog. Ez érdekelni fog. Erről majd beszéljünk, hogy egyáltalán mire gondoljon a hallgató, hogyha azt a kifejezést, hogy traumainformált. Beszéltél az intézményi struktúráról, egy elemet mondtál, hogy, de már az is egy fontos dolog, hogy egyáltalán Pécset egy új intézmény, meg nagy valószínűséggel az intézmények azért beszivárognak ezek a dolgok, ezek amit mondtál, hogy ennyit tudtam tenni, hogy én nem tudom megváltoztatni a rendszert, de viszont ezzel tudok foglalkozni, és nagy esélye beszivárog, mert ugye ezért én is gondolkodtam, amikor legutolsó beszélgetés után, hogy ez egy más. Én bennem sem merült fel egyébként olyan módon, hogy a női szerhasználattal úgy külön kellene foglalkozni, és beszéltél most akkor egy kutatásra, ami már tényleg fogható ez a dolog, úgyhogy három nagy téma van, amire és van egy kevés időnk,
1: igen,
0: de engem nagyon érdekelne a könyv kapcsán, a módszertan, a csoportos tapasztalatok kapcsán, amit meg lehet osztani, mi az, amit ki lehet emelni, egyáltalán mire gondoljon a hallgató, hogy mi történik, mitől másabb, mint mondjuk egy férfiakkal végzett addiktológiai csoport. De ez is nem is teljesen addiktológiai, jó értettem, hanem ez egy ilyen előkészítő fázis. Beszélj róla egy kicsit.
1: Oké. Beszélek róla, és akkor össze is vonom a traumainformált csoportoknak a sajátosságaival. Hogy mit jelent az, hogy traumainformált? Azt jelenti leginkább, hogy akik a csoportot szervezik, akik a csoportot vezetik, ők informáltak, tehát ők azok, akiknek van információja, akik tudatosan tudják azt, hogy és akkor ebben a konkrét esetben, hogy mit jelent női szerhasználónak lenni. Tehát ismerik a kutatási adatokat, ismerik azt, hogy mi a jellemző szerhasználat, tehát hogy nem lepődnek meg azon, hogyha a nők arról számolnak be, hogy alkoholt és nyugtató szereket használnak egyszerre, de azt is tudja, hogy a trauma hogyan érinti a nőket. Mert hogy az nagyon-nagyon fontos, hogy mindannyian átélünk traumatikus életeseményeket, de ebből ugye nagyon kevesen lesznek azok, akiknek kialakulnak súlyos mentális problémáik, vagy akár ugye szerhasználatfüggőség. Ez körülbelül 10%, aki ugye nem tudja ezt feldolgozni. Ilyenkor a mindenkiben, a hallgatóban...
0: Csak közben, ez a 10%, ez is szinte egy kutatási
1: dolog,
0: hogy körülbelül 10% lesz abszolút azok ezzel, akik nem tudnak megküzdeni
1: így
0: az olyan
1: van, igen. Ez egy nagy globális vizsgálat. És ez nagyon fontos, hogy ilyenkor mindenkiben az merül fel, hogy na, de hát ki lehet az a 10%. És hogy ilyenkor legtöbbször az emberek azt mondják, hogy jó, hát biztos azért ilyen személyiségtényezők, meg kinek van megfelelő támogatottsága, akár hite, ugye, tehát hogy ezek nagyon, és ezek mind valóban nagyon fontosak. De azért van egy dolog, ami egy olyan tényező, ami ezekből a vizsgálatokból teljesen egyértelműen kiviláglik, és az, hogy mennyire lehet róla beszélni. Tehát a láthatóság, ugye? Amiről beszéltünk 4 éve is, és ami mindig ott lebeg akkor, amikor a női szerhasználatról beszélünk. Lehet-e róla beszélni? Be lehet-e menni egy csoportba is? Lehet-e azt mondani szégyen nélkül, hogy velem ez van? Iszonyatosan fontos. Vagy akár ugye tényleg egy szexuális erőszak túlélőjének bemenni és elmondani a rendőrségen, hogy mi történt vele. Tehát a legfontosabb faktor, amit találtak a kutatások, az ez.
0: Ez markánsan különbözik a férfiaktól, ez a fajta faktor.
1: Nem, ez a férfiaknál is ugyanígy van. A férfiaknál is ugyanígy van, éppen ezért a férfiaknál is nagyon fontos az, hogyha például kiderülnek akár ilyen szexuális visszaélések, akkor ők arról beszélhessenek. Szóval, hogy...
0: De maga a szerhasználat eltitkolása, rejtegetése, az inkább a nőkre.
1: Ja, az a része, igen.
0: Az a része,
1: igen,
0: most arra
1: gondoltam. Igen, az igen. Viszont, ami férfiak és nők között nagyon nagy különbség, a traumatikus életeseményekben, és ugye nyilván az abból kialakuló mentális betegségekben, azaz, hogy a nők esetében, a nők és a lányok esetében a férfiak fiúkkal szemben sokkal jellemzőbb egy intim partner kapcsolatban elszenvedett traumatikus élmény. míg férfiaknál sokkal jellemzőbb valamilyen baleset, munkahely elvesztése, háborús élmények, tehát pont ebből a globális vizsgálatból, amire itt utalok, például ezt 2017-ben készítették ezt a vizsgálatot Európában, és 2017-ben még például a délszláv háborúnak a mentális egészségre gyakorolt hatásai, és a feldolgozatlan trauma következtében kialakuló

0: projektvezetőnek, és információt ad át a tagoknak. Tehát, hogy egy edukáció, egy tanítása a tagoknak arról, hogy teljesen normális az, amin keresztül mennek. Erről is gyönyörű kutatások vannak, amik bebizonyítják, hogy akkor, ha az ember, ugye, tehát, hogy elmondhatja azt, hogy igen, hogy ez egy traumatikus élmény volt, és utána még kap egy olyan segítséget is, hogy például az, hogy teljesen normális lesz az, hogy most hetekig nem fogsz tudni aludni. Vagy hogy rémálmaid lesznek. Vagy hogy testi tüneteid lesznek. Tehát, hogy ha az ember tudja, hogy ez akár még egy évvel később is előfordulhat, mondjuk egy baleset után, és hogy ez normális, tehát hogy információt kap erről, akkor az fontos lesz. Tehát, hogy például, és akkor próbálok minden kérdésedre válaszolni, tehát például ezt is mértük, hogy ez a, hogy a csoport folyamat elején és a csoport folyamat végén mennyire vannak tisztában a különböző fogalmakkal, mennyire tudják azt, hogy milyen tünetek lehetségesek, stb. Tehát, hogy a traumára adott válaszok. Uh-huh. Mert hogy az ember minél inkább tudja, minél inkább tisztában van vele, hogy mi az, ami történet vele, ugye annál kevésbé félelmetes, és ami még fontosabb, annál kevésbé fogja érezni a szégyent, hogy ő ezt érzi.
1: Tulajdonképpen egy elhallgatási dolog volt így az elmúlt időszakban, hogy értem is, hogy most elkezdett nyilván a csoportba, de hogyha ezt nagyobb kontextusban teszem egy társadalmi párbeszédbe, akkor ez egy útirány már akkor, ez egy fogható útirány, hogyha erről beszélgetünk, akár most itt a rádióban is, de egyébként is lenne, akkor erre van egy olyan fókuszálás egy csoportban, amiről beszélsz, hogy akkor ezt tudni kell ezt a csoportvezetőknek, hogy van egy ilyen zóna, amit eleve hozzá kell nyúlni, fel kell valahogy tárni, és edukálni is kell.
0: Igen, de hogy ez egyébként olyan dolgokban is megjelenik, hogy például a csoport szervezésben, hogy például ha én tudom, hogy szeraszánló nőknek szervezek csoportot, akkor én tudom erről a csoportról azt is, hogy nekik nagyon nehéz lesz időt szánni erre a gyerekeik. Tehát, hogy azért is nehéz nekik csoportba járni, mert hogy nagyon sok minden van rajtuk. Nagyon kevés szabad idejük
1: más
0: van.
1: Más egy
0: női. Abszolút más, igen.
1: Életvitel.
0: Igen, igen, és hogy akkor lehet, hogy nekem azt, tehát, sőt, az a trauma informált, hogyha ha én végig gondolom, vagy legkésőbb mondjuk az első interjún, amit a csoportba jelentkezőkkel készítek, megkérdezem, hogy mi az, ami segíthetne nekik. De mondjuk azért azt valószínűsíthető, hogy ők kevésbé fognak tudni eljönni, ha én nem gondoskodom arról, hogy legyen gyerekfelügyelet. Uh-huh. Tehát ez is traumainformáltság, hogy én valahogy így belehelyezkedek. Az egyik kollégám azt is mondta, hogy tulajdonképpen ez a traumainformált az olyan, mint egy ilyen empatikus lenne.
1: Magyarul már az első interjúnál, amikor találkoztak, akkor végigvesztétek, vagy meg ez a tanács is, tehát hogy végigvenni, hogy mik azok a pontok, amik gátolhatóak lehetnek, és arra megoldásokat keresni, ami eddig ugye nem merült fel, mert automatikusan itt van a csoport, gyertek a csoportban, kezdődik este 6-kor, és akkor jól kívánok.
0: Igen.
1: És ezek teljesen apró dolgok egyébként, ilyen hétköznapi dolgok, de hogy ezen el tud csúszni.
0: Nagyon el tud
1: teljes
0: csúszni.
1: Egészébe.
0: Igen. Aha. Igen. És tehát, hogy ezért, és én ezért szeretem ezt a kifejezést, hogy trauma informált, mert szerintem itt az információ az egy fontos. És aztán én azt is szeretem, amikor trauma tudatosnak nevezünk valamit, de az egy kicsit már más. Mert a trauma tudatos az már, tehát tudatos akkor tudok lenni, ha már tudom az információt. És akkor már tudatosan...
1: Akkor stratégiám lehet akkor
0: Igen. Szóval szerintem a trauma tudatosság az már egy következő.
1: De akkor az is egy cél is lépcső. Lehet akár a csoportban,
0: abszolút.
1: Hogy trauma tudatosan távozzanak onnan.
0: Igen. Igen, és akkor, tehát hogy ez, tehát három nagyon fontos tényező van a traumainformált csoportban, és ezeket is vizsgáltuk.

0: tudtuk. Tehát mondom, tehát, hogy az információ. A második az a biztonság. De persze ez összefügg, ugye? Tehát, hogyha én végig gondolom azt, hogy nem viszem olyan csoportszobába őket, ahol ők triggerelve vannak, például nem tudom, keresztül kell menni egy kocsmán, vagy szóval, hogy tehát, hogy ezek akkor azzal már tulajdonképpen a biztonságot is megteremtem ahhoz, hogy ők tulajdonképpen ott elkezdjenek tudni foglalkozni a problémáikkal. De a biztonság az nagyon-nagyon sok szinten megjelenik. Tehát az a testi szinttől, a tényleg a lakhatás, a minden egyéb szintre kiterjed. Tehát nagyon fontos a biztonság megteremtése. És ez is például olyan, amit leír a szakirodalom, hogy nőknek, ugye pont azért, mert tudjuk, hogy az ő traumatikus élményük az a leggyakrabban az intim partnertől származnak. Ezért például, tehát ezért nagyon fontos a csak női csoport. Mert hogy megpróbálunk megelőzni valamit, és akkor itt is kaptam már meg ilyen kérdéseket, hogy jó, de hát nem lehet felépülni úgy, hogy az ember csak nőkkel találkozik, és ezzel teljesen egyet is értek. Én a traumainformált csoportról beszélek.
1: Erre a szakaszra gondolok,
0: így van. Mert hogy eljön majd egy olyan szakasz, amikor újra integrálódik, és akkor valóban nagyon fontos lesz, hogy megtalálja azokat a kapcsolódásokat a másik nemmel, amiket keres, de az nem ebben a szakaszban. Ebben a szakaszban mindent meg kell tennünk ahhoz, hogy biztonságban érezze magát. Na és akkor persze erre is csináltunk, tehát hogy erre is használtunk mindenféle kérdőívet, meg csináltunk interjúkat a résztvevőkkel, tehát hogy ezt is vizsgáltuk, hogy ez a biztonság, ez hogyan alakul bennük. És a harmadik, az pedig a kontroll visszaszerzése. Az pedig ilyen, szóval, hogy néha az is ilyen egészen apró dolgokban, hogy hogyan tudja visszaszerezni a kontrollt, mondjuk az étkezése fölött, vagy az alvása fölött, vagy például sokan beszámoltak arról, hogy régóta halogattak dolgokat, amiket meg kellett volna csinálni a lakásban. És akkor egyszer csak így rájöttek, hogy így, ja, hogy van kontrollom a fölött, hogy van-e meleg víz a lakásban, vagy nincs. És akkor ezeknek a megtapasztalása, ennek az egésznek így a visszahozása a csoportba, és hát ugye a csoport önmagában, mint egy ilyen terápiás hatótényező, az nagyon fontos a trauma túlélőknek, mert a trauma az izolál, a csoport meg elkezd összekötni.
1: Igen, ahogy beszélsz, ezt én úgy tudom elképzelni, hogy ez egy nagyon lefagyott állapotba kerülnek oda be a nőszerhasználók, és ebből, hogy elkezdenek kiolvadni, akkor kerülnek egy olyan szintre, amikor azt lehet mondani, hogy jó, elkezdődik. Az a felépülési munka, ami egyébként mondjuk egy addiktológiai intézményben jelenleg Magyarországon jó esetben működik.
0: Igen. Igen, és szóval pont ezért nagyon-nagyon fontos megkülönböztetni a traumainformált csoportokat, tehát hogy ez nem traumafeldolgozó csoport. Tehát itt kifejezetten még arra is tanítjuk a résztvevőket, hogy nem kell elmondani a traumatörténetet. Mert hogy a Judith Herman, aki tényleg az egyik legcsodálatosabb képviselője a trauma kutatásoknak, ő ezt úgy írja le, hogy ugye van, több szakasza van a felépülésnek, és az első szakaszban nagyon fontos, ugye a biztonság megteremtése, a kontroll visszaszerzése, a szégyennel való munka, mert hogy az fogja megelőzni azt, tehát hogyha dolgoztunk a biztonságos a kontrollal, az fogja megelőzni azt, hogy egyáltalán el lehet kezdeni dolgozni a trauma emlékkel. Tehát először biztonságban kell lenni ahhoz, hogy el tudjunk kezdeni foglalkozni a trauma emlékkel. És Judith Herman ezt egész konkrétan úgy írja le, hogy a trauma emlékkel való foglalkozás az tulajdonképpen olyan, mint egy maratont lefutni. Hát ezért viszonylag kevés ember van, aki így felállva így le tudja futni a maratont. Tehát, hogy ezt az első szakaszt, ezt ilyen hosszúnak kell elképzelni, hogy mint egy felkészülés egy maratonra. Tehát, és ezért nagyon fontosak ezek a csoportok. Ebben az előkészítésben, ebben a tudatosságban, és mellette nőként ott lenni, tehát mi történik a női testtel, ugye beszéltünk biztonságkontroll, és azért női csoport, mert hogy figyelembe vesszük azt, hogy a nőknél például mik azok, amik történnek a testükkel. Mi az, ami havonta történik? Tehát, hogy ezt is lehet tudni a vizsgálatokból. Például egy dohányzás leszoktató programot, azt például már lehet tudni, hogy mikor hatékonyabb a havi ciklus, mely napján érdemes elkezdeni. Ennyire pontos adatok vannak most már.
1: Hát, Zsuzsa, az időnk lassan lejár. Megmondom őszintén, hogy nagyon hallgattalak volna, de most arra a feltétel is jutottam, és abban vagy megerősítesz, vagy nem ennyire van időnk, hogy akkor én ebből azt következtetem, hogy a nők, szerhasználó nők esetében egy speciális, nagyon speciális felépülési program kell, amiben illeszkedni kell ennek az előkészítő szakasznak. Akkor ez egy új szemlélet, vagy egy új... van időnk, hogy erről néhány mondatot mondjál.
0: Igen, azt hiszem, hogy egy új szemlélet, de közben meg nem egy ilyen, hogy mondjam, tehát hogy nem szeretem azt mondani, hogy speciális.
1: Nem speciális.
0: De valóban, tehát hogy egy új keretrendszer.
1: Inkább természetesen nők.
0: Hát igen, tehát hogy kezdjünk el így egyszerűen csak természetesen reagálni arra, hogy...
1: Nem kéne az, hogy speciálist mondjak én nekem sem, mert hogy ez...
0: Igen.
1: Hogy ez, aha. Hát azt hiszem, hogy ez ettől szebb végszó most nincsen, bár nagyon szívesen hallgattalak volna, és még remélem lesz alkalmunk még egy harmadik beszélgetésre is.
0: Én is remélem. Köszönöm
1: a női
0: szépen.
1: Szerhasználatról Kaló Zsuzsával beszélgettünk, és sok sikert kívánok neked, és jó volt hallgatni, és nagyon remélem, hogy ezek, amiről beszélgettél, hogy előbb-utóbb meg fognak jelenni az ellátórendszerben. Köszönöm szépen,
0: Zsuzsa. Köszönöm szépen én
1: is. Hallgatókat pedig szép estét kívánok. A Függőségről mindenkinek tisztás című műsorát hallgatták. Én Pap Ákos vagyok, és Kaló Zsuzsa volt a vendégem. Jó éjszakát!
2: Tisztás. Egészséges élet szenvedélybetegség nélkül. Pap Ákos műsorát hallották.

Gondolatok az áprilisi életigéhez. Maradj velünk, mert esteledik. Jézus mindig kész arra, hogy velünk legyen, nekünk kell készségessé tenni a szívünket erre. Valahányszor eltávolodunk tőle, a sötétség egyre nagyobb lesz, ne engedjük, hogy a bűn elszakítson tőle. Amikor hosszabb, rövidebb ideig elhanyagoljuk a rendszeres imádságot, vagy az ige élését, érezhetjük elveszettségünket. Ne hagyjuk, hogy a reménytelenség hatalmába kerítsen, mert tudjuk, hogy Isten irgalma mindent befed. A mi Emmauszi utunkon felismerhetjük a mellénk szegődő urat. Néha egy-egy jó barátként csatlakozik hozzánk, tevékeny szeretetével feloldja aggodalmainkat. Az ige élésében létrejön a találkozás vele, és segít abban, hogy bennünk éljen, és mi benne. Pillanatról pillanatra mi is kérhetjük a nap folyamán, többször is, maradj velünk. Tartsuk Jézust magunk között, a kölcsönös szeretettel marasztaljuk őt, mert ha velünk marad, elmúlik a sötétség. Ismerjük fel, és fogadjuk be, amikor az Eukarisztiában hozzánk jön, amikor az igében hozzánk szól, amikor a fele barátban mellénk szegődik. A húsvét örömét, a feltámadott jelenlétét ismerjük fel, és őrizzük meg a szívünkben. Szent II. János Pál pápa gondolatai. Korunk éjszakája. Keresztes Szent János tapasztalata a bizalomra hív meg bennünket, engedjük, hogy Isten megtisztíthasson bennünket. A reménnyel és szeretettel átszőtt hitben az éjszaka lassan megmutatja a hajnal fényét. Fénylővé válik, mint húsvét éjszakája. Maradj velünk, mert esteledik.

Veled vagyok, ha egyedül érzed magad. Veled vagyok, ha valami bánt. Veled vagyok, ha bántanak az emberek, ha úgy gondolod, ez így nem mehet tovább. Veled vagyok, ha kétségbe esett és szomorú vagy. Veled vagyok, ha rettegsz és félsz. Veled vagyok, ha téged már senki sem szeret. Ha barátaid is elszakadnak tőled. Veled vagyok, ha gondjaid miatt aludni nem tudsz. Veled vagyok, ha gyermeked bánatot okoz. Veled vagyok, ha veszedelembe kerül az életed. Ha beteg vagy, és segítség kellene. Veled vagyok, ha nem tudod legyőzni a szomorúságodat. Veled, ha benned egy világ omlott össze. Veled vagyok, ha több szeretetre vágysz. Veled vagyok, ha a szíved nagyon fáj. Veled vagyok, ha senki sem ért meg. Veled, ha a fáradtságtól már-már elalélsz. Veled vagyok, ha valami miatt gyötör a lelkiismeret. Veled vagyok, amikor kiáltva hívsz. Vagy amikor hozzám visszatérsz. Veled vagyok, mint a nap, mely melegséget, vidámságot ad. Veled vagyok, mint a láng, mely soha ki nem alszik. Veled vagyok, mint egy szép virág, melynek örülni tudsz. Veled vagyok, mint a felhő, mely árnyat ad. Veled vagyok, mint a fény, mely megvilágítja utadat. Veled vagyok, mint egy szem, mely szeretettel rád tekint. Veled vagyok, mint egy kéz, mely aggódva fogja kezed. Veled vagyok, mint egy szív, mely szünet nélkül érted dobog. Veled vagyok, mint jó barát, ki sohasem hagy cserben. Veled vagyok, mint nővéred, ki együtt érez veled. Veled vagyok, mint bátyád, ki melletted áll, örömben, bánatban. Veled vagyok, mint anyád, aki egészen megért. És veled vagyok, mint apád, ki örök biztonságot ad. Veled vagyok, mindig veled vagyok, mint végtelenül szerető Istened.

Tudjuk, hogy akik az Isten szeretik, minden a javukra válik, hiszen ő saját elhatározásából választotta ki őket. Akiket ugyanis eleve ismert, azokat eleve arra rendelte, hogy fiának képmását öltsék magukra. Így lesz ő elsőszülött a sok testvér között. Akiket előre erre rendelt, azokat meg is hívta, akiket meghívott, azokat megigazultá tette, akiket pedig megigazultá tett, azokat meg is dicsőítette. Abban az időben, amikor én még egyáltalán nem voltam vallásos, és egy idős nénivel beszélgettem, aki közel állt a szívemhez, nagyon bölcs volt, és ő vallásos volt, tehát ő járt templomba és imádkozott is, és én teljesen más miatt beszélgettem vele, és a beszélgetésünk végén ő adott nekem egy könyvjelzőt, amire ez az igevers volt felírva. És aztán, ahogy alakult a hitem, és alakult az életem, egyre többet mondott ez az ige, és egyre közelebb állt a szívemhez, hogy mit jelent az, hogy szeretik az Istent, és hogy mi az, hogy minden a javunkra válik, és amikor a megtérésemkor rájöttem, hogy annak ellenére, hogy nem akartam embereket bántani, mert hogy nem az Istenhez kapcsolódva szerettem őket, bántottam őket, de hogy Isten mindent az ő és az én javamra is tud fordítani. És ez nekem nagyon nagy vigasztalás volt, mert életemben mindig az igazságot kerestem, hogy hogy tudok jól élni, hogy tudok úgy élni, hogy az igazságot megélve élem, aztán később rájöttem, hogy az igazság az Jézus, a Jézus életen.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: Három óra.
2: Mária Rádió, Esztergom, FM 97,4.

0: Irgalmasság órája.
1: Áldjad lelkem az Urat, egész bensőm az ő szent nevét áldja.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
4: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
4: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
4: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
4: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
4: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Az Úr megbocsátja minden vétked, meggyógyítja minden gyengeséged. A pusztulástól megmenti életed, kegyelmében és irgalmában meg is koronázza.
1: Irgalmas és kegyes a mi Istenünk, nagy irgalmú és hosszan tűrő, nem pöröl velünk szüntelen, és haragja nem tart mindörökké.
2: Örökké való az Úr irgalma mindazokon, akik őt félik, és a fiaival az ő igazsága azokkal, akik szövetségét híven őrzik, és hűségesen teljesítik parancsait.
4: Részt vett Szent János apostol első leveléből. Szeretteim, az üzenet, amelyet Jézus Krisztustól hallottunk és nektek hirdetünk, ez. Az Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség. Ha azt állítjuk, hogy közösségben vagyunk vele, és sötétségben élünk, akkor hazudunk, és nem cselekszünk az igazság szerint. Ha azt állítjuk, hogy nincs bűnünk, saját magunkat vezetjük félre, és nincs meg bennünk az igazság. Gyermekeim, ezeket azért írom, hogy ne kövessetek el bűnt. De ha valaki bűnbe esett, van szószólunk az atyánál. Jézus Krisztus az igaz. Ő az engesztelő áldozat bűneinkért, nem csak a mieinkért, hanem az egész világ bűneiért is.
1: Imádott Jézusom, lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen. Elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon. Ajkunk együtt könyörögjön az örök atyához irgalomért. Amen.
3: Mária, béke királynője,
4: könyörög érettünk.
3: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.

0: Mária Rádió.
1: Egyszerű szavak. Wilfried Stinissen, a svéd karmelita szerzetes egyszerű szavait Istenről, Szabó Tamás tolmácsolja.
2: Az Úr ugyanis lélek, ahol az Úr lelke, ott a szabadság. Mi pedig mindnyájan, akik födetlen arccal tükrözzük vissza az Úr dicsőségét, a dicsőségben fokról fokra hozzá hasonlóvá változunk át az Úr lelke által. 2. Korintusi levél 3.17.

Érdekes vagy. A Szentírás legfontosabb üzenetét így lehetne összegezni. Te, ember, aki azt hitted, magányos vagy, nem vagy egyedül. Isten létezik, ő Isten érted és veled. Az igazán őszinte ember, aki nem akar megfutamodni a saját maga elől, előbb vagy utóbb szembesül a mély magány érzésével. Körülvehetik jó barátok. Rendelkezhet számos jó kapcsolattal, ettől még bensőleg nem lesz kielégítve. Senkit sem érdekelek igazán. Ami engem valóban megérint, ihlet és megremegtet, másokat közömbösen hagy. Barátaim hiába biztosítanak arról, hogy minden rám vonatkozó dolog érdekli őket, mindezek ellenére végtelenül csalódott vagyok. Mások csak akkor csatlakoznak hozzám, és csak olyan mértékben, ahogyan részt veszek a ő színjátékukban. Igazi valómat soha nem érintik. Ténylegesen egyedül vagyok, és egyedül is maradok. Nem, mondja a Szentírás. Nem vagy egyedül. Isten érdeklődik utánad. Márpedig annyira, hogy be akar lépni a helyzetedbe, és részt akar venni benne. Az ige, aki Istennél van, és Isten olyan emberré lett, mint te. Érted, mégis bekapcsolódik a játékba. Szeretett téged, és önmagát adta érted. Neked tett szeretet vallomását mindig megtalálod a Szentírásban. Minden egyes oldal feltárja, hogy Isten szakadatlanul keresi az embert, és célja, hogy az utóbbi elfogadja szeretetét és közösségre lépjen vele. Ha egyidejűleg nyújtod ki a szívedet és a Szentírást, soha nem fogod magad érdektelen senkinek tartani.

0: Evangélium tanúsítja, hogy Jézus harmadnapra feltámadt, és üres sírt hagyott maga után. Az üres sír jelképezi számunkra a reményt és az újjászületést. Segítsük egymást abban, hogy ezt a reményt továbbadhassuk, és járuljunk hozzá a Mária Rádió küldetéséhez, hogy az Úr örömhírét sugározza a világba. A húsvéti időben örömmel ünnepeljük a feltámadott Krisztust, aki legyőzte a halált és a bűnt. Kérjük az imádság mellett anyagilag is támogassák a Mária Rádiót, hogy továbbra is terjeszthessük Isten szeretetét és az örök élet reményét. Az adományaikkal segíthetnek nekünk abban, hogy működésünk zavartalan legyen, és mindenki számára elérhető maradjon a hitből fakadó útmutatás. Köszönöm segítségüket, és áldott húsvéti időszakot kívánok mindnyájuknak.
1: Köszöntelek benneteket szeretettel, a Mária Rádió önkéntesként szolgáló elnöke vagyok, Szabó Tamás, és egy videós műsorunkra szeretném felhívni a figyelmeteket. Egy olyan műsorról van szó, ahol az emberek arról beszélnek, hogy az életük során mi volt az a mozzanat, mi volt az a döntő történés, ami miatt közel kerültek a Teremtőhöz. Ennek a műsorunknak az a címe, hogy Hol van az Isten? Két hetente, pénteken, ezekből a videókból pici elemeket mutatunk be. De megmutatjuk a legfontosabb gondolatokat. És hogyha kedvetek van megnézni az egész videót, akkor azt megtaláljátok a Mária Rádió honlapján, a videók alatt, és ugyanakkor a Mária Rádió Facebook oldalán is megtaláljátok. Csak példaként mondom, hogy kikkel készültek eddig ilyen interjúk. Grilusz Dániellel, zeneszerzővel, Pindrok Csaba, Jászai díjas színésszel, Nyári Krisztián íróval, de megtaláljátok őket az archívumban is, hogyha vissza akarjátok hallgatni, és a mi Facebook oldalunkon is. Még egyszer, Hol van az Isten címmel videósorozatot indítottunk, neves, közismert személyiségekkel, akik nagyon inspirálók mások számára is, és ezek a videók mutatják be, hogy az ő életükben mi volt az, ami közel vitte őket a Jóistenhez. Még egyszer a Rádió Facebook oldalán két hetente, pénteken 19 órakor hallgathattok rövid részleteket, és aztán megnézhetitek a Mária Rádió oldalán az egész interjúkat.

0: teljességünk kincsei és keresztjei. Rabóczky József Sándor beszélgetését hallják Pigler Mónika Mira nővérrel a Mária Rádió májusi témájáról.
1: Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, Rabóczky József Sándor vagyok, és abban a szerencsés helyzetben, hogy Pigler Mónika Mira nővérrel beszélgethetek itt a stúdióban e havi témánkról, nőiességünk kincsei és keresztjei.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, ámen. Nagyon tartalmas, nagyon szép téma, és azt hiszem, hogy nagyon sokrétű is, hogy legyen mindig egy kiindulási pont, mert mindig a beszélgetések során fontos az, hogy tudjuk, hogy miről beszélünk, hiszen a mai világban azt tapasztaljuk, hogy állandóan elbeszélünk egymás mellett. Már nem is azt szoktuk mondani, hogy két malomba őrölünk, hanem hogy két malomba harangozunk, tehát, hogy másról beszélünk, nem is ugyanaz, de azért együtt beszélünk. Próbáljuk meg megközelíteni azt, mire a nővér segítsen ebbe, hogy mitől nő egy nő? Tehát mitől lesz egy nő? Nem külsőleg gondolom, tehát nem így kinézetileg, hanem, és nem is csak lelkiekben, nem is csak úgy, hogy lélekben mitől nő, hanem úgy együtt, egy nő. Hogyha azt mondjuk, hogy nő, úgy, most ez egy csúnya szó, hogy komplexen, hogy mitől nő egy nő?
2: Talán úgy fogalmazhatnék, hogy ha elfogadja Isten kezéből önmagát, hogy ő kicsoda, és tud ennek örülni. És ehhez akkor fontos tudni, hogy az Isten minek teremtette a nőt, mire teremtette? Ott van a gyökere az identitásunknak. Tehát nem a világ meg a férfi adja meg, bocsánat, az identitásunkat, hanem az Isten. És az Isten a teremtéskor, ugye Ádám oldalából, klasszikus és már sokszor ismételt történet, a férfi testéből teremti meg a nőt, és a küldetése is a nőnek az ember. Van egy ilyen gondolat, egy ilyen lelkiírónál olvastam, hogy amiből származunk, az is a küldetésünk. Tehát a férfit a föld porából teremtette az Isten, és a kozmoszt bízza rá, és együtt dolgoznak az Istennel a világban az igazságosságért, a rendért, hogy az Istennek a törvénye érvényesüljön. És a nő a férfiből, az emberből van kigyúrva, és neki meg az ember a feladata, az Isten rábízza az embert sokféle módon, nem csak úgy, hogy benne a testébe ad életet az embernek, hanem hát a férje és mindenki, aki körülötte él, a nő számára egy feladat. Érezzük belülről mi nők, hogy könnyen rá tudunk hangolódni az emberekre, magunk körül és a problémáikra, a nehézségeikre.
1: A legkisebb mértékben is lebecsülném Isten bármilyen teremtésének, bármilyen alkotó elemét, részét, tehát a földet se becsülöm le, de azt hiszem, és abból teremtette a férfit, ahogy mondtam, mire nővér, de azt hiszem, hogy akkor lehet mondani azt, hogy a nőt már egy minőségibb jobb anyagból teremtette, vagy
2: nem szabad, nem szabad ilyen őket összehasonlítani, mert abban a percben elindul a rivalizálás, és pont ez a bűnbeesés következménye. Tehát a férfinek pont életbevágóan szüksége volt arra az Évára, mert hiányzott az oldalából az a csont, meg az a hús. Tehát az Ádámnak szüksége volt erre a másra, a nőre, és a nőnek meg ugye az Isten vitte oda, az Isten vezette oda kézen fogva az Ádámhoz, hogy akkor te az övé leszel. És az a különbözőségek, akkor ha erről akarunk esetleg beszélni, mert ez is egy óriási téma, ezek pont a kiegészítést szolgálják, hogy sok minden nincs meg a férfiban, ami a nőben megvan, és fordítva, a nőben csomó minden hiányzik, ami a férfiben megvan, és ők így együtt az Isten arca. Hiszen úgy van a teremtéskönyvének a szövege, hogy saját képére teremtette őket, férfinak és nőnek teremtette őket. Tehát, hogy együtt a közösségük adja ki az Isten arcot, a szeretet kapcsolatuk.
1: Azt szoktam mondani, és akkor lehet, hogy ezt nem teljességgel értelmezem, és rosszul értelmezem, de én azt szoktam mondani ilyen vulgáris beszélgetésekben, de ezt gondolom minden értelemben, hogy a férfi nő nélkül életképtelen, ezt én vallom. Tehát azt nem tudom otthon eldönteni, hogy melyik inget vegyem, mert hogyha megyünk valahova, tehát hogyha nincs az asszony, akkor melyiket is fölveszek egy inget, és akkor, mert nem együtt megyünk, hanem más hely, az, hogy mondjuk munkából jön, találkozunk, valahol megyünk, ugye, pont ezt az inget vette, tehát nem jó, nem. Tehát éves, nem azért, mert a feleségem kötözködő lenne, hanem valahogy nincs ez érzé. Tehát ráhagyatkozik a férfi, ugye pláne egy házas férfi, ez úgy ráhagyatkozik a nőre. És én tényleg úgy érzem, hogy úgy nő nélkül mi férfiak, és szerintem a nő az megélne egyedül is, mert sokkal erősebb tartva, bár erről majd beszélünk esetleg később, de mennyire van szüksége egy nőnek, viszont mennyire van egy nőnek szüksége a férfire?
2: Hát szerintem elementárisan, hiszen a férfi ért él. Tehát az emberért él. Most ez lehet, hogy félre lehet nagyon érteni, amiket mondok, de én a bűnbeesés előtti eredeti állapotról beszélek mindig, amikor így a férfinő kapcsolatról beszélek, hogy beszélhetünk később a bűnbeesés utáni eltorzult kapcsolatról is, amiről sokkal több tapasztalatunk van sajnos, de hogy meg akire hivatkozom, én a Szent II. János Pál pápának a testteológiájából írtam a szakdolgozatomat, még a teológiám, és ő elemzi ilyen gyönyörűen azt, hogy a férfinő hogyan viszonyul egymáshoz, és a nő, mivel segítőtárs, minden vágya a nőnek arra, hogy ő is kiegészüljön, és hogy életet adjon gyermeknek, adjon életet, de nem a gyermek miatt van szüksége a férfinak, hanem a szeretet közösségük miatt, mert ők így együtt tudnak teljes önátadásban, hogy mondjam, szeretetté válni, mert az embernek ez a boldogság non plus ultra, hogyha szeretve vagyok, és szeretet adok, akár férfi, akár nő, és ebben a kapcsolatban, hogy mondjam, eléggé magas fokon meg lehet élni azt, hogy a közösségüket, a szeretet közösségüket, az egységüket a szeretetben. Ugye ez egy kiemelt kapcsolat az emberi kapcsolataink között. Anya-gyermek kapcsolat is egy ilyen magas fokú, de ez a fajta teljes önátadásra való lehetőség, ez a házasságban van meg férfi és nő között. Egyet értünk?
1: Igen, persze. Nem tudom, hogy miért nézett rá, mert teljes mértékig egyet értünk. De hát úgy is mondhatnám egy kicsit filozófikus felhanggal, hogy ember az csak férfinő egységeként értelmezhető, önállóan olyan, hogy ez vagy az nehezen.
2: Igen.
1: Nem jó? Nem
2: de
1: jól mondom?
2: Nagyon jól mondja, és ugye erről beszéltünk eddig, de mindig van egy plusz az Isten tervébe. Tehát amikor ugye, mert akkor mi van a szegény szerzetesekkel, meg a papokkal, hogy jaj, azok egyedül férfi, meg egyedül nő. Tehát a Jézus Krisztus óta, amióta ő emberré vált, és meghívott tanítványokat, ő bizonyos értelemben, ő lesz a társa annak a cölibátusban, vagy tisztaságban élő egy darab nőnek, vagy egy darab férfinak, és akkor ők sem úgy élik az életüket, hogy akkor magányban vannak, és egyedül kell megélni a férfinő identitásukat, hanem a Jézussal való kapcsolatban, aki ember volt, egy nőnek mondjuk könnyebb, egy szerzetes nővérnek a nőiségét. Igen, ember is volt, és hogy igen, megélni a Jézussal, mint vőlegénnyel. Tehát a női szerzetesség az ilyen szempontból, antropológiailag jobban kifejezi ezt a fajta kapcsolatot az Isten és az egyház között, Krisztus és egyház között, vőlegény és mennyasszony között, és nekem meggyőződés, ami ezért van több női szerzetes, mint férfi, egyrészt. De a másik pedig, hogy akiket meghív követésre a férfiakat az Jézus, azoknak is egy nagyon mély szeretett kapcsolat áll rendelkezésükre az atyával is, a Krisztusra, és a szűzanyával tudnak igazából eljegyződni, és ennek a gyakorlata pedig az egyház felé való hűségük, hogy mint halálig védelmezik, és segítik a rájuk bízott embereket. Valahogy így tudom összekötni, ha most arról beszélünk, hogy egyedül valaki ki tud-e bontakozni. És még eszembe jutott, nem haragszik, hogy még folytatom, hogy van olyan is, aki mondjuk egyik hivatásba se jut el, mert hát itt a bűnnek nagyon nagy lehetősége van, terepe, és sokan ugye nem találják meg a párjukat, vagy sérülések következtébe. De ott is hát nem kell papnak, szerzetesnek lenni annak, aki az elsődleges hivatását, az üdvösségre való meghívásunkat már itt a földön megéli a Jézussal, a megváltóval. Tehát az, hogy a Jézus legyen az életem társa, az minden embernek fel van kínálva, és a természetes, a Isten által szentségé emelt kapcsolat a házasságban pedig élő képmásai lesznek itt a földön a Szent Háromságnak. Ez így válaszoltam én valamire?
1: Igen, ne legyen ennyire bizonytalan, amiket
2: mondtak.
1: Olyan jókat mond, hogy úgy elgondolkodok rajta, tehát, de ez nem azt jelenti, hogy bármi hiányérzetem lenne. Viszont itt kicsivel előbb mondta az, hogy nem szabad úgy megközelítem, mert az rivalizálásba visz, és az ugye már a bűn felé menő útra való rátérés jelenthet. Én most ennek ellen nem rivalizálásként, de korunknak egy, ahol tényleg tombol a bűn, a sátán szerintem élvezi ezt a kort, tehát sajnos ez nagyon szomorú, de én úgy érzem, hogy tényleg nagyon harcolni kell a sátánnal, mert ez szinte neki egyik kedvenc történelmi korszaka lehet, ami most van a világban, és látjuk, és még mindig jönnek olyan új fenyegetések, meg rossz dolgok, amire normális észre nem is gondolunk, hogy ilyen bekövetkezett és lehet. És hát most a mai korban ugye kívülállók, tehát például nem hívők, de hívők között is találkoztam ilyennel, férfővel is, nővel is, aki azt mondta, hogy egyházunk soviniszta. Tehát azért, hiszen csak férfiak lehetnek papok, ugye vannak más egyházak, ugye a református egyházaknál, ugye, ami nem akarok egyházak közötti hitvitát nyitni, de nekem egy picit, mint katolikusnak furcsa, de hát ez engedhessék meg, hogy katolikusként én ezt egy kicsit furcsának éljem meg a női, hát nem is papok tulajdonképpen, ja, hanem tiszteletesek, tehát
2: igen.
1: De, hogy csak férfiak lehetnek papok, püspökök, övék a vezető szerep az egyházban. Ugyanakkor, ha úgy nézem, az egyetlen ember a Földön, ugye most, aki csak ember volt, aki csak ember, ugye igen. Jézus ember is volt, de Isten is volt, de aki ez a csakot idézőjelbe, ezt úgy értem, hogy ugye Isten nem volt Isten lényel nem jelentkezett, tehát csak ember volt, az egyetlen ember a Földön, az egy nő volt.
2: Így van, Szűz Mária.
1: Egyetlen ember, és nem tartom valószínűleg, hogy a közeljövőbe még egy lenne, hogy egy férfi is eljut erre a szerepre, és mi is itt a Mária rádióban ülünk, és Mária, a Szűzanya rádióját szolgáljuk, mi férfiak is, ugye nagyon sok férfi is dolgozik itt a rádiónál, önkéntesek között, a munkatársak között is, és nekünk semmiféle problémát gond, sőt, én a megtiszteltetésnek veszük, hogy a Szűzanya rádió, Szűzanyát szolgálhatjuk. Az elnökünk Szabó Tamás is mindig azt mondta, hogy ez isteni mű, és a Szűzanya rádiója, Szűzanya rádió, ez nem, azt mondja, nem mi csináltuk, nem mi hoztuk részt, ez a Szűzanya. Hiszen ő hozzá elmondta a januári beszélgetésünkben, amikor 20 éves volt a Mária rádió, elmondta itt a hallgatóknak, hogy ő hozzá imádkoztunk, tehát elmentek akkor imádkozni Szűzanyához, hogy akarod-e ezt a rádiót, mert mi nem tudjuk megcsinálni. Ha akarod, akkor segítségével, és a Szűzanya segítségével jött létre a Mária rádió. Tehát mennyiben van ez hogy, a férfi-nő szerepe az egyházon belül?
2: Igen, akkor rögtön mondanám, hogy az, hogy férfi, hogy a pap csak férfi a mi egyházunkban, ez nem a férfi sovinizmusnak a műve, hanem Jézusnak a műve. Mert ő apostoloknak férfiakat választott. Amikor a katolikus egyházban ragaszkodnak ahhoz, hogy férfi legyen pap, semmi más oka nincsen, mint azt, hogy a Jézusnak a kérését meg a tetteit folytatjuk tovább, vagy amit ő megalapított, azt folytatjuk tovább. Tehát ő apostoloknak férfiakat választott. A másik, hogy ugye egy pap az a Jézus Krisztus jeleníti meg a közösség számára, aki meg az atyát, a mennyei atyát. Tehát a papnak antropológiai alapon is jobban meg tudja jeleníteni a Jézus Krisztus meg a mennyei atyát, mint mondjuk egy nő. És nem tudom, mi lehet a harmadik, de hogy ez a két legfontosabb, hogy nem a bűn miatt.
1: Nem zavarja? Nem találkozott olyan nővel, aki ez zavar?
2: A nők a királynők. Tehát miért zavarna minket, hogy a férfiak összeálltak hierarchiába és szolgálják az egyházat, úgymond az egyházat, ami feminin. Tehát, hogy, de ezt most megint ne úgy vegyük ki, hogy egyik vagy a másik.
1: Mert egyébként azt mondjuk,
2: hogy anyaszentegyház. Így van. Én nem azt akarom, hogy most állítsuk szembe, pont erről akarok beszélni, hogy hogyan lehet ezt a kettőt így egymáshoz kapcsolni. És azt gondolom, hogy itt van még egy nagyon fontos, az Isten kapcsolata más a nőnek, meg a férfinak. Sőt, az egymáshoz való kapcsolatuk, a nő a nőhöz, és a férfi a férhöz, más a kapcsolódás. Tehát a nőnek az Istenhez való kapcsolat egy ilyen bensőséges, közvetlen kapcsolat, hiszen az ő testébe teremti az embert, egy ilyen intuitív kapcsolat, mert a nő maga nem tudná levezetni filozófiai következtetések, hogy miért az Isten szent, vagy miért szent az élet, vagy miért kell nekem az életet mindenáron védeni, vagy miért biztos az, hogy engem szeret az Isten, hanem ezt a nő megéli. És benne történnek a csodák, a teremtés, egy másik embernek a teremtése. Míg a férfinak a kapcsolata az Istennel egyfajta, van benne elég nagy súly az intellektusnak, nem azért, mert ez nem negatívum most ezeket a különbségeket, sose úgy vegyük, hogy ez az egyik jobb vagy rosszabb. Ezek a különbségek az Isten akarja, hogy ilyen legyen a nő, és ilyen a férfi, hogy így tudják egymást kiegészíteni, szellemileg, lelkileg, fizikailag. Még annyit a férfihoz, hogy a Szentírásban és Ószövetségben is olvashatunk egy csomó ilyen jelenetet, hogy az Isten barátként beszél Mózessel is, meg a tanítványokhoz, hogy a barátaim vagytok, és beszélget, tanítja őket. Jó lett, hogy ott ültek nők is, de a nők spontán tudták, hogy ott van a Mária Magdolna, oda megy le, hogy mondjam, leönti a Jézus lábát, és tudja, hogy meg fog halni, és el fogják temetni, és nem vitatkozik a Jézusra, hogy ezt miért csinálod, hanem egy ilyen, nem tudom, mi a jó szó, de egy ilyen intuitívabb, egy bensőségesebb, ráhangoltabb kapcsolat
1: Péter
2: lehet.
1: Péter vitatkozik vele.
2: Igen, de a nagyon fontos...
1: A férfi vitatkozik rögtön.
2: De hogy, az igen. Nem baj. Tehát kell, hogy a férfi megértse a rendszert. Mert ő neki aztán ezt képviselni kell később mások felé. Nem lehet, hogy egy férfi intuitívan már pedig így kell csinálni, mert abból ez a zsarnokság. Meg kell tudni magyarázni a gyereknek, a közösségnek, hogy mi miért van. Nagyon fontos az intellektus. És nem, ez nem azt mondja, hogy a nőnek nincs intellektusa, vagy a férfinek nincs empátiája, csak ezek hangsúlyosabbak, pont amiatt a két külön funkció miatt, hogy a nőnek ugye a gyerekhez kell nagyon érteni, együtt érezni, nem tudja, hogy a gyerek kifejezi magát akkor.
1: Ezért kellünk egymásra, hogy kiegészítsük egymást,
2: így
1: tehát
2: van.
1: Ezért...
2: Így de. Van. És még mondhatok valamit így a hierarchia kapcsán, hogy a nő nem hierarchiában gondolkodik, a férfi viszont nem tud hierarchia nélkül gondolkodni. Tehát amikor az egyházban hierarchia van, a pszichológia alátámasztja, hogy férfiak találkoznak, akármilyen jók, vagy idegen férfiak, rögtön kialakul a hierarchia, az ilyen pszichológiai kutatás mutatja, hogy három férfi vadidegenek összeterelik, és rögtön megvan a hierarchia, mert így kapcsolódnak a férfiak. De hogy ezt humorral, meg attól még ott van a barátság, meg az együttérzés, de így a működésükhöz kell a hierarchia, mert óriási dolgokat visznek végbe a világba. Építkeznek katonák, az egyházat vezetik. Tehát, hogy ehhez nagyon is kell az, hogy a munka érdekében is, hogy meglegyen ez a munka elosztása, de a hierarchiának tudjuk, hogy azért van egy mélyebb jelentőség, az engedelmesség a mennyei atyának. Tehát a Krisztus, ahogy mondjam, a férfi az a Krisztus, akármilyen szerepe van a társadalomban, valamiképpen az Isten fiaként neki kell bemutatni az áldozatot, és a nő, ahogy a szűzanya a fiának segített mindvégig, a nő így a segítője a férfinak, a segítőtársa, nem csak abban, hogy kivasalja az inget, hanem hogy az áldozat bemutatásban ő támogatja, segíti, hogy így együtt, ketten az Istennek tetsző áldozat lehessen a kapcsolatuk.
1: Most megint egy olyan témát vetnék fel, ami... kényes lehet, vagy hogyha nem helyesen értelmezzük, akkor félrevihet minket. És ezt azért vetném fel, mert a záró mondata engem nagyon megragadott, és ugye a női szerzeteseknél, Jézus mennyasszonyainál nincsenek személyes férfi kapcsolataik. Most nem apjuk van, meg férfi testvérük lehet, meg stb., de személyes férfi kapcsolatok nincsen, és hát nem is szülhetnek ugye gyereket, tehát előbb beszélt arról, hogy a nő, ő benne születik újra.
2: Teremti az Isten, lehelli a lelkét.
1: Igen, tehát részesz ebbe, de a női szerzeteseknél ez kimarad. Én viszont azt teszem fel, hogy vagy mégsem marad ki ez a dolog. Ugyanis a záró mondat, ami engem nagyon megragadott, az így hangzik, és a megváltás óta a legmélyebb örömünk, ha nem csak erre az életre, hanem az örök életre, tehát nem csak a föld életre, ha nem csak erre az életre, hanem az örök életre tudjuk megszülni a ránk bízottakat.
2: Így van.
1: Tehát mégiscsak van rész lesz a teremtésben a női szerzetes is, hogyha ezt a mondatot helyesen értelmezem, és engem mondom, nagyon
2: igen.
1: Tetszik ez a mondat.
2: Én arra azt onnan indítanék, hogy a férfinak a beteljesedése az atyaság, a nőnek meg az anyaság. A nő kezdi az életét kislányként, aztán jegyes, aztán feleség, és akkor édesanya, ugyanúgy a férfi kezdi kisfiúként, aztán ő is eljegyzi a nőt, és aztán édesapa lesz. És az anyasság meg apasság a lelki életben is működik, tehát amikor a szerzetes nővér átadja az életét a Jézus Krisztusnak a jegyesnek, akkor megélünk egy nagyon mély bensőséges szeretet kapcsolatot, akár szerelmet is a Krisztussal, csak jó értelembe véve, és ő küld minket, vagy ő hozzánk küld embereket, akik éhesek, az örök életre vágynak, kiszikkadt a szívük meg, vágynak az Istenre. És az, hogyha mi tudunk kísérni embereket, hordozni, imában hordozni embereket, és kísérni az úton, hogy eljussanak az üdvösségre, nekünk ebben van a mi anyaságunk. Öröm számomra, hogy már jó ideje, 2020 óta, amikor beléptem a rendbe, 26 év alatt voltak emberek, akiket sikerült, ezt a sikert már nem az én sikerem, hanem a Szentlélek sikere, csak hogy tudtam együttműködni vele, hogy ők üdvözültek, meggyőződésem, hogy üdvözültek, mert meghaltak, segítettem őket a hitben megerősödni, és még odátról is volt, aki úgymond küldött egy élet, hogy befutott, megérkezett. Tehát, hogy nekem ez az anyai örömöm, hogy a legfontosabb születésben segítek, és az édesanyáknak is, akik fizikailag szülnek, azoknak is nagyobb, nem tudom, tehát van egy alapvető boldogság, hogy van egy gyermek, de az biztos, hogy a lelki békéjük meg a boldogság akkor lesz beteljesedve, ha tudják, hogy jó úton van a gyerek, boldog lesz, és örök élete lesz. Nem egy véges élete van, hanem mindörökké boldog lesz.
1: Egy beszélgető társa, most hirtelen nem tudom felidézni, hogy ki volt, mondta itt a stúdióba, amikor ilyen családról, szerelem ilyenről beszéltünk, és én mondtam, hogy ugye a házasságról beszéltünk, és mondtam, hogy helytelenül, hogy ugye a házasságnak végül is az a célja, hogy gyerek legyen belőle, és azt mondta, hogy nem.
2: Ez
1: a házasságnak nem az a célja, a házasságnak az, hogy egymás segítsük az üdvösségre, és a gyerek az egy plusz adomány Istentől, és hogyha van, akkor az nagyon jó, és az nagyon jó dolog, de anélkül is teljes tud lenni a házasság, igen, hogyha egymást az üdvösségre segíti egy házas pár. Hát én ezt rosszul tudtam, ugye én ezeken a beszélgetéseken mindig okosodok, és ez tényleg egy elég elgondolkodtató volt, és lehet, hogy ezért is fogott meg ez a utolsó mondat, mert így visszaköszönt egy kicsit nekem, hogy ez mennyire fontos, tehát, hogy ne csak a földi dolgunkra gondoljunk. Sőt, azt is mondhatnám, hogyha megint csak ilyen profán földi hasonlatot szeretnék mondani, az, hogy az üdvösségre segíteni a másikat, tehát, hogy a Jézus mennyasszony nővérek, ennek ez mondom a idézeltet szülés, hogy megszüli az üdvösségre. A másik embert akkor mondhatom azt, hogy ez nagyon nehéz szülés.
2: Igen, és fájdalmas. A szűzanya a kép ennek az egésznek, ahogy ő ott a tőröket fogadja. De az édesanyák szívébe is így van. Hogy...
1: Most mivel én férfi vagyok,
2: igen,
1: és tudjuk, hogy a férfiak azok provokatívak, rosszak.
2: Nem rosszak. Megint ott van, hogy nem kell a másságot negatívan értelmezni, mert az is Isten káromlás.
1: Nem is negatívan akarom értelmezni, azt akarom mondani, hogy főleg nem hívőktől szoktam ezt hallani, de olyanoktól is, akikről nem tudom, hogy hívő vagy nem hívő, és főleg nőktől szoktam ezt hallani, hogy milyen jó a férfiaknak, és sajnálom azt, hogy nem férfinak születtem.
2: Ez a bűnbeesés következménye.
1: Akkor önben ez nem fordult meg soha.
2: De hogy is nem. Azért tudok ennyi mindent a nőidentitásról, mert problémáim voltak vele, igen.
1: Önve is volt ez a
2: hát,
1: probléma?
2: Hogy... nagyon. Ez arról, amiről beszéltem, az ideális, milyen a férfi, milyen a nő, hogy kéne kapcsolódniuk a bűnbeesés után. Tudjuk, az Isten szava mondja, ugye? Hogy a férfi vágyakozni fogsz, mondja a nőnek a férfi után, és ő meg uralkodni fog rajtad. Ez a bűn következménye. És a gyerekedet fájdalommal fogod megszülni. Ugye ez a, úgymond a büntetés, de a Gyökesi Endre szépen magyarázza ezeket, amikor azt mondja, hogy ezek az önző embernek a segítői, amikor ugye a bűnbeesés óta mi önzőek vagyunk, nem kell az Isten, én akarok Isten lenni, magam ura, nem kell az Isten, ugye ez a bűnbeesésnek a következménye. Hogyha az élethivatása egy nőnek az, hogy a gyermekére vigyázzon, mint halálig óvja, segítse, hogyha önző módon szülne könnyen, akkor ezt nem tudná beteljesíteni, mert nem érdekel egy idő után a gyereke, mert mások minden más is érdekes van. De azzal, hogy konkrétan szenved, meg sokan meg is halnak a szülésbe, vagy konkrétan megélik azt, hogy az életüket adják ott a szülő ágyon, ott ezáltal értékes lesz számukra ez a kapcsolat. Tehát a Gyökösi Endre úgy magyarázza ezeket a büntetéseket, nőnek, férfinak különbejáratú büntetése van, hogy ez az ő eredeti hivatásában segíti. És igen, a férfinak is azzal, hogyha túl könnyű lenne neki az igazságot, meg a Isten törvényét itten helyre tenni, vagy képviselni, akkor unatkozna, és nem tudom, mi csinálna, és ezért ellenáll neki a föld, és a homloka verejtékével fogja művelni, és küzdeni kell, hogy a rend, a törvény és az igazságosság itt a világban, kozmoszban, társadalomban meglegyen. Tehát ez nem baj, hogy küzdelmes, csak az a baj, ugye hát a bűn miatt, hogyha ezt az önzésünket belevisszük a kapcsolatba, és sajnos ugye óvatatlanul belevisszük, tehát a nő manipulálni akarja a férfit, hogy, mert vágyik rá, hogy vele foglalkozzon, tehát az önzését így minden módszere, nagyon jó módszerei vannak a nőnek, a férfiak észre sem veszik ezeket, behálózzák a férfit, és
1: észreveszünk, csak már késő.
2: Már késő, és akkor az a célja nőnek, hogy őt szeresse, mindent megkapjon, főleg ilyen érzelmi, vagy akár anyagi, nem tudom, misalákat, gazdagságot. A férfi meg aki szeretni kéne nőt, a nőnek ugye engedelmeskedni a páli levél szerint, tehát hogy tisztelni a férfit, és engedni, hogy ő legyen a családfő. A férfi meg emiatt, hogy nem tudja megfogni a nőt, mert hogy túljár az eszém sokféle módszer, azért használja a saját módszerét, hogy akkor mi haraggal, meg uralommal leuralja a nőt, és megalázza. Tehát a bűnbeesés miatt mind a két oldalon becsúszik a kapcsolatba saját módszerrel az önzés. Érthető?
1: És ezért van,
2: de még ehhez a tapasztalatot mondhatok, bocsánat,
1: igen?
2: Nagyon fontos az, hogy tudjuk, hogy a Krisztus szenvedéssel váltott meg minket, és hogy a sebei ragyognak mind a mai napig. A sebei az út az üdvösségre. És a mi sebeink, akár a női sebek, amiket a férfi kapcsolatban így emiatt, hogy nem jól működik ebben a világban ez a dolog, mert az önzés uralja, leuralhatja, sebek miatt bántjuk egymást, de hogy az így szerzett sebek, ha Krisztussal engedjük, hogy gyógyuljon, akkor ez egy nagyon üdvözítő út lesz. Sok nő feladja, és megkeseredik, meg elfásul a kapcsolatban, de hogy én azt mondom, hát nyilván a Krisztussal lehet a házasságban is ezt az egészet gyógykezelni. Amíg a férfi meg nem tér, a nő maximálisan élje a hitét a Krisztussal, engedje, hogy ő gyógyítsa, megváltoztassa a Krisztus. És nagyon sok ilyen házasságról tudok, ahol a nőnek a hite, meg a intenzív Isten kapcsolat, hogy nem engedi el semmilyen helyzetbe se Istennek a kezét, az a férfire fog hatni, és a férfi is egy ponton megtér. De lehet ez fordítva, és nem azt mondom, hogy a férfi se egyik se, vagy mondjam, tehát nem vallásosak, csak akkor jön a szenvedés a kapcsolatban, hogyha mind a kettő, vagy egyik, vagy a másik a bűnnek engedve az önzést, önzés nyelvén kommunikál.
1: Nagyon röviden zárszóként, mert a műsoridőnk ugye véges, az a havi témánk is a Mira nővérnek a cikkének is a címlapcikkének a címe, hogy nőiességünk kincsei és keresztjei. Uh-huh. Ez két külön dolog, vagy ez egy? A kincsek és a keresztek ez külön, uh-huh. vagy egybe kell értenünk, csak röviden, hogy is kell ezt értenünk uh-huh. és kezelnünk.
2: Nagyon
1: és különösen a nő vonatkozásában.
2: Igen, ez egy mély misztikus gondolat, hogy a szeretet és a szenvedés együtt van, ugyanannak a valóságnak a két oldala, és a bűnbeesés óta a megváltás útja az, hogy a szeretetből szenvedek másokért. És amikor a nő vállalja Krisztus kezét erősen fogva a csapásokat, vagy az elkerülhetetlen szenvedést, és egyesíti a krisztusi szenvedéssel, akkor a végső célja, hogy a rábízott ember üdvözüljön, azt el tudja érni. Tehát nem azt mondom, hogy törvényszerű, hogy akkor biztosan eléri, mert ez minden az Isten titka, de hát ő is az üdvösségét akarja mindenkinek. Tehát szenvedés nélkül nem lehet szeretni, és még azt is hozzátenném, hogy talán nem is olyan nagyba, és akkor itt hoznék egy képet, amit egy másik beszélgetésbe is hoztam, de annyira szép, hogy a Magnifikát, ugye a szűzanyának a dicsőítő himnusza, amit minden este énekelünk a vesperásba, az ilyen töredékes mondatokból van összetéve, az ószövetségi nőknek a egy-egy mondatából van összerakva szent asszonyoknak, akiknek az élete nem volt egy dicsőítő menet, hanem szenvedő asszonyoknak a mondatai. És hogy ezekből a mondatokból a szűzanya száján, ajkáról elhangzik ez a Isten dicsőítő himnusz, ehhez azt kell tudni, hogy akkor itt megtört sorsok is vannak ebben a himnuszban. Tehát ez a himnusz egy hiteles Isten dicsőítés, amiben a sebekkel együtt szólal meg így a hála, meg a Istennek a dicsérete.
1: Köszönöm Mire nővérnek, hogy itt volt velünk a stúdióba, és megosztotta velünk értékes gondolatait. Köszönöm a hallgatóknak, hogy figyeltek ránk. További jó rádiózást kívánok, dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Én is elköszönök, köszönöm, hogy meghallgattak, köszönöm a beszélgetés lehetőségét, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Nőiességünk kincsei és keresztjei. Hrabóczky József Sándor beszélgetését hallották Pigler Mónika Mira nővérrel a Mária Rádió májusi témájáról.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 4 óra. A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.
2: Húsvéti áldás. Áldjon meg téged az Isten, aki emberré akart lenni benned is. Áldjon meg téged az Isten, hogy ki tudj nyílni egészen a szeretetre. Áldjon meg téged az Isten, hogy az élet táncát járhast szabadon. Áldjon meg téged az Isten, ajándékozzon meg bocsánatával és szeretetével, hogy szomorúságból örömre, kétségeidből bizonyosságra, bátortalanságodból igazi erőre találhass, mert Jézus Krisztusban halála és feltámadása által tiéd már a szabadság, az élet teljessége, szabad vagy arra, hogy őt kövesd, hogy szeretetből élj, és embertársai

Jézus megjelenik Mária Magdolnának. Mária pedig kínált a sírnál és sírt. Amint sírdogált, behajolt a sírboltba. Két angyalt látott fehér ruhában ülni, az egyiket fejtől, a másikat lábtól, ahol Jézus teste feküdt. Azok megkérdezték tőle: Asszony, miért sírsz? Ő azt felelte nekik: Elvitték az én uramat, és nem tudom, hová tették. Ahogy ezt kimondta, hátrafordult, és látta Jézust, hogy ott áll, de nem tudta, hogy Jézus az. Jézus megkérdezte tőle: Asszony, miért sírsz? Kit keresel? Ő pedig, azt gondolva, hogy a kertész az, ezt felelte neki: Uram, ha te vitted el őt, mondd meg nekem, hová tetted, és én elviszem. Ekkor Jézus megszólította őt: Mária. Erre ő megfordult, és héberül így szólt: Rabboni, ami azt jelenti, mester. Jézus így szólt hozzá: Ne tarts fel engem, mert még nem mentem fel az atyához, hanem menj el a testvéreimhez, és mondd meg nekik: Fölmegyek az én atyámhoz és a ti atyátokhoz, és az én Istenemhez és a ti istenetekhez. Mária Magdolna elment, és hírül vitte a tanítványoknak: Láttam az Urat, és hogy ezeket mondta neki. Részlet János evangéliumából.

0: hitünk és életünk. Felnőtt katekézis következik.
1: Ezzel kapcsolatban szeretnék egy kis magyarázatot, meg egy katehézist adni arról, hogy mit jelent ez nekünk. Ugye mindannyian tudjuk, hogy Jézus föltámadása után 40 napig megjelent különböző alkalmakkor apostoloknak, az asszonyoknak, az emmausi tanítványoknak, meg másoknak is, és a 40. napon kivezette őket az olajfák hegyére, és ott Pál apostol tanúsága szerint több mint 500-an voltak már, akik komolyan vették Jézus föltámadását, hittek benne, eljöttek, és ott Jézus elbúcsúzott tőlük, majd megáldotta őket, és fölemelkedett, és egy fényes felhő eltakarta. Mi ezt általában úgy mondjuk, hogy fölment a mennybe. Na most ennek a mi mondásunknak van több problémája, mint általában mindennek, ami érinti az örök valóságot a mi földi mulandó valóságunkból. Amikor föltámadást mondunk, nekünk ugyanaz a szavunk van, de mondjuk Lázárra is azt mondjuk, hogy föltámad, meg Jézusra is azt mondjuk, hogy feltámad, bár ez a kettő, ez egy napon szinte nem említhető, mert Lázárnak csak a földi élete folytatódott, óriási a csoda, hogy 4 napja vagy több napja halottat egy szavával, Jézus isteni erejével szavával föltámaszt, de teljesen más az, hogy Jézust a lélek vagy az atya az örök valóságra támasztotta föl. Jézus az egyszerűen eltűnt a sírból, és a jelenésekbe jelent meg, de másmilyen volt, mint azelőtt. De erre már nem nagyon van fogalmunk. Na most föltámadás után a mennybe menettel is egy ilyen. Itt érintkezik a földi valóság az örök valósággal. A mi emberi látásunk, allásunk, megtapasztalásunk, az számunkra nem megtapasztalható isteni valósággal. Azt mondjuk, hogy Jézus fölment a mennybe. Igazából nem ment el sehova. Nem, ez a kifejezés csak azt jelenti, hogy eltűnt végleg a mi evilági, földi tér, idő és mulandóság valóságából. Ez jelenti a fényes felhő, ami eltakarta, mint egy függöny. De Jézus utolsó aranyos szavai voltak, amit mindegyikünk vegyen a szívére, lelkére, hogy ime én veletek vagyok minden nap a világ végéig. Tehát nem azt mondta, hogy Isten áldjon titeket, én most már elmentem. És ez fontos, hogy ezt így megírjuk, hogy mi, amikor imádkozunk, meg dicsőítünk, meg minden, nem valahova a világűrbe küldjük az üzeneteket, mert elment, ott van, nem ott van, itt van. Itt van az Atya is, ő is, Szentlélek is, mindenütt, mindig. A mennybe menetel tulajdonképpen azt jelenti, hogy Jézus kiáradt erre a világra úgy, ahogy az Atya mindenütt van, meg a lélek, most Jézus is emberi dicsőült, megdicsőült valóságával is, mindig, mindenütt. Ha belegondolunk, ezért lehetséges az, hogy, hogy az oltári szentségben egy időben az egész földkerekségen mindig, minden helyen, minden szentmisén, minden tabernákulumban, mindig szentségimádáskor, minden alkalommal ott van. Nincs helyhez kötve, nincs időhöz kötve. Amikor a mennybe menetelre gondolunk, nekünk keresztényeknek, igazán hívőknek, azt kell átélni, hogy Jézus velem van, bennem van. Ahogy mondta, aki hisz benne, aki megtartja tanítását, azt ő is az Atya szeretni fogja. Hozzátok jövünk, lakást veszünk nálatok, János apostol 14. fejezet, 15-16. fejezetében beszél ezekről, a visszajövök hozzátok, atyám házában sok lakjában, stb. Ezt is úgy kell érteni, hogy velem van, itt van, és minden. Ugye mi idősebbek, én már elég idősebb vagyok, hogy tanultuk a hittan elején, hány Isten van, egy Isten van, hány személy van, és három személy, Atya, Fiú, Szentlélek, hol van Isten, a mennyben, földön és minden helyen. No, hát ez az igazság, amit megtanultunk, most legyen a szívünk, lelkünk igazsága, hogy velem van. És mindig velem van. Akkor is, amikor dicsőítem és imádkozom, akkor is, amikor ellustálkodom a feladatomat, akkor is, amikor az érzékiség meg minden, hogy Pál apostol mondja a rómaiakhoz itt levélben, ugye ott a fejezet körül, hogy akarom a jót, de a testemben más törvényt érzek, és én szerencsétlen teszem azt, amit nem akarok, kiszabadít meg ettől a bűnös testtől, és akkor mondja ezt a nagy igazságot. Hála Istennek, Jézus Krisztus, aki az életét adta, értem, föltámadt és él. Tehát ezt kell megélnünk csütörtökön, meg egyáltalán az életünkben, hogy Jézus itt van, mindig, és mindig velem van, és ez a mi reménységünk. Mi nem valahol menetelünk, mint a hegyre mászók, a hegyen sziklát mászva minden, és akkor Jézus valahol ott van a csúcson, és ha elérjük, akkor oda fogunk menni. Nem. Nem, Jézus itt van velünk. Jézus velünk megy az ösvényen. Jézus erőt ad nekünk, bátorítást, tanításával vezet. Most nem csak úgy a tanításával, hogy elmondta egyszer a tanítását 2000 évvel ezelőtt, és olvasd és kész, nem, hanem mindig itt van, most tanít, most sugal minket a Szentlélek által, pontosan azt, amire nekem ma van szükségem, ebben a helyzetben, ebben a szituációban, akár arra, hogy hálát adjak, dicsőítsek, akár arra, hogy vigyázzak, akár arra, hogy visszatérjek, mint az elveszett bárány. A vállán ez azt jelenti a kegyelemmel, most visz engem vissza, itt van, nem csak ad egy ilyen küldeményt, hogy használd föl ezt a kegyelmet, hanem ő fölkarol engem, és kell, hogy halljam a hangját, kell, hogy kivezessen engem, mint ahogy a jó pásztor vasárnapon értettük, kivezessen engem, és jó legelőt adjon, és az örök élet forrásához vezessen most itt engem. Úgyhogy én úgy értem, és talán meg tudom értetni ezt a nagy titkot. Jézus mennybe ment el, azt jelenti, hogy Jézus egyszerűen kiáradtott az egész világra. Valahogy olyan hasonlatot tudok mondani, bár minden hasonlat, meg minden példa az sántít néha mind a két lábára, mindegy, hogy olyan, mint egy rádió vagy tévéadás, vagy mondjuk az internet, amely szétárad most nem tannám az egész világ, nincs ilyen óriás adó, de az interneten igen. És mindenütt ott van teljesen. Nem egy szelet programot lehet fogni itt nálunk, egy szeletet Magyarországon, stb., hanem az egészet. Hogy valahol így, nincs időhöz, térhez kötve, és ez nagyon, nagyon fontosnak tartom, hogy így értsük Jézus mennybe menetelét, hogy ő ezzel sokkal közelebb került hozzánk, mint a 40 nap jelenéseiben. A jelenésekben itt vagy, ott vagy, amott még tapasztalták, még adta, hogy még tapasztalják az ő jelenlétét, az ő sebeit, az ő föltámadt valóságát, a békét, ami árad belőle, reménységet, stb. De most ezt mindenütt megadja, lelki tapasztalással, megéléssel, és itt nagyon fontos, hogy mi is próbáljunk erre a valóságra ráhangolódni, rányílni. Itt látom azt, hogy nagyon fontos a kötött ima. Nagyon fontos az, amit megtanultunk gyermekkorunkban. Bár nagyon sokszor úgy elmondjuk a mi atyánkot, mint egy trallalát, meg az üdvözlégy Máriát,

gondolatom, meg a minden, hogy nem, minden. Azt mondta, hogy az nem baj, ilyenek vagyunk mi emberek, de ha fél óra, akkor fél óra. Olyan, mint ha kimegyek a vasútállomásra, és ha ott vagyok, várok, lehet, hogy mindenfelé elmegy a gondolatom, az is lehet, hogy elbúbiskolok, elalszok, de ha a vonat jön, akkor főszállok és megyek. Ha elmegyek az állomásról, akkor nem jön a vonat a számomra. Hogy valahol így van Isten, Jézus is közelségét akkor adja, amikor ő jónak látja. Egy sugallatot is akkor ad, amikor ő fontosnak látja. És olyan formában, olyan lelki hangulatomban szól hozzám, nem én határozom meg. Én csak nyitott vagyok. Én csak kinyitottam az ajtótaknak, aki kopogtat. És ha kitartok, akkor ő szól. Szól és megérezteti azt, hogy jelen van. Itt, ha ezt kihagyjuk, ha hiányzik belőlünk az, hogy íme én veletek vagyok minden nap a világ végéit, és hogy mindig és tényleg és itt van, akkor tulajdonképpen ilyen elméleti keresztények leszünk, akik megtanultunk egy sor igazságot, megtanultunk viselkedni a templomba, megértettünk bizonyos szertartások menetét, és kész. De akkor ebből igazából nekünk nagyon kevés konkrét hasznunk van. Itt fontos, hogy úgy éljük ezt át, hogy igazi kapaszkodónk legyen, igazi lelki erőnk, igazi élményünk, hogy ki tudjuk mondani azt néha Tamással, hogy én Uram, én Istenem. Ne csak egy ilyen tudati hitvallással, hanem átérezve. Ehhez el kell csendesülni. Ehhez nekünk találkozni kell azzal az élménnyel, hogy a fényes felhő eltakarda, de veletek vagyok minden nap a világ végéig. És csak így ebben a lelkületben, hangulatban tudjuk a Szent Lelket is befogadni. Akinek ez a tapasztalat nem működik, ahogy Mária Magdolna, rabbi, te vagy, ó, nem a kertész, vagy Szent Tamás, ugye, vagy a két apostol, a kenyér, tanítvány, Emmausban, kenyértörösben, fölismerték, már nem is kellett, hogy lássák, fölismerték, bennük volt, és futottak vissza Jeruzsálembe mondani valójukot. Ezért nagyon-nagyon fontos ebben a mai zűros világban, rohanós világban, semmire se érünk rá, stb., hogy tudjunk tudatosan időt szakítani annak, hogy az olajfák egyén való élményét az apostoloknak mi is megírjuk, veletek vagyok minden nap a világ végéig, hogy ez nagyon kemény valóságot jelent, és ne higgyük, hogy ez egy döntés, elhatározva, hogy na, most már én így nézek. 10 nap kellett az apostoloknak, hogy annyira befogadják ezt, annyira átéljék ezt a valóságot, hogy képesek legyenek a Szent Lelket befogadni. Ez nem egy olyan, hogy most rájuk sütött a naphoz, kész, most már süt a nap, meg barnul a bőröm, meg melegen van. Ez nem így működik. Mikor kimentek, elkezdtek, ugye pünköstkor Jézusról beszélni minden, megjegyzi a Szentírás, ha egyesek azt mondták, hogy ezek korán reggel beittak édes borból, gyerünk tovább. Nyilván nem egy-két ember volt, mert ők meg se jegyezték volna, egy bizonyos rész a tömegnek elment. Ők nem voltak készek befogadni a konkrét valóságot. Egy hatalmas tömeg, 3000-et írott, az meg befogadta, lelkesedett, megkeresztelkedett, rátették az apostolok kezüket, és a lélek sugallatát megütik, lelkesedtek, minden, alig tudtak valamit, egy keveset, ha hallgatták Jézus tanítását, vagy valamit, de a lélek éltette őket.
testvérek, én azt hiszem, hogy nekünk nem a tudás a baj. Mi mindig oktatunk, elmondjuk,

0: tudjuk, tudjuk, bérmálkozás előtt hittanvizsga van, első áldozás előtt is kikérdezzük a kis nevolókat, minden, de nagyon kellene törekednünk arra, hogy átéljük, hogy Jézus itt van, hogy Jézus kiáradt, hogy Jézus most eltölt minket, hogy Jézus most reménységet jelent, és hogy ebben a reménységben várjuk az ő második eljövetelét. Ebben a tudatban, ebben a mi lelki élményben próbáljuk megélni a kereszténységünket. Úgy gondolom, hogy ez a mennybe menettel eseménye, annak jó átélése az egész vallásos életünket nagyon mélyen és nagyon-nagyon átéléssel tudja befolyásolni. Úgy gondolom, hogy erre nagyon kell törekednünk napjainkban, mert még a mások felé közvetített hitünk, meg tanúságtételünk, minden szinte semmit nem jelent. A vitánk, a bizonygatásunk, a minden, minden tele van a világ. Igaz, hamis, meg féligaz, meg milyen tanításokkal. Már lassan a teológiai tanult ember se nagyon tudja elbírálni mindig, hogy ebben mi a hazug, meg mi az igaz, mennyire igaz, lexikonba kellene utána nézni. Nem hat már. De ha van egy béke bennünk, egy öröm, egy reménység, ami nem törünk ki akkor, amikor valami történik velünk, mert Jézus velünk van. Ha nem védjük az igazunkat, már nem engedik, már megbántottak, már minden, nem, hanem azt mondjuk, hát Jézust is megbántották, velünk van, megbocsájtok, stb. Nyugodt maradok, akkor nagy tanúságot teszünk arról, hogy én veletek vagyok minden nap a világ végéig, akkor nagy tanúságot tudunk tenni arról, hogy mi hordunk magunkban egy igazi értéket, kincset, olyat, ami másnak nincs. Mindegy, manapság azt kell mondani, hogy mindegy, megvan a körülbelül minden, de akinek nincs ez a mély hite, ez a jelenlétben való hite, az tulajdonképpen nem viszi ezt a keresztény értéket. Nem, nincs benne az a lelkesedés, amivel az egyház pünköskor elindult, amivel az apostolok az olajfák egyéről lementek. Nagyon kellene ezt magunkban munkálni, foglalkozni ezzel, nem engedni. Ebbe növekedni, érlelődni lehet. Nem elég tulajdonképpen nagy élmény sem. Azt hiszem, hogy napjainkban nagyon sok, az utóbbi másfél század vagy több már, nagyon sok például Mária zarándokhely, nyílt jelenések, stb., ahol nem az igazából az alapkérdés, hogy most az, aki ott látott valamit, az igaz látomás volt, igaz jelenés, vagy nem igaz jelenés, nem ez a kérdés. Az igazsága minden ilyen zarándokhelynek, az, hogy milyen sokan megélik ezt a jelenlétet, élményt, vallásos élményt kapnak, lelkesedést és sugallatot, minden ilyen búcsújáró hely, ez az ajándéka, ez az éltető hit, amely nekünk sokat tud adni mindenkinek, amit nem csak ott lehet megélni, hanem amit magunkkal tudunk vinni. Onnan Mária által Jézushoz jutunk, Mária kegyhelyen, Mária közvetítésével megélhetünk egy ilyen nagyon mély élményt. Mindegy, búcsújáró helyek sok van belőle, kisebbek, nagyobbak, minden, de ezzel kell onnan hazatérni. Nem csak a kisebb-nagyobb ajándékokkal, amit vettünk, hogy mindenkinek kell egy valamit, amit eltesz a vitrínbe. Nem, nem, hanem hogy mi azzal mentünk haza onnan, hogy megéltem, hogy Jézus itt van, hogy ez igaz, hogy én ezt viszem haza, és ebből élek. Ez tulajdonképpen azt hiszem Máriának egy nagy ajándéka ennek a mi modern világunknak, hogy ez nem csak egy ilyen játék a vallásosságban, egy nagyon alapvető szükséglet, tényleg a világ szinte minden részén valahol megvan. És azt hiszem, még azt merem mondani, minden egyes szentmisénknek ez az értéke, ez az élete. Nem programra megyünk, nem egy vallási programon kell részt venni. És eszembe jut, hogy az én gyerekkoromban kötelező volt május 1-én fölvonulni, azt már rossz szemben nézték, aki nem vonult föl, hogy a majál is föl, nem kirándulás volt, hanem fölvonulás, minden, de azt hiszem, hogy sok mindent lehetne a világban emlékezni, bautizmusunk, stb. Nem egy programon kell részt vennünk. Katolikus egyház nem azért adta az egyházi parancsot, hogy minden vasárnap kötelező menni, hanem azért, mert ott van ez a mennybe menetelő valóság, húsvét mennybe menetel pünkösd egybe, ott van jelen, és ez vasárnap történt. A föltámadás is, pünkösd is, csütörtök a mennybe menetel, no, de ott van ez. Nekünk meg kell élni azt, hogy nekem személy szerint üzen valamit Jézus most az ő erejével, az ő lelkével, a bibliai tanításból, a hozzáfűzött magyarházatból, hogy ott én nekem most élőben üzen. Most nem olyan túl sok időnk van, de én merem állítani, hogy ez az én nagy tapasztalatom. Oda kerültem az egyik plébániára, 43 évig voltam, azt kérték, hogy minden nap mondjak egy-két szót a bibliai részekről, amit felolvastunk. Én azzal a naív fiatal papi gondolattal, mert nagyon jó, két évenként ismétlődik az egész evangélium minden évben, szóval egy évben elmondom, aztán csak ismételem. Állítom, hogy 43 volt, 22 háromszor felolvastam ezeket, és minden nap mást üzent. Minden nap megírtam, hogy most a mostani életem, a mostani gondomhoz, a mostani feladatomhoz szól. Tehát ez az egyik. Vasárnap szól és szól. És még azt is hozzáadom, nem biztos, hogy mindig tudatosodik, hogy nem mond, mi se után meg tudom mondani, hogy most nekem ezt mondta, de ott van benned. És egy adott életszituációban a tudatalattiból kipattan, hogy így kell viselkedni, mert ott mondták, mert ott olvastam, mert Jézus ezt mondta. A másik, a misének az áldozati része. Mi most éljük meg azt, mintha a Kálvárián lettünk volna. Most teszem oda Jézus keresztjéhez felajánláskor az hálámat, a gondomat, a küzdelmeimet, a mindent, és a szeretteimet, minden. Ugye azt mondjuk, hogy a föld termése, és az emberi munka gyümölcse, ez nem a pék, hanem mi, akik oda tesszük a mi emberi munkánkat, küzdelmünket, minden. És a bornál szintén szőlőtő termése, az emberi munka gyümölcse, ahogy a borász préselte a szőlőt, az élet présel engem, és én oda teszem ezt, és oda ajándékozom Istennek. Ettől lesz értékes élő áldozat, ahogy mondjuk a mise további szövege, élő áldozattá. És ez szentelődik meg. Jézus teste és vére lesz ott jelen a kenyér és bor színében, de ugyanakkor fölemel engem Isten az örök valóságban. Mindazt, amit tettem, minden, ott van Jézus, az élő, veletek vagyok minden nap. És ez lesz az, hogy én a mennyei atyában, az örök életben, mennyben gazdagodom, ott kigyűjtsetek kincset, és meg kell élni, hogy a szent áldozásban az itt lévő élő Jézussal egyesülünk. Ő ölel meg minket, mi lábaihoz borulunk, és én Uram, én Istenem, mondjuk Tamással. Ha így élünk a mennybe menetelt, akkor nagyon nem csak ésszel, hanem szívvel, lélekkel megéljük, hogy nem ment el Jézus. Veletek vagyok minden nap a világ végéig. Köszönöm, hogy meghallgattak, köszöntöm a négy Mária rádió hallgatóit, és ha valakinek kifogása, kérdése, ellenvetése van ezzel, amit elmondtam, kérdéseket tehet föl. Köszönöm.
1: Mondom is a lehetőségeket. Most így a minden négy magyar nyelvi Mária rádióhoz szól. Viber üzenetként lehet írni a plusz 381-63-59-84-58-as számra, tehát ez egy Viber vagy Viber, kinek hogy jobban tetszik. De megmondom a saját számainkat is, a hívószámunk az, ugye itt a plusz 381-et elég kell tenni, 24-69-22-59-es, ez a telefonszámunk, az élőtelefon, és SMS üzenetet is lehet a plusz 381-63-59-84-58-as számra. Ez ugyanaz, mint a Viber üzenet száma. Várjuk tehát a kérdéseket és a hozzászólásokat.

A kedves hallgatókhoz szólok, elmondom még egyszer az elérhetőségeket, hogyha valaki szeretne kérdezni Józsi atyától az elhangzott témával kapcsolatban, megteheti az élő vonalunk, ugye ez külföldieknek mondom, plusz 381, az mi elé kell írni, 24 69 22 59-es, az a telefonszámunk, Viber és SMS üzenet írásra is van lehetőség, plusz 381 63 59 84 58-as, ez ugyanaz a szám SMS-re is és Viber üzenetre is, úgyhogy Józsi atya várja a kérdéseket, esetleg a hozzászólásokat, ha még valaki szeretné ezt a témát egy kicsit jobban megközelíteni, jobban befogadni. Addig hallgassunk egy kis zenét.

0: nem érkezett SMS és hívás sem, így hát akkor megkérném Józsi atyát, hogy még ebbe a megmaradt két percbe csak egy nagyon röviden lezárja a mai hittanóránkat.
1: Hát ami lényege volt, amikor mondtam, hogy nekünk kell időt szakítani arra az elcsendesedésre, hogy mi is megéljük azokat a valóságokat lélekben, ekkor lesz nekünk jelen lévő, ha megéljük azt az élményt, azt a lelki közelségét Jézusnak, és egy örömet, egy békét, egy reménységet kapunk belőle. Tehát nem még tanulni kell ezt, mint egy leckét, hanem törekedni arra, hogy ezt átéljük. És ne bántson minket az, ha ez nem egy egyből, ha néha elveszítjük ezt az élményt, sokat kell küszködni. Gondoljunk arra, hogy Tamás mennyire küzdött, mire megtapasztalta, stb. Tehát kitartás, Jézus itt van, vezet minket. Köszönöm.

0: Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak.
1: Kedden elhangzott műsorunkat ismételtük.

Mária Rádió. Szent Ágoston gondolatait hallják. Ne sírj, mert szeretsz engem. A halál nem jelent semmit. Csupán átmentem a másik oldalra. Az maradtam, aki vagyok, és te is önmagad vagy. Akik egymásnak voltunk, azok vagyunk mindörökre. Úgy szólíts, azon a néven, ahogy hívtál mindig. Beszélj velem, ahogy mindig szoktál, ne keress új szavakat. Ne fordulj felém ünnepélyesen, szomorú arccal, folytasd kacagásod, nevessünk együtt, mint mindig tettük. Gondolj rám, kérj, mosolyogj rám, szólíts. Hangozzék nevem házunkban, ahogy mindig hallható volt. Ne árnyékolja be távolságtartó pátosz. Az élet ma is olyan, mint volt, ma sem más. A fonalat nem vágta el semmi. Miért lennék a gondolataidon kívül? Csak mert a szemed nem lát? Nem vagyok messze, ne gondold. Az út másik oldalán vagyok. Lásd, jól van minden. Meg fogod találni a lelkemet, és benne egész letisztult szép gyöngét szeretetemet. Kérlek, légy szíves. Ha lehet, töröld le könnyeidet, és ne sírj azért, mert annyira szeretsz engem.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 5 óra. A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.
2: Imádkozzunk együtt. A fájdalmas rózsafűzér következik.
3: A fájdalmas rózsafüzért a Roma közösségért ajánljuk fel. Segítse az Úr betegeiket, azokat, akik börtönben sínylődnek, vagy szenvedélybetegség rabjai.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
5: Mindörökké, amen!
4: Kedves hallgatóink, a fájdalmas rózsafüzér imádságot az Árpádházi Szent Erzsébet imacsoport imádkozza a Mária Rádió kápolnájából. Kérjük, imádkozzanak velünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
5: Amen.
4: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
5: Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
5: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
6: A fájdalmas rózsafüzér első titka. Aki érettünk, vérrel verítékezett. Az utolsó vacsora után Jézus az olajfák hegyére tartott. Tanítványai követték, amikor odaért, így szólt hozzájuk. Imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek. Aztán, mint egy kőhajításnyira, továbbment és tértre borulva így imádkozott. Atyám, ha lehetséges, vedd el tőlem ezt a kelyhet, de ne az én akaratom teljesedjék, hanem a tiéd. Akkor megjelent egy angyal a mennyből, megerősítette, majd halálfélelem vett előtt rajta, és még álhatatosabban imádkozott. Verejtéke, mint megannyi vércsepp hullott a földre. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
7: A fájdalmas rózsafüzér második titka, akit érettünk, megostoroztak. Pilátus lefogadta és megostoroztatta Jézust. A katonák tövisből koszorút fontak, fejére tették, és bíborszínű köpenyt adtak rá. Aztán eléjé járultak, és így gúnyolták. Üdvözd légy, zsidók királya! És arcul ütötték. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit életünk megostoroztak.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit életünk megostoroztak.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit életünk megostoroztak.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit életünk megostoroztak.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. A fájdalmas rózsafüzér harmadik titka, akit érettünk, tövissel koronáztak. Az ember gúny koronája az Isten fején, a csúfolódásnak ötlete. Emberben fogad gondolat, és emberkezekkel készült gyűlölködés műszer, királyság szimbólum. Itt van az ember, nézzétek, mondta Pilátus. A tömeg már ordította, nincs királyunk, így is megtagadta. Ott áll a töviskoronás emberfia a gyűlölet piacán, és a felfoghatatlanságig színültig van az ember teste, és az ember lelke a minden bűnök megváltásának ráömlő vállalásával. Igent mondás az Atya akaratának. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
9: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
9: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
9: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
9: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
9: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
9: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
9: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
10: A fájdalmas rózsafüzér negyedik titka, aki érettünk a keresztet hordozta. Út a kereszt halál felé, út a megváltás felé. Ahogy Jézust elvezették, megállítottak egy szidenei embert, Simont, aki éppen a mezőről tartott hazafelé. Vállára adták a keresztet, hogy vigye Jézus után. Nagy tömeg követte, asszonyok is, akik jajgattak és sírtak miatta. Jézus hozzájuk fordult. Jeruzsálem leányai, mondta nekik. Ne engem sirassatok, inkább magatokat és gyermekeiteket sirassátok, mert jönnek majd napok, amikor azt fogjátok mondani, boldogok a meddők, akik nem szültek, nem szoptattak. Akkor majd unszolni kezdik a hegyeket, omoljatok ránk és a dombokat, takarjatok el, mert ha a zöldelő fával így tesznek, mi lesz a sorsa a kiszáradt fának? Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
9: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
9: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért,
7: most és
9: halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy Mária!

0: halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki életünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki életünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Fájdalmas rózsafüzér 5. titka, akit érettünk keresztre feszítettek. Ha odaadja engesztelő áldozatul életét, meglátja majd utódait, hosszúra nyújtva napjait, és az Úr tetszése, és az ő keze által teljesül. Lelkének gyötrelme után meglátja a világosságot, megelégedett lesz. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között,

0: áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit életünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titokokról a boldogságba Szűz Mária szentolvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké. Amen.
2: A fájdalmas rózsafüzért a roma közösség beteg és szenvedő tagjaiért ajánlottuk fel.
3: A fájdalmas rózsafűzért imádkoztuk.

0: Rádió. Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
1: Május 6-a. Örvendezve fogtok vizet meríteni a szabadulás forrásából. Izajás könyvének 12. fejezete 6. versében olvassuk ezt. Izajás könyve első nagy részének záró fejezete ez. Egyben egyik csúcspontja is a könyvnek. A fejezet két dicső énekből áll. A két ének között egy profétikus ígéret olvasható. Ez a fejezet hálaadás a teljes szabadulásért. Az előző fejezet előkészítette az Úr választott népén azt, amit minden nemzetre kiterjed, és a maga teljességében kibontakozik Isten gyermekein. Az ő általa rendelt helyen. A Szentíró egyes szám első személyben ad hálát. De ez az ének mégis annak a közösségnek a hálája, amelyben minden egyes ember eljutott a bizonyosságra, mert megtapasztalhatta az Úr messiási, krisztusi szabadítását. Ez a hálaadás vallja, hogy a földi élete is kiható üdvösség nem található meg másban, csak az Úrban. A jogosan haragva Isten a megoldás és a vigasztalás egyetlen forrása lesz. Csak úgy találunk üdvösségre, ha annak az Istennek a karjaiba menekülünk, akinek a haragját magára vontuk. Ennek az üdvösségnek képes kifejezése az, ahogy a sátoros ünnep egyik szertartására utal az ige, amikor a Jeruzsálem keleti városfala előtti Gion forrásból merítettek a hívek. Ez az üdvösség. Meríteni az élet vizéből, azaz a korsomban magammal hordani, abból mindig inni, és másokat is itatni. Az üdvösség forrása Jézus Krisztus. Az üdvösség ővele és egymással való közösség, testi-lelki bővelkedés. Nincs szomjúság, és soha el nem múló öröm. Ott folyamatosan erőnk és énekünk lesz az Úr. De ennek tapasztalata már most is a miénk. Adjuk hírul a világnak, hogy Izrael szentje a népek üdvözítője. Izajás hangja az Úr hangja, egyetemes hang, mert Sion hatással lesz a nemzetekre. Mi általunk az Úr hat másokra, az övéire. Addig pedig feladatunk, hogy Isten szabadító tetteiért hálát adva, azt kiáltó szóként hirdetve, arra emlékeztetve, arról újjongva, énekelve, éljük, hirdessük az evangéliumot. Te kire hatsz? Te mivel hatsz, és hogyan? Milyen forráshoz vezeted a rád bízott embereket? És te itt áll-e már ebből a forrásból?
0: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Tu sei mio figlio.
1: Fiam vagy te, én ma szültelek téged. Atya leszek neki, és ő fiam lesz nekem.
0: Sono parole profetiche.
1: Profétai szavak ezek, Istenről szólnak, aki atya leghitelesebben és a szó legszorosabb értelmében. Izaiás azt mondja, Uram, atyánk vagy te, mi vagyunk az agyag, és te a mi formálunk. Kezed alkotásai vagyunk mindannyian. Azt mondta Sion, elhagyott engem az Úr, és Uram megfeledkezett rólam. Megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony? Nem könyörül-e méhe magzatán? Még ha lenne is egy közülük, aki megfeledkezik, én nem feledkezek meg rólad soha. Jelentős Izaiás proféta írásaiban, hogy Isten atyaságát olyan tulajdonságokkal gazdagítja, melyek leginkább az anyaság jellemzői. Jézus sok alkalommal hirdeti Isten atyaságát az emberek felé, kapcsolódva a számos Ószövetségben található kifejezésekhez. Jézus számára Isten nem csak Izrael istene, az emberek istene, hanem az ő atya, az én

0: Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Lépes Lóránt atya gondolatait hallják.
3: Csak a szó, amely mögött egy élettanúsága húzódik meg, rendelkezik az emberek meggyőződésének és tanításának erejével, mondta Szent Másnik János Pál pápa a Mária Rádió képviselőihez intézett beszédében. Kedves hallgatói család! A Mária Rádió küldetése az, hogy Isten igéje és az Anyaszentegyház tanítása minden ember szívéhez eljusson. Nap mint nap közösen imádkozunk, hirdetjük az evangéliumot, és segítjük a lelki növekedést. Ez a szolgálat nem spirituális betét a világi műsorok sorában, hanem egy teljes, következetes és hiteles evangelizációs program, amelynek középpontjában Krisztus áll. Ez a rádió nem egyszerűen informál, hanem formál. Nem csak szórakoztat, hanem megszentel. Célunk, hogy a keresztény életet egészében bemutató, mindenki számára hozzáférhető és befogadható tanítást nyújtsunk, amely kiterjed a Szentírás mélyebb megértésére, az egyház tanítására, a liturgia, lelkiség és szentek életének gazdagságára. A Mária Rádióban egy olyan hang szól, amely nem megoszt, hanem békét hoz. Nem félelmet kelt, hanem reményt ad. Maga Krisztus hangja, aki az evangélium által ma is megszólít. Hisszük, hogy az emberek, különösen napjaink bizonytalan világában vágynak az igazságra, a szépre, az örök értékekre. Isten után szomjazik a szívünk. Az örömhírt világosan, szeretettel és meggyőzően hirdetjük, akkor minden korosztályt és társadalmi réteget képesek vagyunk elérni. A Mária Rádió egy küldetés, és te is részese vagy ennek a küldetésnek. Ahhoz azonban, hogy ez a szolgálat folytatódhasson, a te támogatásodra is szükség van. Rádiónk nem sugároz reklámokat, nem hajszolja a profitorientált működést, kizárólag a gondviselésre és a testvérek nagylelkűségére támaszkodik. Ez a rádió a te adományaidból él. Kérünk, segíts bennünket, hogy segíthessünk másokat. Támogatásoddal lehetővé teszed, hogy az evangelizáció világossága még több otthonba eljusson, hogy a hiteles katolikus tanítás, az imádság és a szeretet szava elérje azokat is, akik talán már régóta nem hallottak Istenről. Anyagi áldozataidat hálás szívvel fogadjuk. Imáinkban hordozunk téged és családodat.
2: Lépes Lóránt atya gondolatait hallották.
4: Isten ma címmel videópályázatot hirdetett a Mária Rádió fiataloknak. Olyan alkotásokat vártunk, amelyek sugallják, megmutatják Isten jelenlétét mai körülmények között. Az alkotás készülhetett bibliaidézet alapján, természeti jelenség kapcsán, emberi tett vagy gesztus nyomán, illetve istenes vers feldolgozásaként. A beérkezett videókat a szakmai zsűri mellett a nagy közönség is értékelheti. A művek a Mária Rádió Facebook oldalán tekinthetők meg. Azt az alkotást, amely a legtöbb kedvelést kapja, közönségdíjjal jutalmazzuk. Az alkotásokat május 25-éig lehet értékelni. Eredményt május 31-én hirdetünk.
5: Kedves hallgatóink, ha önök is vágynak egy igazi lelki wellness jelentő hétvégére, amelyből hosszú ideig erőt meríthetnek, szeretettel ajánljuk figyelmükbe a Mária Rádió lelki gyakorlat sorozatának következő alkalmát. A szűzanya hónapjában, május 15-e és 17-e között Pigler Mónika Mira Domonkos nővér vezetésével anyai örökségünk kincseiről és keresztjeiről elmélkedünk. Vajon mit jelent ma nőnek lenni? Milyennek teremtette a Jóisten az élet hordozóját és a férfi ember segítőtársát? Hogyan nyújthat kapaszkodót a család és a társ a női hivatás kiteljesedésében, és hogyan tud egy nő maga is kapaszkodóvá válni párja, családja számára? A hosszú hétvégén izgalmas elmélkedések, egyéni és kiscsoportos beszélgetések, közösségi és egyéni ima alkalmak segítik az önismeret kibontakozását és az Isten kapcsolat elmélyítését, a közösség építéshez pedig remek alkalmat nyújt a balatonparti településen tett kirándulás, melynek során Balaton Almádi természeti és épített környezetével ismerkedhetünk. lelkivezetőnk Bigler Mónika Mira nővér, a Brenner János Hittudományi Főiskola filozófia tanára lesz, akinek bölcsessége, játékossága és derűje garancia a teljes szellemi-lelki felfrissülésre. Nőket és férfiakat egyaránt nagy szeretettel várunk programunkra. Részletek és jelentkezés május 10-ig a mariaradio.hu/almadialógus oldalon.
0: Hírpercek.

0: A rádió a lélek hangja.
1: 6 óra.
2: Mária Rádió Dabas FM 97,5.

Ha Krisztussal megholtunk, hisszük, hogy vele együtt élünk is. Tudjuk, hogy Krisztus feltámadt a halálból, többé nem hal meg, a halál nem lesz többé úrrá rajta. Halálával egyszer s mindenkorra meghalt a bűnnek, élve azonban Istennek él. Ezért tekintsétek magatokat is úgy, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek, Urunkban, Jézus Krisztusban.

Imádkozzunk Krisztushoz, aki vétkeinkért halált szenvedett, és megigazulásunkért feltámadt. Üdvözíts minket, Urunk, győzelmed által. Üdvözítő Krisztusunk, te a halálon

0: szívünket, és a Szentlélek ajándékozásával szenteld meg ezt a napot.
1: Üdvözíts minket, Urunk, győzelmed által.
0: A mennyben angyalok magasztalnak, a földön emberek imádnak, mi pedig arra kérünk feltámadásod ünnepnapjain, hogy fogadd el lélekből és igazságból fakadó imádásunkat.
1: Üdvözíts minket, Urunk, győzelmed által.
0: Krisztus Urunk, üdvözíts bennünket, és irgalmaddal árazd el a feltámadás napjára váró népedet. Könyörülj rajtunk, és a mai napon őrizd meg minket minden gonosztól.
1: Üdvözíts minket, Urunk, győzelmed által.
0: Dicsőség királya, életünk forrása, add meg nekünk, hogy amikor majd újra eljössz, mi is ott állhassunk dicsőséged fényében.
1: Üdvözíts minket.

Istenünk, te kedveled az ártatlanságot, és kegyelmeddel visszaadod nekünk a lelki tisztaságot. Irányítsd magadhoz híveid szívét, akiket megszabadítottál a hitetlenség homályától, hogy mindig igazságod világosságában éljünk.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória keddi adásunk tartalmából.

0: Május 7-én találkozik Marco Rubio, amerikai külügyminiszterrel. Megnyitották Rómában Wolmund Ferenc, vértanú plébános boldogá avatási aktáit. Interjú Veres András püspökkel. Böjte Csaba atya májusi szentmiséje a vatikáni magyar kápolnában. Leó pápa, a szegényekről való gondoskodás nehéz, de a keresztény élet szerves része. 14. Leó pápa az amerikai Catholic Charities, katolikus jótékonysági hálózat tagjaival találkozva arra buzdította az amerikai Caritas tagszervezetet, hogy a kihívások ellenére se engedjenek a csüggedésnek. 14. Leó pápa a hétfőn találkozott az Egyesült Államokbeli Catholic Charities szervezet igazgató tanácsának tagjaival, a Caritas Internationalis, az egyház jótékonysági szervezetének amerikai tagjával.
1: The proclamation of the gospel through caring for the poor and for those most in need will always present certain difficulties on both the personal and the institutional levels.
0: Beszédében a Szentatya elismerte, hogy gyakran szembesülnek személyes és intézményi nehézségekkel azok, akik a szegények és a leginkább rászorulók gondozásán keresztül kívánják hirdetni az evangéliumot. Ezek közé tartozik a megfelelő források megtalálása, annak bemutatása másoknak, hogy ez a fajta szolgálat a hiteles keresztény élet szerves része, és az, hogy ne engedjünk a csüggedésnek, különösen akkor, amikor olyanokkal találkozunk, akiken nem tudunk úgy segíteni, ahogy szeretnénk, mondta Leó pápa. Megjegyezte, hogy az amerikai Catholic Charities semmiképpen sem mentes ezektől a kihívásoktól. Mégis, pontosan akkor, amikor ilyen akadályokkal szembesülünk, meg kell tanulnunk meghallani Jézus hangját, amint ismét azt mondja nekünk, én veletek vagyok minden nap, emlékeztetett a pápa. 2026. márciusának végén az Egyesült Államok kormánya csökkentette a Miami főegyházmegye által működtetett egyik program finanszírozását, amely évtizedekig a kísérő nélküli kiskorúaknak nyújtott szolgáltatásokat. A Pedro Pan, Pán Péter elnevezésű kezdeményezés 1960 óta segítette a menekültek újra letelepítési hivatalát abban, hogy gyermekeket helyezzenek nevelőszülőkhöz, és hogy újra egyesítsék őket családtagjaikkal. A pápa ezután arra buzdította az amerikai Catholic Charities méltó erőfeszítéseit, hogy folytassák az Úr irgalmas szolgálatát, különösen a legkisebbek iránt.
1: In doing so, you seek to find solutions to inhumane situations, to alleviate the suffering of individuals and families.
0: Ezzel megoldásokat kerestek embertelen helyzetekre, enyhítitek az egyének és családok szenvedését, és könnyítetek azok terhén, akiket nehézségek és küzdelmek nehezítenek, hangsúlyozta Leó pápa. Mindezen körülmények között Krisztus szeretete ösztönözzön benneteket a mindennapi munkában. A Catholic Charities USA közel 170 egyházmegyei ügynökséget foglal magában, és az Egyesült Államok egyik legnagyobb szociális szolgáltató szervezete. Leó pápa emlékeztetett arra, hogy a felebaráti szeretet kézzelfogható bizonyítéka a keresztény ember Isten iránti hiteles szeretetének. A katolikus jótékonysági dolgozókat vezérelje az a vágy, hogy nyújtsanak anyagi segítséget másoknak Jézus szívének szeretetével, mert ebben a szeretetben találnak valódi nyugalmat, és így tartják tiszteletben méltóságukat. Ahogy gyakorlati segítségnyújtással segítik a kevésbé szerencséseket, a Catholic Charities kapcsolatba kerül Krisztus testével. Végezetül 14. Leó arra buzdította az igazgató tanácsot, hogy ismerjék fel, Krisztus feltámadása mindent újjátesz, és engedjék, hogy a szervezet munkáját a húsvét reménye vezesse. Jó kívánságaimat fejezem ki nemes küldetésükhöz, és biztosítom önöket és minden kollégájukat, hogy imáimban megemlékezem mindannyiukról. Zárta beszédét 14. Leó az amerikai Catholic Charities hálózat képviselőihez. 14. Leó pápa május 7-én találkozik Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel. Május 7-én csütörtökön délelőtt fél 12-kor 14. Leó találkozik Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel a vatikáni apostoli palotában. A Szentszék sajtóirodája megerősítette a találkozót, miután vasárnap megjelentek ezzel kapcsolatos hírek a médiában. Rubio várhatóan délelőtt 11:42-kor érkezik a Vatikánba. Az amerikai külügyminiszter már találkozott a chicagói származású pápával 2025. május 18-án a Péteri szolgálata kezdetét jelző szentmisét követően. J.D. Vance, az Egyesült Államok alelnöke is köszöntötte a pápát ugyanazon az eseményen. A szentmisét követő napon, 2025. május 19-én kétoldalú találkozóra került sor 14. Leó pápa, valamint Vance és Rubio között. Csütörtökön, május 7-én az amerikai küldöttséggel tervezett találkozójának reggelén a pápa fogadja Donald Tuskot, Lengyelország miniszterelnökét is. A Szentszék sajtóirodája által kiadott közlemény szerint a kihallgatásra reggel 9 órakor kerül sor.

0: Megnyitották Rómában Wolmund Ferenc, vértanú plébános boldogá avatási aktáit. Interjú Veres András püspökkel.
1: Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Veres András Gyűri püspököt, aki Vatikánban járt, és a Szentek Ügyei Kongregációt kereste fel, ahol egy dokumentumot adott át és nyitottak fel. A többinek az elmondására őt kérem meg, kedves András atya.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget. Odahaza igyekeztünk beszámolni annak idején, amikor az egyházmegyei része lezárult ennek az ügynek, de az, hogy a Vatikáni Rádióban is szólhatunk, ez sokkal több közönséghez eljuthat. Örülök, hogy erről beszélhetünk. Wolmund Ferenc egykori császári plébánosnak a vértanúságáról állítottuk össze a dokumentációt, akit 1919-ben a kommun idején vörös katonák felakasztottak a falu teljes népesség előtt.
1: És ennek a falunak a neve a Császár.
2: Így hívják a települést Vértreskethely mellett.
1: Komárom közelében.
2: Tehát 19-ben egy nagyon döbbenetes szituáció alakult ki. Június környékén, amikor úgy tűnt, hogy a kommun lehet, hogy meg is bukik, akkor a helyi emberek a helyi kommunista vezetőt meg akarták lincselni, és a plébános Wolmund Ferenc megmentette ezt az embert a haláltól. Ám jöttek kumbéláik a vörös katonáikkal, és újra erőt demonstráltak, de oly módon, hogy ez a elbújtatott, megmentett kommunista személy a plébános búvóhelyét fölfedte, és a főutcán a nyilvánosság előtt akasztották föl Wolmund Ferenc atyát. Gyermekek is jelen voltak, mert mindenkit kivezényeltek. Többeket ki akartak végezni, börtönbe akartak hurcolni, és az emberek összefogtak, szerették volna megmenteni őket, volt, akit pénzzel meg is tudtak váltani. Wolmund Ferenc atya annyira szeretett személy volt a településen, hogy még a helyi protestánsok is gyűjtöttek, hogy megmentsék őt a haláltól, és nem sikerült, hanem a falu nyilvánosság előtt keresztre feszítették. Ez a bitófa mind a mai napig megvan, mert az akkori káplán nagyon ügyesen elrejtette, és ma látható a kiállításon, bárki megtekintheti.
1: Most már ereke jellegű.
2: Ennek az ügynek a egyházmegyei kivizsgálása lezárult, ezt lefordítottuk olasz nyelvre is, és elküldtük Rómába még tavaly, és most volt ennek az ünnepélyes felnyitása. Innentől indul el a római szakasz. Törő András atyát neveztem ki posztulátorának az ügynek, akinek az lesz a feladata, hogy újra és újra érdeklődjön a dolgok alakulásáról, hiszen most is elmondották a dikasztériumban, hogy hát bizony évente majdnem 1000-nyi eset van, ami ide érkezik hozzájuk, tehát nagyon-nagyon sok ügyük van, nagyon sokat kell dolgozniuk, nem ígérik, hogy nagyon gyors lesz, de miután szerencsére túl sok írás nem maradt fönt Wolmund Ferenc atya után, a hiteles leíratok a vértanúságáról, néhány személyes följegyzése a lelkinaplójában, ezek segítenek bennünket annak megállapításában, hogy ő valóban szerette az egyházat, szerette népét, és kész volt valóban az írásokból is kiderül, akár a vértanúságra is, hiszen abban megjegyzi, hogy lehet, hogy olyan idő következik, amikor érkezett a vörös hatalom, hogy életünket is áldozni kell az egyházért, és ő ezt kísérte. Meg is tette. Bízom benne, hogy az itteni munka gyorsan fog haladni mindezek ellenére. Majd novemberben jövünk adni a látogatásra, a Szentatyánál is szeretném megemlíteni ezt az ügyet, hiszen maga a Szent Szék bátorított bennünket, hogy a kommunizmus alatt történt vértanúságokat dolgozzuk fel, terjesszük be a Szenthivatási Dikasztériumhoz. Én bízom benne, hogy egyfajta elsőbséget is kaphat, mert nem sok írás van, ugyanakkor egyértelmű vértanúságról van szó, nem szükséges hozzá egy külön oda, ami a vértanúságot hitelesíteni.
1: Van-e az atyának élő mai tisztelete?
2: Van, hála Istennek, és nem csak Magyarországon, nem csak a Győri Egyházmegyében, hanem Ausztriában is, hiszen ő az egykori monarchia területén született, most Ausztriába esik ez a település, és ott is helyben megünneplik rendszeresen az ő évfordulóját, és átjárnak császárba is, minden esztendőben szoktunk egy közös ünnepet rendezni a császári templomban, ahová ők is jönnek busszal, hol többen, hol kevesebben.
1: Hol van a sírja?
2: Neckmarkban, ott Ausztriában, oda temették el.
1: Ottól született?
2: Igen, igen.
1: És a faluban, császárban, az emléke hogyan él?
2: Van egy alapítvány, van egy, hát most már állandó kiállításnak is nevezhetjük, ahol a vértanúságával kapcsolatos dolgok le vannak írva, tárgyeszközök ki vannak helyezve, mint említettem, a bitófa is ott található. Van tisztelete. Minden esztendőben azt kell, hogy mondjam, hogy a templomot úgy szépen megtöltik a jelenlévő hívek, pedig nem kis templomról van szó. Gyönyörű Dorfmeister festményekkel díszített templom, egy nagyon szép település, nagyon szép templom, ahol ő plébános volt. Azt gondolom, hogy az ő lelkiségéből is fakad, hogy egy ilyen nagy plébániára tették, ahol még káplán is volt.
1: Püspök atya, te a Győri Egyházmegyének vagy a főpásztora, mit kérsz a hívektől az ügy támogatásához?
2: Két dolgot csak. Egyik az, hogy amikor évente meghirdetjük a közös ünnepet, illetve a szentmisét, amit a boldogávatásáért ajánlunk föl, jöjjenek el császárba, nézzék meg ezt a helyszínt. Meg kell mondanom, már sokat szor voltam, de mindig megilletődik az ember, hogyha egy ilyen helyen jár, ahol tudja, hogy vértanúságig menő helytállás mutatkozott a hit az egyház mellett. Másrészt pedig, hogy rendszeresen imádkozzanak. Közzétettük az Egyházmegye honlapján is elérhető az a kis imádság, amellyel naponta imádkozhatunk az ő boldogávatásáért.
1: Éppen ma lesz délután a római Santo Stefano Rotondo Szent István kerek templomban a szentmiséje Mindszenti bíboros úrnak.
2: Igen, magam is részt veszek.
1: Igen, együtt fogunk imádkozni ott. De azért a kettő összekapcsolódik egy olyan negyed századdal időbeli távolsággal, de ugyanaz a tanúságtétel egyik másik részéről.
2: Igen, és ráadásul mind a ketten a lelkipásztorkodásban teremtettek maguknak egy olyan elismerést, ami hát a vértanúsággal, a Bonhoeffer Ferenc esetében mindenféleképpen, de egy vértelen vértanúsággal, mint Szenti Bíboros esetében is megpecsételődött, illetve megkoronázódott az a lelkipásztori munka.
1: Püspök atya, köszönöm a beszámolót, és szívemből kívánom, hogy ez az ügy minél gyorsabb léptekkel haladjon előre.
2: Köszönjük szépen, mi is ezért imádkozunk.
1: Dicsértessége Jézus Krisztus.
0: Veres András püspökkel készült interjúnkat hallották.
1: Böjte Csaba atya májusi szentmiséje a vatikáni magyar kápolnában. Hömpögessük hazáig a hazánkra és az egész nagyvilágra Jézus békéjét. Május 5-én kedden a Szent Péter Bazilika magyar kápolnájában Böjte Csaba ferences atya szentmisét mutatott be a Missio Tours zarándok iroda szervezésében érkezett híveknek, akik egy budapesti csoporttal együtt az ország sokféle részét képviselték. Csaba atya Jézus szavairól emlékedett, aki feltámadása után a saját békéjét adja benne hívőknek, és nem azt a békét, amit a világ tud adni. A békén a legtöbben a külső körülményeket értik, mert ha azok rendezettek, és ott nyugalom és béke van, akkor nekünk is békénk van. Jézus azonban másféle békéről beszél, az ő békéjéről. Böjte atya ennek illusztrálására sorra vette Jézus életének lényeges mozzanatait. Rögtön az úr születésekor, amíg az angyalok békét énekelnek, addig Szent József eléggé fapados fogadtatásra talált, de úgy tűnik, hogy az Úr nem sértődött meg, hogy az az első advent ilyen gyengére sikeredett. Az angyalok bár megtehették volna, hogy lángpallossal rendet teremtsenek Heródes fejében, mégis a Szent Család inkább menekül. De békességben él, mert tűri a békétlenséget. Ugyanez folytatódik Jézus nyilvános fellépésekor Názáretben, amikor felolvassa Izaiás csodálatos programját, amire kilögdösik őt maguk közül. Ő pedig keresztül megy köztük, végzi a dolgát. Amikor a rokon és próféta keresztelő János lefejezésének a hírét veszi, az Úr elmegy egy magányos helyre, akik pedig utána mennek, hogy királlyá tegyék őt, azokat bárkába parancsolja. Nem áll a népi indulat élére, mert a mennyei béke akkor is ott van Jézus szívében, hiszen nem a külvilágtól függ az ők benső békéje és derűje. És a végén, nagy csütörtök nagypintek drámájában a hozzáérkező, őt csókkal áruló Júdást barátjának nevezi. Amikor a pere folyik, nem fordít hátat az egésznek, nem hozza előre mennybe menetelét, hogy elmeneküljön, hanem megőrzi lelke nyugalmát ott is. Amikor a kereszten gyilkosaiért imádkozik, mély nyugalom árad a szavaiból. a mennyei atya írta neki a forgatókönyvet, ő csak annyit mond, hogy legyen meg a ti akaratod, és megteszi azt. A keresztény pedig beírik a mennyei atya akarata, és Jézus csak annyit mond, atyám, a te kezedbe ajánlom lelkemet. Ott is béke van benne, és éppen ezt a békét kínálja megváltó nekünk, mindannyiunknak. Csaba atya úgy gondolja, hogy most nehéz idők jönnek, szerte a világon, háborúk, talán szegénység is, és nem tudjuk, mit hoz a holnap. Éppen ezért kell átelmélkednünk Jézus békéjét, sőt, kezünket kell nyújtani utána, hogy az a mennyei béke töltsön el minket, ami valójában a Szent Háromság szeretetteljes békéje. Végül Fülyi Szent Miklós példáját említette, akinek a tiszteletére bőjtett Csaba atya egy házat alapított. A svájci szent részt vett két polgárháborúban, 10 gyermeke született, azokat fölnevelte, majd visszavonult egy erdőbe, ahol remételett. Lassanként híre támadt, és elkezdtek hozzá kiárni az emberek, mert ő képes volt Krisztus békéjét közvetíteni. Svájc kantonjai felkeresték, és mára ő úgy nemzeti szentje Svájcnak, mint nekünk Szent István királyunk. Fülyi Szent Miklós az 1400-as években élt, és Svájc azóta nem harcol. Nincs polgárháború, mert ahogy a svájciak tartják, ő nem csak kiimádkozta nekik a békét, hanem rá is vezette őket arra, hogy Jézus békéjében éljenek. Ez legyen a mi feladatunk is, hogy Krisztustól tanulva, elcsendesedve családunkban és a munkahelyünkön is békét teremtsünk. Adja az Úr, hogy itt Szent Péter sírja közelében valóban elnyerjük ezt az áldott békét, és mint egy nagy folyót hömpögessük hazáig, a hazánkra és az egész nagyvilágra. Fejezte be homiliáját a Szent Péter Bazilika magyar kápolnájában Böjte Csaba ferences atya.
0: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.
3: Mária Rádió.
4: Programajánló következik.
5: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária. 11. keresztény film és könyvnapok. A szeretet öröksége. 2026. május 8-ától 10-éig. Uránia Nemzeti Filmszínházban. Keresztény mozifilmek vetítése, kerekasztal beszélgetések, keresztény film és könyvvásár. Szervező, Keresztény Filmes Misszió Alapítvány. Programok. Május 9-e szombat. 10:30-tól filmvetítés a díszteremben. Második János Pál, Félelem nélkül. A 2025-ben készült film 84 perces, szinkronizált litván-amerikai életrajzi film. 12:15-kor kerekasztal beszélgetés a kávézóban. Keresztények a kultúráért és emberi méltóságért. A moderátor Madocsai Bea, az Emmanuel közösség tagja. Résztvevők: Földi Kovács Andrea, televíziós újságíró, Keresztes Ilona, az Együtt az Életért Egyesület elnöke, Lukovics Milán atya, a Mária Rádió műsorigazgatója. 12:30-tól filmvetítés a díszteremben. A Mennyországot választom. Néri Szent Fülöp, mozis verzió, szinkronizált olasz életrajzi film, 143 perc hosszú. 13:30-től kerekasztal beszélgetés a kávézóban. A keresztény művészetek missziója. Moderátor Madocsai Bea, műsorvezető, szerkesztő. A résztvevők: Magyar Krisztina képzőművész, Balogh Péter Pius, a gödöllői premontrei apátság apátja, Józsa Judit kerámia szobráz. 14 óra 45 perctől kerekasztal beszélgetés a kávézóban. Miért fontos a keresztény párbeszéd? Moderátor Keresztes Ilona újságíró. A résztvevők Maklári Ákos atya, görögkatolikus pap, a KÉSZ elnöke. Szloboda József, református lelkész. Nacsinák Gergely András, ortodox pap. 15 óra 30 perckor filmvetítés a díszteremben. A nevem Bernadett. 2011-ben készült feliratos francia életrajzi film, hosszúsága 109 perc. 16 óra 15 perctől kerekasztal beszélgetés a kávézóban, keresztény egyházak találkozása más egyházakkal. Moderátor dr. Tordján Attila, az Etalon filmkiadó alapítója. Résztvevők Bárány Béla katolikus pap, Rupovszki Rita a Ciszterci iskolai főhatóság főigazgatója, Szőke Péter a Szent Egidio közösség budapesti vezetője. 18 órakor filmvetítés a díszteremben. Carlo Acutis, a Mennyország nem várhat. 2023-ban készült feliratos spanyol dokumentumfilm 78 perc. 18 óra 30 perctől kerekasztal beszélgetés a kávézóban, Szentek az emberek egységéért. Moderátor Gőbel Ágoston, szerkesztő, műsorvezető. Résztvevők Dr. Bagyinszky Ágoston, a Szapiencia Hittudományi Főiskola rektora. Dr. Barna Erzsébet, Fokolarina orvos. Dr. Tordján Attila, az Emberiség fáklya vivői lexikon főszerkesztője. 20 órától filmvetítés a díszteremben. Sacré-Cœur, a Szent Szív csodálatos hatalma. Magyarországi ősbemutató. Feliratos francia dokumentumfilm 95 perces. Itt regisztráció szükséges. Szívesen látjuk bármelyik eseményen, a belépés díjtalan, azonban az élet bármit hozhat, így a műsorváltoztatás jogát fenntartjuk. Várjuk szeretettel!
4: Programajánlót hallottak.

0: Hírek.
1: Első szombati térdeplő rózsafüzért imádkoztak a Szent István bazilika előtti téren. A Lorettói litánia május szép imádsága a szűzanya hónapjában. Az alföldi népi faragó és díszítő művészet hagyományait bemutató kiállítás nyílt Opusztaszeren. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják, melyeket Mészáros Magdolna szerkesztett önöknek és Kassa Regina olvas fel. Szombaton 27. alkalommal tartották meg a férfiak térden állva mondott első szombati rózsafüzér imádságát, a békéért, a kiengesztelődésért, a megfogant életekért, a férfiak tekintélyének és lelki szerepének helyreállításáért a családokban. Az imádság után együtt zarándokoltak a Lánchídon át a Magyarok Nagyasszonya Szikla templomba, ahol Csóka János Pálos atya által bemutatott szentmisén vettek részt. A Csíksomlyói bazilika előtti téren is 27. alkalommal imádkoztak együtt a férfiak. A következő ima alkalom Budapesten június 6-án a Szent István bazilika előtti téren lesz. Más egyházmegyékben is tervezik az imádság elindítását, melyre vonatkozóan néhány alapvető és a térdeplő imádsággal kapcsolatban minden információ olvasható a Magyar Kurír hírében. A rózsafüzért imádkozó férfiak részére ismét szerveznek lelki gyakorlatot Medjugorjeban szeptember 24-e és 28-a között. Néked ajánljuk, szűzanyánk, a legszebb hónap alkonyát, hangzik fel május estéjén hazánk sok templomában a szép népének a Lorettói litánia elimádkozása után. Egyházunk a szűzanyának ajánlja a virágbaborulás hónapját, melyel égi édesanyánkat köszöntjük, olvasható a Magyar Kuríron. Először 10. Alfonsz Kasztília királya kapcsolta össze Májust Szűz Mária személyével a 13. században. Ilyenkor megkoronázta a szűzanya képét, szobrát és énekkel magasztalta Máriát. A Lorettói litánia a boldogságos Szűz Máriát köszöntő és segítségül hívó imádság, melyet 8. Orbán pápa a 17. század végén egyetemes használatra rendelt el a különböző helyi Mária litániák helyett. 13. Leó pápa ezt 1886-ban megerősítette. Hazánkban május minden estéjén imádkozzák a legtöbb templomban, melyhez egyházmegyei és helyi szokások szerint különböző Mária imádságok kapcsolódnak. A Puszták rajzolói Faragás a Délalföldön címmel új időszaki kiállítás nyílt az Opusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban. Tájékoztatta az intézmény marketing vezetője az MTI-t. A skanzenben a Hódmezővásárhelyi Tanyai Olvasókörben október 31-éig megtekinthető kiállítás célja, hogy bemutassa a Délalföld népi faragó és díszművészetének hagyományait, különös tekintettel a pásztorkultúra tárgyaira és díszítő világára. Bepillantást nyerhetünk az alföldi gazdasági és társadalmi életformákba is, melyeknek sajátos lenyomatai a kiállított tárgyakban elevenednek meg. A rokonmesterségek is megjelennek, és falapminták segítik megérteni, hogy miért bizonyulnak egyes fafajok alkalmasabbnak a megmunkálásra. A kiállítás kapcsolódik a legelők és a pásztorok nemzetközi éve alkalmából Magyarországon és külföldön rendezett eseményekhez. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei május 6-án szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm figyelmüket és további szép napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.
2: Mária Rádió.
3: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

Tudjuk, hogy akik az Isten szeretik, minden a javukra válik, hiszen ő saját elhatározásából választotta ki őket. Akiket ugyanis eleve ismert, azokat eleve arra rendelte, hogy fiának képmását öltsék magukra. Így lesz ő elsőszülött a sok testvér között. Akiket előre erre rendelt, azokat meg is hívta, akiket meghívott, azokat megigazultá tette, akiket pedig megigazultá tett, azokat meg is dicsőítette. Abban az időben, amikor én még egyáltalán nem voltam vallásos, és egy idős nénivel beszélgettem, aki közel állt a szívemhez, nagyon bölcs volt, és ő vallásos volt, tehát ő járt templomba és imádkozott is, és én teljesen más miatt beszélgettem vele, és a beszélgetésünk végén ő adott nekem egy könyvjelzőt, amire ez az igevers volt felírva. És aztán, ahogy alakult a hitem, és alakult az életem, egyre többet mondott ez az ige, és egyre közelebb állt a szívemhez, hogy mit jelent az, hogy szeretik az Istent, és hogy mi az, hogy minden a javunkra válik. És amikor a megtérésemkor rájöttem, hogy annak ellenére, hogy nem akartam embereket bántani, mert hogy nem az Istenhez kapcsolódva szerettem őket, bántottam őket, de hogy Isten mindent az ő és az én javamra is tud fordítani. És ez nekem nagyon nagy vigasztalás volt, mert életemben mindig az igazságot kerestem, hogy hogy tudok jól élni, hogy tudok úgy élni, hogy az igazságot megélve élem, aztán később rájöttem, hogy az igazság az Jézus, a Jézus életen.

0: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat! Önök a Mária Rádiótól napindító műsorát hallják. A mai műsort a Patona Hungári Gimnázium tanulói készítették és szerkesztették.
1: Benkő Mária,
2: Okeke Sára Csínyere,
3: Szőke Anna Csilla,
4: Jancsó Réka,
5: Garajszki Anna,
6: Gömöri Emese,
7: Gálazi Fanni Anna,
0: Takácsi Hanna. Először hallgassuk meg a nap evangéliumát, amit Jancsó Réka fog felolvasni, és Jármi Zoltán atya fog magyarázni.
4: Részlet János evangéliumából. Én vagyok az igazi szőlőtő, s atyám a szőlőműves. Minden szőlőveszőt, amely nem hoz gyümölcsöt, lemetsz rólam, az pedig, amely terem, megtisztítja, hogy még többet teremjen. Ti már tiszták vagytok a tanítás által, amelyet hirdettem nektek. Maradjatok hát bennem, s akkor én is bennetek maradok. Amint a szőlővesző nem teremhet maga, csak ha a szőlőtőn marad, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem marad, s én benne, az bő termést hoz. Hisz nélkülem semmit sem tehettek. Aki nem marad bennem, az kivetik, mint a szőlővesszőt, ha elszárad. Összeszedik, tűzre vetik, és elég. Ha bennem maradtok, és tanításom is bennetek marad, akkor bármit akartok, kérjetek, és megkapjátok. Azáltal dicsül meg atyám, hogy bő termés hoztok, és a tanítványaim lesztek.
0: Most hallgassuk Jármi Zoltán atya magyarázatát.
8: Föltámadt Krisztus, valóban föltámadt. Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. A mai szentírási rész a szőlővesszőnek a története, a szőlőtőhöz kötődően mindannyiunk föltámadásának egy kicsit a szimbóluma is, ahogyan az életünkben ez majd meg fog történni, és ahogy nagyon fontos, hogy erre mindig készüljünk, mindig tudatosítsuk, hogy Krisztushoz kötjük az életünket, ha azonban sok olyan irány kerül be, ami nem fontos, ami nem lényeges, ami nem értékes, akkor eltávolodunk Krisztustól. És ilyenek leszünk, mint a szőlővesző, az a szőlővesző, amely nem hoz termést, amely egy kicsit, mintha értéktelen lenne. Tudjuk ugyanakkor, hogy Krisztus előtt értékesek vagyunk mindannyian. Mindannyiunk számára nagyon fontos, hogy ezt az értéket tudatosítsuk, és minél több dolgot, minél több ajándékot tudjunk kihozni magunkból, és tudjuk értékesíteni azokat a dolgokat, amelyeket ajándékba kaptunk a Jóistentől. Mindannyiunk számára nagyon fontos, hogy erre valóban készüljünk, és valóban tudjuk, hogy az Isten ügye mindannyiunk számára nagyon fontos. Mindenki számára lényeges, hogy tudja, hogy amikor készül az Istennel való találkozásra, nagyon sok dolog hátráltathatja őt. Teréz anya hívja fel egyszer a figyelmet mindannyiunk számára, hogy az életben mennyire fontos a készület. Mi nagyon sokszor ezt a készületet, a konkrét tetteket egy kicsit halogatjuk. Teréz anya egy kicsit így fogalmaz, hogy olyanok vagyunk, hogy mindig valami miatt elhalasztjuk az igazi döntést, elhalasztjuk a kis tetteinket, és azt mondja, hogy először arra várunk, hogy elvégezzünk egy iskolát, hogy leérettségizzünk, utána arra várunk, hogy párkapcsolatunk legyen, utána arra vágyunk, hogy házunk legyen, utána arra vágyunk, hogy kocsink legyen, utána arra vágyunk, hogy elérjük a jó munkahelyet, utána arra vágyunk, hogy 10 kilóval kevesebbek legyünk, utána megint soroljuk tovább, hogy mi mindenre vágyunk, hogy péntek legyen, szombat legyen, vasárnap legyen, és igazából elfeledkezünk arról, hogy ezzel mindig eltoljuk az időt. A mai napnak a szent változása mindannyiunk számára lényeges, hogy ezt a szent változást ma kell elkezdenünk, ma kell közelépnünk Krisztushoz, és ma kell igazából változni és változtatni olyan dolgokat, amelyekben érezzük, hogy hátrátalt, távol tart Krisztustól, és nem engedi, hogy az életünk, amely egy nagyon szép szőlővesző Isten ajándékaként valódi, értékes és igazán fontos terméseket hozzon. A krisztusi ember készül mindig arra, hogy valóban a boldogság tulajdonosa, illetve a mennyországnak a részesévé tudjon válni. Mi akadályozhat bennünket ebben? Hát sok olyan dolog, ami nem annyira fontos, ami nem annyira lényeges, mint ahogyan a szőlőmunkások észreveszik azokat az ágakat, amelyek nem jó irányba mennek, amelyek nem teremnek, amelyek nem segítenek, és levetszik, és majd az ítéletkor ezeket mintegy elégetik, tudjuk, van mit tennünk, van feladatunk, van küldetésünk. Egy remetéhez egyszer elment egy fiatal ember, aki azt mondta, hogy szeretné elérni a boldogságot és a mennyországot. Hát a remete azt mondta neki, hogy hát ehhez igazából egy atlétára lenne szükség, egy sportos emberre, aki meg tudja tenni ezeket a dolgokat. A fiatalember azt mondta, hogy erre képes, nagyon ügyes, nagyon sok sportot már végzett, és ezekben nagyon hatékony és eredményes. Erre ez a tanító kijelölt neki egy ugró helyet, ahonnan el kellene ugrani a célba, amit kb. Egy méterrel arrébb letett. Utána elkezdte kérdezgetni, hogy mi minden van a te életedben, hogy oda tudj lépni Krisztushoz, vagy oda tudj ugrani, hiszen ha nincs sok akadály közted és Krisztus között, akkor ezt nagyon könnyen meg tudod tenni. És igazából ekkor végigkérdezett, hogy milyen van az életében. Van-e háza, van-e autója, van-e tabletje, van-e laptopja, van-e okostelefonja, és sorolhatnánk tovább is, amilyen tárgyakra vagy dolgokra igent mondott, akkor mindig 50 centivel arrébb tette a célnak a helyét. A végén 9,5 méternél tartottak. A tanítvány a fiatalemberrel azt mondta, hogy ő hát igazán jó sportoló, és eredményeket is elér, de azért világrekordra ő sem képes. A mester azt mondta, bármilyen dolog, amit oda teszel Krisztus és közéd, az mindig eltávolít téged, annál nagyobbat kell ugranod, annál több dolgot kell megtenned, és annál több dolgot kell megszüntetned a magad életében. Hát kívánom mindannyiunknak, amikor Krisztussal való találkozásra készülünk, arra, hogy üdvösségünk legyen, hogy jó termést hozzunk, akkor vizsgáljuk meg azokat a dolgokat, amelyek Krisztus és mi közénk kerülnek. Ha ezt megvizsgáljuk, ha kiteszünk olyan dolgokat, amelyek nem fontosak, amelyek nem annyira értékesek, amelyek gátolják azt, hogy gyümölcsöt teremjen az életünk, akkor valóban könnyebben tudunk Krisztushoz odaérkezni, és könnyebben tudunk értékes, valódi, Isten előtti gyümölcsöket teremni. Amen.

0: Köszönöm a kedves hallgatókat! Önök a Mária Rádió reggeli napindító műsorát hallgatják. Kálazi Fanni vagyok, és a Mária Rádió munkatársával, az ifjúsági műsorok szerkesztőivel, Osvai Péterrel fogok beszélgetni. Idén is megrendezésre kerül a Mária Rádió médiatábora. Ez pontosan miért szervezik?
1: Én is sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm ezt a kérdést. Nekem az egyik, nem tudom, vesszőparipám, vagy egy kedvenc szellemi gyermekem ez a médiatábor. Azért szervezzük a médiatábort, hogy megismertessük a fiatalokat, ugye ez középiskolás fiataloknak szól, tehát 15-18 éves közötti korosztálynak, hogy gyakorlatilag a média teljes palettájával ismertetjük meg a fiatalokat. Itt műhelymunkák, workshopok, interaktív foglalkozások lesznek. Gyakorlatilag tehát a újságíró, kreatív írás, beszédképzés, retorika, műsorszerkesztés, műsorvezetési ismeretek, média marketing, tehát a elég színes, sőt, televíziós műsorkészítés, a Keszthelyi Televíziós kollégák jóvoltából ebbe is betekintést nyújt a médiatábor. Ez gyakorlatilag úgy kell elképzelni, hogy ilyen egyhetes média edzőtábor, és hát rengeteget lehet belőle tanulni nyilván. Profi szakemberek tartják ezeket az előadásokat, illetve műhelymunkákat, és a végén pedig lesznek élő műsorvezetésre élő műsorvezetés lehetőségek, tehát a Mária Rádió országos adásában hangzanak el ezek a műsorok, illetve ami a Habatortán az utolsó előtti este a Keszthelyi szabadtéri színpadon élőben vezetünk műsort, kerekasztal beszélgetést, és ezt a Mária Rádió országos adásában is hallható lesz majd.
0: És ezt kiknek ajánlja ezt a tábort?
1: Hát ezt a középiskolás korosztályúnak nyilván egyrészt, másrészt akik érdeklődnek a média iránt, nem csak azért, mert mondjuk továbbtanulási gondolatokat forgatnak ez irányba a fejükbe, hanem egyáltalán ki akarják próbálni, vagy érdeklődnek az iránt, hogy milyen ez belülről ez a világ, mert gyakorlati ismereteket fognak tudni szertenni, és mondom, profi szakemberektől tudnak tanulni.
0: És erre hol lehet jelentkezni?
1: A Mária Rádió honlapján, aki bepötyögi a Mária Rádió honlapján azt, hogy médiatábor, ott minden információt megtalál, illetve a jelentkezési űrlapot is kitöltheti. Akkor válik véglegessé a jelentkezés, hogyha kitöltötte valaki az űrlapot, és befizette a részvételi díjat.
0: És ez mikor kerül megrendezésre?
1: Igen, ez egy lényeges kérdés. Augusztus 14-e és 19-e között egyébként Keszthelyen a Balatonparton.
0: Idén lesz Laudato Si tábor is, úgy hallottam, hogy ez már előző években is volt.
1: Hát előző két évvel ezelőtt volt egyszer egy ökotáborunk. Felmerülhet a kérdés, hogy ezt meg miért szervezi a Mária Rádió. Mondjuk, hogy érthető, hogy egy Mária Rádió az egy médium, médiatábort szervez a Mária Rádió, az úgy rendben van, de hogy kerül a csizma az asztalra, miért szervez a Mária Rádió ökotábort, vagy Laudato Si teremtésvédelmi tábort? Hát azért, mert a Mária Rádió nem csak műsorokat készít, nem csak rádióként fogjuk fel magunkat, hanem sokkal többel is foglalkozunk. Olyan ügyek mellé állunk, nem csak mellé állunk, hanem mi magunk is szervezünk programokat, amelyeket nagyon-nagyon fontosnak tartunk. A fenntarthatóság, tehát az, hogy lesz-e földünk, meg hogy hogyan fog, meg élet lesz rajta, ez elképesztően fontos. És ugye ez a teremtett világunk, tehát amit a jó Istentől kaptunk ajándékba, nem mindegy, hogy hogyan bánunk vele. Csak egy pár, hát kicsit riasztó, de sajnos ez tény adatot szeretnék közölni a hallgatókkal. Biztos hallottatok róla, hogy műanyag hulladék szigetek úsznak az óceánokon. A legnagyobb ilyen szigetnek a kiterjedése 15 magyarországnyi. Hatalma, óriás, és ezt az ember szennyezi. Állatfajok ezrei állnak a kipusztulás szélén. És az emberi tevékenységből, az emberi szennyezésből, erdőirtásból fakad. És kérdezhetjük, hogy mi nekünk, mi közünk ehhez, hát ezek a nagyvállalatok. Például olyan közünk van, hogy mit vásárolunk, mennyiért, kitől, milyen cégtől, hogyan gazdálkodik. Ezekről a kérdésekről ott is lesznek ilyen interaktív előadások, profi szakemberek tartanak előadást, ez terényben lesz egyébként egy Nógrád megyei apró faluban. Azért éppen ott, mert fenntartható módon élnek ott emberek, nagyon sok pályakezdő család gazdálkodik ott, tehát meg tudnak élni. Ugye ez is megint egy külön probléma Magyarországon, hogy halnak ki a kisfalvak. hát ez is egy kis apró falucska, 700-valány ember lakik ott, és ezt szeretnénk megmutatni a fiataloknak, ez is középiskolás korosztálynak szól, hogy lehet vidéken is élni. Egyébként gyönyörű szép természeti környezet, tehát elméleti és gyakorlati tudásra tesznek majd szert a fiatalok. Lesznek olyan gyakorlati műhelyek, mint kenyérsütés, mint sajtkészítés, mint befőzés vagy savanyítás. Meglátogatunk egy juhászatot, méhészetet, ökogazdaságot. Úgyhogy nagyon színes, érdekes programnak nézünk elébe.
0: És ennek mi a pontos dátuma?
1: Ez augusztus 7-e és 12-e között kerül megrendezésre, tehát a Nógrád megyei Terény falucskában, és erre is a Mári Rádió honlapján az ökotábor menüpontban lehet nem csak jelentkezni, hanem a teljes részletes információt megtudni. Mind a kettő tábornál nagyon fontos az előzőnél is megjegyezni azt, hogy aki anyagilag nem teheti meg, hogy kifizesse a részvételi díjat, amelyet egyébként igyekeztünk abszolút a minimálisra szorítani, és a Mári Rádiónak ezen semmi haszna nincsen. Vannak jótevői a Mári Rádiónak, akik tudnak segíteni anyagilag, itt keresztény üzletemberek vannak a háttérben. Minden évben, legalábbis a média táborban, illetve a tavaly előtti ökotáborban is volt, aki ezt igénybe vette. Megvan a jelentkezési lapon, vagy jelentkezési oldalon az információ, hogy hova kell írni e-mailt. Ez teljesen inkognitóban, tehát teljesen no name, tehát nem tudják egymásról a tábor lakói, hogy ki részes, meg nem is érdeklődnek, csak ezt mi tudjuk. Tehát, hogy nagyon tudunk segíteni, tehát ha valaki csak emiatt ne jönne, akkor az ne legyen akadály.
2: Engem az érdekelne igazából mindkét táborral kapcsolatban, hogy mi az, amit ez a tábor ad a tinédzsereknek, amit esetleg más táborok nem adnak?
1: Hát, amint mondtam, a médiatábor, sőt, mind a kettő a gyakorlati dolgokra fókuszál. Tehát nem csak egy sima elmélet, és, illetve az elméleti oktatás sem csak egy olyan, hogy kiáll valaki a katedrára, és akkor mondja, hanem ilyen beszélgetősen alakul a dolog, illetve gyakorlati ismeretek. Tehát a fiatalok ki is próbálhatják, tehát, hogy lesznek például interjúkészítés, már a teljesen kezdők is kipróbálják magukat az interjúkészítésben, vagy beszédképzésben, ahol tényleg beszédgyakorlatok lesznek, nem csak egy elmélet, vagy retorika, ugye a beszédképzés az a helyes beszédtudománya, a retorika meg a hatásos beszéd, tehát hogy odafigyeljenek, hogy meg is jegyezzék azt, amit mi mondani akarunk, és ebből ezek mind-mind gyakorlati foglalkozásokra épülnek, tehát ez nagyon fontos, hogy gyakorlati jelentőségű, és az ökotábor is olyannyira gyakorlati, hogy a helyszín választás is tudatos és szándékos, hogy mutassuk, hogy hát vidéken is élhető az élet, hogy olyan emberekkel találkozzunk, vagy találkoztok, vagy ha jöttök, akik az életükkel bizonyítják, hogy ez lehetséges fenntartható módon, lehetséges környezetbarát módon élni és gazdálkodni, boldogulni vidéken is például.
2: És esetleg ki tudnál emelni egy személyes élményt az előző évek táboraiba?
1: Hú, rengeteg van. Az élő műsorvezetés a médiatáborban az mindig hatalmas élmény. Most már egy pár éve

0: élmény a Kesztei Banaton Parti szabadtéri színpadon a záró kerekasztal beszélgetés. Itt általában három Keszthelyi vagy Balaton környéki közszereplővel beszélget, három riporter, tehát ez egy nagyon különleges felállás, hogy három riportalany és három riporter, ezek nagyon nagy élmények.
1: Záró kérdésnek pedig az érdekelne, hogy milyen hosszú távú célotok van a tábor részvevőivel?
0: Az, hogy a Mária Rádió ifjúsági szerkesztőségének részévé váljanak, ezt mindig felajánljuk, és ez működik is egyrészt, tehát hogy riportokat lehet csinálni, napindítókat csináljanak, hát több, ti is így kerültetek be a patrona is, hogy az iskolátokból jöttek résztvevők a táborba, láttam, hogy nagyon ügyesek, és akkor hát rajtuk keresztül megkerestem az iskolátokat, és hát ez így terjed.
2: Köszönjük szépen, önök a Mária Rádió napindító műsorát hallgatták, és Orsvai Péterrel beszélgettünk a média és az ökotáborról. Köszönjük szépen.

0: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, én Gömör Jemese vagyok, önök a Mária Rádió napindító műsorát hallgatják. Ma a mai interjúban Harmati Gréti tanárnővel fogok beszélgetni a fiatalok, főként a mi generációnk Isten kapcsolatáról. Az első kérdésem az az lenne, hogy tanárként hogyan látja a mai fiatalok számára, mit jelent Isten fogalma?
1: Köszönöm szépen a meghívást, én is köszöntöm a kedves hallgatókat. Nagyon jó a másik oldalról így tanárként látni azt, hogy a diákoknak vagy a fiataloknak mit jelent az Isten kapcsolat, vagy Isten fogalma. Ugye a Patronában tanítok, és ott hála Istennek erről nagyon nyíltan lehet kommunikálni, beszélni, és ezek alapján azt tudom elmondani,

0: hogy Isten egy kapaszkodó számukra, egy nagyon fontos háttér, amiben a nehézségekben tudnak mihez nyúlni, kapaszkodni, és ez egy ilyen elkerülhetetlen része az életüknek, tehát olyan, mintha az egész életüknek egy alapja lenne.
1: És észrevesz valamilyen különbséget a között, ahogy a mai diákok Istenről gondolkodnak, és ahogy mondjuk a mi szüleink, vagy akár a tanárnő generációja gondolkodott a Istenről?
0: Nem olyan nagy korkülönbség van köztünk, tehát egy ilyen 10-15 évről beszélünk, úgyhogy olyan nagy különbséget azért nem tudok felfedezni, mert szerintem nagyon hasonló az, ahogy az én generációm látja, vagy érzékeli Istent, mint a mostani tizenévesek. A korábbi generációkat igazából elmondás alapján tudom, hogy talán egy kicsit, hogy is mondjam, szigorúbban álltak hozzá az Isten fogalmához, vagy ahogy az Istenről gondolkodtak. Most már talán szabadon több kérdést mernek feltenni. Ez szerintem egyébként a mi generációnknál már elindult így a gimis korban, tehát 10, 12, 13, 15 évesen egyre kritikusabb az ember, és ezeket a kérdéseket talán bátrabban felmerik most már tenni a mai fiatalok, mint a korábbi generációk.
1: És bár elég bátrak vagyunk, de azért vannak olyan dolgok, amik tudnak minket gátolni abban, hogy Istennel építsük a kapcsolatunkat. És tanárnő szerint mi az a legnagyobb dolog, ami így gátolni tud minket benne?
0: Nagyon sokat számít a környezet, hogy a diákok és a fiatalok milyen környezetben vannak, és tulajdonképpen maga a környezet tud egyébként támogatni és gátolni is. Akár a social media, a körülvevő baráti társaságok, a család, mind-mind attól függ, hogy honnan érkeznek, milyen mentalitással. Ahogy mondtam, támogatni is tud, de nagy veszélyei is vannak ennek, hogy gátolni tud az, hogy az idő nagy részét a social media felületeken töltik a diákok, olyan platformokat nézve, amik nem az Isten kapcsolatot vagy az Isten képet erősítik, támogatják, illetve hogyha olyan közegbe kerülnek, olyan baráti társaságban, ami nem is kell feltétlenül, hogy elvigye egy negatív irányba, vagy nem kell, hogy rossz célzattal legyen jelen az a baráti társaság, de hogyha már nagyon sok a szkeptikus, vagy a nagyon sok kritikus diák, akkor olyan kérdéseket tudnak feltenni egymásnak, vagy olyanra tudják uszítani, olyan felé tudják uszítani egymást, ami nem biztos, hogy előre vezető a diákok számára.
1: És mennyire nyitottak, mit tapasztal, hogy mennyire nyitottak a fiatalok arra, hogy őszintén beszéljenek a hitről, meg a kétségeikről a Istenben, ha vannak ilyenek?
0: Hála Istennek nagyon nyitottak, és szerintem ez nagyon fontos. Kritikus szemük van, ami szintén fontos, és itt van nekünk tanároknak, meg felnőtteknek nagy felelősségünk abban, hogy hogyan állunk hozzá ehhez a kritikus szemlélethez. Nyíltan kell erről beszélni, tehát a kérdéseiket mindig meg kell hallgatni, és beszélni kell róla. Nem egyszer volt már, hogy testnevelés órán előjött az Isten kapcsolat, vagy az Istennel kapcsolatos kérdések sokasága, mert ez foglalkoztatja a diákokat, hála Istennek, és a koromból fakadóan ezt felismerik tenni ezeket a kérdéseket, és én ennek nagyon szoktam örülni, mert örülök neki, hogyha felmerik tenni, és nyitottak a válaszra, tehát nem konkrét válaszokat várnak, és nem azt szeretnék feltétlenül, hogy az előzetes megítélésük szerint igazuk legyen, hanem nagyon nyitottak az én tapasztalataimra, és arra, hogy én mit gondolok erről. Nagyon jól lehet formálni ilyenkorban a diákok szemléletét az Isten kapcsolat kapcsán, és azt gondolom, hogy kell is, tehát kell erről beszélni, és meg kell ragadni ezeket a nyitott kérdéseket.
1: És a tanárnő szerintem inkább így válaszokat várnak a hittől, meg Istentől, vagy inkább egy olyan teret keresnek, ahol kérdezhetnek, és önmaguk lehetnek 100%-ban.
0: Szerintem mind a kettő, és nem is zárja ki egyik a másikat. A tér, amit igazából ebben keresnek, azt azért keresik, hogy a kérdéseiket fel tudják tenni, tehát nyíltan tudjanak kommunikálni, kérdezni, elmondani a saját véleményüket, és ezáltal alakul ki az, hogy válaszokat kapnak, kapaszkodót kapnak, úgyhogy ez az egész azt gondolom, hogy egy egységet alkot, és nem zárja ki egymást, és nem is szabad, hogy kizárják egymást, hanem mind a kettőre nagyon nyitottnak kell lenni, nekünk tanároknak, de hála Istennek a fiatalok felteszik ezeket a kérdéseket, és ezt a teret pedig keresik hozzá.
1: És tanárként hogyan lehet úgy beszélni, vagy hát a tapasztalata szerint nyilván erre nincsen egy ilyen teljes séma, hogy ezt hogy kell csinálni, de hogyan lehet beszélni úgy Istenről, hogy ez valóban megszólítsa a fiatalokat?
0: Teljesen őszintén és nyíltan, és a kétségeket, meg a nem szép dolgokat is, és azt gondolom, hogy el kell mondani, és vállalni kell. Ez közelebb hozza a diákokat Istenhez. Ahogy mondtam, többször van, hogy testnevelés órán előjön a hit téma, vagy az Isten kapcsolat, akár személyesen, akár általánosan. Nagyon fontosnak tartom beszélni arról, hogy nekem hogyan alakult ki az Isten képem, mikor voltak kétségeim, minek kapcsán voltak kétségeim, és ezeket én mindig nyíltan és őszintén elmondom. Egyébként ez több kérdést is felhoz bennük, amiket hála Istennek fel is tesznek, és ez az őszintesség, meg ennek a természetes kezelése, hogy teljesen normális az, hogyha biztos vagyok az Isten kapcsolatomban, vagy az is, ha kétségeim vannak, tehát ennek a tudatosítás, hogy mindegyik teljesen rendben van, ez egy biztonságot ad nekik, és azt el fogják hinni magukról, hogy teljesen normális, hogy ők így gondolkodnak. Azt gondolom, hogy ez közelebb hozza az Istenhez a diákokat, és talán még nyitottabb szemmel tudnak az Isten felé fordulni, hogy nem minden fekete-fehér, nem minden csodálatos, hogyha az ember hívő, és ezeket a nagyon provokatív kérdéseket is, amikor felmerik tenni, és megkapják rá a válaszokat, akkor erősödnek a hitben, én azt gondolom nekem. Hála Istennek csak pozitív tapasztalataim vannak ezzel kapcsolatban.
1: Még körülbelül egy percünk maradt, úgyhogy így röviden mit gondol, mire lenne leginkább szükségük a mai fiataloknak ahhoz, hogy közelebb kerüljenek Istenhez?
0: Közösségekre mindenképpen, és biztos családi háttérre. Hála Istennek sokan járnak közösségbe, tehát azt gondolom, hogy ez erre van tér, meg kell ragadni ezeket, illetve nagyon fontos nyilván a családi közeg. Hogyha ezek nincsenek, akkor nagyon jó tanárokra van szükség, akik beszélnek a hitről, és akik választ adnak a kérdésekre. És hogyha a fiatalok esetleg ezt hallgatják, és megfoganak egy tanácsot, akkor legyen az, hogy legyenek nagyon nyitottak, és merjék feltenni a kérdéseiket a szüleiknek, tanáraiknak.
1: Nagyon szépen köszönöm. Önök a Mária Rádió napindító műsorát hallgatják, én Gömöri Emese vagyok, és Harmati Gréti tanárnővel beszélgettem az Isten kapcsolatról a fiatalok körében. És most hallgassunk meg egy zenét a Glory dicsőítő zenekartól, a Szent Lélek jöjjt.

0: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat! Önök a Mária Rádió napindító műsorát hallgatják. Mai vendégünk Orosz Enikő, aki olasz tolmácsként dolgozik, és akinek életében Olaszország nem csak szakmai, hanem személyes szinten is meghatározó szerepet játszik. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást!
1: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat, üdvözöllek téged, Anna.
0: Akkor a megbeszéltek szerint tegeződni fogunk. Hogyan kell elképzelnünk egy tolmács mindennapjait? Mennyire kell előre felkészülni egy-egy tolmácsolásra, vagy ez általában spontán jön?
1: Ez egy nagyon jó kérdés. Egyből kettőféle választ is tudok neked adni. Vannak olyan megbízások egy tolmács életében, amelyekre bizony nagyon jól és könnyen fel lehet készülnünk. Ezek azok a megbízások, amelyek általában hivatalos fordítást, hivatalos jelenlétet kérnek. Például egy közjegyzői adásvételi szerződés, egy hagyatéki eljárás, vagy akár egy esküvői ceremónián való hivatalos tolmácsolás. Ebben az esetben megkapjuk előre a fordítandó anyagot, ezt lefordítjuk, és ott már igaziból az aláírásunkkal kell igazolnunk a hitelességet, és felolvasnunk a lefordított anyagot. Ez a szakmánknak úgymond a hivatalosabb része, és ami egy kicsit izgalmasabb, adrenalin növelőbb, az pedig, amikor bedobják az embert a mély vízben, amikor felkérnek, jön egy olyan telefon, hogy szeretné kérni, hogy mondjuk egy borászatba menjek el tolmácsolni, vagy egy színpadi jelenlétnél tolmácsoljak, vagy akár egy kórházi kivizsgálás során. Ebben az esetben valamennyire a témának utána tudok járni, hogy mégis egy borászatnál milyen szóhasználat van, egy kórházi vizsgálat során mégis milyen betegségről lehet szó, vagy egy színpadi szereplésnél milyen téma körül lenne a színpadi beszéd, de azért ez inkább az improvizációra és a hirtelen reagálásra, a hirtelen jelenlétre és probléma megoldásra helyezi ki a hangsúlyt. Az én hozzám közelebb álló feladattípus az ez, ezek általában nagyon nagy adrenalinnal, nagyon nagy izgalommal járnak, ám utána ugye a sikerélmény is olyan nagyobb, olyan egy picit, mint hogyha az ember beleugrana a medencébe, a mély vízbe mindig. És ezek közül vannak olyan emlékeim, amelyek nagyon kedvesek a szívemnek, úgyhogy körülbelül így lehet felkészülni egy tolmács munkára.
0: És amikor így bedobnak a mély vízbe, az mennyire jár mentális megterheléssel? Hogyan tudsz egy-egy hosszabb fordítói munka után általában kikapcsolni?
1: Igen, mentálisan is megterhelő, hiszen a tolmásnak a feladat az a folyamatos koncentráció, és nem lehet egy tehát amíg ugye, amikor tolmácsolok, akkor két fél között vagyok gyakorlatilag egy híd. És azon túl, hogy megértem a mondatokat, meg kell értenem a témát is, és azt is esetleg, hogy mi az, amit ő ki szeretne fejezni, csak mondjuk nem tudott éppen az adott helyzetbe kifejezni, vagy pedig kulturálisan, hogy tudom ezt áthelyezni, mondjuk egy olasz kultúrkörnyezetbe. Tehát ami mentálisan fárasztó számomra, az sokszor az, hogy azon nem, úgymond nem mint egy gép szöveget fordítok, hanem érzéseket, gondolatokat viszek át, és emiatt nagyon kell koncentrálni, és illetve érzelmileg is sokszor nagyon bevonódom, akár egy tavalyi évben több alkalommal tolmácsoltam örökbefogadásnál, ott érzelmileg nem lehet nem bevonódni, amikor egy kisgyermek életéről van szó. És ezek után, az alkalmak után mindig olyan módon tudok feltöltődni, ahol csönd van, és ami teljesen más. Én nagyon szeretek a természetben sportolni, és az állatokkal együtt tölteni időt. Úgyhogy egy nehezebb, akár érzelmileg, akár mentálisan megterhelőbb tolmácsnap után általában elmegyek vagy a kutyámmal egyet sétálni, futni, vagy pedig nagyon szeretem a lovakkal való kapcsolódást, és akkor lovagolok. Úgyhogy mindenképpen a természetben, és mindenképpen olyan tevékenységet folytatok, ahol nem kell beszélni, nem kell emberekhez viszonyulni. Ezek a fő feltöltődési módjaim, úgymond.
0: Értem. És akkor most egy kicsit rátérve az olasz oldaladra, hogyan kezdődött a kapcsolatod magával a nyelvvel és a kultúrával?
1: Gimnáziumi tanulmányom alatt olasz nyelvet tanultam, és utána az egyetemen is folytattam az olasz nyelvtanulást. Ezt tudni kell rólam, hogy én nekem volt egy elég erős diszlexiám és diszgráfiám, emiatt az iskolában olyan nagy sikerélmények nem értek, mondjuk a matematika vagy akár a helyesírás terén. Ellenben az idegen nyelvekben egyből nagyon nagy sikerélményem volt. Úgyhogy így eléggé adta magát, hogy a nyelvek irányába jó úton járok, hogyha olyan irányba kanyarodom. És így olyannyira, hogy az olasz nyelv által sikerült megnyernem egy lehetőséget, hogy Toszkánában a kereskedelmi kamaránál dolgozzak. És az ott folytatott munkahónapjaim, munkaévem alatt megismerkedtem a jelenlegi férjemmel, és úgymond ez egy olyan változást hozott az életembe, amelynek köszönhetően az olasz nyelv és kultúra már gyökeresen az életem és a hétköznapjaim részévé vált. És még a kérdésedre visszatérve, az olasz nyelv által kaptam a sikereket, azt éreztem, hogy az megy könnyen, és az az erősségem. Úgyhogy igyekeztem a kommunikációra és így az olasz nyelvre kihelyezni a hangsúlyt.
0: És te személyesen mit szeretsz a legjobban az olasz kultúrában, vagy van olyan szokás vagy hagyomány, amit így átvettél a kultúrából a férjed által?
1: Amit én nagyon szeretek kezdettől fogva, és mint munkakörnyezet is, amikor én elkezdtem az olaszokkal együtt dolgozni, és azóta is csak olaszokkal dolgozom együtt, ugye, az a harmóniára való törekvés, a türelem és a kedvesség. És igaziból szerintem ebben a háromszóban minden benne van. Rendkívül emberségesek az olaszok, és nagyon-nagyon kedvesek mindig, minden helyzetben. Nagyon könnyű velük együtt dolgozni, akár hogyha egy problémáról van szó, akkor is. Az olasz kultúrából igyekszem ezt átvenni, és ilyen módon élni, illetve hát természetesen a gasztronómiából nagyon sok mindent átvettünk, és a családunk is inkább az olasz, a mediterrán diéta szerint étkezik, úgymond. És hát még a másik, amit muszáj kiemelnem, az, hogy hát nem idegeskednek az olaszok. Ez nekem ugye egy ilyen magyar kislányként, úgymond eléggé egy újdonság volt ezt megtapasztalnom, és ezt nagyon szeretem. Ellenben, amit el tudok mondani, hogy a magyarok, amit a magyaroktól megtanulhatnak az olaszok, az szerintem a precizitás. Én azt veszem észre, hogy mi magyarok nagyon precízek vagyunk, úgyhogy én erre büszke is vagyok sokszor, és nagyon megbízhatóak vagyunk.
0: Értem. Hálásan köszönöm, hogy megosztotta velünk a gondolatait. Számomra ez nagyon izgalmas és inspiráló volt.
1: Nagyon-nagyon szívesen, és örülök neki, és köszönöm szépen a lehetőséget.
0: Én köszönöm. Orosz Anikővel beszélgettem a tolmácsolásról és az olasz kultúráról. Önök pedig a Mária Rádió napindító műsorát hallgatják, most pedig hallgassunk meg egy instrumentális zenét, majd a Mária Rádió hírperceit és a napszentjét.

0: Hírek.
1: Első szombati térdeplő rózsafüzért imádkoztak a Szent István bazilika előtti téren. Május közepén várható 14. Leó pápa első enciklikája. A Lorettói litánia május szép imádsága a szűzanya hónapjában. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják, melyeket Mészáros Magdolna szerkesztett önöknek és Kassa Regina olvas fel. Szombaton 27. alkalommal tartották meg a férfiak térden állva mondott első szombati rózsafüzér imádságát, a békéért, a kiengesztelődésért, a megfogant életekért, a férfiak tekintélyének és lelki szerepének helyreállításáért a családokban. Az imádság után együtt zarándokoltak a Lánchídon át a Magyarok Nagyasszonya Szikla templomba, ahol Csóka János Pálos atya által bemutatott szentmisén vettek részt. A Csíksomlyói bazilika előtti téren is 27. alkalommal imádkoztak együtt a férfiak. A következő ima alkalom Budapesten június 6-án a Szent István bazilika előtti téren lesz. Más egyházmegyékben is tervezik az imádság elindítását, melyre vonatkozóan néhány alapvető és a térdeplő imádsággal kapcsolatban minden információ olvasható a Magyar Kurír hírében. A rózsafüzért imádkozó férfiak részére ismét szerveznek lelki gyakorlatot Medjugorjeban szeptember 24-e és 28-a között. Leó pápa első a Magnifica Humanitas szociális enciklika megjelenését nagy várakozás övezi, írja az osztrák katolikus hírügynökség a Katpressz vatikáni forrásokra hivatkozva. Értesülések szerint többek között a mesterséges intelligenciáról, a békéről, a nemzetközi jog válságáról, valamint az emberiséget fenyegető további aktuális veszélyekről szól majd. Az aláírást megelőzően pontosan egy héttel korábban lesz Leó pápa megválasztásának első évfordulója. Ebből az alkalomból a pompei rózsafüzér királynője kegyhelyre zarándokol. Az Olaszországban népszerű pompei szűzanyához szóló könyörgést a 19. század vége óta minden évben május 8-án tartják. Az enciklika kiadását május 15-ére időzítették, amikor 13. Leó pápa 1891-ben közzétette Rerum Novarum kezdetű, az egyház társadalmi tanítását megalapozó enciklikáját. Néked ajánljuk, szűzanyánk, a legszebb hónap alkonyát, hangzik fel május estéin hazánk sok templomában a szép népének a Lorettói litánia elimádkozása után. Egyházunk a szűzanyának ajánlja a virágba borulás hónapját, mellyel égi édesanyánkat köszöntjük, olvasható a Magyar Kuríron. Először 10. Alfonsz, Kasztília királya kapcsolta össze Májust Szűz Mária személyével a 13. században. Ilyenkor megkoronázta a szűzanya képét, szobrát és énekkel magasztalta Máriát. A Lorettói litánia a boldogságos Szűz Máriát köszöntő és segítségül hívó imádság, melyet 8. Orbán pápa a 17. század végén egyetemes használatra rendelt el, a különböző helyi Mária litániák helyett. 13. Leó pápa ezt 1886-ban megerősítette. Hazánkban május minden estéjén imádkozzák a legtöbb templomban, melyhez egyházmegyei és helyi szokások szerint különböző Mária imádságok kapcsolódnak. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei május 6-án szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket, és további szép napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.
0: Híreink után Katona István püspök atya összeállítása következik a napszentjéről.
2: Mindszenti József bíboros hercegprímásra emlékezzünk, aki az életszentség útját járta. 1975. május 6-án hunyt el Bécsben. Tehát éppen ma van halálának az évfordulója. 1892. március 29-én született a Vas megyei Mindszenten. Édesapja Pem János, fiatalon községbíró, édesanyja Kovács Barbála. Hatan voltak testvérek. Családi nevét Pémről Mindszentire változtatta később. 1903-ban kezdte meg iskoláit Szombathelyen. Később ugyanitt tanulta a teológiát is. 1915-ben pappá szentelték, és 1919-től Zalaegerszegen plébánoskodott. Környezetében következetes, szilárd és semmi nehézségtől nem félő férfiként tartották számon, bár gyenge fizikumú ember volt, s emellett szigorú aszkéta. 12. Pius pápa 1944. március 4-én veszprémi püspökké nevezte ki. Ebben az időben, mint főpap, nyíltan és bátran szembeszállt a nyilas hatalommal. 1944. november 27-én a nyilasok letartóztatták, mert megtagadta a veszprémi püspöki palota nagy részének az átadását a szálasi kormánynak. Sopronkőhidára szállították, s csak 1945. április 1-én szabadították ki a szovjet csapatok, és ekkor tért vissza székhelyére Veszprémbe. 1945. augusztus 16-án 12. Pius pápa esztergomi érsekké nevezte ki. Élete nagy harc volt Istenért, egyházért, Magyarországért. 1946 elején bíborossá avatták. Lépten nyomon beleütközött az alattomos kommunista kisemberek gáncsoskodásaiba, rossz akaratába. Nem volt népszerű ember sem a világi hatóságok előtt, sem más körökben. 1948 karácsonyának másodnapján a kommunista belügyi szervek, pontosabban az államvédelmi hatóság, hűtlenség, a köztársaság megdöntésére irányuló szervezkedés, kémkedés és valutaüzérkedés vádjával letartóztatták, és később egy nagy kirakat perben börtönre ítélték. 1956. október 30-án a magyar forradalom szabadította ki. Addig letartóztatásban, börtönben, rabkórházban, majd különböző helyeken házi őrizetben tartották. 1955-ben büntetését felfüggesztették, és előbb Püspök Szent Lászlón, majd Felsőpetényben, az Almási kastélyban tartották fogva. Nagy Imre kormánya alatt kiszabadították. Nem Esztergomba, hanem Budára ment, és rádiószózatban köszöntötte a népét. Az 1956-os magyar forradalom leverése után az amerikai nagykövetségre menekült, ahol 15 évet töltött személyi biztonságban. Az egyre idősebb és betegebb főpap nem csak fizikai értelemben őrlődött fel, hanem szellemileg is elszigetelődött a valóságtól és a világtól. 1971. szeptember 28-án a Vatikán Washington és a magyar kommunista állam képviselőinek előzetes tárgyalásai és megállapodásai alapján el kellett hagynia a nagykövetség épületét, és Rómába utazott. Rómában a személyének kijáró protokoll szerint fogadták és méltatták érdemeit. 1971. október 23-án innen Bécsbe érkezett, és lakhelyéül a Pázmáneumot választotta. A bíboros 1972-ben betöltötte 80. életévét, de nem vonult vissza. Ezért 6. Pál pápa 1973. december 8-án kelt levelében fölszólította a lemondásra. Ő ezelől határozottan elzárkózott. 1973. december 18-án hozott döntéssel a pápa az esztergomi érseki széket egyházjogilag üresnek nyilvánította. A bíboros kérte az intézkedés hatálytalanítását, de a Vatikán és Budapest egyidejűleg 1974. február 5-én nyilvánosságra hozta a döntést. Mindszenti József bíboros 83 éves korában 1975. május 6-án hunyt el Bécsben. Május 15-én az ausztriai Máriacellben helyezték nyugalomra. Emlékirataim című többször kiadott munkájában megírta saját viszontagságos és Istenhez igazodó élettörténetét. Álljon itt az egyik legszebb részéről néhány mondat az Édesanyám menedékhelyem című fejezetből. 1960. február 5-én eltörött a szemüvegem. Csak rózsafűzérezni tudtam. Később a szentmisét nagyítókkal, és csak nehezen végeztem. 10:30-kor a követségi titkár sürgőnnyel kezében lép be hozzám. Mielőtt átadja, csak ennyit mondok. Édesanyám meghalt. Valóban. Ez volt a sürgőnyben. Utána már a temetés idejét jelezték. Nagyon-nagyon szegény, és annál is szegényebb lettem. Nem csak ünnepeimből, egész életemből hiányozni fog most már, leesett a mi családunk koronája. Prohászka Ottokár püspök úr írja édesanyja halálakor, eltört a drága kehely, amelyben Isten a te lelkedet a világra adta. Amikor Virág pécsi püspöknek szekszárdi apárt plébános korában leégett a temploma, és az édesanyja is meghalt, akkor azt mondta, két szentélyem hamvad el. Az én anyám zordidők csillaga volt, folytatja Mindszenty József, és szomorúságomban néha már csak az ő fénye vigasztalt. Most elment az a csillag. Elhívta az örökké valóság nagyobb fénye. A kommunizmus összeomlása után hamvait hazahozták Esztergomba, és évről évre ünneplik ott a szentéletű bíborost, prímást.
0: Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat, önök a Mária Rádió napindító műsorát hallgatják. Ebben az interjúban Annus Beáta tánctanárral fogok beszélgetni, magáról a karrierjéről és annak kezdetéről. Szia Bea, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és hogy így telefonon itt vagy velünk.
4: Szia Anna, üdvözlöm a hallgatókat, és köszönöm, hogy itt lehetek.
3: Hogy kerültél te az Energyhez, magához a tánchoz, hogy jött így be ez az életedbe?
4: Igazából az Energy Tánciskola Szentesen alakult, én szentesi születésű vagyok, ahogy az iskolának a vezetője is, Vas Sándor Gergely. És kiskoromban, 6 évesen elkezdtem járni táncolni a Sanyi bácsihoz, aki akkoriban, ha fogalmazhatok, így letarolta az egész várost, mert akkor még azért nem volt ennyi lehetőség gyerekeknek táncra. És szinte ő volt az egyetlen, aki modern táncot és balettot és hip-hopot tanított akkoriban. Úgyhogy nála kezdtem el tanulni táncolni, és ahogy telt az idő, felnőttem, és 18 évesen egyszer leültünk, és megkérdezte tőlem, hogy szeretnék-e neki segíteni a tánciskolában. Akkorra már így, amikor órák keretein belül azért segítgettem neki a kisebbekkel, én is segítettem tanítani, és akkor kaptam tőle 3 csoportot, és így indult az én karrierem az Energy Tánciskolánál.
3: Ezzel most tökéletesen megválaszoltad a kövi kérdésemet, úgyhogy át is térnék az azutánira. Az elején ugye mondtad, hogy 18 éves korod körül megkaptad a 3 csoportot.
4: Igen.
3: Hogy ennek az elején mennyire fogadtak el téged, vagy hallgattak így rád?
4: Igazából a nagyobbakkal volt egy kicsit nehezebb elfogadtatni magamat, mivel egy csoportból jövünk. Tehát akkoriban még én is abban a csoportban tartoztam, én is mint egy társuk voltam ott jelen abban a csoportban. A kisebbekkel könnyebb volt, mert ők már mint tánctanár tekintettek rám, úgyhogy velük sokkal könnyebb volt. A nagyobbakkal igen, egy kicsit megküzdöttem, de sikerült kivívnom szerintem az elismerést, és utána még sokáig megmaradt ez a csoport, úgyhogy már én, mint tánctanár voltam jelen az életükben.
3: Amikor elkezdeni tanítani, meg úgy így most, hogy tudsz tisztelettel fordulni feléjük? Ezt most úgy értem, hogyha elmagyarázol valamit, és ezt nem igazán értik meg, vagy éppen beszélnek az órán, amikor kérted, hogy ne beszéljenek, ilyenkor hogy tudsz kulturáltan, nyugodtan ezt, hogy tudod lereagálni?
4: Igen, érdekes kérdés, igen, mert igazából mindig szerettem a gyerekeket. Úgyhogy egyrésztről nem olyan nehéz tisztelettel fordulni feléjük. Másrészt viszont minden gyerek más, tehát valakinél kicsit erélyesebben kell odaszólni, valakinél humorral, de pedagógia ez is, ugyanúgy, mint az összes többi pedagógus foglalkozása. Tehát aki ezzel foglalkozik, az tudja, vannak azért trükkök az ilyen helyzetekre. A akár egy humor, akár egy olyan felhívó gondolat, vagy valami, amivel elérem, hogy rám figyeljenek. Úgyhogy ezt is tanultam, ugye? Legfőképpen most Sándortól. Tőle tanultam igazából mindent a pedagógiáról. Utána persze elvégeztem a táncművészeti főiskolát, és ott is nagyon sok mindent tanultam. Úgyhogy ez tanulható igazából a pedagógia, de persze kell azért hozzá egy olyan véna szerintem, ami ezt segíti.
3: Kikre jellemzőbb, hogy hamarabb vagy jobban megtanulják a koreográfiát, vagy tudják másoknak a részét is, a helyét is, hogy az összességet, az egészet így összességében tudják?
4: Nagyon változó. Minden gyerek más. Valaki úgy kerül már hozzánk 6 évesen, mint hogyha így született volna, táncra született, van ritmusérzék, egyből meg tudja tanulni a koreográfiákat, mindent nagyon pontosan tud. Valaki persze nem annyira, nem mondom, hogy ügyesen, de nem annyira, nem olyan sok tehetséggel született, de jön és csinálja és figyel, akkor ő is nagyon gyorsan bele tud jönni a dologba. Tehát tényleg nagyon változó ez. Sőt, van olyan, akinek ezek évekbe telnek. Több olyan tanítványunk volt, akik 4-5-6 év után tudott olyan szintre jutni, hogy már akár ezzel is tudna foglalkozni magával a tánccal. Mert nálunk azért az nagyon fontos, hogy mi táncosokat szeretnénk képezni, tehát nem csak egy ilyen kis délutáni elfoglaltság, ahol eljövök és ugrálok egy kicsit, és jól érzem magam, persze jól érezzük magunkat, de közben próbálunk a táncról mindent, amit csak lehet megtanítani a gyerekeknek. És persze ez ugye változó minden gyereknél más, hogy mennyire tud figyelni, mennyire szeretné ő ezt csinálni. Az mondjuk egy könnyebb dolog nálunk, hogy mivel ez egy választható dolog. Tehát nem egy kötelezően tanulható dolog, mint például mondjuk egy matek óra, amire ott kell lenni akkor is, ha nem szereted, meg kell csinálni akkor is, ha nem szereted, meg kell tanulni akkor is, ha nem szereted, de nálunk ugye ide hozzánk azok jönnek, akik azért szeretnek táncolni, akarnak tanulni, tehát szerintem ezzel azért nekem egy kicsit könnyebb dolgom van így.
3: Egyszerű, igen. Pont az, amit említettél, ilyenkor kell a kitartást azt így megtartani, ami igazából nagyon nehéz, de ti is tartjátok bennünk a lelket, meg így mindenkiben. Mi alapján döntesz úgy, hogy egy nehezebb mozdulat megtanítására eljött az idő, vagy hogy most egy kicsit szintet lépünk? Ez nálad mikor dől el?
4: Folyamatosan ugye figyelem a gyerekeket. Folyamatosan van egy tréningünk, ez akár egy balett, akár egy modern, akár egy hip-hop órán is felépített tréningünk van, amiben folyamatosan haladunk a nehezebb mozdulatok felé, de igazából itt is meg kell említenem, hogy ami valakinek nehéz, az lehet, hogy valakinek könnyű, de azért a csoport általában együtt tud fejlődni szerencsére, úgyhogy folyamat, ez mindig egy folyamat. Szeptemberben általában ugye újra kezdjük előről az alapokat, azokkal is, akik már évek óta járnak, mert mindig vissza kell nyúlni az alapokhoz, mindig. És így folyamatosan az év során fejlődnek a mozdulatok, a táncok, a nehézségi szintek, és így történik a dolog nálunk.
3: Egy kicsit erősebb kérdéssel zárnám így az egész interjút.
4: Igen.
3: Hogyan döntöd el, hogy kinek mondod el őszintén, finomítás nélkül az igazságot, és kinek a cenzúrázott tényt, amit így kedvesebben megfogalmazol?
4: Hát itt nagyon fontos, hogy ismerni kell azt, aki jár hozzánk táncolni, mert ez egészen személyre van szabva, hogy így fogalmazzak. Minden gyermekhez máshogy kell szólni. Valaki tényleg csak a humorral lehet fegyelmezni, mert ha egy kicsit erősebben szólok rá, akkor utána, nem tudom, hetekig fél tőlem. De valakinek meg az kell, hogy erélyesen odaszóljak, hogy összeszedje magát, és akkor csinálja. De tényleg ez nagyon-nagyon-nagyon gyerekfüggő. Attól függ, hogy ki hogy reagál a dologra. Mindenkivel meg kell találni a hangot. Ez mondjuk egy nehéz dolog, amikor egy 20-an állnak mögöttem a táncteremben, de próbáljuk ezt csinálni, és mindenkivel külön-külön foglalkozni. Az egyik tanítványunk egyszer, erre nagyon büszke vagyok, azt mondta nekünk, hogy olyanok vagytok ti a Sanyival, mint hogyha mindenki a kedvencetek lenne. Ezzel mindent elmondott szerintem. Nem kivételezünk, ő úgy érzi, hogy nincs kivételezés, hanem mindenkivel külön-külön együtt kivételezünk. Úgyhogy ezen dolgozunk nagyon sokat.
3: Ez, amit most az a tanítványod mondott neked, vagy hát nektek, ez szerintem is nagyon fontos a pedagógiában. Mindenkinek ajánlom, hogy ezt vegye figyelembe. Viszont sajnos véget ért az időnk, pontosan, tökéletesen. Úgyhogy nagyon szeretném megköszönni, hogy elfogadtad a meghívást, és hogy megosztottad a gondolataidat, amiket természetesen mindenféleképpen észben fogok tartani. És akkor találkozunk délután.
4: Rendben, köszönöm szépen.
3: Szia,
4: viszlát.
3: Önök pedig, kedves hallgatók, Annus Bátát hallhatták, aki az Energy Tánciskoláról beszélt a Mária Rádió napindító műsorában. Most pedig hallgassuk meg a Bagosi Brothers Company-től az Olyan ő című dalt, ami átvihetünk akár egy metaforikus értelemben a tánc és az ember közti kapcsolatba.
5: Olyan ő, hogy megáll, a szívem kalapál, mégis olyan ember. Hogyha kell, odébb áll, ő az úton merre jár, abban nincsen rendszer.

0: Köszönjük a kedves hallgatóink figyelmét! Önök a Mára Rádió napidítő műsorát hallották, melyet a Patrona Hungária Gimnázium tanulói készítettek és szerkesztettek.
1: Benkő Mária,
2: Okeke Sára Csínyere,
3: Szőke Anna Csilla,
4: Gömör Jelmese,
5: Jancsó Réka,
6: Kálazi Fanni Anna,
0: Takácsi Hannát hallották. A következő napindítóra, melyet iskolánk fog szervezni, június 3-án kerül majd sor. Műsorunk záródalaként hallgassuk meg az Isten jósága és szabadítása miatti hálás dicsőítésről szóló Ask Me Why dalt.

Május 6-án, 20 óra 16 perckor a Dr. Preventor legújabb adásának Kis Péter Andrea pedagógus, a Szegedi Bűnmegelőzési Központ szakmai vezetője lesz a vendége, akivel generációs kihívásokról és a mesterséges intelligencia kérdésköreiről beszélgetett a műsorvezető, Dr. Molnár István Jenő. Ha tehát érdekel, hogy mit jelent a visszhangkamra jelenség, az empátia illúzió, vagy éppen a helpfulness, akkor ezt az adást mindenképp hallgassd meg. Május 7-e, Arise. Május során kiemelten foglalkozunk a női szerepekkel, anyagi örökségünk kincseivel és keresztjeivel. Ha már számos mód van arra, hogy a nőiségünket ért sebek kapcsán átéljük, Isten helyreállítását és gyógyítását egy ilyen lehetőségek jelentenek az Arise női hétvégék. Május 7-én 8 óra 30 perckor a program főszervezőjével, Márkus Ágottával, Németh Petra beszélget. Ugyanazon a napon, május 7-én 18 órakor ismét jelentkezik Surányi Vardas Tímea, a Családtudományi Szövetség elnökének élő műsora. A jövője van. Ki a jó anya, régen vagy most könnyebb anyának lenni? Az anyaságot mindenki másképp éli meg, vendégeink saját élménnyel rávilágít arra, hogy öröm és nehézség kézen fogva együtt jár, élethelyzettől és gyermekszámtól függetlenül. Május 8-án 18 órától az Életige című műsorra jelentkezünk a Mária Rádióban. A műsorban a májusi életigét és magyarázatát is hallhatják, amint engem küldött az atya, úgy küldelek én is titeket. És miután ezt mondta, rájuk lehelt, és így folytatta. Vegyétek a szent lelket. Takács Ilona, szerkesztő műsorvezető beszélget a vendéggel, Fábián Zsuzsanna logopédussal, aki Egerből érkezik. Megtudhatjuk, hogy milyen volt a vajdaságban, a cifrapalota táborban, a logopédus munkája. Hogyan született a párbeszédből a vajdasági kollégákkal folytatás? Milyen nemzetközi háló alakul ki az életige segítségével? Tartsanak velünk! A mi rádiónk híreit hallották.

0: Rádió. Hála Judit beszélgetését hallják Sági Júliával a női méltóságról és a pure fashionről.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Hála Judit vagyok, és Sági Júliával beszélgetek a nő küldetéséről és méltóságáról. Júliáról azt kell tudni, nem baj, hogyha bemutatlak előtte, Júlia?
2: Nem, köszönöm.
1: Azt kell tudni, 3 gyerekes édesanyja, 2009-ben csatlakozott a Regnum Christihez, és ahonnan a nevét ismerhetjük, a Regnum Christi elindította a Pure Fashion-t, ami tiszta divatot jelenti. Nagyon fontos, hogy a 9 és 12 évfolyamos gimnazistákat szólítja meg a program elsősorban, felkészíts őket a nőiességre, és gyakorlatilag mindent magába foglal, ami a női méltóságról szól. Ez a program arról szól, hogy az öltözködésünkkel, a hitünket mutatjuk, vonzóvá tesszük magunkat, egy enyhe sminkkel, de szépen kinéző lányokat szeretnénk magunk körül látni. Júliáról azt kell tudni, hogy Pécset végzett, Human Management szakon, és ezen kívül műtárgybeslési végzettsége is van, amit jelenleg a világi munkaként még űz. Ugye ez?
2: Igen,
1: ebben
2: ez
1: még dolgozol.
2: Igen.
1: Ez is nagyon érdekes. Júlia 15 éve foglalkozik a női méltósággal és a lányok nevelésével. Mit kell még róla tudni erről a Pure Fashionről?
2: Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat, és nagyon köszönöm a lehetőséget Juditnak, hogy itt beszélgethetünk. Azt gondolom, hogy egy nagyon fontos téma az, amit most elővettünk. Tulajdonképpen a Pure Fashion program, ahogy a nevében is benne van, a tiszta divatot jelenti, tehát ha lefordítjuk angolból a nevét. Mi úgy szoktuk mondani, hogy a szlogen ez a tiszta szív, tiszta divat. Igazából valóban a nőiesség minden témakörét érinthetjük a képzés során. Röviden ez egy egyéves képzés, az iskola évhez igazodik, tehát általában szeptembertől májusig, júniusig szokott tartani. Most a legutóbbi időszakban így havonta egy-egy alkalommal találkoztunk a lányokkal.

0: 12. évfolyamot szólítjuk meg, tehát kifejezetten a gimnazistákat. Szokott jönni ilyen kérdés, hogy miért nem a kisebb korosztállyal kezdünk. Hát vannak erre törekvések, hogy esetleg őket is már megszólítsuk, hiszen a divat iránti érdeklődés, illetve az öltözködés és annak elfajulása időközönként az már a sokkal kisebb korosztálynál is megfigyelhető. Tehát ilyen 5.-6. korban már lehet, hogy a lányok erre nyitottak lennének. Sajnos eddig nem volt rá kapacitásunk, de tervek azért vannak. És tulajdonképpen a hit, tehát a lényege ennek a programnak az a hit átadása. Én mindig azt szoktam mondani, hogy van egy nagy része a programnak, ami a külsőről szól, de a nagyobb része a belsőnkről szól, és arról szól, hogy a hit szemüvegén keresztül hogyan, illetve a Jóistennel karöltve hogyan tudunk valóban nőiesek lenni, megtalálni azt a hivatást, amire minket ő hív, azt a lenyúlni egészen a gyökeréig annak, hogy mire vagyunk teremtve nőként. És hát tulajdonképpen ennek hozománya az, hogy közben azért van tanácsadás azzal kapcsolatban, hogy milyen színek állnak jól nekünk, vagy milyen testalkathoz milyen öltözködési stílus illik, vagy milyen ruházat. Szoktunk igen sminkelni is. Én ezt fontosnak tartom. Én nagyon szeretek sminkelni, de inkább diszkrétebben, tehát nem az erős sminknek nem vagyok híve. Illetve hát etikett óránk van, ahol azért átvesszük például egy randinak a történetét, hogy mi történik akkor, hogyha egy fiú randira hív egy lányt, és akkor mi az, amit illik, mit nem illik. Igen, szóval erről én nagyon sokáig tudok beszélni, de...
1: Az a lényeg szerintem, amit én érzek a tiszta divaton, hogy a hitünket tudjuk mutatni ezen kívül. Ez egy óriási misszió, hogy a fiatalok hogy élik meg a hitüket. Látsz valamilyen tendenciát a között, ahogy a hitük alakul a mai fiataloknak, és ahogy öltözködnek?
0: Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Azt látom, hogy nagyon sok fiatal megy bele abba, hogy olyan ruházatot visel, ami nem fejezi ki azt, amit valójában gondol vagy érez. Illetve még a hívő családoknál is, vagy a hívő gyerekeknél is nagyon nehéz megtalálni azt az egyensúlyt, ahol még nem esik ki az osztályban a pixisből, mert akkor kevésbé lesz menő, ha esetleg nem tudom, nem olyan cipője, vagy blúza van, vagy teljesen mindegy, tehát nem azt a márkát hordja. Ugyanakkor akkor vállalja önmagát is, tehát valahogy így a kettőt kellene egyensúlyba hozni. És én azért tartom például nagyon fontosnak, amit a Pure Fashion csinál, nem csak mi csináljuk nyilván, tehát van nagyon sok ilyen program, ami ezt célozza meg, de nagyon fontosnak tartom igen azt, hogy a gyerekek megtanulják, vagy otthonról hozzák akár, tehát ez a családban is egy kérdőjel, hogy mennyire neveljük a gyerekeinket erre, hogy amit belül érez, azt hogy tudja kifejezni az öltözködésével.
1: És szerinted megértik, hogy miért probléma az, hogy túl sokat mutatnak a testükből?
0: Abból a szempontból talán igen, hogy a férfiakra milyen hatással vannak. Más kérdés az, hogy negatív hatással van ez nagyon sok minden másra. Ez szerintem nem jó. Viszont fontosnak tartom megjegyezni azt, hogy a külsőnk mindig egy üzenetet hordoz. Tehát abból a belső gazdagságból tudunk meríteni, ami bennünk van, és ezt valahogy kifejezni a külsőnkben, vagy abban, ahogy megjelenünk. És mindig teszünk benyomást a másik emberre, akármilyen formában jelenünk meg, mert ugye testben jelenünk meg. És ennek az üzenete, na, hogy ezzel mit szeretnék mondani, ez nagyon fontos, és nem mindegy.
1: És az összhangban van a méltósággal, ugye? Tudják-e magukat úgy értékelni, ahogy az Isten látja őket?
0: Én azt gondolom, hogy nem. Ezt nekünk kell megtanítani, mert amennyire mi tudjuk ezt tanítani. Én a kamaszok, ugye ez a korosztály, akikkel foglalkozom, igen, általában ezek kamaszok. Nekem magamnak is van most egy éppen 18 éves lányom, egyébként két fiam van, de velük kapcsolatban is nagyon fontosnak tartom, hogy ezekről a dolgokról beszélgessünk. Nem. Én úgy látom, hogy amikor a hitről kezdünk el beszélgetni, amikor a Jóistennel való viszonyunkról kezdünk el beszélgetni, és egy kicsit belemegyünk abba, hogy tulajdonképpen a női méltóságot, egyáltalán a méltóságunk honnan ered, nem csak a női, mert nyilván a férfi méltóság is, tehát ez Istentől kapott dolog, akkor kezdik el ezt igazán értékelni. Ugyanakkor viszont én saját magamon is ezt tapasztaltam, és ez egy érdekes kérdés, hogy amikor fiatalabb voltam, és nem volt még olyan nagyon kialakult hitem, egyébként én felnőtt megtérő vagyok, valamilyen keresztény nevelést kaptam a családomban, főleg az egyik nagymamám volt nagyon mélyen vallásos, de amikor én kamasz voltam, akkor nem álltak rendelkezésemre ilyen eszközök, mint például a Pure Fashion, és nagyon sokszor emlékszem arra, hogy fölöltöztem úgy, ahogy én gondoltam. Mondjuk rövidebb szoknya volt rajtam, vagy egy olyan jobban testhez álló ruha, ami hát azért én most már kihívónak mondanám, és nem éreztem jól magam benne. Az volt, hogy napközben állandóan húzogattam a szoknyámat lejjebb, ezt biztos te is ismered, igen, ezt a mozdulatot, igen, hogy igen. Úgy nem jó valahogy, vagy túl szűk, akkor ugye fölcsúszik, kényelmetlen benne mozogni, és egy nagyon szűk ruha túl sokat mutat. Tehát éreztem magamon a férfiak tekintetét, és nem volt jó, tehát kellemetlen volt, és ez valahogy úgy bennem volt, hogy szeretnék úgy felöltözni, hogy csinosnak érezzem magam, de ne legyen kellemetlen. Tehát valahol bennünk van kódolva ez, hogy igen. Sok.
1: És sokszor én azt gondolom, hogy a katolikusokat, vagy a hívőket pontosan azért nem tartják vonzónak a fiatalok, mert azt mondják, hogy slamposak, nincsen smink, zsíros a hajuk, lóg rajtuk minden, tehát valahogy azt gondolják, hogy az Isten nem szereti a szépet és a méltót, mert hogy biztos, hogy toprongyosan kell járni. Érzel ilyet a fiatalokban, hogy esetleg nem tudják összeegyeztetni a hitüket az öltözködéssel?
0: A fiatalokon ezt kevésbé érzékelem, inkább az idősebb korosztálynál látom ezt. Szerintem van egy ilyen sztereotípia, hogy a keresztény nő egy kicsit Én nagy örömmel látom azt, hogy a fiatalok igényesebbek most az utóbbi időben. Tehát az utóbbi ilyen, nem is tudom, talán 15 évben látom egy kicsit azt, hogy nyilván ez a közösségi média hatása is, hogy szeretne mindenki csinos lenni. Viszont az idősebb korosztálynál, tehát például akár az én, vagy a mi korosztályunk, nagyjából szerintem egykorúak vagyunk, tehát a mi korosztályunknál, illetve a nálunk idősebbeknél látom azt, hogy még mindig vannak olyanok, akik elutasítják azt, hogy egy kicsit ápoltabbnak is lehet lenni, hogy nem bűn az, hogyha felteszek egy pici sminket, hogyha kiemelem magamon azt, ami szép, és ezt most jó értelemben ízlésesen gondolom, akkor az egy remek dolog, de a saját bőrömben jobban érzem magam, hogyha ha úgy érzem, hogy csinos vagyok. Visszatérve a fiatalokhoz, én azt látom, hogy igenis igényesen öltözködnek. Tisztelet a kivétel, vagy hát nem tisztelet a kivételnek, de hogy biztos van, aki nem. De azért el is várják, és most már a férfiak is parfümöt használnak. Időnként hanyattesem a metrón annyira sokat, de...
1: Igen, az is egy de kicsit, hogy
0: igen, kicsit az már a ló túlsó oldala. De hogy van rá igény, jobban.
1: A divat az egyik hatás, ami éri a fiatalokat, és ami egy picit a méltóságukat néha hátravetheti, vagy segítheti. Milyen hatások érik szerinted a mostani fiatalokat, vagy nőket, mert most leginkább a nőkről beszélünk, ami a küldetésüket, vagy a szerepeiket esetleg veszélyeztetheti, szerinted?
0: Ó, hát szerintem erről is napokig lehetne beszélni, hogy milyen negatív hatások vannak. Könyveljük el pozitív hatásnak az igényességet. Igen. Akkor. Már van egy.
1: Akkor egy már van.
0: Igen.
1: Pozitív.
0: Én azt gondolom, hogy tehát a közösségi média az ugye szinte minden gyerek kezében van már, elérhető a nap 24 órájában. Az én fiam most a legkisebbik gyerkőcöm, ő 6-os, 13 éves, és neki még nincs okostelefonja, még szerintem 1-2 évig kihúzzuk, és nem is lesz. De egyébként ettől a korosztálytól felfelé én azt látom, hogy bármi elérhető. Nagyon sok olyan divattrend van, így az évek során azért így főleg az elmúlt 15 évben többet foglalkoztam ezzel, ami kifejezetten aláássa a nőiességet szerintem. Tehát ez a húspiacnak érzem időnként a nyári utcát, ahol alig takarja valami ruhadarab a lányokat, a nőket, és nem azzal van a baj, hogyha valaki csinos akar lenni, vagy szép alakja van, és olyan ruhát vesz fel, ami ezt hangsúlyozza egy kicsit, de ízlésesen, tehát ezt nem mondanám, nem vagyok vaskalapos ebben. De abban viszont hiszek, hogy nekünk a Pure Fashionben van egy öltözködési kódexünk, amit el szoktam mondani a lányoknak, és hogyha azt vagy legalább egy részét annak betartják, akkor ők maguk is jobban érzik magukat, illetve hát azt gondolom, hogy van, aminek rejtve kell maradnia, vannak dolgok, amiket, szóval, hogy titokzatosabbnak kell lennünk nőként, nem szabad feltárulkozni minden szempontból. És ez ugye a férfiaknak sem jó. Tehát ez egy ördögi kör, én azt látom, hogy egyre kevesebb ruha van, amit akarja a lányokat, asszonyokat nyáron. Tisztelet a kivételnek ebben is, mert azért látok ellenpéldát is, és nagyon örül a szívem, amikor egy-egy csinos hölgyet látok, hogy na, azért igen, van remény. Szerintem a fiatalokat tanítani kell arra, hogy mi az ízlés, hogyan legyünk hölgyek, hogyan ne legyünk olcsók a kinézetünkben sem, és a viselkedésünkben sem, és ebben felelőssége van a mi korosztályunknak, akik édesanyaként, illetve nagymamaként meg tudjuk őket tanítani nagyon-nagyon sok mindenre, és meg is kell tanítanunk.
1: Egyébként erre vonatkozott volna a kérdésem, hogy látsz-e olyan részt, amire nyitottak, ami az Isten felé viszi őket az életben, ami trendi, de mégis keresztény, hogy igényesség azért van bennük, mert sok fiatalban van igényesség, hogy vannak-e olyan pontok, ahol ők taníthatók, vagy amire úgy rá lehetne egy kicsit fókuszálni, hogy a fiatalokat megfogjuk. Az egyik a divat.
0: Igen. Én azt látom, hogy, de ez nem biztos, hogy teljes mértékben válasz a kérdésedre, de most ezt fontosnak érzem elmondani, ez jutott eszembe, hogy a személyesség nagyon fontos. Tehát, hogy ne várjunk el a fiataljainktól, nem tudom milyen változást, meg hozzáállást, ha nincs, aki elmondja nekik, aki a szemükbe néz, aki szeretettel feléjük fordul. Én azt szoktam mondani a Pure Fashionben, hogy mi szemceruzával evangelizálunk. Szokott lenni az iskolában, most a II. János Pál iskoláról beszélek, iskolaközpontról, akihez, vagy amihez kötődik a Regnum Christi, illetve a programunk is. Máshonnan is jönnek hozzánk diákok, de a legtöbb diákunk onnan szokott kikerülni. És szoktunk az iskolában toborzót tartani, ahol sokszor van olyan, hogy már kisebb, vagy kicsit nagyobb lányok, tehát ilyen 7.-8. környékén, oda jönnek az asztalunkhoz, én szoktam vinni sminktermékeket, és akkor együtt megnézegetjük, hogy na akkor melyik micsoda. És hát van, hogy kérik, hogy hát egy pici szemceruzát lehetne esetleg szünetben odajön, és akkor nem mondom, akkor gyere, megmutatom, hogy ezt hogy kell használni. És miközben ez történik, már ott vagyunk egymás személyes terében, és lehet beszélgetni, és bizalommal néz rám, hogy én biztos tudom, hogy azt hogy kell feltenni, azt a színt, vagy nem tudom, és már elindul valami. Tehát igazából ez az eszköze az evangelizációnak, tehát utána már tudunk beszélni sok mindenről. És
1: utána beszélsz második János Pálról, aki azt mondta, hogy a nő teste és méltósága, küldetése fontos, vagy Teréz anya, aki azt mondta, hogy mindent nagyon nagy szívvel csináljunk. Milyen női minták, vagy női példák vannak a lányok előtt szerinted? Mert ugye a lányokkal találkozol, és ezért fontos, hogy te itt vagy most, mert a nőiség nevelésében ez egy nagyon fontos időszak, és nagyon fontos, hogy ő milyen mintákat keresnek, vagy milyen mintákat látnak.
0: Hát ahogy ugye beszéltünk a közösségi médiáról, ott azért mindent gyakorlatilag. Tehát a teljes meztelenségtől a Katalin hercegnéig minden van. Én azért ez utóbbi irányba szoktam őket tolni. Szoktunk beszélgetni erről. Vannak olyan előadások, ahol kifejezetten konkrét példákat is mutatok, az életből vett példákat. A vörös szőnyeges fotókat szoktam hozni. Vannak ezek a pucérruhák, amik hát a nevében is benne van. És hogy vajon akkor kire szeretnék én hasonlítani? Hogyha megnézek egy ilyen képet, hogy érzem magam, milyen érzéseket hoz fel bennem. Nyilván nagyon nagy felelőssége ezeknek az embereknek az, hogy mit mutatnak. Szerintem a lányokat valóban a személyesség tanítja. Elsődleges példájuk általában egyébként az édesanyjuk. Szoktam kérni őket, hogy gondolkodjanak el azon, hogy ki az a példakép, akire valóban felnéznek, nem csak nyilván külső adottságok alapján, hanem belsőleg is. És azért egész jókat szoktak mondani.
1: Ez a fontos, mert akkor rögtön a külsőt összeteszik a belsővel, nem? És akkor rögtön előjön a külsőn keresztül az, hogy mondjuk az összetartozik egy belső értékrend.
0: Igen, egyébként igen. És ugye hát el szoktuk mondani, hogy van ez a mém, hogy a szépség belső érték nélkül csak dekoráció. El szoktuk mondani, hogy a belső szépség az, amin ugye folyamatosan munkálkodunk. Kaptuk a méltóságunkat, és kaptunk hozzá lehetőséget arra, hogy folyamatosan a jó Isten felé haladjunk, menjünk az életünkben, és ezáltal minél inkább engedjük, hogy a jó Isten átalakítson minket belülről, a szépségünk annál sugárzóbb, annál ragyogóbb. Az előbb hoztad itt Teréz anya példáját. Most lehet, hogy köveket fogok kapni, mert megdobálnak, de én azt gondolom, hogy Teréz anya, hogyha úgy visszagondolunk a képeire, akkor hát nem az jut eszünkbe róla, hogy egy nagyon dekoratív valaki. Viszont azokon a képeken, ahol ő mosolyog, úgy átsugárzik az a hihetetlen szépség, amit ő belül hordozott. Én sajnos nem találkoztam már vele.
1: De jó lett volna,
0: nagyon jó lett volna. De elképesztő az a szépség, ami átjön. És azt veszem észre például az idősödő nőkön, hogy ugye, ahogy veszítünk a testünk szépségéből, ahogy az arcunk ráncosodik, az a belső tartás, az a szépség, az valóban átsugárzik, a rengeteg ima, azt látja az ember valakin, akivel beszélget, hogy az belülről jön. És igen, nagyon fontos, mondom, nagyon fontos a külső, de a belső szépséget azt nem fogjuk elveszíteni a korral sem, sőt.
1: Ez egy nagyon jó dolog, amit lehet mondani a fiataloknak. Látsz bennük igényt a belső növekedésre, tehát a belső értékek növelésére? Látod, hogy esetleg elindultok valahonnan, mondjuk ezeken az etikettórákon, és akkor nyílnak a belső értékek felé?
0: Én azt látom, hogy ahogy így ez az egyéves képzés megy, úgy egyre több információt kapnak, egyre ugye személyes maga a képzés, hiszen mindenkivel foglalkozunk külön-külön, ők egymással is beszélgetnek, egy kis közösség jön létre, igyekszünk figyelni a közösség építésre is. Igen. Nagyon sokat tanulnak, és a végén meg szoktuk kérdezni, hogy na, akkor mi az, amit magaddal viszel, tehát egy-egy képzés végén szoktuk megkérdezni, hogy mit viszel magaddal, és annyira jókat mondanak. Mindig olyan büszke vagy. Jaj, most így nem biztos, hogy hirtelen tudok rögtön idézni, de ahogy kiválasztják azt az egy dolgot, ami, mert azt szoktuk kérni, hogy egy valamit mondjál, amit most magaddal viszel, akkor az mindig valahogy úgy a lényeget ragadja.
1: Ugye? Meg. És az mindig belső.
0: Igen.
1: Én is ezt veszem észre a fiatalokon, hogy hiába tűnnek úgy, mintha csak a külsőség érdekelné őket, de amikor kérdeznek, vagy valamire válaszolnak, akkor látszik, hogy mindig a lényegre tapintanak rá. Tehát ez megmarad bennük, ez a lényeglátás. Még egy kérdés van szerintem időnk, hogy a fiatalok hogy gondolnak a női méltóságra, vagy a női szerepekre? Mert nagyon sok fiatal lányban okoz esetleg frusztrációt, hogy elvárások vannak felé, mint nő, vagy mint lány, hogy fél az anyaságtól, fél a munkahelyi terhektől, fél férhez menni. Hogy összetudják-e rakni a valóságot és az elvárásokat, vagy a bennük lévő igényeket?
0: Nem tudom, hogy mennyire lehet általánosítani. Valóban nagyon sok félelemmel élnek a fiatalok, azt látom, nagyon sok bizonytalansággal. Erre ráerősít az, amit kapnak, ami dübörög mindenhonnan, ez jön, tehát csak a plakátokra, ha ránézek, ez jön. Tökéletesnek kell lenned. Arról nem szól a felma, hogy méltóságod, hol a méltóságod? Légy méltó. Szerintem nagyon sok szerep átalakult így az idők során. Tehát a klasszikus szerepek már nem annyira tűnnek menőnek, vagy hát nem is tudom. Általában a sikert szokták mondani a szülők is például, amikor megkérdezzük, hogy na, te egy édesanyja vagy, akkor mit szeretnél, hogyha a gyereket felnő, akkor mi történjen vele? Hát legyen sikeres, vagy legyen boldog. Én azt szoktam mondani, hogy találja meg az emberségét, és legyen jobb a világ azáltal, hogy ő benne van. Találja meg a hitét. Szerintem a hit az egy nagyon fontos támpont ebben a kérdésben. Egyébként azt látom, hogy a fiatalok a szabadságot a szabadossággal nagyon sokszor felcserélik. Tehát ez egy ilyen fogalmi zavar.
1: És ezeket tudjátok tisztázni? Ezeken a
0: mi ezt a Pure Fashion programban, igen, tehát erről beszélünk mindenképpen.
1: Tehát igen. Az Isten nagyon nagy szabadságot ad, de méltósággal.
0: Hát a méltóságunk abból fakad, ugye, hogy Isten teremtményei vagyunk, tehát ő az anyagban saját lelkét lehelte, És gyakorlatilag ez egy darab Istenből bennünk, ami örök életre hivatott, és ebből fakad a mi méltóságunk, illetve amit te is mondtál az elején, hogy a legnagyobb király gyermekei vagyunk, tehát mi mindannyian király kisasszonyok vagyunk. Én emlékszem, hogy amikor kislány voltam, akkor a nagymamám csinált nekem egy olyan szekrény aljába egy ládikát, amiben benne voltak a csipkefüggönyei régebről, és én állandóan király kisasszonynak öltöztem, tehát ez kódolva van bennünk. Ez a, nem is tudom, hogy méltóság, de hogy király kisasszonyok vagyunk, mindannyian valahol, ez velünk van szerintem. Tehát ennek a méltósága.
1: Nagyon szépen köszönöm, Júlia, hogy eljöttél. Annyira rövid ez az idő, de végszónak is jó ez, amit mondtál. Én szeretném azért Szent II. János pápa mondatát idehozni, az apostoli levelében írta a női méltóságról, hogy a nő különleges módon őrzője az embernek, mert sajátos érzékenységgel viszonyul hozzá. És ebben ti nagyon nagy szerepet játszottok, hogy a lányok érzékenyek legyenek erre a méltóságra. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és a kedves hallgatóknak is köszönjük, hogy velünk voltak. Sági Júliát hallották, aki 10-15 éven keresztül volt a Pure Fashion magyarországi képviselője, és Hál Üditot hallották. Köszönjük szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Én is köszönöm.
2: Hála Judit beszélgetését hallották Sági Júliával a női méltóságról és a Pure Fashionről.

0: Hírek.
1: Május közepén várható 14. Leó pápa első enciklikája. Május 3-án avatták fel Petőfi Sándor egész alakos bronzszobrát Sepsi Szentgyörgyön. Második évadához érkezett a szegedi Szent Fülöp Monostor régészeti átadása. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Leó pápa első, a Magnifica Humanitas szociális enciklika megjelenését nagy várakozás övezi, írja az osztrák katolikus hírügynökség a Katpress vatikáni forrásokra hivatkozva. Értesülések szerint többek között a mesterséges intelligenciáról, a békéről, a nemzetközi jog válságáról, valamint az emberiséget fenyegető további aktuális veszélyekről szól majd. Az aláírást megelőzően pontosan egy héttel korábban lesz Leó pápa megválasztásának első évfordulója. Ebből az alkalomból a pompei rózsafüzér királynője kegyhelyre zarándokol. Az Olaszországban népszerű pompei szűzanyához szóló könyörgést a 19. század vége óta minden évben május 8-án tartják. Az enciklika kiadását május 15-ére időzítették, amikor 13. Leó pápa 1891-ben közzétette Rerum Novarum kezdetű, az egyház társadalmi tanítását megalapozó enciklikáját. Petőfi Sándor köztéri szobrát az eredeti tervek szerint 2023. júliusában avatták volna fel a Kovászna megyei és a Sepsi-Szentgyörgyi önkormányzat, valamint a helyi kulturális intézmények által meghirdetett Petőfi emlékév záró eseményeként. A vasárnap.hu szerint a szoborállítást késleltette, hogy a nyertes pályamű hétköznapi emberként ábrázolta az ifjú Petőfit, és emiatt számos kritika érte a lakosság részéről a közösségi oldalakon. Az önkormányzat kompromisszumos megoldást keresve úgy döntött, hogy a nyertes pályamű Gergely Zoltán szobrászművész alkotásának módosított változata a Székelyföldi város legújabb, a költőről elnevezett parkjában az Arany János szoborral átellenben várja a látogatókat. A helyszínválasztás szimbolikus. A két barát és kortárs költőóriás szobra mostantól egymásra tekinthet a forgalmas csomópont két oldalán. A Móra Ferenc Múzeum régészeti osztályának tájékoztatása szerint május végéig tart a szegedi Árpád-kori Szent Fülöp Monostor régészeti feltárásának második évada, melyet április 7-én vettek birtokba. A lelőhely a Tisza és a Maros találkozásánál fekvő Szőreg városrész belterületén található. A településrész 1973-ig önálló volt, akkor csatolták hozzá a napfényvárosához. Eddig valóban olyan az ásatás, mint egy jó folytatás, még izgalmasabb, mint az első évad, fogalmaztak a közösségi oldalukon olvasható bejegyzésükben, amit a vasárnap.hu közölt. Kitértek arra is, hogy már körvonalazódni látszik az a két építési fázis, amit az előző évadban csak sejteni véltek, valamint újabb faragványtöredékek is előkerültek. Természetesen az 1700-1800-as évekből származó sírok bontása is folytatódott, jegyezték meg közösségi oldaluk végén. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei május 6-án szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további szép napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.
0: Híreinkkel véget ért a Mária Rádió ma reggeli magazin műsora.

0: ünnepeljük együtt az Eukarisztiát. Szent mise következik.
1: Szent misét közvetítünk a budavári Nagyboldogasszony templomból. A misét Süllei László atya celebrálja.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Az Úr legyen veletek. A mai evangéliumban Jézus a szőlőtő hasonlatát fogja elmondani. Szentmisénk elején Kalkuttai Teréz szavaival imádkozunk a békéért. Te tudod, Uram, hogy nem törődöm a fegyverekkel. Egyetlen vágyom a világnak békét hirdető eszközöd lenni. Mert tudom, ahol béke honol, a fegyverek fölöslegessé válnak. Ahol béke uralkodik, az emberek képesek egymást szeretni. Úgy, ahogy te szereted őket. Adj békét, Uram, s tedd fölöslegessé a fegyvereket egy csodálatos világban. Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, s bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Uram, irgalmazz! Krisztus, kegyelmez! Uram, irgalmazz! Könyörögjünk! Istenünk, te kedveled az ártatlanságot, és kegyelmeddel visszaadod nekünk a lelki tisztaságot. Irányítsd magadhoz híveid szívét, akiket megszabadítottál a hitetlenség homályától, hogy mindig igazságod világosságában éljünk. A mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

0: Szentlecke az apostolok cselekedeteiből. Amikor Pál és Barnabás befejezte első missziós útját, néhányan Júdeából Antiókiába érkeztek, és így tanították a pogányságból megtért testvéreket. Ha nem fogadjátok el a Mózes törvényében előírt körülmetélkedést, nem üdvözülhettek. Mivel pedig Pál és Barnabás hevesen tiltakozott és vitába szállt velük, közösen elhatározták, hogy Pál és Barnabás, meg néhányan a többiek közül menjenek föl Jeruzsálembe az apostolokhoz és a presbiterekhez ennek a vitás kérdésnek ügyében. A közösség elbúcsúztatta őket. Ezután áthaladtak Főnícián és Szamárián, és elbeszélték az ottani híveknek a pogányok megtérését. Ezzel nagy örömet szereztek nekik. Amikor megérkeztek Jeruzsálembe, az egyház, az apostolok és a presbiterek szívesen fogadták őket. Ők pedig elbeszélték, mi mindent művelt általuk az Isten. Erre azonban felállt néhány a farizeusok felekezetéből megtért hívő és kijelentette. Körül kell metélni őket, és rájuk kell parancsolni, hogy tartsák meg Mózes törvényét. Erre az apostolok és a presbiterek összegyűltek a kérdés megvizsgálására. Ez az Isten igéje. 121. Zsoltárt imádkozzuk, válasza, Isten házába indulunk, örömtől dobban a szívünk. Isten házába indulunk, örömtől dobban a szívünk. Örvendeztem, amikor azt mondták nekem, az Úr házába megyünk. Íme, itt állunk már kapuid előtt, ó Jeruzsálem. Isten házába indulunk, örömtől dobban a szívünk. Jeruzsálem városa jól megépült, részei egymáshoz illenek. Oda járulnak föl a törzsek, az Úr népének törzsei. Isten házába indulunk, örömtől dobban a szívünk. Az Úr Izraelnek törvénybe adta, hogy ott nevére áldást mondjanak. Mert ott állnak az ítélő székek, Dávid házának székei. Isten házába indulunk, örömtől dobban a szívünk. Alleluja, alleluja! Jézus mondja, maradjatok meg bennem, és én bennetek, aki én bennem marad, bőséges termést hoz. Alleluja!
1: Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak, én vagyok az igazi szőlőtő, és atyám a szőlőműves. Minden szőlővesszőt, amely nem hoz gyümölcsöt bennem, lemetsz rólam, az pedig, amely gyümölcsöt hoz, megtisztítja, hogy még többet teremjen. Ti már tiszták vagytok a tanítás által, amelyet hirdettem nektek. Maradjatok bennem, akkor én is bennetek maradok. Miként a szőlővessző nem hozhat gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővessző. Aki bennem marad és én ő benne, az bő termést hoz, mert nélkülem semmit sem tehettek. Aki nem marad bennem, az kivetik, mint a szőlővesszőt, és elszárad. Összedik, tűzre vetik, és elégetik. Ha bennem maradtok, és szavaim is bennetek maradnak, akkor bármit akartok, kérjétek, és megkapjátok. Azáltal dicsőül meg atyám, hogy bő termést hoztok, és tanítványaim lesztek. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvérek, mai evangéliumnak legszebb mozaikja Rómában a Szent Kelemen, templomban, az apszisban fedezhetjük föl, és ebben a templomban még szépen elkülönül az evangélium és az olvasmányos oldal, az oltár, amely három különféle pontot jelöl meg, és ebben a három pontban szinte benne van a mai evangélium, az az evangélium, amely arról beszél, hogy miképpen kell Jézushoz kapcsolódni, benne lakást venni, hozzá tartozni. És miképpen kell ezt a kapcsolatot a szőlőtő kapcsolata hasonlatával a szőlőtőhöz kapcsolni, és miképpen kell gyümölcsöt hozni. Nem elég Jézusban maradni, nem elég a szőlőtőn maradni, hanem aktívnak is kell lenni, gyümölcsöt is kell hozni. Henri Nouwen így elmélkedik erről a mai evangéliumról. Én vagyok az igaz szőlőtő, atyám pedig a szőlőműves. Minden szőlőveszőt, amely nem hoz rajtam gyümölcsöt, lemetsz, és minden termőt megtisztít, hogy többet teremjen. E szavak új megvilágításba helyezik a szenvedést. A metszés abban segít, hogy a fák több gyümölcsöt teremjenek. Még ha termek is gyümölcsöt, még ha teszek is ezt-azt Isten világáért, országáért, és az emberek kifejezik hálájukat, mert általam ismerték meg Jézust, akkor is szükségem van számos további metszésre. Sok fölösleges ág és gaj akadályozza a szőlőtőkét abban, hogy tőle telhető legtöbb gyümölcsöt teremje. Le kell metszeni az ágakat és gajakat. Ez a kereszt a fájdalom folyamata, annál is inkább, mert nem vagyok tudatában annak, hogy mennyi fölösleges dolog van rajtam. Gyakran szépnek, bájosnak, elfogadhatónak, nagyon is kedvesnek tűnnek. De amikor le kell vágni, hogy még több gyümölcsöt teremhessem, bizony az kereszt, az fájdalom. Segít, ha úgy gondolkodok, a fájdalmas elutasításokra, a magány pillanataira, a belső sötétség kétségbeesés megtapasztalására és a támogatás, illetve az emberi szeretet hiányára, hogy ilyenkor Isten lemetszett rólam valamit, ami fölösleges. Tudom, hogy talán túlságosan korán megelégettem azzal a néhány gyümölcsen, amelyet visszagondolva felismerek az életemben. Esetleg azt mondom, nos, teszek azért némi jót itt-ott, hálásnak kell lennem érte, és meg kell elégednem azzal a kevés jóval, amit cselekszem. Ez azonban álszerénység volna, sőt a lelkiresség egyformája. Isten többre hív bennünket. Isten meg akar metszeni. A megmetszett szőlőtő egyáltalán nem szép. De később sokkal több gyümölcsöt lehet szüretelni róla. Nagy kihívás ez, hogy fölismerjem Isten metsző ollóját az életemben. Akkor elkerülhetem a neheztelést, a levertséget, hálásabb lehetek, hogy arra szólít, teremjek még több gyümölcsöt, mint amennyire képesnek gondoltam magam. A szenvedés ekkor tisztulássá válik, és lehetővé teszi számomra, hogy mély hálával, büszkeséggel, büszkeség nélkül örvendezzek a gyümölcsöknek. Gyümölcsről beszél, szőlőtőről beszél, bentlakásról beszél a mai evangélium. Mi igyekszünk Jézusnak a törvényét, szavait megtartani. Igyekszünk róla a mindennap életben tanulságot tenni. De hogy mi az a következő feladat, amelyet el kell végeznünk, amely már nem a hagyományos elképzeléseink szerint való, az bizony ezekkel a metszésekkel járnak. Mindazt, ami eddig fontos volt, értékes volt, talán egy metsző ollóval, mégis egy még értékesebb felé kell haladnunk. Jézusnak a szavai legyenek bennünk, és ezek a szavak teremjenek sok-sok gyümölcsöt. Amen. Testvéreim, esedezzünk az örök Istenhez, hogy töltsen el minket a világot legyőző hitereje és a lángot, amelyet az ő kegyelme gyújtott bennünk, semmiféle kísértés ne tudja kioltani.
0: Imádkozzunk Szent Atyánkért, Ferenc páp, Leó pápáért, hogy a kormányzás terhét Isten akarata szerint viselje. Hallgass meg, Urunk! Imádkozzunk egyházmegyénkért, Péter püspök atyánkért, papjainkért és a hívekért, hogy az Úr adjon mindenkinek élő hitet és apostoli buzgóságot. Hallgass meg, Urunk! Imádkozzunk a népek vezetőiért, hogy igazságban és szeretetben munkálják a békét. Hallgass meg, Urunk! Imádkozzunk egyházközségünk tagjaiért, hogy a szent ünnepek elmúltával a hétköznapok gondjai között se veszítsék el Isten kegyelmének mennyegzős köntösét. Hallgass meg, Urunk! Imádkozzunk távol lévő testvéreinkért, különösen azokért, akik még elzárták magukat a húsvéti szentségek életadó erejétől. Hallgass meg, Urunk!
1: Mindenható örök Isten, hallgass meg könyörgésünket, légy védelmezünk nappal és oltalmazunk éjszaka, hogy az idők változásai között a te változatlan szeretetedben legyen erősségünk és támaszunk, Krisztus, a mi Urunk által. Áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a te bőkezűségedből kaptuk a kenyeret. Fölajánljuk neked, mint a föld termését és az emberi munka gyümölcsét. Ebből lesz számunkra az élet kenyere. Áldott legyen az Isten mindörökké. Áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a te bőkezűségedből kaptuk a bort. Fölajánljuk neked, mint a szőlőtő termését és az emberi munka gyümölcsét. Ebből lesz számunkra a lélek itala. Áldott legyen az Isten mindörökké.

Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anyaszent egyház javára. Urunk Istenünk, segíts minket, hogy mindenkor hálát adjunk a húsvéti misztériumok által, és megváltásunk folytonosan ható kegyelme, szüntelen örvendezés forrása legyen bennünk, Krisztus a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy neked hálát adjunk, és dicsőítsünk téged, Istenünk, mindenható atyánk. Mindazért, amit te világban teszel, Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Amikor ugyanis az emberi nem megosztottságban és széthúzásban volt, mi olyannak ismertünk meg téged, aki a lelkeket magához vonja, hogy a kiengesztelődésre készek legyenek. Szent lelked által ugyanis az emberek szívét arra indítod, hogy az ellenfelek újból párbeszédet kezdjenek. Az ellenségek nyújtsanak egymásnak kezet, a népek közeledjenek egymáshoz. A te erőd műve ugyanis, Urunk, hogy a gyűlöletet legyőzi a szeretet, a bosszú enged a kegyelemnek. A széthúzás kölcsönös szeretetté válik. Ezért a mennyei seregek kórusával szüntelenül hálát adunk neked, és fenségednek a földről, vég nélkül zengjük. Szent vagy, szent vagy, szent vagy. Mindenség, Ura Isten, dicsőséget betölti a mennyet és a földet. Hozsanna a magasságban. Áldott, aki jön az Úr nevében. Hozsanna a magasságban. Áldunk téged tehát, mindenható atyánk, Jézus Krisztus a te fiad által, aki a te nevedben jött. Ő az emberek üdvösségének igéje, a kéz, amelyet a bűnösnek nyújtasz, az út, amelyen a te békédet adod. Amikor a bűneink miatt elfordultunk tőled, Urunk, visszavezettél minket a kiengesztelődéshez, hogy hozzád térve végre szeressük egymást fiad által, akit értünk halálra adtál. A Krisztus által ajándékozott kiengesztelődést ünnepelve kérünk most téged, szent lelked kiárasztásával szenteld meg ezeket az adományokat, hogy fiad testévé és vérévé legyenek, akinek rendelését teljesítjük ezen misztériumok ünneplésével. Ő ugyanis, amikor odaadta az életét, hogy minket megszabadítson, a vacsora alatt kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva megáldotta, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

Hasonló módon azon az estén kezébe vette az áldás kelyhét, irgalmadat dicsőítve tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájon, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségi. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz. Fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, aki szeretetének zálogát nyújtotta számunkra, fölajánljuk neked a tökéletes kiengesztelődés áldozatát, amit te magad adtál nekünk. Szent Atyánk, könyörögve kérünk, hogy fogadj el minket fiaddal, és ezen az üdvösséges lakomán add meg nekünk az ő lelkét, hogy elvegyen mindent, ami minket egymástól eltávolít. Ő tegye egyházadat az emberek között az egység jelévé és a béke eszközévé. Őrizzen meg minket a közösségben Leó pápával, Péter püspökünkkel, minden püspökkel és a te egész népeddel. Amint összegyűjtöttél most minket fiad asztalánál, úgy kapcsolj össze bennünket az új ég és az új föld tökéletes egységének lakomáján, Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, szent apostolaiddal, minden szenteddel, valamint testvéreinkkel és azokkal az emberekkel minden törzsből és nyelvből, akik a te barátságodban hunytak el. Add, hogy együtt lehessünk ott, ahol a te békét teljessége ragyog, Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. A Krisztussal föltámadtunk Isten gyermekei vagyunk, és nagy bizalommal így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak, dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Feltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait, békesség nektek. Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékot szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel.
0: Engesztelüljetek ki szívből egymással. Legyen békesség köztünk mindenkor. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazd nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazd nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, adj nekünk békét. Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

0: Imádkozzunk Ervin Gábor boldog avatásáért. Mennyei Atyánk, szenteltessék meg a Te neved. A Te nevedet szentelik meg a vértanúk, akik irántad és embertársaik iránti szeretetből életüket adják. Egyházmegyénk fiatal papja, Ervin Gábor, katolikus hite alapján mentette az üldözötteket. Ezért vállalta a szenvedést és a halált. Add, hogy példájára mi is őszinte szívvel törekedjünk a főparancs teljesítésére. Ervin Gábor atyát pedig mielőbb a boldogok és a szentek sorában tisztelhessük. Amen.
1: Könyörögjünk. Urunk Istenünk, hallgass meg könyörgésünket, hogy megváltásunknak ez a szent áldozata adjon segítséget jelen életünkben, és szerezze meg az örök boldogságot Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Istennek legyen hála.
2: Szent misét közvetítettünk a budavári Nagyboldogasszony templomból. A misét Süllei László atya celebrálta.

az áldás gondolatokat hallják. Külön-külön csak szavak vagyunk, együtt azonban költemény. Kétségből egységre úgy találunk, ha egybegyűjt minket a szeretet, áldások vagyunk. Egymásnak, egymásért vagyunk áldás. Ez a közösség, egy közös ég, Isten szeretetének oltalma alatt. Ha kinyitjuk magunkat egészen, egyszerre jutunk a szeretetbe. Mint a víz tükrözi az arcot, úgy tükröződik a szívben az ember, amint a harmadcsebben megcsillan a világ, úgy sejlik föl rajtunk a magasságos arca, emberlétünkön ott az áldás, mert ajándékunk a szeretet egyesítő ereje, és miénk az öröm is, az áldásból megszülető ünnep.

0: Radio.
1: Enciklikák.
2: Humanae Vitae, 6. Pál pápa enciklikája a helyes születés szabályozásról. Róma, 1968. Bevezetés. Az emberi élet továbbadásának súlyos feladata, amely a házastársakat Isten szabad és felelős munkatársaivá teszi, mindig nagy örömök forrása, de ezeket az örömöket olykor nem kis nehézségek és aggodalmak kísérik. E feladat vállalása mindig komoly kérdéseket jelentett a házastársak lelkiismeretének, de az emberiség újabb időszakában olyan változások történtek, amelyek új kérdéseket vetettek fel. E kérdéseket az egyház nem mellőzheti, hiszen olyan dolgokról van szó, amelyek az emberek életéhez és boldogságához szorosan hozzátartoznak. Első rész. A probléma új szempontjai és a tanítóhivatal illetékessége. Első pont. Új szempontok. A történt változások valóban nagy jelentőségűek és különfélék. Elsősorban a születések számának gyors növekedéséről van szó, amely miatt sokan attól félnek, hogy a világ népessége gyorsabban szaporodik, mint azt a rendelkezésre álló javak megengednék, s ezért sok család és fejlődőben lévő nép a korábbinál nagyobb gondok közé kerül. Ez könnyen arra indíthatja az államokat, hogy a legradikálisabb eszközöktől se riadjanak vissza a veszély elhárítása érdekében. Ehhez járul még, hogy nem csak a munka és a lakásviszonyok, hanem a gyakori gazdasági és oktatásügyi nehézségek is olyan körülményeket teremtenek, melyekben nehéz lenne nagyobb számú gyermek megfelelő ellátása. Azt is megjegyezzük, hogy valamiképpen megváltozott a nő személyének és a társadalomban betöltött szerepének értékelése, valamint a házastársak közötti szeretet és a hozzá kapcsolódó házas élet értelmezése. Végül különösen arra kell tekintettel lennünk, hogy az ember csodálatra méltó módon előre haladt mind a természet erőinek megfékezésében, mindezek tudatos alkalmazásában. És ezt az uralmat a maga egész életére, azaz testére, lelki erőire, a társadalmi életre, sőt az élet továbbadását irányító törvényekre is ki akarja terjeszteni. Ilyen körülmények között új kérdések merülnek föl. Vajon nem volna-e megfelelő, szem előtt tartva a mai életkörülményeket, illetve a házas élet aktusának azt a jelentőségét, amellyel a házastársak kölcsönös megértése és hűsége szempontjából bír, felülvizsgálni a mai érvényben lévő erkölcsi normákat, főleg ha meggondoljuk, hogy csak nagy nehézségek, olykor csak hősies erőfeszítések árán lehet azokat megtartani. Vajon nem lehet-e az úgynevezett totalitás elvét ezen a téren is alkalmazva megengedni, hogy egy számszerűleg kisebb, de észszerűbb termékenység szándéka egy olyan beavatkozást, amely terméketlenséget okoz, a születésszabályozás szabad és bölcs eszközévé tegyen? Vajon nem volna-e megengedhető, hogy a születendő gyermeket, mint célt nem az egyes aktusokhoz tartozónak, hanem inkább a házas élet egészének tartozónak véljük? Azt a kérdést is fölteszi, hogy a modern ember megnövekedett felelősségtudata miatt nem érkezett el az idő, amikor az élet továbbadásának feladatát inkább az értelemre és az akaratra, mint a szervezet biológiai ritmusára kell bízni. Második pont. A tanítóhivatal illetékessége. Ezek a kérdések az egyházi tanítóhivataltól az isteni kinyilatkoztatással megvilágított és gazdagított természettörvényen nyugvó, a házasságra vonatkozó erkölcsi tanítás elveinek új és mélyebb meggondolását követelték. Egyetlen keresztény sem vonja kétségbe, hogy az erkölcsi természettörvény magyarázata az egyházi tanítóhivatal feladatkörébe tartozik. Kétségtelen ugyanis, amint azt elődeink gyakran kijelentették, hogy amikor Jézus Krisztus Pétert és a többi apostolt isteni hatalmának részesévé tette, és minden emberekhez küldte tanítani, Máté 28:18-19, az egész erkölcsi törvényt, azaz nem csak az evangéliumit, hanem a természettörvényit is, őrzésünkre és értelmezésünkre bízta. Hiszen a természettörvény is Isten akaratát fejezi ki, és az ő akarata iránti hívő engedelmesség szükséges az emberek számára az örök üdvösség elnyeréséhez. Az egyház ezt a parancsot követve mindig, de különösen az újabb korban mind a házasság természetéről, mind a házastársi jogok és kötelességek helyes értelmezéséről megfelelő dokumentumokat adott ki. 13. Leo, Arcanum Enciklika, 11. Pius, Divini Ilius Magistri, 1939, Casti Connubii, 1930.

0: Nézőpont.
1: Bátor Botond pálos szerzetest hallják.
2: Nem olyan rég hallottam egyik papismerősömtől nagybőti szentbeszédének egy részletét. Nagyon szép történetet mondott el. A második világháború után egy éhes, lerongyolódott mezitlábas kisfiú a pékség előtt állt, és nézi az ablakon keresztül a péket, ahogy süti a kenyeret. Oda tapad az ablakhoz. A pék felesége észreveszi, fog egy darab kenyeret, aztán látja, hogy mezitlábas, így vesz egy cipőt is valahonnan, a polcról, és kiviszi a kisfiúnak, odaadja. A kisfiú meglepődve megkérdezi tőle: maga az Isten felesége? Az ember nagyon sokszor apró tetteken keresztül is meg tudja érinteni másoknak a szívét. És ez olyan, mint amikor Isten érintené meg az embert. Ne feledkezzünk meg róla, hogy mi Isten eszközei vagyunk. És azt gondolom, hogy minden tettünk, szeretett szolgálatunk, jó megnyilvánulásunk akkor lesz igazából teljes, hogyha tisztában vagyunk vele, hogy Istent ilyen formában, mondhatom így, közvetíthetjük mások felé. Ehhez persze az is kell, hogy a mi szívünk is minél inkább Isten szívével dobbanjon együtt. A gondolataink is minél inkább Isten gondolataihoz igazodjanak. És amikor már megtörténik bennünk a szolgálat szelleme, amikor már nem a hasznosságnak az elve alapján működünk, hanem annak alapján, hogy hogyan tudunk szolgálni, akkor szebbé tudjuk tenni azt a világot, amely körülvesz bennünket. Azt hiszem, erre ma nagyon nagy szükségünk van.
0: Nézőpont.
1: Bátor Botond pálos szerzetest hallották.
0: Mária Rádió.
3: Hírpercek.
4: Első szombati térdeplő rózsafüzért imádkoztak a Szent István Bazilika előtti téren. A Lorettói litánia május szép imádsága a szűzanya hónapjában. Az alföldi népi faragó és díszítő művészet hagyományait bemutató kiállítás nyílt Opusztaszeren. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják, melyeket Mészáros Magdolna szerkesztett önöknek, és Kassa Regina olvas fel. Szombaton 27. alkalommal tartották meg a férfiak térden állva mondott első szombati rózsafüzér imádságát, a békéért, a kiengesztelődésért, a megfogant életekért, a férfiak tekintélyének és lelki szerepének helyreállításáért a családokban. Az imádság után együtt zarándokoltak a Lánchídon át a Magyarok Nagyasszonya Szikla templomba, ahol Csóka János pálos atya által bemutatott szentmisén vettek részt. A Csíksomlyói Bazilika előtti téren is 27. alkalommal imádkoztak együtt a férfiak. A következő ima alkalom Budapesten június 6-án a Szent István Bazilika előtti téren lesz. Más egyházmegyékben is tervezik az imádság elindítását, melyre vonatkozóan néhány alapvető és a térdeplő imádsággal kapcsolatban minden információ olvasható a Magyar Kurír hírében. A rózsafüzért imádkozó férfiak részére ismét szerveznek lelki gyakorlatot Medjugorjeban szeptember 24-e és 28-a között. Néked ajánljuk, szűzanyánk, a legszebb hónap alkonyát, hangzik fel május estéin hazánk sok templomában a szép népének a Lorettói litánia elimádkozása után. Egyházunk a szűzanyának ajánlja a virágba borulás hónapját, mellyel égi édesanyánkat köszöntjük, olvasható a Magyar Kuríron. Először 10. Alfonsz, Kasztília királya kapcsolta össze Májust Szűz Mária személyével a 13. században. Ilyenkor megkoronázta a szűzanya képét, szobrát és énekkel magasztalta Máriát. A Lorettói litánia a boldogságos Szűz Máriát köszöntő és segítségül hívó imádság, melyet 8. Orbán pápa a 17. század végén egyetemes használatra rendelt el, a különböző helyi Mária litániák helyett. 13. Leó pápa ezt 1886-ban megerősítette. Hazánkban május minden estéjén imádkozzák a legtöbb templomban, melyhez egyházmegyei és helyi szokások szerint különböző Mária imádságok kapcsolódnak. A puszták rajzolói, Faragás a Délalföldön címmel új időszaki kiállítás nyílt az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban. Tájékoztatta az intézmény marketing vezetője az MTI-t. A skanzenben a Hódmezővásárhelyi Tanyai Olvasókörben október 31-ig megtekinthető kiállítás célja, hogy bemutassa a Délalföld népi faragó és díszművészetének hagyományait, különös tekintettel a pásztorkultúra tárgyaira és díszítő világára. Bepillantást nyerhetünk az alföldi gazdasági és társadalmi életformákba is, melyeknek sajátos lenyomatai a kiállított tárgyakban elevenednek meg. A rokonmesterségek is megjelennek, és falapminták segítik megérteni, hogy miért bizonyulnak egyes fafajok alkalmasabbnak a megmunkálásra. A kiállítás kapcsolódik a legelők és a pásztorok nemzetközi éve alkalmából Magyarországon és külföldön rendezett eseményekhez. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei május 6-án szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm figyelmüket és további szép napot kívánok Önöknek. Kassa Reginát hallották.
3: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 10 óra.
0: A Mária Rádió Budapesten az FM 88,8 MHz-es frekvencián fogható.

0: hitünk és életünk. Felnőtt katekézist hallhatnak Márfi Gyula nyugalmazott érsekatyával.
1: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatókat. A mai napon az Úr Jézusnak a feltámadásával szeretnénk foglalkozni. Érveket hozunk fel amellett, hogy Jézusnak valóban fel kellett támadnia a halálból, és meg kellett győznie a tanítványait arról, hogy ő győzött a halálon. Enélkül semmi esélye sem lett volna arra, hogy belőle, hogy úgy mondjam, szupersztár legyen. Egy, a Római Birodalom lenézett gyarmatának lesajnált településén élt iparos embernek, ez volt Jézus, a názáreti, úgy mondjuk, hogy ásmester, de valójában hát nem csak ás volt, hanem asztalos bognár, sőt, kőműves és bárogos is. Iparos embernek semmi esélye sem lett volna arra, hogy a neve fennmaradjon. De Jézus feltámadt a halálból. Az apostolok cselekedeteinek az elején azt olvassuk, szenvedése után sokféleképpen bizonyította, hogy él. 40 napon át ismételten megjelent nekik, és beszélt az Isten országáról. A feltámadt Jézus először asszonyoknak jelent meg. Ez is a hitelességnek a jele. Az Úr Jézus korában a nők nem voltak egyenjogúak a férfiakkal. Vallomásuk sem ért annyit, mint a férfiak vallomása. Tehát, ha nem így történt volna, biztos, hogy az evangelisták nem így írták volna meg. A Márk evangéliumának a záradékában kimondottan ezt olvassuk, hogy Jézus először a magdalai Máriának, így mondjuk, hogy Mária Magdolnának jelent meg először. János evangéliumának a 20. fejezetében is úgy tűnik, hogy tényleg Magdolna volt az, aki először látta az Úr Jézust, még akkor is, hogyha először kertésznek nézte, és csak később ismerte fel. Máté evangéliumában azt olvassuk, hogy Magdalai Mária és egy másik Mária, valószínűleg Jakab és József anyja volt, akik elmentek, hogy a sírt megkeressék, angyallal találkoztak, majd magával az Úr Jézussal is. Aki azt mondta nekik, hogy, illetőleg az angyal azt mondta nekik, hogy feltámadt a halálból, előttetek megy Galileába, ott viszont látjátok. Az asszonyok félelemmel és örömmel távoztak, útközben Jézussal találkoztak, és árkarolták a lábát. És azt mondja, menjetek, vigyétek kérül testvéreimnek, térjenek vissza a Galileába. Itten vannak bizonyos differenciák a különböző evangelisták beszámolói között, de a lényegből ez nem von le semmit. Az biztos, hogy nők voltak azok, akik Jézussal, vagy legalábbis angyalokkal találkoztak. Ami a tanítványokat illeti, olvasunk arról, hogy Jézus egy személynek jelenik meg, kik ezek a személyek Péternek, Jakabnak, illetőleg Pálnak. Erről a korintusiaknak itt első levél 15. fejezetében olvasunk. Tehát Péter, Jakab és Pál. Aztán két személynek jelenik meg ezek a személyek, az Emmauszi tanítványok. Az Emmauszi tanítványok körülbelül 12 kilométert, 60 stádiumot gyalogoltak, és elmondják a közben hozzájuk csatlakozó, általuk fel nem ismert személynek, hogy hát néhány közülünk való asszony ugyan megzavart minket, és azt mondták, hogy a sír üres. Társaink közül néhányan el is mentek, és úgy találtak mindent, ahogy az asszonyok leírták, Jézust azonban nem látták. Tehát látszik, hogy a tanítványok el vannak csüggedve, és nem is gondolnak arra, hogy Jézus feltámadta a halálból. Ekkor ez az ismeretlen személy elbeszéli nekik, hogy Mózes könyvében és a prófétákban hogyan vannak megírva azok a dolgok, amelyek Jézusra vonatkoztathatók, Jézus szenvedésére és Jézus feltámadására. Aztán János evangéliumában olvasunk arról, hogy 7 személynek jelenik meg a Tiberiás tó partján. Ez a 7 személy Péter, Tamás, Natánael, aki valószínűleg azonos Bertalannal, Jakab és János, akik testvérek voltak, plusz 2 tanítvány. És itt történik meg az is, hogy utána, miután találkoznak, és miután együtt valamit falatoznak is ott a tópartján, utána Jézus Pétertől megkérdezi 3-szor is, hogy szeretsz-e engem. Péter pedig megvallja, hogy Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek. Jézus azt mondja neki, legeltesd juhaimat, illetve legeltesd bárányaimat. Aztán olvasunk olyanról, hogy Jézus megjelenik 10 személynek, tehát a maradék 11-ből Tamás még hiányzik. Ugye tudjuk, hogy az áruló Júdás már nincs köztük, ezért már csak 11-en vannak, ebből Tamás hiányzik, a 10-nek is megjelenik, majd a 11-nek. De van, ahol 12 személyt emleget a Biblia, azért van, mert eredetileg 12-en voltak, és a 12-es az egy szent szám. Ugye maguk a Izrael törzse is összesen 12 törzs volt. Nos, nagyon sokszor olvasunk arról, mindegyik evangéliumban és az apostolok cselekedeteiben is, meg Szent Pálnak a korintusiakhoz írt első levelében is olvasunk arról, hogy az Úr Jézus ennek a 11 tanítványnak megjelent. És Szent Pál még egy nagyon érdekeset ír Korintus levélben, hogy Jézus megjelent több mint 500 testvérnek, akik közül a legtöbben még élnek. Majdnem biztos, hogy Szent Pál ezt a levelet 56 végén vagy 57 elején írta a korintusiaknak, és ekkor az 500 tanítványból még a legtöbben éltek. Ha meg akarnánk állapítani úgy valószínű sorrendjét a jelenéseknek, akkor azt mondhatnánk, hogy először, miként már korábban is említettem, asszonyoknak jelent meg. Utána jönnek valószínűleg az Emmauszi tanítványok, aztán jön Péter, aztán a 10 tanítvány, majd több mint 500 testvér, akikről az előbb említést tettem, aztán a 11 tanítványnak, aztán Jakabnak, az Úr testvérének, de a fiatalabbik Jakab apostol, aki az Úr Jézusnak unoka testvére volt, aztán a 7 tanítványnak, végül pedig a damaszkuszi úton Szent Pál apostolnak. Megemlítem, hogy a Pálnak való megjelenés az annyira jelentős, hogy a apostolok cselekedeteiben 3-szor is olvasunk róla, hogy hogyan történt. Mert tényleg Szent Pálnak a megtérése, apostoli munkája az rendkívül jelentős volt. Ezek a vallomások nem fantázia termékek, semmiképpen sem utólagos hozzátoldások az evangéliumokhoz, mint ahogy néhányan ezt próbálják állítani. Ugyan az embernek a feje nem hozzátoldás a testéhez, ugyanúgy a Jézus megjelenéseiről szóló beszámolók nem hozzátoldások az evangéliumokhoz. Lukács evangéliumában ezt olvassuk, hogy amikor Jézus a 11 tanítványnak megjelenik, azt mondja, hogy miért ijedtetek meg? Miért támad kételj a szívetekben? Nézzétek meg a kezem és a lábam, én vagyok. Tapogassatok meg és lássátok. A szellemnek nincs húsa és csontja, de mint látjátok, nekem van. aztán megmutatta neki kezét és lábát. Adtak neki egy darab sült halat, fogta, és szemük láttára evett belőle. Szent Péter apostol Cezáreában, Kornélius házában így beszél Jézus megjelenéseiről. Mi tanúi vagyunk annak, amit Jézus Júda egész területén és Jeruzsálemben tett. Aztán megölték, keresztre feszítették, de harmadnapon feltámasztotta az Isten, és látható alakban megmutatta, igaz, nem az egész népnek, hanem csak az előre kijelölt tanúknak, azaz nekünk, akik ettünk és ittunk vele a halálból való feltámadása után. János evangelista, aki egy igazán lelki ember volt, spirituális beállítottságú, így kezdi az első levelét, ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemünkkel láttunk, és amit a kezünkkel tapintottunk, az élet igéjét hirdetjük nektek. A feltámadás tanúi egyáltalán nem voltak hiszékenyek, hiszen hallottuk, hogy Mária Magdolna először a kertésznek nézte, nem akarta felismerni. De most a tanítványok pedig egész úton nem ismerik fel, csak amikor megérkeznek Emmausba, és bemennek egy vendéglőbe, ott döbbennek rá, hogy jé, hát ez Jézus. Lukásnál azt olvassuk, hogy ijedtükben és félelmükben azt hitték, hogy szellemet látnak. De örömükben még akkor sem hittek, hanem csak csodálkoztak, amikor Jézus megmutatta nekik a kezét és a lábát. Jánosnál is ezt olvassuk, ha csak nem látom kezén a szegek nyomát, mondja Tamás, a hitetlen Tamás, ha nem helyezem ujjamat a szegek helyére, és oldalába nem teszem a kezemet, én nem hiszem. Tehát semmiképpen sem voltak hiszékenyek ezek az emberek. És mégis, amikor viszont fölismerték Jézust, olyan hatással volt rájuk, hogy gyökeresen átalakultak. A halott Jézus kereső Mária Magdolnából a feltámadt Krisztusnak az első tanúja lett. A Krisztus háromszor megtagadó Péterből az egyház szikla alapja. A keresztény üldöző Pál apostolból Krisztusnak mindenkinél többet fáradó apostola. A hitetlen Tamásból hívő és Krisztust megvalló Tamás. A csüggett emmauszi tanítványokból örvendező jeruzsálemi tanítványok lettek. A feltámadt Krisztussal való találkozások jelentőségét aranyszájú Szent János így mondja el. Ugyan honnan juthatott volna 12 embernek eszébe, hogy ekkora vállalkozásba kezdjen? Utána újra megjegyzem, zárójelben 12 emberen 11-et kell értenünk fizikailag, de elvileg a társaság 12 volt. Hallgassuk tovább aranyszájú Szent Jánost. Tanulatlanok voltak, akik ki sem mozdultak a tavak, a folyók és az eldugott falvak világából. Megírták róluk kertelés nélkül, hogy gyávák és kislelkűek voltak. Amikor Krisztus elfogták, elfutottak. Aki pedig az első volt közöttük, csak azért ment be a főpap udvarába, hogy ott mesterét megtagadja. Hogyan magyarázzátok meg, hogy aki Krisztus életében a támadások hatására összeomlottak, azok most, amikor Jézus meghalt és eltemették, és mint ti mondjátok, nem támad fel, akkor fogtak hozzá, hogy meghódítsák a világot. Vajon nem kellett volna azt mondaniuk, ez az ember, amíg élt, önmagát se tudta megmenteni. Hogyan mentene meg minket most, amikor már meghalt? Életében egyetlen népet sem tudott meghódítani. hogyan tudnánk most, holta után, az ő nevében meghódítani a világot. Ezért nyilvánvaló, ha nem látták volna őt feltámadása után, és nem győzöttek volna meg arról, hogy győzött a világon, sose vállaltak volna ekkora kockázatot. Miért van az, hogy mégis nagy súlyt helyeznek arra az evangelisták és az apostolok cselekedete is, hogy kimutassák, hogy ami Jézussal történt, az nem ellenkezik az ószövetségi szentírásban található jövendőlésekkel. Azért, kedves hallgatóim, mert hiszen a hívek többsége nem látta a feltámadt Krisztust. De az első hívek azok mind zsidók voltak, akik olvasták és hallgatták minden pénteken a zsinagógában, vagy szombaton mindig hallgatták a ószövetségi szentírást. Tehát számukra nagyon fontos volt az, hogy meggyőződjenek róla, ami Jézussal történt, az nincs ellentétben az ószövetségi szentírással. Tehát maga Jézus is idéz a tanítványoknak Mózes könyveiből, a prófétákból és a zsoltárokból. Vajon mit idézhetett Mózes könyvéből? Nem tudjuk, de én abban biztos vagyok, hogy József, egyiptomi József alakját felidézte, mert ezt a Józsefet eladták, majd börtönbe zárták, kisíján kivégezték, végül mégis ő mentette meg Egyiptomot, és az őt eladó testvéreit is az éhhaláltól. Abban 100%-ig biztos vagyok, Jézus említette a húsvéti bárányt, akinek vérével a zsidók Egyiptomból való kivonulásuk előtt megkenték házaiknak a ajtó férfáját kívülről, és a megölt báránynak a vére mentette meg az ő elsőszülött gyermekeiket a haláltól. Biztos, hogy említette a részkígyót, hiszen János evangéliumában említjük, hogy maga is utal rá, aki felnézett a póznára tűzött részkígyóra, az megmenekült a kígyóknak a mérgétől. Hát, hogy Izaiást idézte, abba 100%-ig biztos vagyok, csak egy részt hadd olvassak fel az 53. fejezetből. Olyan szeméről ír, aki egyszerűen ember csak néz, hogy hát az ószövetségi időkben hogyan írhatott ilyet egy proféta, kiről írta, nincs rajta szépség vagy ragyogás, hogy gyönyörködve nézzük, és külseje nem kívánatos. Megvetett, utolsó az emberek között, a fájdalmak embere, aki jól ismerte kínjainkat. Ő a mi betegségeinket hordozta, a mi fájdalmainkat viselte. Valóban, a mi gonoszságainkért szenvedte sebeit, a mi bűneinkért vállalta, hogy összetörjék. Megsanyargatása nekünk szerzett békességet. A testén kéklő ütések minket gyógyítanak. Mi mindannyian, mint tévelgő juhok bolyongtunk, járta mindegyikünk a maga útját, az Úr pedig ő rátette mindannyiunk bűneinek a terhét. Önkéntesen vállalta, hogy feláldozzák. Száját se nyitotta ki, mint a leölésre szánt bárány. Ami most jön el is nagyon, nagyon fontos, de most, hogy feláldozta életét bűneinkért, ővé lesz a nemzetékek hosszú sora. Én hatalmat adok neki mindenki fölött, és ő ad majd részt kinek-kinek a győzelemből. Kedves hallgatóim, íme Izaiás körülbelül 5-600 évvel Jézus születése előtt írt ezeket a sorokat, és tökéletesen ráérnek a bűneinkért halál szenvedett és a megigazulásunkért föltámadt Krisztusra. Nézzünk egy Zsoltárt is. A 21. Zsoltár így kezdődik. Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Ugye ezt hallottuk a Úr Jézustól is a kereszten. Márk még héber, illetve arám nyelven is leírja, éli, éli, lamma, sabaktáni. Hogyan folytatódik ez a zsoltár? Én meg nem vagyok ember, hanem féreg, emberek csúfja, utálata népnek. Gúnyoló szóval illet, aki lát, fejet csóvár, biggeszti ajakát, az útban bézik, hát mentse meg, ha szereti, hát szabadítsa meg. Torkom kiszáradt, mint cserép, a nyelvem ínyemhez tapadt, a halálporába vezettél le engem. Átjuggatták kezemet, lábamat, megszámlálhatom minden csontomat. Ők meg bámészkodva csak mulatnak rajtam, elosztják ruhámat maguk között, és sorsot vetnek köntösön fölött. És most megint jön a győztes messiásnak az alakja. Hirdetni fogom nevedet testvéreimnek, és a közösségben dicsőítlek téged. A föld határai erről emlékeznek, és az Úrhoz térnek mindannyian. Leborul előtte a pogányok minden törzse, hiszen az Úré a királyság, ő uralkodik a népeken, csak előtte borul le a föld minden hatalmassága. Előtte hajolnak meg mind, akik a porba térnek. Nemzetségem neki fog szolgálni, az Úrról szólnak a jövendő népnek. Igazságoságát hirdetik a jövő nemzedéknek. Tehát itt is szó van a megalázott, a megölt bárányról, és arról is, aki utódaival, vagyis hívelve együtt hirdeti, és magasztalja az Istent. 15. zsoltárt idézi Péter apostol is egyik prédikációjában. Szemem előtt az Úr mindenkoron, ő áll jobbomon, meg nem inoghatom. Örvend a szívem, és ajkam énekel, a testem is békében nyugszik el. Lelkemet a holtak honában nem hagyod, hogy szented romlást lásson, nem akarod. Az élet útját mutatod meg nekem, színed előtt örülni gyönyörűségem. Kedves hallgatóim, tehát birtokában vagyunk azoknak a vallomásoknak, amelyek Jézus megjelenéseiről szólnak. És birtokában vagyunk azoknak a jövendőléseknek, amelyek nagyon pontosan ráillenek a halálszenvedett és föltámadt üdvözítőre. De ez még mind nem elég ahhoz, hogy higgyünk az Úr Jézusban, ahhoz, hogy életünket adjuk érte. Ez kell még valami több is, a Szent Léleknek a kegyelme. Képzeljék el, ha most mondjuk az Úr Jézus az Európa Parlamentben zárt ajtók, ablakok mellett megjelenne középen, és mondaná azt, hogy békesség nektek, én vagyok, ne féljetek. Vajon mi történne? Azt gondolom, egyesek leborulnának előtte, talán a kezét, talán még a lábát is átölelnék, és megcsókolnák, de nem mindenki. Talán a többségre illik az, hogy elmennének inkább a dili házba, és igazolást kérnének arról, hogy ők halucinálnak, sem hogy elfogadják és kimondják, hogy én Uram, én Istenem. Ez kell a Szentlélek kegyelme is. Ahhoz még főleg, hogy aztán ennek a hitnek megfelelően tudjunk élni, és Jézusról hitelesen tanúságot is tudjunk tenni. A rómaiakhoz írt levélben ezt olvassuk, Jézus test szerint Dávid nemzetségéből született, a szentség lelke szerint azonban a halálból való feltámadásával Isten hatalmas fiának bizonyult. Odébb ezt olvassuk, ha pedig bennetek lakik annak lelke, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ő halandó testeteket is értekelti, bennetek lakó lelke által. A Szentmisében a 6. vasárnapi prefációban ezt imádkozzuk, a Szentlélek ugyanis aki életre keltette Jézust a halálból, már megkezdte isteni működését lelkünkben. Tehát Jézus feltámadásában is része volt a Szentléleknek. De legalább ennyire része van neki a húsvéti hitben és tanúságtételben. Péter a főtanásáért azt mondja, atyáink Istene feltámasztotta Jézust, akit keresztfára feszítve megöltetek. Mi ennek tanúi vagyunk, mi és a Szentlélek, akit az Isten megadott azoknak, akik engedelmeskednek neki. Szent Pál azt írja a korintusiaknak, senki sem mondhatja azt, hogy Jézus az Úr, csak a Szentlélek által. Tehát aki a föltámadt Jézussal találkozik, azt se tudja kimondani, hogy te vagy az Úr, csak a Szentlélek által. János evangéliumában maga Jézus mondja, ha majd eljön a vigasztaló, akit az atyától küldök, az igazság lelke, ő majd tanúságot tesz rólam. Tegyetek ti is tanúságot rólam, hiszen kezdettől velem voltatok. Tehát, kedves hallgatóim, ahhoz, hogy hívők, keresztények legyünk, az igenis el kell fogadnunk, és kérnünk kell, és el kell fogadnunk a Szentléleknek a kegyelmét. És kérnünk kell azt is, hogy mi 21. századi keresztények tudatában legyünk annak, hogy mi annak az egyháznak vagyunk a tagjai, amely, mint egy 2000 éves ember, ma is az első tanuk, a szent asszonyok, az apostolok és a tanítványok fülével halljuk, szemével látjuk, és kezével tapintjuk a feltámadt üdvözítőt. Mária Magdolnával együtt elmondjuk mi is, hogy láttam az Urat. A szent asszonyokkal együtt átkaroljuk a lábát. Tamással együtt, mint egy tapintjuk kezét és oldalát. Megértjük azt is, hogy Jézusnak ezeket kellett elszenvednie, hogy bemehessen dicsőségébe. Megértjük, hogy a Messiásnak szenvednie kellett, és harmadnap

Le akarunk jutni a mennyei dicsőségbe, hogy nem szabad elcsüggednünk akkor sem, ha göröngyösnek és meredeknek találjuk a keresztutunkat, mert az az égbe vezet el minket. A lelki sötét éjszakáink kellős közepén is hinnünk kell, hogy föl kell majd a nap. Bűneink súlya alatt görnyezedve is eljuthatunk a tisztuláshoz, sőt az élet szentség magaslatára is. Az átmeneti kudarcok ellenére is reményünk van a végső győzelemre. Aki szeret, annak nem kell félnie a haláltól, hiszen csak azt szeretjük, akiért meghalunk, csak azt szeret minket, aki meghal értünk. Zsida Jenő, fiatalon elhunyt erdélyi költő, Golgotán című versében ezt írja az üdvözítőről. Az üdvözítő szájába ezeket a szavakat adja. Furcsa vágyamat magam csodálom, minek is töv is homlokomon. Nagyon zokogva, nagyon szeretve, borulok rá a kemény keresztre, sárkás derekát megcsókolom. Szépen szerettem ezt a világot, azért teszek most ilyen nagyot, mindent adva és semmit se kérve, fájdalmas szépen meghalok érte, de harmadnapra feltámadok. Befejezésül, kedves hallgatóim, hallgassák meg Szabó Lőrincnek az Árny keze című versét. Mi még azt tanultuk Szabó Lőrincről, hogy ateista költő volt. Nos, ez a Szabó Lőrinc, ennek volt egy református lelkész nagybátyja. Egyszer meglátogatta húsvét időben, vele együtt átment a templomba, és hallgatta az emmauszi tanítványokról szóló történetet. Utána írta a verset, újra mondom, az Árny keze, ez a címe. Maradj velem, mert beesteredett. Bibliát hallgat a gyülekezet. Alkony izzik a templom ablakán, hitetlen vagyok, vergődő magány. Maradj velem, mert beesteredett. Ha egy idegen, vedd emberinek súgja egy hang, s ahogy látó szemem elmereng a régi jeleneten, az Emmauszin, és felejtem magam, a sugárhídon némán besuhan egy örök árny. Lehetne Buddha is, de itt másképpen hívják, és töv is koronázza. Én teremtem csupán, mégis, mint testvérére néz rám, mint gyermekére. Látja, tudja, hogy szívem szakad, oly egyedül vagyok, s kell a hit, a közösség, szeretet, s kezét nyújtja, mert beesteledett. Köszönöm szépen a figyelmet!

az áldás gondolatokat hallják. Áldjon meg téged a jóságos és irgalmas Isten. Takarjon be szerető és gyógyító jelenlétével. Legyen veled, amikor felkelsz és amikor lefekszel. Legyen veled, amikor útnak indulsz és amikor hazatérsz. Legyen veled, amikor dolgozol. Legyen veled minden találkozásnál. Nyissa rá szemed a titokra, amely feléd tündöklik minden emberi arcról. Óvja minden lépésedet. Adjon erőt, amikor gyenge vagy. Vigasztaljon meg, amikor egyedül érzed magad. Emeljen fel, ha elestél. Töltsön el szeretetével, jóságával, édességével, és ajándékozzon meg belső szabadsággal. Adja meg mindezt neked, a jóságos Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.

0: Mária Rádió.
1: Hírpercek.
2: Első szombati térdeplő rózsafüzért imádkoztak a Szent István Bazilika előtti téren. Május közepén várható 14. Leó pápa első enciklikája. A Lorettói litánia május szép imádsága a szűzanya hónapjában. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják, melyeket Mészáros Magdolna szerkesztett önöknek és Kassa Regina olvas fel. Szombaton 27. alkalommal tartották meg a férfiak térden állva mondott első szombati rózsafüzér imádságát, a békéért, a kiengesztelődésért, a megfogant életekért, a férfiak tekintélyének és lelki szerepének helyreállításáért a családokban. Az imádság után együtt zarándokoltak a Lánchídon át a Magyarok Nagyasszonya Szikla templomba, ahol Csóka János Pálos atya által bemutatott szentmisén vettek részt. A Csíksomlyói Bazilika előtti téren is 27. alkalommal imádkoztak együtt a férfiak. A következő ima alkalom Budapesten június 6-án a Szent István Bazilika előtti téren lesz. Más egyházmegyékben is tervezik az imádság elindítását, melyre vonatkozóan néhány alapvető és a térdeplő imádsággal kapcsolatban minden információ olvasható a Magyar Kurír hírében. A rózsafüzért imádkozó férfiak részére ismét szerveznek lelki gyakorlatot Medjugorjeban szeptember 24-e és 28-a között. Leó pápa első a Magnifica Humanitas szociális enciklika megjelenését nagy várakozás övezi, írja az osztrák katolikus hírügynökség a Katpress vatikáni forrásokra hivatkozva. Értesülések szerint többek között a mesterséges intelligenciáról, a békéről, a nemzetközi jog válságáról, valamint az emberiséget fenyegető további aktuális veszélyekről szól majd. Az aláírást megelőzően pontosan egy héttel korábban lesz Leó pápa megválasztásának első évfordulója. Ebből az alkalomból a pompei rózsafüzér királynője kegyhelyre zarándokol. Az Olaszországban népszerű pompei szűzanyához szóló könyörgést a 19. század vége óta minden évben május 8-án tartják. Az enciklika kiadását május 15-ére időzítették, amikor 13. Leó pápa 1891-ben közzétette Rerum Novarum kezdetű, az egyház társadalmi tanítását megalapozó enciklikáját. Néked ajánljuk, szűzanyánk, a legszebb hónap alkonyát, hangzik fel május estéin hazánk sok templomában a szép népének a Lorettói litánia elimádkozása után. Egyházunk a szűzanyának ajánlja a virágba borulás hónapját, mellyel égi édesanyánkat köszöntjük, olvasható a Magyar Kuríron. Először 10. Alfonsz, Kasztília királya kapcsolta össze Májust Szűz Mária személyével a 13. században. Ilyenkor megkoronázta a szűzanya képét, szobrát és énekkel magasztalta Máriát. A Lorettói litánia a boldogságos Szűz Máriát köszöntő és segítségül hívó imádság, melyet 8. Orbán pápa a 17. század végén egyetemes használatra rendelt el, a különböző helyi Mária litániák helyett. 13. Leó pápa ezt 1886-ban megerősítette. Hazánkban május minden estéjén imádkozzák a legtöbb templomban, melyhez egyházmegyei és helyi szokások szerint különböző Mária imádságok kapcsolódnak. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei május 6-án szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket, és további szép napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.
1: Híreinket hallották.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fülöp Ákos vagyok, rákosfalvai plébános. Május hónapban, általában legtöbb templomban esténként litániával köszöntjük a szűzanyát, és szívesen énekeljük ezt a szép énekünket, hogy néked ajánljuk szűzanyánk a legszebb hónap alkonyát. Szép hónap a május. Minden kivirágzott, minden zölddel már, az első gyümölcsfák kezdenek érett termést hozni a hónap vége felé, a legkorábban termőre forduló fák. Valóban a legszebb hónap lehet a május, amikor még minden zöld, amikor még van kellő mennyiségű nedvessége, csapadéka a földeknek. Legszebb hónap a május, mert már közeledik a nyár, és ezt jó újra és újra megtapasztalni, felfedezni. Ebben a hónapban sok helyen elsáldozásra, bérmálásra kerül sor, amely a fiatalokat megerősíti Istenhez való tartozásukban. De a hétköznapok során sok egyéb formában is megerősödhetünk hitünkben, reményünkben és szeretetünkben. Ezt a célt szolgálja a Mária Rádió működése, a Mária Rádió szolgálata. Amikor különféle liturgikus eseményeket közvetítünk, amikor imádságokat közvetítünk, amikor egy-egy tanítást adunk közre, vagy amikor egy-egy helyzetben beszámolunk különféle eseményekről, dolgokról, vagy az élet területének különféle csoportjai számolnak be a maguk életéről, hogy mindezek által megerősödjünk Isten szeretetében, megerősödjünk az Istenre való odafigyelésben, az egymásra való odafigyelésben. És mindezt azért tehetjük meg, mert önök, kedves hallgatók, nem szűnnek meg adományaikkal támogatni a Mária Rádió munkáját, a Mária Rádió működését. És éppen ezért mondhatjuk, hogy mindaz az adás, mindaz a igehirdetés, mindaz a tanítás, amely megvalósul, az közös munkánknak az eredménye. Hiszen nem elég elmondani, fölvenni valamit a stúdióban, azt sugározni is kell, azt el kell juttatni a különféle helyekre. Nem elég fölvenni egy műsort, működtetni kell a technikát, szervezni kell a különféle műsorokat, amelyre emberi szolgálatokra van szükség, nem csak önkéntesekre, hanem fizetett alkalmazottakra is. Éppen ezért fontos, hogy ez a közös szolgálatunk az önök segítségével folyamatos, és újra napról napra megvalósulhat. Hálát adunk minden adományozóért, hálát adunk minden támogatóért, hálát adunk minden imádságért. Isten áldja a Mária Rádió minden hallgatóját, Isten adjon erőt, hogy együtt közösen hirdethessük az ő szavát, az örömhírt. Fülöp Ákos rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Kedves hallgatóink, ha önök is vágynak egy igazi lelki wellness jelentő hétvégére, amelyből hosszú ideig erőt meríthetnek, szeretettel ajánljuk figyelmükbe a Mária Rádió lelki gyakorlat sorozatának következő alkalmát. A szűzanya hónapjában, május 15-e és 17-e között Pigler Mónika Mira Domonkos nővér vezetésével anyai örökségünk kincseiről és keresztjeiről elmélkedünk. Vajon mit jelent ma nőnek lenni? Milyennek teremtette a Jóisten az élet hordozóját és a férfi ember segítőtársát? Hogyan nyújthat kapaszkodót a család és a társ a női hivatás kiteljesedésében, és hogyan tud egy nő maga is kapaszkodóvá válni párja, családja számára? A hosszú hétvégén izgalmas elmélkedések, egyéni és kiscsoportos beszélgetések, közösségi és egyéni imaalkalmak segítik az önismeret kibontakozását és az Isten kapcsolat elmélyítését, a közösség építéshez pedig remek alkalmat nyújt a balatonparti településen tett kirándulás, melynek során Balaton Almádi természeti és épített környezetével ismerkedhetünk. Lelki vezetőnk Pigler Mónika Mira nővér a Brenner János Hittudományi Főiskola filozófia tanára lesz, akinek bölcsessége, játékossága és derűje garancia a teljes szellemi-lelki felfrissülésre. Nőket és férfiakat egyaránt nagy szeretettel várunk programunkra. Részletek és jelentkezés május 10-ig a mariaradio.hu/almadialógus oldalon.

0: Mária Rádió, a lélek hangja. Tevékeny szeretet. Karitász munka a mindennapokban. A Szent Erzsébet Karitász Központ műsorát hallják.
1: Kedves Mária Rádió hallgatók, ez itt a Tevékeny Szeretet című podcast a Katolikus Karitász Országos Központjának szerkesztésében. Két hetente szerdán, 10 óra 50 perckor örömmel számolunk be önöknek mindig arról, hogy a Karitász munkatársai és önkéntesei hogyan, milyen formában találkoznak a rászorulókkal, hogyan tudnak segíteni, és hogyan mélyítik el a hitüket a szolgálat során. A mai adásunk különleges adás. Vojcek László professzor úr emlékének adózunk azáltal, hogy egy beszélgetést hallgathatnak meg József Imre moderálásával. Olyanokkal beszélget majd, akik közel álltak hozzá szakmailag, emberileg, a hétköznapokban és az ünnepeken is. Vojcek tanár úr 74 éves korában hagyott itt minket űrt, és sok-sok hasznos tudást hagyva hátra családjának, rokonainak, szakmai társainak, munkatársainak. Fogadják szeretettel ezt a beszélgetést.
2: Köszöntöm a hallgatókat! Ma a nemrég elhunyt dr. Vojcek László professzor úrra, a Katolikus Karitász orvosmissziójának alapítójára emlékezünk barátaival, munkatársaival és feleségével. Tanár úr, mi így hívtuk őt. Mások szülésznőgyógyászként, főorvosként, professzorként, lovagrendi tagként, az orvosmisszió alapítójaként és a jó ügyek fáradhatatlan szolgálójaként ismerték. Családapa volt, nagyszülő, barát, betegek gyógyítója, a rászorulók segítője, a határon innen és túlélő magyarok támasza. De nekünk többszörösen is, tanár úr. Így hívta szinte mindenki nálunk a Katolikus Karitásznál. Amellett, hogy valóban professzor is volt, és a katedrán is sokszor állt, nekünk az életet tanította. Megtanította, hogy lehet a semmiből létrehozni valami nagyszerű kezdeményezést, mint az orvos misszió, ami mára 9. éve tesz a határon túli gyermekekért, családokért. Megtanította, hogyan lehet közösséget építeni és megtartani. Tanított és rendszeresen példát adott mindannyiunknak abból, mit jelent a szolgáló szeretet, hogyan lehet mindenkivel szeretettel, odafigyeléssel beszélni. Dr. Vojcek László tanár úrra emlékezünk. Szeretettel köszöntöm Erzsébet asszonyt, Vojcek tanár úr feleségét, a Szent János Kórház nyugalmazott főorvosát, Kecskés Lászlót, a Katolikus Karitász orvosmissziójának koordinátorát, Tóth Ágit, a Katolikus Karitász orvosmissziójának önkéntesét és egyik alapítóját, dr. Gombos Katit, a Katolikus Karitász orvosmissziójának önkéntes orvosát, szemészét, a Szent János Kórház osztályvezető főorvosát. Először Laci, hozzád fordulnék. Tanár úr mindig azt mondta, hogy az orvosmissziónak az ötlete az fentről jött, és ti csak végrehajtók voltatok. Hogyan emlékszel vissza azokra az első beszélgetésekre, milyen volt az a dinamizmus, amivel ő belevágott a határon túli családoknak a megsegítésébe?
3: 2017 májusában egy kicsi katolikus csapattal a Viad Vita Egyesület képviseletében Hécsi Gábor atya javaslatára Kárpátaljára Gyertyánligetre mentünk. És Gyertyánliget a világ vége, egy zsákfalu. És nagyon rossz volt az út, és viszonylag röviden, 10-15 kilométeres utat, nagyon hosszú időt tettük meg. És ott Szidi néni fogadott minket 2017 májusában, és neki akkor volt a 80. születésnapja, és amit vittünk, ruha, könyv, számítógép, láttam, hogy úgy örül neki, de valami még úgy kikívánkozik belőle. És azt mondta, mikor megkérdeztem, hogy mire van még szükség, azt mondta, hogy hát ide orvosok kell lennének, mert nálunk nincs orvos. És akkor kérdeztem, hogy hogyan nincs orvos, itt van egy régi kórház. Igen, mondja, de abban nincsenek már orvosok. És hazafelé jöttünk, tanár úr felhívott minket telefonon, hogy na mi történt, nem vertek meg benneteket, hogy vagytok? És mondtam, hogy minden rendben van, csak hát ide nem ruha kell, hanem inkább orvos. Orvosi vizsgálat. És a maga temperamentumával azt mondta, hogy hát semmi gond, mi azt megszervezzük. Ez volt 2017 májusában, és 2017 szeptemberében indult az első orvosmisszió, akkor még csak gyerekek vizsgálatával foglalkoztunk. És örülök, hogy Tóth doktornő itt van, mert ő már az első orvosmisszióval is itt volt, és több évnyi gyermeknevelés után tért most vissza a misszióba.
2: Tanár úrnak az egy kiemelten fontos elképzelése volt, feladata volt, missziója volt az életnek a védelme. hogyan valósította meg ezt a missziót, hogyan valósította meg ezt az elképzelését?
4: Hát azért nagyon sokféle módon is, ennek csak egy kis szeletét ismerem. Én azt gondolom, hogy elsődleges volt számára az életvédelme úgyis, mint egy hívő emberé, tehát ő nőgyógyászként teljesen elkötelezett volt emellett. Másrészt a kollégáit is ennek megfelelően próbálta irányítani, és amit én láttam a Caritasban, ahogy a betegeket vizsgálta, őket is mindig ebbe az irányba, a tájékoztatással, meggyőzéssel, és mindig ez volt a legfontosabb, hogy az életet és a életminőségnek a védelmét a nőgyógyászaton keresztül is képviselje.
3: Azon kevés orvosok közé tartozik, aki soha életében nem végzett abortuszt, aki az édesanyákat mindig próbálta lebeszélni az abortuszról, és nekem elmesélte, hogy volt olyan esete, hogy nem sikerült lebeszélni, és évek múlva visszajött az édesanya, és elmondta, hogy mennyire igaza volt a tanár úrnak, és mennyire sajnálja, hogy nem fogadta meg, és ő azóta minden évben vesz ajándékot a meg nem született gyermekének.
5: Egy főorvosnő is mondta, minket fiatalokat is próbált erre motiválni, hogy segítsünk a hölgyeknek. Nem szükséges ahhoz, hogy nőgyógyász legyen valaki, bármilyen élethelyzetben találkozhat ilyen emberrel, és hogyha megvannak a megfelelő motivációink, indokaink, segítő szeretetünk, akkor mi is tudunk segíteni másoknak ilyen szempontból is.
2: Igen, köszönöm szépen, és Ági, igen, meg lettél szólítva itt Laci által, hogy te hogyan, ott volt az első szűréseken, és hogyan emlékszel vissza tanár úrra, amikor így bevetés közben volt? Hogyan tudta ezt a professzori tekintét tevékeny szeretetté fordítani? Hogyan emlékszel vissza ezekre az első szűrésekre?
5: Nagyon nehéz az emlékeket, érzéseket, beszélgetéseket, az ott töltött napokat pár mondatban összefoglalni, de tanár úr egy lehengerlő személyiség volt, mind emberileg, mind szakmailag. Amikor legelőször megszólítást kaptam, hogy vegyek részt az orvosmisszióban, én akkor nemrég végeztem az egyetemen, elhivatott voltam, hogy gyerekszemészt legyek, és megkeresést kaptam egy ismerős szemész által, hogy indul ez a dolog, vegyek részt rajta. Nagyon hezitáltam, nagyon féltem, tanár úrral való első beszélgetésünk után viszont tudtam, hogy mennem kell. Az a dinamizmus, az agilitás, az a, amit Laci is mondott, menjünk, csináljuk, és erre nem lehetett nemet mondani. És ugyanígy viselkedett, ugyanígy bánta a betegekkel is, a professzori magasságok mellett irodalomról is lehetett vele beszélgetni, történelemről, családi problémák kibogozásában, átbeszélésében segített nekünk is, és ugyanúgy tudott beszélni egy orvossal, és ugyanúgy tudott beszélni egy konyhás nénivel. Mindenkinek próbált segíteni, mindenkinek a maga nyelvén tudta elmondani azokat a gondolatokat, amit át szeretett volna adni, és nagyon-nagyon motivált minket is, hogy tegyünk és menjünk.
2: Köszönöm szépen. Kati, most pedig hozzád fordulnék, hogy mindenkinek ugye van egy meghatározó első emléke a tanár úrral. Neked mi volt az az első nagyon meghatározó emléked? És tanár úr ugye nagyon neves orvos volt. Hogyan tudta a többi orvost is emögé, a misszió mögé felsorakoztatni? Hogyan tudta motiválni az orvosokat?
4: Hát szerintem mindig a példa az a legjobb motiváció, és én nagyon tiszteltem benne, hogy akármilyen rossz körülmények voltak, a magas szintű szakmai munkához mindig teljesen elkötelezetten ragaszkodott. Tehát olyan dolgokat oldott meg nagyon-nagyon mostoha feltételek mellett, amik egyébként egy magas szintű szakrendelőnek a feladatai. És nagyon elkötelezett volt abban is, hogy milyen elvek alapján gyógyít, beszélget. Tehát volt egy nagy mögöttes háttér mindenben, amit csinált, egy nagyon magas elkölcsi és szakmai tudás, amit ő mindenhol alkalmazott, mindenkivel szemben, és ez minket is motivált arra, hogy mi is jobban csináljuk, amit nekünk.
2: Az is fontos és érdekes, és most Erzsébet asszonyhoz fordulok, hogy tanár úrnak az orvos misszió mit adott? Tehát, hogy mint családként ugye önök voltak hozzá legközelebb, önök látták fáradtságban, lelkesedésben, energiában, minden egyes érzelmi állapotban, de hogy mi volt az, amit az orvos misszió a tanár úrnak adott? Ön mit látott ebből?
6: Én azt gondolom, hogy a mi életünk, a mi fiatalságunk megalapozta ezt a tevékenységét, és úgy élte meg, hogy idősebb korára megkapotta az élettől, a Jóistentől egy olyan lehetőséget, amivel igyekezett élni, és ami az ő élete szempontjából nagyon fontos volt. Arra gondolok, hogy a mi fiatalságunk egy nehéz körülmények között indult, talán kevesen tudják, hogy mi mind a ketten Felvidékről származunk. Ott születtünk, ott éltünk a 18 éves korunkig, ott érettségiztünk, és hát az egyetemre egy szerencsés véletlen folytán kerültünk, egy államközi egyezmény következtében önköltséges diákként, ami azt jelentette, hogy nem kellett tandíjat fizetnünk, ellenben semmilyen támogatást nem kaptunk egyik országtól sem. Tehát a 6 évet úgy csináltuk végig, hogy ismerősök, család, rokonok támogattak, illetve magunk is próbáltuk eltartani magunkat diákok tanításával, egyéb munkákkal. És néhány évvel később sikerült a magyar állampolgárságot is megkapnunk, aminek az volt az alapja, hogy a férjem családjában a nagyszülőket még az 50-es években Piriscsévről kitelepítették Szlovákiába, és hát erre való hivatkozással kaptuk meg, amikor még a kettős állampolgárságról szó sem volt, mi ugye magyar állampolgárokká váltunk. De ez a lét mindig lelkiismeretfurdalást okozott nekünk, hogy vajon helyes lépése otthagyni az ottani magyarokat, és a saját életünket egy jobb körülmények között élni, vagy hogy tudjuk ezt visszaadni az ottani magyaroknak, és én azt gondolom, hogy az orvosmisszió egy óriási lehetőség volt a férjem számára, hogy valamit visszaadjon ebből, amit mi megkaptunk.
2: A tanár úrral kapcsolatban, amit Ági is mondott, hogy mindenről lehetett vele beszélgetni, de amit én nagyon kiemelnék, az a végtelen jó humora volt. Van-e nektek olyan anekdotátok, vagy olyan mondásotok, ami megmaradt a tanár úr múltól, és visszatérő, és megosztható? És most mindannyiótokhoz fordulok, hogy van-e egy ilyen mondat, vagy egy ilyen szófordulat, amit folyamatosan
6: hát én az unokákkal kapcsolatban tudnék ilyet mondani. Például az egyik kedvenc mondása az volt, hogy csillagom, bármi lehetsz az életben, ami szeretnél lenni, bármi lehetsz. De előbb az orvos egyetemet végezd el.
3: Ez nem annyira vicces, bár viccesen hangzik, de a tanár úr halálosan komolyan vette azt, hogy a szeretet, a tudás és a pénz az olyan, mint a trágya. És erről mindenki felkapja a férjmészőbe, mint a trágya. És azt mondta, hogy hát akkor ér valamit, ha szétszórjuk. Tehát ugye nyilván a pénzt azt jóra fordítjuk, de hogy megosztjuk a szeretetünket másokkal is, hogy ez gyakorolta nap, mint nap, és hogy megosztjuk a tudásunkat, és én tapasztaltam azt, hogy ezt is gyakorolta. Egyik alkalommal az irgalmas kórház udvarán, még a régi irgalmas kórház udvarán mentünk el, és egy fiatalabb orvosnak magyarázta a saját szakmáját, és közben elérkeztünk a fiatalabb orvosnak a méregdrága Volvo terepjárójához. Majd elbúcsúztak egymástól, és mi meg beszálltunk a tanár úr Suzuki-jába. És tényleg ez a mérhetetlen szerénység és az a törekvés, hogy mindenkit ugyanúgy kezeljen. Tehát senki, előtte mindenki egyenlő volt, a konyhásnéni, a takarítónéni és az orvosprofesszor is.
2: És mi volt a titka a tanár úrnak, hogy a visszaemlékezésében hangzott el, hogy volt a tudományembere, volt a tevékeny szeretetnek az embere, családapa is volt, nekem volt alkalmam nagypapa funkciójában is látni, hogy nagyon sok szerepet töltött be, de mindegyik szerepet maximálisan betöltötte. Mi volt a titka, hogy így hely tudott állni mindegyik szerepben és ebben az egységben?
3: Azt hiszem, hogy óriási szíve volt. Az óriási szív mellett nagyon-nagyon-nagyon nagy volt a bölcsessége, és óriási tudással viszonyult mindenféle orvos területhez is, tehát hogy és nagyon-nagyon sok energiát beletett, mert ő ezt jól akarta, minden területet, amit ő csinált, mindet jól akarta csinálni.
6: Talán én azzal tudnám kiegészíteni, hogy pont azok az évek, amikor nagyon fiatalként, nagyon nehéz körülmények között éltünk, de végül is mégis olyan sikereket tudtunk megélni, és olyan lehetőségeket kaptunk, amiket nagyon nagyra értékeltünk. Akár a magyar állampolgárság, akár a tudományos munka, amit fiatalként is elkezdett és végzett, akár ennek következtében Angliában az oxfordi évek, hogy kijutottunk, ezek mind olyan éveként és olyan emlékeként maradtak meg benne, hogy ahogy ezt a 70. születésnapján elmondott beszédében is mondta, hogy nagyon-nagyon értékelte az életet és a lehetőségeket, és igyekezett mindent kihasználni, jóra fordítani, minden olyan lehetőséget, amit az élet elé hozott. Végül is akkor onnan eljött, de ez egy véletlen volt, hogy a szülész professzor, az akkori szülész professzor a klinika udvarán összetalálkozva megkérdezte, hogy nem akar-e átmenni a szülészetre, és akkor ő átment a szülészetre dolgozni, de egy-két éven belül már elkezdte a magzat fiziológiás vizsgálatait, a báránykísérleteket, tehát hogy nem hagyta abba a tudományos kutatásokat, hanem akkor belehelyezte abba a közegbe, amiben akkor dolgozott, tehát hogy mindig megkereste a kutatásnak a lehetőségeit, és ez így végigkísérte el egész életén.
7: Nekem egyszer a tanárom egy szűrés alkalmával elmesélte azt a történetet, hogy végezte ezeket az állatkísérleteket, de valahogy úgy emlékszem, hogy Erzsébet asszonyjal közösen.
6: Én is, igen, én is voltam.
7: És hogy csinálták a boncolást, igen. De annyira beleveledkeztek a feladatba, hogy későn kapcsoltak, hogy a gyerekek ott vannak az óvodában, és értük el meg. Ezt mondta, hogy többször előfordult, és akkor utolsóként voltak ott a gyerekek.
6: Igen, ez sokszor előfordult, ja, utolsóként, mert egy kicsit messze laktunk a klinikától is, és mire odaértünk, addig voltak izgalmas helyzetek.
3: Igen. És a Jóton tanár úr volt az első, aki méhen belül műtött?
6: Magyarországon. Igen, uh-huh. Igen. Tehát Angliában, Oxfordban már voltak ilyen műtétek, tehát ő az irodalomból ismerte ezeket, de akkor ő úgy gondolt, hogy ő is megpróbálja, és hát szerencsére ilyen segítő, érdeklődő kollégákra talált az állatkórházba is, akik lehetőséget biztosítottak arra, hogy ott igazából ezek nem valódi műtétek voltak, tehát hogy a terhes bárányokba különböző elektródákat, katétereket ültettünk be, és utána gyógyszereket adva lehetett vizsgálni, hogy vért lehetett venni a magzatból közvetlenül, és meg lehetett nézni, hogy amit az anyának adnak gyógyszert, az mennyire jut be a magzatba. Ugye akkoriban még a 80-as években, 70-es évek végén kevésé voltak olyan gyógyszerek, amik a beindult koraszülés esetén mégis a terhességet megtartják, és ezért nagyon sokszor altató szereket, nyugtató szereket, például a Seduxent adtak az anyáknak, vagy alkoholos infúziót, mert az alkoholos infúzió leállította a méhtevékenységet, és hát ezek voltak az első vizsgálatok, hogy vajon ezek mennyire jutnak be a magzatba, mennyire lehet kimutatni a magzat vérébe, és hogy ezek okozhatnak-e esetleg később.
7: És ebbe igazolódott,
6: hogy... Károsodásokat, igen, hogy bejutnak, igen.
3: Tanárunknak több találmánya is volt, és azt gondolom, hogy nagyon-nagyon nagy szaktekintély lehetett kint Oxfordban, mert elmesélt egy történetet, hogy volt egy újítása, illetve kigondolt valami újítást, és elmesélte egy fogadáson egy gyógyszergyárnak a vezetőjének, és mondta, hogy hú, hát igen, ez nagyon jó, de mi kéne ahhoz, hogy ezt megcsináld is. Mondta, hogy hát neki egy majomra lenne szükség. És akkor kapott egy majmot a kísérletét, ami ma már szinte lehetetlen az állatvédők és minden egyéb miatt, de akkor ott Oxfordban ez lehetséges volt.
7: Nekem az oxfordi történetekből együtt még eszembe, amit szintén mesélt nekem, hogy Oxfordba kint járva és tanulva, meg ott működve, látta azt meglepődve, hogy a szemmel vesznek, az anyák megmentőjének nincsen ott a szobra. De közben meg más doktornak, vagy orvosnak, vagy tudósnak ott volt a szobra, és elintézte, hogy ez a szobor ott legyen. És a szemmelvel szobor azóta ott áll Oxfordban.
6: Igen, hát valószínű, hogy ezt úgy sikerült elintézni, hogy hát neves professzorok mellett tudott akkor dolgozni, mert külön épülete és intézete volt az állatkísérleteknek az Oxfordi Szülészet Nőgyógyászati Klinika mellett, közvetlenül ott mellette, és hát valószínű ők ezt értékelték és támogatták.
7: Tanárnak volt egyébként olyan, hogy lazított, vagy hobbija volt? Vagy a tudomány volt a hobbija?
4: Nem, szerintem az irodalom is a hobbija volt. Hát én emlékszem, hogy az összes ilyen ünnepélyen olyan előadásokat mondott, és olyan idézeteket hozott, hogy én teljesen soha nem mondtam, és nagyon jó volt. És nagyon jó volt, és nagyon jó előadó is volt. Tehát valószínűleg ez ösztönösen benne volt.
7: Igen.
6: Egyébként voltak hobbiai, a kertészkedés is hobbija volt, nagyon-nagyon szívesen csinálta, és tanította is a vejeit, miután ugye neki csak lányai voltak, de a vejeit a fák meccésére, permetezésre, illetve hát minden ilyen technikai szerelésekben is nagyon-nagyon ügyes volt.
3: Autója saját maga szerette, ezt mesélte nekem többször is.
6: Hát volt olyan, amikor nagyon-nagyon elhasználódott Skoda autónkkal mentünk ki Oxfordba a 80-as évekbe, ami elromlott, és akkor ott szétszette, és körbeállták a kollégák, az angol kollégák, és kérdezték, hogy de ki fogja ezt összerakni. Mondta, hogy hát én. És hát össze tudta rakni, hát nagyon sok minden dolog volt, amit meg tudott szerelni. Talán éppen tegnap olvastam Albert Einsteinnek egy mondatát, hogy amikor azt gondoljuk bizonyos dolgokról, hogy ezt lehetetlen elvégezni, akkor jön valaki, aki ezt nem hallotta, és elvégzi. És én azt gondolom, hogy én ezt így értem meg, hogy ő ilyen volt, hogy bármi lehetetlen volt, ő mindent megpróbált megcsinálni, jóra fordítani, és hát igazából az életét ezáltal kiteljesíteni.
7: Igen, szóval nagyon fáradhatatlan volt a tanár úr, és nagyon-nagyon sok eredményt ért el az életben, nagyon sok tudományos kitüntetést kapott, nagyon sok mindent megvalósított. Engem nagyon érdekel, hogy ebből a sok mindenből mire volt ő a legbüszkébb? Vagy mondta-e azt, hogy ő most erre igazán büszke, és hogy ez az eredmény, amit ő elért? Mi volt ebből a sokból az, amire ugye a legbüszkébb volt?
6: Nem mondott ilyet, mert én azt gondolom, hogy az eredmények ezek az életébe folyamatosan jöttek időrendbe egymás után. Kezdve a gimnázium évektől, amikor már akkor kitűnt azzal, hogy a tudományos kutatások felé fordult, már gimnazistaként kémia kísérleteket próbált végezni otthon is. Aztán az egyetemi évek alatt, amikor valahol hallotta a magzat élettani kutatásokat, amiket hát ugye nemzetközileg elismert modellje ennek a terhes bárányokon végzett kísérletek, és ő ezt megpróbálta lemodellezni az egyetemen, illetve az állatkórházban sokak segítségével, és az ott elért eredményeivel már akkor egyetemistaként a Tudományos Diákköri Konferencián első helyezést ért el. Ez volt az alapja és a lehetősége annak, hogy utána Angliába, Oxfordba kikerült. Tehát, hogy ezek az eredmények, ezek így egymás után jöttek, mindig volt egy lehetőség, amit megpróbált megragadni, amit megpróbált maximálisan elvégezni, és ez mindig egy újabb-újabb pozitív visszacsatolás volt, de én azt gondolom, hogy mindent nagy örömmel és élvezettel csinált az életében.
3: Nekünk erről nem mesélt, részletesen biztosan másnak sem, de az unokákról viszont igen. Tehát, hogy a 11 unokáról gyakran mesélt, és mindig tudtuk, hogy mit csinált a Gerdácska, a Mátéka, mit csinált a Berci, vagy éppen kémiai olimpián a Hanna kétszer is aranyérmet nyert, és szerintem az unokákra volt nagyon büszke. Ez se úgy mondta, nem elmesélte, hogy hát mi van az unokákkal, a 11 unokával.
6: Igen, abszolút teljes mértékben része volt az életüknek. Talán a leginkább az iskola kezdés éveit élvezte, tanítani őket, írni, olvasni, ez volt a legnagyobb öröme, de természetesen a gimnazistákat is mindenkit nyomon követett, mindenkiről tudta, hogy most éppen milyen versenyeken vesznek részt, milyen eredményeik, sikereik vannak, és hát nagyon fontosnak tartotta azt is, hogy az orvos missziós munka során elvigye őket, megmutassa nekik ezt a fajta munkát is, illetve a határon túli magyar gyerekek életével is megismertesse őket.
7: Kérdés szeretnék így kinyitni mindannyiótok felé, hogy ha most itt lenne köztünk tanár úr, mit mondana nekünk? Hogyan folytassuk az orvos missziónak a munkáját?
5: Menjetek, csináljátok!
4: Még jobban, még intenzíven, még többet, csak ennyit.
3: Igen, azért volt érdekes, hogy nagyon nagy bölcsességgel, nagyon nagy szívvel és energiával csinálta az orvos missziót, mert ő volt az, aki felemelte a zászlót, és akkor összegyűltünk a zászlóval, és akkor mentünk előre. És többször elmeséltem már, hogy nem csak szakmailag jó az orvos misszió, hanem egy nagyon jó közösség, egy nagy család lett belőle az elmúlt 9 évben, és ehhez kellett a tanár úr.
7: Köszönöm nektek a mai alkalmat.
2: Az elmúlt percekben tanár úr emlékét idéztük fel. Köszönöm vendégeinknek a személyes történeteket, gondolatokat. Mi itt a Caritasban és az orvos misszióban ígérjük, tovább visszük a lángot. Fotókiállítással, emléktáblával és a nevét viselő programmal őrizzük az örökségét. Nyugodjon békében, tanár úr!
1: Kedves Mária Rádió hallgatók! Önök az elmúlt percekben egy megemlékező beszélgetést hallgathattak végig Wojciech tanár úrról, aki az orvosmisszió alapítója és vezetője volt hosszú éveken keresztül. Reméljük, hogy ez az alkalom, ez az adás méltó emléket tudott állítani neki, és megmutatni azt, hogy milyen hatalmas karizmájú egyéniség hagyott itt minket, és mekkora szeretet övezi őt a továbbiakban is. Igyekszünk méltók lenni az ő munkásságához. Kérem, 2 hét múlva szerdán, 10 óra 50 perckor is csatlakozzanak hozzánk, és hallgassák meg legújabb híreinket, és mindazt, amit a Caritasos életvitel részeként megélhetünk a katolikus Caritas berkein belül. Jó egészséget kívánok mindenkinek, és nagyon jó időtöltést. Szabados Edina voltam, a katolikus Caritas kommunikációs vezetője.
0: Tevékeny szeretet. Caritas munka a mindennapokban. A Szent Erzsébet Caritas Központ műsorát hallották.

0: Mária Rádió. Az imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.
1: Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja! Urunknak áldott napja ez, szent fényességgel virradó, világnak átkos vétkeit, kiontott szent fér mossa le, eltévedt ember hitre tér,

0: szép, s a testben járók vétkeit eltörli Krisztus teste már. Mi más lehetne nagyszerűbb, bűnt megbocsájt az irgalom, félelmet űz a szeretet, s új életet hoz a halál. Maradj örökre, Jézusunk, fényes húsvéti örömünk, s kiket kegyelmed újra szült, hozd meg dicsőséged velünk. Dicsérünk Jézus szüntelen, ki feltámadtá győztesen, Atyának, léleknek veled, most és örökre tiszteled. Amen.
1: Szeretlek, Uram, én erősségem, alleluja. Uram, erősítőm, menedékem és szabadítóm, Istenem, segítőm, akiben remélek, oltalmazóm, hatalmas szabadítóm és pártfogóm. Segítségül hívlak, áldott Istenem, s akkor ellenségeimtől megszabadulok. Rám zúdultak a halál hullámai, pusztító áradat rettent engem.

0: Szeretlek, Uram, én erősségem, alleluja. Megszabadított az Úr, mert kedvét leli bennem, alleluja. Megindult és megrendült a föld. A hegyek alapja rengett és megingott, mert Isten haragra gyúlt. Orrából füstlövelt, szájából emésztő tűz, perzselő parázs izzott benne. Lehajlította az eget és leszállt, lába sötét felhőre lépett. Kerubra hágott, úgy röpült, szelek szárnyán siklott tova. Homályba burkolózott, mint valami sátor, úgy takarta őt sötétlő víz, égi felhő. Arcának fényétől a felhők szétfutottak, jégeső zuhogott, és tüzes villám. Menny dörgött az égből az Úr, megzengette hangját a fölséges. Jégeső zuhogott, és tüzes villám. Nyilait hullatta, és szétszórta őket. Villámait szórta, és rájuk ijesztett. Előtűntek a vizek medrei, feltárultak a földkerekség alapjai, az Úr feddő szavától, tomboló haragja viharától. Lenyúlt a magasból, s megragadott engem. Az áradó vizekből magához emelt. Kiragadott szörnyű ellenségeim közül, azok közül, akik gyűlölnek, és erősebbek, mint én vagyok. Sanyarúságom idején rám törtek, az Úr azonban oltalmamra kelt. Kivezetett biztonságos helyre, megszabadított, mert kedvét leli bennem. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Megszabadított az Úr, mert kedvét leli bennem. Alleluja. Mécs világot gyújtasz nekem, és a sötétet földeríted, Istenem. Alleluja. Megjutalmazott az Úr igaz voltom szerint, és megfizetett tiszta kezemért, amiért az Úr ösvényein jártam, és gonoszul nem hagytam el Istenemet. Mert szemem előtt áll minden törvénye, és parancsait el nem vetettem. Szeplőtelen voltam előtte, és a gonosztól őrizkedtem. Megjutalmazott az Úr igaz voltom szerint, mivel kezem tiszta maradt szem előtt. A szenthez szent vagy, a jóhoz jóságos, a tisztához tiszta, ám a ravasznak túljársz az eszén. Megszabadítod a megtiport népet, de a nagyra látó kevét megalázod. Mécs világot gyújtasz nekem, Uram, fénysugarat adsz nekem, Istenem, a sötétben. Ha velem vagy, rárontok az ellenség hadára, Istenemmel együtt fölhágok a várfalakra is. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Mécs világot gyújtasz nekem, és a sötétet földeríted, Istenem. Alleluja. Isten feltámasztotta Krisztust a halálból, alleluja. Hogy legyen hitünk és reményünk Istenben, alleluja.
1: Olvasmány a Jelenések könyvéből. Én, János, látomásomban új eget és új földet láttam. Az első ég és az első föld ugyanis elmúlt, és a tenger sem volt többé. Akkor láttam, hogy a Szent Város, az új Jeruzsálem alászállt az égből, az Istentől. Olyan volt, mint a vőlegényének fölékesített menyasszony. Akkor hallottam, hogy a trón felől megszólal egy harsányhang. Nézd, ez az Isten hajléka az emberek között. Velük fog lakni, és ők az ő népe lesznek, és maga az Isten lesz velük. Letöröl szemükről minden könnyet. Nem lesz többé halál, sem gyász, sem jajgatás, sem fájdalom, mert a régi világ elmúlt. Akkor a trónon ülő megszólalt: Lásd, újra

0: Teremtek mindent. Majd hozzám fordult. Írd fel, mert ezek a szavak hitelesek és igazak. Aztán folytatta. Beteljesedett. Én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. A szomjazónak ingyen adok az élet forrásának a vizéből. Ez lesz a győztes öröksége. Az Istene leszek, és ő az én fiam lesz. A gyávák, hitetlenek, gonoszok, gyilkosok, kicsapongók, csalók, bálványimádók és hazugok mind a lánggal égőkénküves tóba kerülnek. Ez lesz a második halál. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Nézd, ez az Isten hajléka az emberek között, velük fog lakni, és letöröl szemükről minden könnyet. Alleluja. Nem lesz többé halál, sem gyász, sem jajgatás, sem fájdalom, mert a régi világ elmúlt, és letöröl szemükről minden könnyet. Alleluja.
1: Olvasmány a Diognétoszhoz írt levélből. A keresztényeket nem különbözteti meg a többi embertől sem a táj, sem a nyelv, sem az életmód. Nem laknak ugyanis külön városokban, nem beszélnek valami szokatlan nyelven, nincsen mi különcködő életmódjuk. Tanításukat nem okoskodásból vagy kíváncsi emberek igazságából merítették, és semmi emberi bölcselkedésre sem esküsznek, mint sokan mások. Ott laknak a görögök és barbárok városaiban, ahogyan kinek-kinek a sorsa megszabta. Öltözködésben, táplálkozásban, a lakosság szokásaihoz alkalmazkodnak, de más szempontból egy csodálatos és mindenki számára hihetetlennek látszó életmódot folytatnak. Saját szülőhazájukban úgy élnek, mint jövevények. Mindenben részt vesznek, mint polgárok, mindent eltűrnek, mint idegenek. Minden idegen táj a hazájuk, és minden haza idegen föld nekik. Házasságot kötnek, mint mások. Gyermekeik születnek, de nem dobják ki magzataikat. Közös az asztaluk, de az ágyuk nem. Testben vannak, de nem a test szerint élnek. A földön élnek, de hazájuk az égben van. A fennálló törvényeknek engedelmeskednek, de életmódjuk felülmúlja a törvényeket. Mindenkit szeretnek. Őket azonban mindenki üldözi. Nem is ismerik, és mégis elítélik őket, megölik őket, de életre támadnak. Koldus szegények, és mégis sokakat gazdagítanak. Mindenben hiányt szenvednek, mégis mindenben bővelkednek. Megszégyenítik őket, és a szégyenben éri őket a dicsőség. Rágalmaik visszahullanak a vazokra. Megrágalmazzák őket, és épp a rágalmak közt éri őket a dicsőség. Hírnevüket megtépázzák, de fényesen bebizonyul igaz életük. Szidalmazzák őket, és ők áldással felelnek erre. Megvetik őket, de ők tiszteletet adnak mindenkinek. Jót tesznek, és mégis, mint gonoszokkal bánnak velük. Ha kínozzák őket, örülnek, és mintha életre támadnának. A zsidók úgy hadakoznak ellenük, mintha pogányok volnának. A pogányok is üldözik őket, de maguk a támadóik sem tudják, hogy miért bántják őket. Egy szóval, ami a testben a lélek, azok a keresztények a világban. A lélek jelen van a test minden tagjában. A keresztények is ott vannak a világvárosaiban. A lélek ott lakozik a testben, de mégsem a testből való. A keresztények is itt vannak a világban, de ők sem erre a világból valók. A láthatatlan lélek a látható testben van. A világban élő keresztények is láthatók, de vallásosságuk láthatatlan. A test haraggal és harccal támad a lélek ellen, mert akadályozza élvezeteiben, pedig semmi jogtalanság nem esett rajta. A világ is gyűlöli a keresztényeket, mert ők visszautasítják élvezeteit, holott a világot nem sértették meg. A lélek szereti az őt gyűlölő testet és tagjait. A keresztények is szeretik üldözőiket. A lélek be van zárva a testbe, de ő tartja össze az egész testet. A keresztények is úgy vannak a világban, mintha börtönben volnának, de mégis ők tartják össze a világot. A halhatatlan lélek mulandó hajlékában lakozik, A keresztények is e mulandó világban zarándokolnak a mennyei örökkévalóságra várva. A lélek jobbá lesz, ha étellel és itallal nem kényeztetik el. A keresztények is folyton gyarapodnak, noha nap-nap után üldözik őket. Isten olyan fontos őrhelyre állította őket, ahonnan nem szabad elmenekülniük. Én vagyok a világ világossága, aki követ, nem jár többé sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Alleluja! Bennem az útnak és igazságnak minden kegyelme, bennem az életnek és az erőnek minden reménysége. Aki követ, nem jár többé sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Alleluja!
2: Esengő szolgák, jöjjetek! Tárjátok fel ma szívetek! Nyissátok darra ajkatok, hogy boldog Isten tárgyatok! Délóra bús emlékez, örökbe

0: Minket szívbéli halak őt, védkünk miatt is féljük őt, s a bősz ellenség ront reánk, védelmet tőle kéri mánk. Kérleljük most az ég urát, királyát s véle egy fiát, s a szent lelket kiegy velük, háromságban egy Istenünk. Amen.
1: Halleluja, halleluja, halleluja. Bűntől az ifjú hogyan tisztíthatja meg útját? Csak úgy, ha megtartja tanításodat. Buzgó szívvel csak téged kereslek. Ne engedd, hogy parancsaitól eltérjek. Beírtam szívem rejtekébe intéseidet, hogy ne vétkezzem ellened. Bő áldás vagy nekem, Uram, taníts meg tetszésed szerint élnem. Beszédes ajkamon szüntelen, a te ajkad igéit ismételgetem. Bizonyságaid útján boldogabb vagyok, mint akármilyen gazdagságban. Bensőmben törvényeidet forgatom, elmélkedem útjaidról. Boldogságomat csak igaz igédben találom. Szavaidat nem felejtem. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Halleluja, halleluja, halleluja. Hallgasd meg, Uram, igaz ügyemet. Figyelj könyörgő szavamra. Imádságom felé hajoljon füled, mert nem csalárd az én ajkam. Színed előtt hangozzék felmentő ítélet rólam, hiszen szemed az igazságot nézi. Vizsgáld meg szívemet, látogass meg éjjel, tűzpróbának ves alá, nem lesz bennem gonoszságot. Szám nem beszél az emberek dolgairól, ajkad igéi miatt őrizkedem az erőszakosok útjától. Lépteimet ösvényedhez szabom, lábam így meg nem inoghat. Hozzád kiáltok, mert te meghallgatsz, Istenem. Fordítsd felém füledet, hallgasd meg szavam. Csodás jóságodat mutasd meg. Az ellenségtől jobbod megmenti a benned bízót. Óvj engem, mint szemed fényét, szárnyad árnyékában védj meg engem. A gonoszoktól, akik szorongatnak. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Halleluja, halleluja, halleluja. Halálos ellenségeim körülvettek, elnehezült szívüket bezárták. Szájukból kevésség árad. Sarkamban vannak, körülvesznek. Szemük azt vizsgálja, hogyan tiporhatnának földre. Olyanok, mint a prédára éhes oroszlán, mint a rejtekben lapuló oroszlánkölyök. Kelj fel, Uram, szállj szembe velük, terítsd le őket. Kardoddal mentsd meg életemet a gonosztól. E halandóktól oltalmaz, Uram, kezeddel, a halandóktól, akiknek osztályrészük csak ez az élet. Amit nekik szántál, töltsd meg azzal gyomrukat. Lakjanak jól fiaik, és ami megmarad, hagyják gyermekeikre. De én igaz voltomban látom meg arcodat, és színed látása tölt el, ha felébredek. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja, alleluja, alleluja. Ki győzi le a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten fia? Ő az, aki víz és vér által jött, Jézus Krisztus. Nem csupán víz által, hanem víz és vér által. Az Úr láttára, alleluja. Öröm töltött el a tanítványokat, halleluja! Könyörögjünk! Istenünk, te kedveled az ártatlanságot, és kegyelmeddel visszaadod nekünk a lelki tisztaságot. Irányítsd magadhoz híveid szívét, akiket megszabadítottál a hitetlenség homályától, hogy mindig igazságod világosságában éljünk, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
2: Az imaórák liturgiája, az olvasmányos és napközi imaórát imádkoztuk.

0: Mária Rádió. Kedves hallgatóink, ha önök is vágynak egy igazi lelki wellness jelentő hétvégére, amelyből hosszú ideig erőt meríthetnek, szeretettel ajánljuk figyelmükbe a Mária Rádió lelki gyakorlat sorozatának következő alkalmát. A szűzanya hónapjában, május 15-e és 17-e között Pigler Mónika Mira Domonkos nővér vezetésével anyai örökségünk kincseiről és keresztjeiről elmélkedünk. Vajon mit jelent ma nőnek lenni? Milyennek teremtette a Jóisten az élet hordozóját és a férfi ember segítőtársát? Hogyan nyújthat kapaszkodót a család és a társ a női hivatás kiteljesedésében, és hogyan tud egy nő maga is kapaszkodóvá válni párja, családja számára? A hosszú hétvégén izgalmas elmélkedés, egyéni és kiscsoportos beszélgetések, közösségi és egyéni ima alkalmak segítik az önismeret kibontakozását és az Isten kapcsolat elmélyítését, a közösség építéshez pedig remek alkalmat nyújt a balatonparti településen tett kirándulás, melynek során Balaton-Almádi természeti és épített környezetével ismerkedhetünk. Lelkivezetőnk Pigler Mónika Mira nővér, a Brenner János Hittudományi Főiskola filozófia tanára lesz, akinek bölcsessége, játékossága és derűje garancia a teljes szellemi-lelki felfrissülésre. Nőket és férfiakat egyaránt nagy szeretettel várunk programunkra. Részletek és jelentkezés május 10-ig a mariaradio.hu/almadialógus oldalon.
1: Az áldás gondolatokat hallják. Szívetek rejtett mélyéből, hogy rátalálhassatok egymásra, elindult két egyszerű dallam, néhány ütemnyi vágyakozás, külön-külön két én vagytok, de ha én betérül, megszületik az ének. Lényetek összecsengése, harmóniák egymásra találása. Életek énekeinek összhangja, a legszebb dal az, amelyben elmosódik a határ az én és a te között. Már csak a mi valósága van, a közösségben felhangzó éneké. Áldjon meg benneteket az ének istene, több oktávnyi szeretettel, egymásba fonódó harmóniákkal, félhangokból fakadó megértéssel. Áldjon meg benneteket az ének istene, az öröm pergő ritmusával, összhangból merítő bátorsággal, egy egész életen át, és még azon is túl, szétáradó, boldog énekkel.

0: Hírpercek.
1: Május közepén várható 14. Leó pápa első enciklikája. Május 3-án avatták fel Petőfi Sándor egész alakos bronzszobrát Sepsi Szentgyörgyön. Második évadához érkezett a szegedi Szent Fülöp Monostor régészeti átadása. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Leó pápa első, a Magnifica Humanitas szociális enciklika megjelenését nagy várakozás övezi, írja az osztrák katolikus hírügynökség a Katpress vatikáni forrásokra hivatkozva. Értesülések szerint többek között a mesterséges intelligenciáról, a békéről, a nemzetközi jog válságáról, valamint az emberiséget fenyegető további aktuális veszélyekről szól majd. Az aláírást megelőzően pontosan egy héttel korábban lesz Leó pápa megválasztásának első évfordulója. Ebből az alkalomból a pompei rózsafüzér királynője kegyhelyre zarándokol. Az Olaszországban népszerű pompei szűzanyához szóló könyörgést a 19. század vége óta minden évben május 8-án tartják. Az enciklika kiadását május 15-ére időzítették, amikor 13. Leó pápa 1891-ben közzétette Rerum Novarum kezdetű, az egyház társadalmi tanítását megalapozó enciklikáját. Petőfi Sándor köztéri szobrát az eredeti tervek szerint 2023. júliusában avatták volna fel a Kovászna megyei és a Sepsi-Szentgyörgyi önkormányzat, valamint a helyi kulturális intézmények által meghirdetett Petőfi emlékév záró eseményeként. A vasárnap.hu szerint a szoborállítást késleltette, hogy a nyertes pályamű hétköznapi emberként ábrázolta az ifjú Petőfit, és emiatt számos kritika érte a lakosság részéről a közösségi oldalakon. Az önkormányzat kompromisszumos megoldást keresve úgy döntött, hogy a nyertes pályamű Gergely Zoltán szobrászművész alkotásának módosított változata a székelyföldi város legújabb, a költőről elnevezett parkjában az Arany János szoborral átellenben várja a látogatókat. A helyszínválasztás szimbolikus. A két barát és kortárs költőóriás szobra mostantól egymásra tekinthet a forgalmas csomópont két oldalán. A Móra Ferenc Múzeum régészeti osztályának tájékoztatása szerint május végéig tart a szegedi Árpád-kori Szent Fülöp Monostor régészeti feltárásának második évada, melyet április 7-én vettek birtokba. A lelőhely a Tisza és a Maros találkozásánál fekvő Szőreg városrész belterületén található. A településrész 1973-ig önálló volt, akkor csatolták hozzá a Napfényvárosához. Eddig valóban olyan az ásatás, mint egy jó folytatás, még izgalmasabb, mint az első évad, fogalmaztak a közösségi oldalukon olvasható bejegyzésükben, amit a vasárnap.hu közölt. Kitértek arra is, hogy már körvonalazódni látszik az a két építési fázis, amit az előző évadban csak sejteni véltek, valamint újabb faragványtöredékek is előkerültek. Természetesen az 1700-1800-as évekből származó sírok bontása is folytatódott, jegyezték meg közösségi oldaluk végén. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei május 6-án szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további szép napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mennek, királyné asszonya, örülj szép szűz, alleluja, mert kit méhedben hordozni méltó voltál, alleluja. Amint megmondotta vala, föltámadott, alleluja. Imádd Istent, hogy lemossa bűneinket, alleluja.
2: Örülj és örvendezz, Szűz Mária, alleluja.
1: Mert valóban feltámadott az Úr, alleluja.
2: Könyörögjünk. Istenünk, Te egyszülött fiadnak, Urunk Jézus Krisztusnak feltámadásával megörvendeztetted a világot. Add kérünk, hogy az ő szent anyjának közben járására eljussunk az örök élet örömébe. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

0: május 6-án szerdán a Mária Rádió műsorismertetését hallják. Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szigler Luizi. Béke a Földön 12 óra 5 perckor, programajánló 12 óra 10 perckor, a dicsőséges rózsafüzért imádkozzuk 12 óra 15 perckor, a Szent Atya zarándokoknak mondott beszéde hangzik el 13 órakor, a nap evangéliuma Szentírás magyarázat Walter Kármán diakónussal 14 órakor, jó hírek, hírmagazin 14 óra 15 perckor, jezsuita elmélkedés 14 óra 30 perckor, imalánc 14 óra 50 perckor, az irgalmasság órája erőforrás mindenkinek 15 órakor, az örvendetes rózsafüzért imádkozzuk 15 óra 15 perckor, személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről 16 órakor. Heim Kriszti Pilates oktató műsora 16 óra 30 perckor. Café Francesco podcast 77 Martos Levente Balázs püspök a Szentlélek működése bennünk címmel 16 óra 35 perckor. Kerényi Lajos piarista atya műsora az ember titkáról 18 órakor. Vallomások Isten szaváról 18 óra 50 perckor. A zsolozsma esti dicséretét 19 órakor imádkozzuk. Készüljünk a nemzeti imára 19 óra 55 perckor. Ima nemzetért kegyhelyekről 20 órakor. Dr. Molnár István Jenő gyermekvédelmi műsorát 20 óra 16-kor hallgathatják meg. Tanúságtételek Herman Flórián izsákfai plébános atya a vértanúságáról 21 óra 5 perckor. Barsi Balázs atya homiliája húsvét 4. vasárnapján 21 óra 25 perckor. Karácsony Tibor atya műsora hangzik el 22 órakor. Bacsa Dávid atya homiliáit 22:30-kor hallgathatják meg. Bátor Botond Pálos szerzetes jegyzete 22 óra 50 perckor. A Vatikáni Rádió magyar nyelvadása 23 órakor. Székely János püspök atya elmélkedése 23 óra 20 perckor. Végül a zsolozsma befejező imaóráját 23 óra 40-kor imádkozzuk. Óránként hírpercek hangzanak el a Mária Rádióban. Kedves hallgatóink, a műsorismertetést hallották. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, imádságos szép napokat és jó egészséget kívánok mindnyájuknak.
1: Mária Rádió. Kedves hallgatóink! A Filippiekhez írt levélben ezt olvashatjuk. Ne aggódjatok semmi miatt, hanem minden imádságotokban és könyörgésetekben terjesszétek kéréseteket az Úr elé, hálaadásotokkal együtt. Akkor Isten békéje, amely minden értelmet meghalad, megőrzi szíveteket és értelmeteket Krisztus Jézusban. Imádkozzunk most együtt a világ békéjéért, az Emeljük föl szívünket görögkatolikus imakönyvben található imádsággal. Kérjük a mindenhatót, hogy segítsen nekünk békét és nagyobb megértést teremteni a földön, minden olyan helyen, ahol viszály dúl. Kérjük a mindenhatót, hogy segítsen nekünk feloldani azokat a gátlásokat, amelyek elválasztanak bennünket egymástól. Kérjük a mindenhatót, hogy segítsen bennünket abban, hogy felekezettől, etnikai hovatartozástól, vallástól, pártállástól függetlenül békében elfogadjuk egymást. Kérjük a mindenhatót, hogy segítsen kitárni egymás felé a szívünket, hogy befogadhassuk a másik ember igaz valóját. Kérjük a mindenhatót, hogy segítsen fellebbenteni a fájtlat azokról az igazságokról, amelyek eddig rejtve voltak előttünk, és amelyek segítenek felismerni igaz valóságunkat. Kérjük a mindenhatót, hogy adjon nekünk erőt és bátorságot, hogy minden olyan helyen elmondhassuk ezt az imát, ahol békétlenkedés, viszálykodás tölti be a mindennapokat. Ámen.
2: Programajánló következik. programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária.
3: 11. keresztény film- és könyvnapok. A szeretet öröksége. 2026. május 8-ától 10-éig. Uránia Nemzeti Filmszínházban. Keresztény mozifilmek vetítése, kerekasztal beszélgetések, keresztény film- és könyvvásár. Szervező, Keresztény Filmes Misszió Alapítvány. Programok. Május 9-e szombat. 10:30-től filmvetítés a díszteremben. Második János Pál, Félelem nélkül. A 2025-ben készült film, 84 perces, szinkronizált, litván-amerikai életrajzi film. 12:15-kor kerekasztal beszélgetés a kávézóban, keresztények a kultúráért és emberi méltóságért. A moderátor Madocsai Bea, az Emmanuel közösség tagja. Résztvevők: Földi Kovács Andrea, televíziós újságíró, Keresztes Ilona, az Együtt az Életért Egyesület elnöke, Lukovics Milán atya, a Mária Rádió műsorigazgatója. 12:30-től filmvetítés a díszteremben. A Mennyországot választom. Néri Szent Fülöp, mozis verzió, szinkronizált olasz életrajzi film, 143 perc hosszú. 13:30-től kerekasztal beszélgetés a kávézóban. A keresztény művészetek missziója. Moderátor Madocsai Bea, műsorvezető, szerkesztő. A résztvevők: Magyar Krisztina képzőművész, Balog Péter Pius, a gödöllői premontrei apátság apátja, Józsa Judit kerámia szobrász. 14:45-től kerekasztal beszélgetés a kávézóban. Miért fontos a keresztény párbeszéd? Moderátor Keresztes Ilona újságíró. A résztvevők: Maklári Ákos atya, görögkatolikus pap, a KÉSZ elnöke, Szloboda József, református lelkész, Nacsinák Gergely András, ortodox pap. 15:30-kor filmvetítés a díszteremben. A Nevem Bernadett, 2011-ben készült feliratos francia életrajzi film, hosszúsága 109 perc. 16:15-től kerekasztal beszélgetés a kávézóban, keresztény egyházak találkozása más egyházakkal. Moderátor dr. Tordján Attila, az Etalon filmkiadó alapítója. Résztvevők: Bárány Béla katolikus pap, Rupovszki Rita a Ciszterci iskolai főhatóság főigazgatója, Szőke Péter, a Szent Egidio közösség budapesti vezetője. 18:00-kor filmvetítés a díszteremben. Carlo Acutis, A Mennyország Nem Várhat. 2023-ban készült feliratos spanyol dokumentumfilm, 78 perc. 18:30-től kerekasztal beszélgetés a kávézóban, Szentek az emberek egységéért. Moderátor Göbel Ágoston, szerkesztő, műsorvezető. Résztvevők: dr. Bagyinszky Ágoston, a Szapiencia Hittudományi Főiskola rektora, dr. Barna Erzsébet, Fokolarina orvos, dr. Tordján Attila, az Emberiség Fáklya Vivői Lexikon főszerkesztője. 20:00-tól filmvetítés a díszteremben. Sacré-Cœur, A Szent Szív Csodálatos Hatalma, magyarországi ősbemutató, feliratos francia dokumentumfilm, 95 perces, itt regisztráció szükséges. Szívesen látjuk bármelyik eseményen, a belépés díjtalan, azonban az élet bármit hozhat, így a műsorváltoztatás jogát fenntartjuk. Várjuk szeretettel!
1: Programajánlót hallottak.

Mária Rádió. Imádkozzunk együtt. A dicsőséges rózsafűzér következik.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: A Szent Mónika ima csoport a dicsőséges rózsafüzért imádkozza a Mária Rádió kápolnájában. Kérjük, imádkozzanak velünk! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen!
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszen a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk gyűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szavainkat vezérelje.
1: Az asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: A dicsőséges rózsafüzér első titka, aki a halálból feltámadt. A hét első napján kora hajnalban kimentek a sírhoz, és magukkal vitték az előkészített illatszereket is. A követ a sírtól elhengerítve találták. Amikor beléptek, nem találták az Úr Jézus testét. Még magukhoz sem tértek meglepetésükből, amikor ragyogó öltözetben két férfi ült mellettük. Félelmükben földre szegezték tekintetüket, de azok megszólították őket. Mit keresitek az élőt a holtak között? Nincs itt, föltámadt. Ha Krisztus nem támadt volna föl, akkor hiába való a mi ige hirdetésünk, és hiába való a ti hitetek is. A feltámadás mindenek előtt megadja a megerősítését mindannak, amit Krisztus tett és tanított. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket
3: add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: a dicsőséges rózsafüzér második titka, aki a mennybe felment. Jézus szenvedése után sok csalhatatlan jellel bizonyította be az apostoloknak, hogy él. 40 napon át megjelent előttük, és az Isten országáról beszélt nekik. Egy alkalommal, amikor együtt voltak, szemük láttára fölemelkedett, és felhő takarta előtt szemük elől. Miközben merőn nézték, miként száll az égbe, egyszerre csak két fehér ruhás férfi termett mellettük. Galileai férfiak, szólították meg őket, mit álltok itt égre emelt tekintettel? Ez a Jézus, aki közületek fölvétetett a mennybe, úgy jön el ismét, ahogy szemetek láttára a mennybe szállt. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és

0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A dicsőséges rózsafüzér harmadik titka, aki nekünk a szent lelket elküldte. Mikor elérkezett pünkösd napja, mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen. Hirtelen, mintha csak heves szélvész közeledett volna, zaj támadt az égből, és egészen betöltötte a házat, ahol összegyűltek. Majd pedig szétoszló, tüzes nyelvek lobbantak föl előttük, és leereszkedtek mindegyikükre. Valamennyien elteltek szent lélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, amint a Szentlélek szólásra indította őket. Szentlélek a neve annak, akit az Atyával és a Fiúval együtt imádunk és dicsőítünk. Az Egyház az Úrtól kapta, újszülött gyermekeinek a keresztségben vallja meg. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most

0: halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A dicsőséges rózsafüzér negyedik titka, aki téged, Szent Szűz, a mennybe fölvett. Látomását így írja le Szent János apostol. Az égen nagy jel tűnt föl, egy asszony, kinek öltözete a nap volt, lába alatt a hold, fején 12 csillagból korona. Mivel áldott állapotban volt, fájdalmában és szülési gyötrelmeiben kiáltozott. Fiú gyermeket szült, aki vasveszővel kormányozza az összes nemzeteket. Az asszonynak két nagy sasszárnyat adtak, hogy a pusztába repüljön saját helyére. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk létkezőnek, és ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: Amen. Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A dicsőséges rózsafüzér ötödik titka, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. Szent János apostol ezt a látomást kapta. Azután megmutatta nekem az élő vizek folyóját, mely kristálytisztán fakadt Isten és a bárány trónjából. Az utca közepén és a folyó mindkét partján az életfái álltak. 12-szer hoznak termést, vagyis minden hónapban gyümölcsöznek. A fa levelei a nemzetek gyógyulására szolgálnak. Átok nem lesz többé benne. Isten és a bárány trónja áll majd ott, és szolgái hódolnak neki. Látni fogják arcát, és homlokukon hordják nevét. Nem lesz többé éjszaka, és nem szorulnak lámpafényre vagy napvilágra. Az Úristen ragyog rájuk, és uralkodni fognak örökkön örökké. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és nem így minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: mikéjében, kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Imádkozzál érettünk, Istennek Szent Anyja,
0: hogy méltó lehessünk Krisztus életeire.
2: Könyörögjünk! Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által.
0: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké. Amen.
4: A dicsőséges rózsafűzért imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Első szombati térdeplő rózsafüzért imádkoztak a Szent István bazilika előtti téren. A Loretto-i litánia május szép imádsága a szűzanya hónapjában. Az alföldi népi faragó és díszítő művészet hagyományait bemutató kiállítás nyílt Ópusztaszeren. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják, melyeket Mészáros Magdolna szerkesztett önöknek, és Kassa Regina olvas fel. Szombaton 27. alkalommal tartották meg a férfiak térden állva mondott első szombati rózsafüzér imádságát, a békéért, a kiengesztelődésért, a megfogant életekért, a férfiak tekintélyének és lelki szerepének helyreállításáért a családokban. Az imádság után együtt zarándokoltak a Lánchídon át a Magyarok Nagyasszonya Szikla templomba, ahol Csóka János Pálos atya által bemutatott szentmisén vettek részt. A Csíksomlyói Bazilika előtti téren is 27. alkalommal imádkoztak együtt a férfiak. A következő ima alkalom Budapesten június 6-án a Szent István Bazilika előtti téren lesz. Más egyházmegyékben is tervezik az imádság elindítását, melyre vonatkozóan néhány alapvető és a térdeplő imádsággal kapcsolatban minden információ olvasható a Magyar Kurír hírében. A rózsafüzért imádkozó férfiak részére ismét szerveznek lelki gyakorlatot Medjugorjeban szeptember 24-e és 28-a között. Néked ajánljuk szűzanyánk a legszebb hónap alkonyát, hangzik fel május estéin hazánk sok templomában a szép népének, a Loretto-i litánia elimádkozása után. Egyházunk a szűzanyának ajánlja a virágba borulás hónapját, mellyel égi édesanyánkat köszöntjük, olvasható a Magyar Kuríron. Először 10. Alfonsz Kasztília királya kapcsolta össze Májust Szűz Mária személyével a 13. században. Ilyenkor megkoronázta a szűzanya képét, szobrát és énekkel magasztalta Máriát. A Loretto-i litánia a boldogságos Szűz Máriát köszöntő és segítségül hívó imádság, melyet 8. Orbán pápa a 17. század végén egyetemes használatra rendelt el a különböző helyi Mária litániák helyett. 13. Leó pápa ezt 1886-ban megerősítette. Hazánkban május minden estéjén imádkozzák a legtöbb templomban, melyhez egyházmegyei és helyi szokások szerint különböző Mária imádságok kapcsolódnak. A Puszták rajzolói Faragás a Délalföldön címmel új időszaki kiállítás nyílt az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban. Tájékoztatta az intézmény marketing vezetője az MTI-t. A skanzenben a Hódmezővásárhelyi Tanyai Olvasókörben október 31-éig megtekinthető kiállítás célja, hogy bemutassa a Délalföld népi faragó és díszművészetének hagyományait, különös tekintettel a pásztorkultúra tárgyaira és díszítő világára. Bepillantást nyerhetünk az alföldi gazdasági és társadalmi életformákba is, melyeknek sajátos lenyomatai a kiállított tárgyakban elevenednek meg. A rokonmesterségek is megjelennek, és falapminták segítik megérteni, hogy miért bizonyulnak egyes fafajok alkalmasabbnak a megmunkálásra. A kiállítás kapcsolódik a legelők és a pásztorok nemzetközi éve alkalmából Magyarországon és külföldön rendezett eseményekhez. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei május 6-án szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm figyelmüket és további szép napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.
0: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 13 óra.
2: Mária Rádió Veszprém, FM 95,1.
3: A Mária Rádió lelkiségi óráját a Szent Atya tanításával kezdjük.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy nagy szeretettel köszöntjük a Mária Rádió minden kedves hallgatóját a következő közel egy órában. 14. Leó pápa általános pápai audienciáját közvetítjük a vatikáni Szentpéter térről, és aki a mai napon segítségünkre lesz a fordításban, az nem más, mint Csont Ede Tusnádi plébános, akit nagy szeretettel köszöntök a vonal túlsó végén. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen, szeretettel köszöntelek benneteket, kedves Mária Rádió hallgatók, köszöntöm a Mária Rádió munkatársait, és kezdhetjük is az audienciának a közvetítését, ugyanis már a Szent Atya keresztvetéssel megkezdte a mai audienciát, amelynek a témája ugyanúgy a Lumen Gentium apostoli konstitúció, annak is a 7. fejezete. Jelenleg a jelenések könyvéből olvastak fel egy szentírási részt, amelyet a végén fogok ismertetni, hiszen most a Szent Atya megkezdi magát a katekézist. Egyelőre még a szentírási részt felolvassák különböző nyelveken. Megpróbálom időközben megkeresni ezt a szentírási részt, amely a mai audienciának a témáját adja. A mai audienciának a témája, mint mondottam, a Lumen Gentium dogmatikus konstitúciónak a 7. fejezetét képezi, azon belül is a főleg a 48. pont, amely az eszkatológiai kérdéseket szedi, vagyis azokat a kérdéseket, amelyek a végső dolgokról szólnak. A szentírási rész azt hozza jelenése könyvéből, amikor megszámlálhatatlan tömeg jelenik meg a trón előtt fehér ruhában és pálma ággal a kezében a megváltottaknak a nagy tömege, akik elnyerték az üdvösséget.
2: Sie riefen mit lauter Stimme und sprachen, die Rettung kommt von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und von dem Lamm. Wort des lebendigen Gottes.
3: Lectura del libro del Apocalipsis. Después de esto, vi una enorme muchedumbre, imposible de contar, formada por gente de todas las naciones, familias, pueblos y lenguas. Estaban de pie ante el trono y delante del Cordero, vestidos con túnicas blancas. Llevaban palmas en la mano y exclamaban con voz potente: La salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero. Palabra de Dios.

0: 恭读圣若望默示录。在这些事以后，我看见有一大伙群众，没有人能够数清，是来自各邦国、各支派、各民族、各异语的。他们都站在宝座和羔羊面前，身穿白衣，手持棕榈枝，大声呼喊说：救恩来自那坐在宝座上的我们的天
1: 主。időközben megkaptam a szentírási részt, amely felolvasásra került, és pedig a jelenések könyvének a 7. fejezetében. Ezután akkor a sereget láttam, hogy meg sem lehetett számolni. Minden nemzetből, törzsből, népből és nyelvből álltak a trón és a bárány előtt, fehér ruhában öltözve, kezükben pálma ág. Nagy szóval kiáltották és mondták: üdv Istenünknek, aki a trónon ül, és a báránynak. Mielőtt magára a katekézisre rátérnénk, ennek a szentírásnak a kapcsán a következőket jegyezném meg. Miután felsorolja az igazok megjelölése kapcsán a jelenése könyve, hogy Izrael mindegyik törzséből 12 000 a megváltottak száma, vagyis összesen 144 000, akkor arról beszél, hogy megszámlálhatatlan sereg az, aki ott van fehér ruhában, pálmaággal a kezében a trón előtt. A 12 a Szentírásban tökéletességnek a száma, tehát ebből téves lenne levezetni azt, hogy 144 000 üdvözülnek csak, mint ahogy ez az egyik másik szektánál megjelenik. Amúgy is ez a 144 000 az Izrael törzseinek a üdvözültjeire vonatkozik, de hát folytatja a jelenése könyve egy megszámlálhatatlan sereg látomásával, és ezek a pogány népekből megtért keresztények, hiszen folytatja, hogy minden nemzetből, törzsből, népből és nyelvből álltak a trón előtt. A fehér ruha a tisztaságot, az ártatlanságot jelképezi, a pálmaág pedig a győzelmet és a vértanúságnak a jelképe. Ugyanakkor a vértanú szenteket igen gyakran pálmaággal a kezükben ábrázolják, hiszen ők győztek a világ fölött, életüket odaadták Krisztusért, és ezáltal elnyerték az örök üdvösséget. Az Úr Jézusnak a tanítása szerint, aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt, aki odaadja életét értem, és az evangéliumért megmenti azt. Most pedig a Szentatyának kezdődik a katekézisa. Kedves testvérek, Isten hozott benneteket. Jó napot! A mai napon a II. Vatikáni Zsinat dogmatikus konstitúciója kapcsán a 7. fejezetnél állunk meg egy kicsit, és egy alapvető vonását elemezzük, az eszkatológiai dimenziót. Az egyház ugyanis ebben a földi történelemben mindig a végső célja felé irányul, amely a mennyei haza. Ez egy lényeges dimenzió, amelyet sajnos sokszor minimalizálunk, vagy elhanyagolunk, mert igenis arra rögzül a figyelmünk, ami jelenleg látható a konkrét keresztény életnek a dinamikái, amik lefoglalják a figyelmünket. Az egyház Istennek a népe, amely a történelemben vándorol, és amelynek a végső célja és tevékenysége arra irányul, hogy Isten országát megvalósítsa. Az Úr Jézus úgy adott kezdetet az egyháznak, hogy meghirdette ezt az országot, amely a szeretetnek, a igazságnak és a békének az országa. arra vagyunk hivatva, hogy figyelembe vegyük a Krisztusban levő üdvösségnek a közösségi és kozmikus dimenzióját, és erre a végső célra irányítsuk figyelmünket, ennek a fényében lássunk mindent, és még értékeljünk mindent. Az egyház a történelemben élve Isten országának az eljövetelét szolgálja világban. Mindenkinek hirdeti, és mindig hirdeti az ígéretnek ezen szavait, amelyek egy foglalót kapnak a szentségeknek a kiszolgáltatásában, főleg az eukarisztiában, és megmutatja a szeretet és a szolgálat kapcsolatait. Ez a szoros összekapcsolás Krisztussal megvalósul az egyházban. Ugyanakkor az egyház felismeri, hogy az üdvösséget Isten megadhatja a Szentlélekben, ezeken a látható egyházi határokon túl is. Ennek kapcsán a Lumen Gentium konstitúció egy lényeges kijelentést tesz. Az egyház az üdvösség egyetemes szentsége, vagyis jele és eszköze annak az életteljességnek és békének, amit Isten megígért. Ez azt jelenti, hogy az egyház nem azonosítható teljesen Isten országával, de ennek hajtása és kezdete, csirája és kezdete, amelynek a teljessége megadatik az emberiségnek és a világ mindenségnek a világ végén. A Krisztusban hívők tehát a földi történelemben járva, és ugyanakkor megjelölve igazságtalanságok, szenvedések, meg a jónak az élelése által nem esnek kétségbe, nem is veszítik el a reményüket, hanem ők úgy élnek, hogy figyelemmel követik Isten ígéreteit, annak az ígéreteit, aki mindent újjáteremt. Így valósítja meg az egyház a misszióját, az Isten országának a már és még nem feszültségében, ami megvalósul, de ugyanakkor még megvalósulásában be kell teljesedjen. Az egyház őrzi azt a reményt, amely megvilágítja útunkat, és amely kihirdeti azokat a világos szavakat, amelyek visszautasítanak mindent, ami az életet megöli, és akadályozza a fejlődést, akadályozza azt, hogy állást foglaljunk a szegények, a kihasználtak, az erőszak áldozatai, a háború áldozatai mellett, mindazok mellett, akik szenvednek testben és lélekben. Az egyház jele és szakramentuma az országnak, Isten népe, amely zarándokol a földön, amely a kezdettől egészen a végső beteljesülésig olvassa és értelmez az evangéliumot és a történelemnek a dinamizmusait, ellenemondva a rossznak minden saját formájában, cselekedetével és műveivel, és igent mondva a Krisztusban levő üdvösségre, amely által meg akarja valósítani az egész emberiség számára Isten országát igazságban, szeretetben és békében. Az egyház tehát nem önmagát hirdeti, ellenkezőleg benne minden arra kell rámutasson, hogy Krisztusban van az üdvösség. Ilyen szempontból az egyház fel kell ismerje az emberi törékenységet és esendőséget a saját intézményeiben, amelyek bár Isten országának a szolgálatát képezik, benne viselik magukon ennek a világnak a mulandóságát. Egyetlen egyházi intézményt sem szabad abszolutizálni, mivel ezek ugyan a történelemben és időben léteznek, egy folyamatos megtérésre vannak hivatva, megújulásra, formájában, struktúrájában, új és kapcsolataiban oly módon, hogy minél jobban megfeleljenek hivatásuknak, Krisztus Isten országának horizontjában kell megértsük a keresztények közötti kapcsolatokat, akik a feladatukat teljesítik, és amelyek teljesítették, és amelyek már a földi élet végéhez jutottak, a tisztulásnak és a boldogságnak az állapotában vannak. A Lumen Gentium ugyanis azt hirdeti, hogy minden keresztény egy egyházat képez, amelyek egységben vannak egymással, és megosztják a lelki javakat. Krisztusban egységben vannak mind a hívők, testvériségben a földi egyház és az égi egyház, a szentek közössége, amelyet megtapasztalunk a liturgiában. Imádkozunk az elhunytakért, és követve mindazoknak a lábnyomait, akik Krisztus tanítványságát megélték, bátorítást kapunk mi is az útunkon, erőt, hogy megmaradjunk az Isten iránti hűségben. Ugyanaz a lélek jelöl meg minnyájunkat, és ugyanaz a liturgia egyesít minnyájunkat, mindazokkal, akik előttünk jártak, és dicsőséget mondunk a Szent Háromságos Istennek. Hálát adunk a zsinati atyáknak, mert ezt a fontos valóságot elénk állították, hogy ilyen szép dolog kereszténynek lenni, és ezt szeretnénk megőrizni és ápolni életünkben. Ezek voltak tehát a gondolatok, amiket próbáltam tolmácsolni most a Szentatya katekéziséből, és most, hogy amíg egy különböző nyelveken is összefoglalják és bemutatják a mai katekézist egy kicsit részletesebben, vagy nyugodtabban vissza tudunk térni erre a nagyon tömör szent tanításra, amely elhangzott, és amelyet így alig-alig tudtunk követni a maga sűrűségébe. Mint mondottam, a Szentatya alapul a Lumen Gentium 7. fejezetéből, főleg a 48. pontot veszi, és ezt most, hogyha párhuzamba állítjuk a mai katekézissel, akkor egy kicsit jobban el tudjuk mélyíteni a mai tanításnak az üzenetét. A Lumen Gentium konstitúciónak a 48. pontjában tehát a következőket olvassuk. Az egyház, melybe Jézus Krisztusban mindnyájan hivatalosak vagyunk, és Isten kegyelméből eljutunk az életszentségre, csak a mennyei dicsőségben válik teljessé, amikor elérkezik a mindenség helyreállításának ideje, és az emberi nemmel együtt az egész világ is, mely bensőségesen kapcsolódik az emberhez, és általa éri el célját, Krisztusban tökéletesen helyreáll. Krisztus, amikor felmagasztalták a földről, mindeneket magához vonzott, föltámadván a halálból, elküldte tanítványaira éltető lelkét, és általa az üdvösség egyetemes szakramentumává, vagyis az üdvösség egyetemes szentségévé tette saját testét, ami az egyház. Az Atya jobbján ül, és folytonosan munkálkodik a világban, hogy elvezesse az egyházba az embereket, és általa szorosabban kapcsolja magához, és saját testével, vérével táplálva részesítse őket a megdicsőlt életében. A megígért és vád helyreállítás ez szerint már el is kezdődött Krisztusban. Útjára indult a Szentlélek elküldetésével, és ő általa folytatódik az egyházban, melyben a hit által megtanítanak minket múlandó életünk értelmére is. Miközben az Atya e világban ránk bízott művét, az eljövendő javak reményében végrehajtjuk, és üdvösségünkön munkálkodunk. Az első dolog, tehát, amit meg kell jegyeznünk visszatérve a mai katekézisre, hogy az egyháznak az eszkatológiai dimenziójáról van szó. Eszkatológia, ez magyarul annyit jelent, hogy végső dolgok. Ezt katológiának nevezzük, a dogmatikának azon részét, amely a végső dolgokkal foglalkozik, vagyis mindazzal, ami a világ végén történik, vagyis az ítéletnek, a mennyországnak, a pokolnak, a tisztító tűznek a kérdése, az üdvösségnek, a beteljesülésének a kérdése. Tehát ezek a végső dolgok, ezzel foglalkozik az eszkatológia. És amit itt a Szent Atya kihangsúlyoz, hogy az egyház a történelem útját járva egy végső cél felé irányul. Tehát az egyház nem ide a földi életbe rendezkedik be, hanem van egy végső célja, amit nem szabad szem előtt téveszteni, ez a mennyei haza. És hogy ezt a végső célt azért sokszor minimalizáljuk, vagy nem adunk neki elég figyelmet, annyira el vagyunk ennek a világnak a dolgaival, hogy hogyan élünk, hogyan szervezkedünk, mit élünk meg, hogy nem figyelünk sokszor arra, hogy van egy végső cél, és hogy az egyház erre tart, a végső beteljesülés felé tart, ami Isten országának a beteljesülése. Elérkezik a mindenség helyreállításának ideje, így fogalmazott a Lumen Gentium konstitúció, és így folytatja, elérkezett tehát már hozzánk az idők vége és a világ megújítása, visszavonhatatlanul megvan alapozva, és ebben a látható világban valamiképpen elővételezve is van. Ugyanis az egyházat már a föld igazi, bár még nem tökéletes szentség ékesíti. Amíg azonban nem lesz új ég és új föld, melyben igazságosság lakik, addig az Zarándok Egyház szentségeiben és intézményeiben, melyek ehhez a történelmi időhöz tartoznak, a világ mulandó alakját hordozza, és maga is ott él a teremtett dolgok között, melyek mindmáig sóhajtoznak és vajudnak, és várják Isten fiainak megnyilvánulását. Mert ez, amit az eszkatológiában úgy neveznek, hogy a már és a még nem feszültsége, erre utal a Szent Atya is a mai katekézisében, és ez a már és a még nem feszültsége azt jelenti, hogy az üdvösségből már valami megvalósult, már valami láthatóvá vált, de még nem teljes ennek a kinyilatkozása. A beteljesülés az a világ végén lesz. Tehát ezért mondja konstitúció, elérkezett tehát már hozzánk az idők vége. A világ megújítása visszavonhatatlanul megvan alapozva. Ez a már, ami már megvan. De hogy ez be kell teljesülni, tehát amíg nem teljes, mert még mindig várjuk Isten fiainak megnyilvánulását, mindmáig várjuk, hogy a világnak a mulandó alakja megszűnjön, és hogy az a beteljesülés, kiteljesedés megérkezzen, amit Isten megígér a világ végén. Ha ezt most lebontjuk egy kicsit konkrétan ennek a már és a még nem feszültségének a valóságát, ha akár a liturgiára gondolunk, a Szent Misében megtapasztalunk már most valamit abból, hogy Jézus Krisztus megváltott bennünket kereszthalála és feltámadása által, hogy táplál bennünket testével és vérével. Ez már megélt valóság, de azt érezzük, hogy az a szertartás, az a Szent Mise, amin részt veszünk bármilyen szép, még nem a tökéletes áldozat beteljesülése, nem az a teljes hódulat, ami majd a mennyországban vár ránk, nem az a teljes szeretett közösség, mert az emberi gyarlóságok, esendőségek, esetlegességek, mint egy megcsorbítják igen sokszor a liturgiának a szépségét. És hogy arra törekszünk, arra vágynánk, hogy olyan liturgián, olyan szentmiséken vegyünk részt, amelyek minél inkább megvalósítják azt, amire a lelkünk vágyik, ami a mennyországnak az íze. És ezt keressük. Tehát ebben tapasztalható meg a már és a még nem feszültsége. Szentmisében már most megtapasztalunk valamit a mennyországból, de érezzük, hogy ez még nem a teljes mennyország.

mind nem feszültségről van szó. Tehát amíg e testben vagyunk, távol zarándokolunk az Úrtól, idézi a Lumen Gentiumit Szent Pál apostolt, és bár a lélek zsengét hordjuk magunkba, sóhajtozunk és szeretnénk Krisztussal lenni. Tehát a Szentlélek bennünket már megszentelt, már Isten gyermekeivé tett bennünket, de még mindig sóhajtozunk arra teljes életközösségre, amit Krisztus megígért azoknak, akik hisznek ő benne. Ugyanaz a szeretet sürget bennünket, folytatja a konstitúció, hogy egyre jobban neki éljünk, aki értünk, meghalt és feltámadt. Arra törekszünk tehát, hogy mindent az Úr kedvére tegyünk, és magunkra öltsük Isten fegyverzetét, hogy szembeszállhassunk az ördög cselvetéseivel, és ellenállhassunk neki a gonosz napon. A katekézisre visszatérve, a Szentatya egy fontos kijelentést emel ki a Lumen Gentiumból, miszerint az egyház az üdvösség egyetemes szakramentuma, vagy az üdvösség egyetemes szentsége, és folytatja, vagyis az egyház eszköze és jele annak az életteljességnek és békének, amit Isten megígért. Tehát az egyház ugyan nem maga a mennyország, nem maga az üdvösség, nem maga az életteljesség, de ugyanakkor ennek hathatós jele és eszköze. Ezért mondja tehát a zsinat ezt a kifejezést az egyházra, hogy az üdvösség egyetemes szakramentum, vagy egyetemes szentsége. Tehát az egyház az, ami által eljutunk Isten országába. És tovább folytatja a katekézisben a Szentatya, ez nem azt jelenti, hogy az egyház teljesen azonosítható Isten országával, hanem sokkal inkább, hogy ennek csirája és kezdete. És megjegyzi a továbbiakban, hogy mindenki megvan hívva az üdvösségre, viszont hogy az üdvösségre el lehet jutni a konkrét egyházi látható határokon túl is. Ezt talán ismét Szent Ágoston püspöknek egy gondolatával lehet jobban megmagyarázni, hogy képletesen mondva a csűrben a gabona mellett van pejva is, viszont található gabona a csűrön kívül is. És ezzel a képpel Szent Ágoston püspök azt akarta mondani, hogy van a látható egyház, ami az intézményes egyház, és van a láthatatlan egyház, ami a tökéletes egyház, majd a megdicsőült egyházban válik teljessé, és hogy, hogy van és kell is legyen a látható és a láthatatlan egyház között, de ez az átfedés nem tökéletes, mert sajnos, hogy van olyan elem az egyházban, aminek ott nem lenne helye, mint ahogy a pejva értéktelenül, haszontalanul bekerül a csűrbe, de hogy a látható egyházon kívül is vannak gabonaszemek, vagyis hogy vannak olyan emberek, akik bár formálisan nem keresztelkedtek meg, nem léptek be az egyházba, nem részesültek a szentségek üdvözítő kegyelmébe, de életmódjuk által, azáltal, hogy a jóra törekednek, azáltal, hogy amennyire tőlük telik, megvalósítják a felismert jót, mégis Krisztushoz tartoznak, és jó cselekedeteik által szentelődnek meg, nyilván ugyanazon Jézus Krisztusban, hiszen nincs üdvösség Jézus Krisztuson kívül. Tehát, hogy így módon a vatikáni zsinatnak egy nagyon mély gondolata, amit nem csak

0: hanem az összes dokumentumában kifejt, hogy a látható egyház és a láthatatlan egyház hogyan is kapcsolódik egymáshoz, illetve hogy azt a leszűkült gondolatmenetet vagy látásmódot visszautasítja, miszerint aki meg van keresztelve, az automatikusan üdvözül, meg aki nincs megkeresztelve, az automatikusan elkárhozik. Tehát ez a fajta megközelítés eléggé leszűkítő és korlátolt. Tehát Istennek a kegyelmi adományai azért sokkal tágabb szinten működnek, illetve hogy Isten mindenkit az üdvösségre hív, és emberileg gondolkodva is igazságtalan lenne Isten részéről valakit eleve kárhozatra ítélni, ha az önhibáján keresztül nem lesz keresztény, hiszen hát látjuk saját tapasztalatunkból, hogy nem mindig azért nem lesz valaki keresztény, mert konok módon ellenáll a kegyelemnek, hanem hogy a történelem során igen sok nép, népcsoport, ember nem élt olyan környezeti időkben, vagy nem olyan környezetben élt, nem olyan időkben élt, hogy kapcsolatba kerülhessen az evangéliummal, elfogadhassa azt, és ezáltal Krisztushoz csatlakozzon a szentségek által. Tehát aki önhibáján kívül nem keresztény, de törekszik a lelkismeret hangja alapján, hogy megvalósítsa a jót a világban, az Istennek a munkatársa, és ezáltal a mennyországnak az örököse. Végül a másik gondolat, amit kihangsúlyoz a Szent Atya, hogy vannak az úton levők és a célba jutottak, van, amit úgy nevezünk, ugye, hogy megdicsőlt egyház és zarándok egyház. Zarándok egyház vagyunk mi, itt a földi egyház, akik úgymond úton vagyunk a örök élet felé, az üdvösség felé, és van a megdicsült egyház, a szenteknek a közössége, akik már elnyerték az örök boldogságot, és hogy ez a kettő össze van kapcsolva. A testvéri kapcsolatról beszél itt a Szent Atya a földi egyház és a mennyei egyház között, a szentek közössége között és a hívek között, és ezt legfőképpen a liturgiában lehet megtapasztalni, és gondoljunk bele, hogy a Szent Misében az átváltoztatás után a kánonban az egyház mindig megemlíti a szenteket, és a szent vagy, szent vagy énekünk, ami egy teológiailag nagyon mély szöveg, az összekapcsolja az első részben a mennyei kórust, amit az angyalok és a szentek énekelnek Isten dicsőségére a hozsannával, ami emlékeztet bennünket, ahogyan virágvasárnap a jeruzsálemi hívősereg köszöntötte az Úr Jézust, és amely a mi dicsőítésünk minden törékenységével, hibájával egybevéve, amely viszont szívből tud fakadni, és ahol nem tökéletes, ott tisztulásra, javulásra szorul, de hogy pont azért akarjuk együtt énekelni a szentekkel a mi dicsőítésünket Isten felé, hogy ne hallatszódjanak ki a fals hangok, ne hallatszódjon ki, hogy mi itt a földön nem tudjuk olyan szépen énekelni Istennek a dicsőségét, mint ahogy azt a mennyei seregek, a szentek és az angyalok éneklik. A Lumen Gentiumban ez a 49. pontnál van kifejtve, amíg tehát el nem jön az Úr a maga dicsőségében is vele mind az angyalok, és a halál szétrombolása után alá nem lesz vetve neki minden, addig tanítványai közül egyesek a földön zarándokolnak, mások a földi életből eltávozva tisztulnak, ismét mások megdicsőült állapotban vannak, és tisztán látják magát a három személyű egyistent, amint van, más fokon és más módon, de valamennyien egyek vagyunk Isten és a fele barát ugyanazon szeretetében, és ugyanazt a dicsőítő himnuszt énekeljük Istenünknek. Mert Krisztus valamennyi híve az ő lelkének birtokában összeolvad az egy egyházban, és egymáshoz kapcsolódik ő benne. Tehát itt a zarándok egyház és a megdicsőült egyház mellett megemlékezik a zsinat a szenvedő egyházról is, vagyis a tisztító tűzben tisztulásra váró hívekről. Az úton levőknek és a Krisztus békében elszenderült testvéreknek egysége a legkevésbé sem szakad meg. Sőt, az egyház mindig vallott hite szerint a lelki javak közösségében erősebb lesz. Abból következően ugyanis, hogy az égiek bensőségesebben egyesülnek Krisztussal, az egyház egészét megszilárdítják a szentségben, nemesebbé teszik Isten tiszteletét, melyet itt a földön bemutat, és sokféleképpen hozzájárulnak az egyház további építéséhez, hiszen ők az örök haza polgárai, ott vannak az Úrnál, és ő általa, ő vele és ő benne, szüntelenül közben járnak értünk az Atyánál, bemutatván érdemeiket, melyeket a földön szereztek Jézus Krisztus, Isten és az emberek egyetlen közvetítője által. Mindenben az Úrnak szolgálva, és a saját testükben kiegészítve azt, ami még hiányzik Krisztus a szenvedéséből, testének az egyháznak javára. Nagy segítséget nyújt tehát gyöngességünknek az ő testvéri gondoskodásuk. És akkor itt még egy utolsó pontként meg kell említsük azt, hogy nem véletlenül emlékezünk meg ugyanúgy a szentek után a kánonban az elhunytakról. Gondolván elsősorban azokra, akik a tisztulás folyamatán mennek keresztül, amit ugye hagyományosan a tisztító tűz képével ábrázol az egyház, ők a szenvedő egyház. És akik számára kérjük, a megtisztulást kérjük, hogy eljussanak velünk együtt majd egykor az üdvözült egyház, a megdicsőült egyház közösségében. Így fogalmaz az 50. pontban a Lumen Gentium. Jézus Krisztus egész misztikus testének a közösségét nagyon jól ismerve, az zarándok egyház, az első keresztény időktől kezdve nagy jámborsággal ápolta a holtak emlékét. És mivel szent és üdvösséges gondolat a halottakért imádkozni, hogy megszabaduljanak bűneiktől, közben járó imákat is ajánlott föl értük. Krisztus apostolairól és vértanúiról pedig, akik vérük ontásával adták a legnagyobb bizonyságát hitüknek és szeretetüknek, mindig hitte az egyház, hogy Krisztusban még szorosabban egyek velünk. Őket tehát különös bensőséggel tisztelte, a boldogságos Szűz Máriával és a szent angyalokkal együtt, és bizalommal kérte közbenjárásukat. Később hozzájuk számítottak még másokat is, akik áldozatosabban követték Krisztus szüzességét és szegénységét, és végül olyanokat is, akiket a keresztény erények hősies gyakorlása, és isteni karizmák ajánlottak a hívők áhítatának és követésének. Tehát itt a szentekről van szó, akiket az egyház hivatalosan is szenté avatott. Az első századokban ezek a vértanúk voltak, aztán kibővül a szenteknek a közössége azokkal, akik megélik az evangéliumi tanácsokat, illetve akik a keresztény erényeket hősiesen gyakorolják, és amikor a szentmisén részt veszünk, akkor így gondoljuk végig a szentmisén való részvételünket, főleg az átváltoztatás után, amikor a kánont hallgatjuk, hogy ott belevonja a pap imádsága által az egyház a közösségünkbe a megdicsőült egyházat, vagyis a szentek társaságát, és belevonja a szenvedőegyházat, amikor a holtakért imádkozik, tehát kihangsúlyozik a szentmisében, hogy az egyháznak ezen három része, a zarándok egyház, aki a földön él, a szenvedőegyház, akik a tisztító tűzben várják a megtisztulást, illetve a megdicsőült egyház, akik a szenteknek a közössége és társasága, egy egységet alkotnak. Minden keresztény egy egyházat alkot, amelyben kommunió, közösség és a lelki javak megosztása történik, mondja Leo pápa a mai tanításában. És amikor imádkozunk az elhunytakért, folytatja, illetve amikor követjük a szenteknek a példáját, akkor ezáltal mi is bátorítást és erőt kapunk, hogy Istent minél jobban imádjuk, és ugyanaz a lélek hat át minnyájunkat, ugyanannak a liturgiának vagyunk a részesei, és azokkal együtt, akik a hitben előttünk jártak, adunk hálát, és mondunk dicsőséget a Szent Háromságos egy Istennek. Ez a, úgymond, természet fölötti dimenziója a liturgiának, különösképpen is a Szentmisének, amikor, ha körbenézünk, akkor csak a zarándok egyházat látjuk, azokat az embereket látjuk, akik mellettünk, előttünk vagy mögöttünk ülnek a padban, vagy az asszisztenciát, akik a szertartásokat végzik, de hogy nem csak mi vagyunk jelen. Jelen vannak láthatatlan módon a szentek, mint a mennyei seregek, az angyalok karai, és jelen vannak a tisztító tűzben szenvedő tisztulók, akik várják, hogy ők is a megdicsőlt egyházba úgymond átkerüljenek teljesen megtisztulva mindentől, ami akadályt jelenthet köztük és Isten között.
1: Nei primi giorni di maggio vi affidate alla speciale protezione della Beata Vergine Maria, regina della Polonia, e di San Stanislao, vescovo e martire, ritenuto il patrono dell'ordine morale della vostra patria. Per loro intercessione supplicate il dono dell'unità e del rispetto dei valori cristiani nel vostro popolo. A tutti la mia benedizione.
2: Oto słowa Ojca Świętego. Serdecznie pozdrawiam Polaków. W pierwszych dniach maja powierzacie się szczególnej opiece Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski oraz świętego Stanisława, biskupa i męczennika, nazywanego patronem ładu moralnego waszej ojczyzny. Przez ich orędownictwo błagajcie o dar jedności i o poszanowanie wartości chrześcijańskich w waszym narodzie. Wszystkich was błogosławię.

0: Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimere le filiali affetto e
1: signori. Gentianok a VGH-hez, a különböző zarándok csoportok szokásos módon köszöntötték a Szentatyát, és a legvégén most az olasz zarándokok köszöntését fogadja a Szentatya, illetve ő köszönti az olasz zarándokokat.
0: A
1: mai audiencia a pápai áldással fog véget érni, amely kiterjed a kegytárgyakra, különösen a betegekre, gyerekekre, szenvedőkre. Szeretettel köszöntöm az olasz zarándokokat, mondja a Szentatya. Különösen is köszöntöm, most különböző közösségeket említ meg, akik eljöttek, zarándokcsoportok, most egy csoportot köszönt, két csoportot, akik a püspökeik kíséretében, vezetésével érkeztek a Szent Péter térre, ahol bár nem esik az eső, de látom, hogy azért jó borús idő van. Köszönti a betegeket, az újházasokat, az újházasok is itt vannak az első sorban. Megemlíti Savio Szent Domonkost, aki a Don Bosco iskolának nagy példaképe. Savio Szent Domokos segítsen benneteket, hogy nagy lelkűen válaszoljatok Isten hívására. Mindnyájatoknak küldöm apostoli áldásomat. A mi atyánk elimádkozása következik.

0: audienciánknak a végéhez érkeztünk. Összefoglalóképpen egy mondatot idéznék fel a jelenése könyvéből, amely úgymond a mai katekézisnek az alapját képezte, illetve a Lumen Gentium 48-49-50. Pontjának a magyarázataként is szolgált. Minden nemzetből, törzsből, népből és nyelvből álltak a trón és a bárány előtt, fehér ruhába öltözve, kezükben pálmaág. Nagy szóval kiáltották és mondták, üdv Istenünknek, aki a trónon ül, és a báránynak. Ezekkel a gondolatokkal megköszönöm a Mária Rádiónak, a hallgatóinak, hogy velünk tartottak a mai audiencia kapcsán, és tisztelettel és szeretettel köszöntve őket. Elbúcsúzok, mikrofonnál Csont Ede, Csusnádi plébánost hallották, és köszönöm a Mária Rádió munkatársainak és Attilának, hogy a mai napon együtt közvetíthettük a pápai audienciát Rómából, a Szentpéter térről.
1: Megköszönjük mi is a négy magyar nyelvű Mária Rádió hallgatóknak a figyelmet, és hát kedves Edeltya, nagyon szépen köszönjük a gyönyörű gondolataidat, köszönjük, hogy a nagyon sok munkád mellett időt szakítottál ismét a rádió hallgatókra. Jóisten bőséges áldását kívánjuk szolgálatodra, életedre.
0: Köszönöm szépen.
1: Kedves hallgatóink, lassan búcsút veszünk a Szentpéter tértől és a Vatikántól. Arra buzdítjuk hallgatóinkat, ha tehetik, tartsanak továbbra is velünk, hallgassák nagy szeretettel a Mária Rádió műsorait, akár itt Erdélyben, vagy a Felvidéken, a Délvidéken, vagy a gyönyörű Magyarországon, tartsanak velünk. A nagyveledi stúdióból pedig Majoros Attilát hallották, a viszonthallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: A felvételt az Erdélyi Mária Rádió készítette.

0: Hírek.
1: Első szombati térdeplő rózsafüzért imádkoztak a Szent István Bazilika előtti téren. Május közepén várható 14. Leó pápa első enciklikája. A Lorettói litánia május szép imádsága a szűzanya hónapjában. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják, melyeket Mészáros Magdolna szerkesztett önöknek és Kassa Regina olvas fel. Szombaton 27. alkalommal tartották meg a férfiak térden állva mondott első szombati rózsafüzér imádságát, a békéért, a kiengesztelődésért, a megfogant életekért, a férfiak tekintélyének és lelki szerepének helyreállításáért a családokban. Az imádság után együtt zarándokoltak a Lánchídon át a Magyarok Nagyasszonya Szikla templomba, ahol Csóka János pálos atya által bemutatott szentmisén vettek részt. A Csíksomlyói Bazilika előtti téren is 27. alkalommal imádkoztak együtt a férfiak. A következő ima alkalom Budapesten június 6-án a Szent István Bazilika előtti téren lesz. Más egyházmegyékben is tervezik az imádság elindítását, melyre vonatkozóan néhány alapvető és a térdeplő imádsággal kapcsolatban minden információ olvasható a Magyar Kurír hírében. A rózsafüzért imádkozó férfiak részére ismét szerveznek lelki gyakorlatot Medjugorjeban szeptember 24-e és 28-a között. Leó pápa első a Magnifica Humanitas szociális enciklika megjelenését nagy várakozás övezi, írja az osztrák katolikus hírügynökség a Katpress vatikáni forrásokra hivatkozva. Értesülések szerint többek között a mesterséges intelligenciáról, a békéről, a nemzetközi jog válságáról, valamint az emberiséget fenyegető további aktuális veszélyekről szól majd. Az aláírást megelőzően pontosan egy héttel korábban lesz Leó pápa megválasztásának első évfordulója. Ebből az alkalomból a pompei rózsafüzér királynője kegyhelyre zarándokol. Az Olaszországban népszerű pompei szűzanyához szóló könyörgést a 19. század vége óta minden évben május 8-án tartják. Az enciklika kiadását május 15-ére időzítették, amikor 13. Leó pápa 1891-ben közzétette Rerum Novarum kezdetű, az egyház társadalmi tanítását megalapozó enciklikáját. Néked ajánljuk, szűzanyánk, a legszebb hónap alkonyát, hangzik fel május estéjén hazánk sok templomában a szép népének a Lorettói litánia elimádkozása után. Egyházunk a szűzanyának ajánlja a virágba borulás hónapját, mellyel égi édesanyánkat köszöntjük, olvasható a Magyar Kuríron. Először 10. Alfonsz Kasztília királya kapcsolta össze májust Szűz Mária személyével a 13. században. Ilyenkor megkoronázta a szűzanya képét, szobrát és énekkel magasztalta Máriát. A Lorettói litánia a boldogságos Szűz Máriát köszöntő és segítségül hívó imádság, melyet 8. Orbán pápa a 17. század végén egyetemes használatra rendelt el a különböző helyi Mária litániák helyett. 13. Leó pápa ezt 1886-ban megerősítette. Hazánkban május minden estéjén imádkozzák a legtöbb templomban, melyhez egyházmegyei és helyi szokások szerint különböző Mária imádságok kapcsolódnak. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei május 6-án szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket, és további szép napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 14 óra.
2: A Mária Rádió Dömösön az FM 104,9 MHz-es frekvencián fogható.
3: Lelkiségi óránkban evangélium magyarázat következik.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit, Volter Kálmán diakonus vagyok Ceglédről. A mai nap evangéliumát szeretném most először felolvasni önöknek. Húsvét 5. hetének szerdáján János evangéliumának 15. fejezetéből vesszük a szőlőtő és szőlővesző példabeszédet. Ez így hangzik. Abban az időben Jézus ezt mondta a tanítványainak. Én vagyok az igazi szőlőtő, és atyám a szőlőműves. Minden szőlővesszőt, amely nem hoz gyümölcsöt bennem, lemetsz rólam, azt pedig, amely gyümölcsöt hoz, megtisztítja, hogy még többet teremjen. Ti már tiszták vagytok a tanítás által, amelyet hirdettem nektek. Maradjatok bennem, akkor én is bennetek maradok. Miként a szőlővessző nem hozhat gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem marad, és én ő benne, az bő termést hoz, mert nélkülem semmit sem tehettek. Aki nem marad bennem, azt kivetik, mint a szőlővesszőt, és elszárad. Összeszedik, tűzre vetik, és elégetik. Ha bennem maradtok, és szavaim is bennetek maradnak, akkor bármit akartok, kérjétek és megkapjátok. Azáltal dicsőül meg atyám, hogy bő termést hoztok, és a tanítványaim lesztek. Kedves hallgatóink, kezdjük ennek az evangéliumi részletnek most az utolsó mondatával. Azáltal dicsőül meg atyám, hogy bő termést hoztok, és a tanítványaim lesztek. Na de hát, a tanítványoknak mondja ezt a példabeszédet Jézus. Akkor ők most már tanítványok, majd csak ezután lesznek tanítványok. Antiochiai Szent Ignác jut eszembe, aki miközben Rómába hurcolták Antiochiából, 7 levelet írt, ez a teljes írásos hagyatéka Ignácnak, és az a püspök, akit úgy neveztek, hogy Teofórus, vagyis Isten hordozó, nyilván nem véletlenül, nyilván annyira átjárta az Isten jelenléte, hogy ezt érezték meg azok is, akik a környezetében voltak. Tehát egy ilyen püspök, aki egy nyilvánvalóan szent életű püspök és Krisztus útját járja, ezt írja az egyik levelében, hogy most kezdek tanítvány lenni. Kedves testvérek, soha nem lehet elfelejtenünk, hogy a tanítványság az nem egy olyan dolog, amit egyszer megszereztem, és akkor ukmukfuk, mostantól kezdve tanítvány vagyok, és mint tanítvány én már készen vagyok. A tanítványság inkább ez egy út. És a tanítvány az mindig olyan, aki már az, de még nem. Boldog emlékű Váci Jenő atya, egy jezsuita, bölcs jezsuita atya mondta az emberségre, illetve a krisztusi emberre is, hogy a még nem és a már igennek a gyurmái vagyunk, talán ezt a kifejezést használta, és arra utal, hogy amikor az embernek születünk, de ugyanakkor még ezt az emberséget ki kell dolgoznunk magunkból. Tehát ember vagyok, de még azzá kell válnom. Hasonlóképpen, hogyha valaki apa lesz, akkor már akkor apa, amikor megfogan az az élet, de aztán egyre inkább azzá is kell válnia, vagy ugyanúgy az anyaság is. Már akkor anya az anya, amikor a méhében megfogan az élet, az új élet, már akkor is anya, de utána folyamatosan azzá kell válni, hogy ez az anyaság kibontakozzon benne. A tanítványság is egy ilyen dolog, hogy amikor Jézus mellé szegődök, akkor én már tanítvány vagyok, de ez a tanítványi lét, ez ki kell, hogy bontakozzon bennem, és ez az egész életemnek a programja. Pál apostol azt mondja, hogy nem mondom, hogy már megragadtam, de futok a kitűzött cél felé. Ez egy figyelmeztetés mindannyiunknak, hogy vetkőzzük le az esetleges elit tudatunkat, hogy mi aztán feketeöves Krisztus követők vagyunk. Tanítványok vagyunk, a tanítványok útját járva. És ne feledjük soha, hogy a befutottakból könnyen lehet futottak még kategória. Aztán nézzünk egy másik mondatot, ennek az evangéliumi szakasznak az elején, én vagyok az igazi szőlőtő, és atyám a szőlőműves. A szőlővesszővel a szőlőtő van kapcsolatban, viszont az atya a szőlőműves. Jézusról azt mondjuk, hogy Jézus az atyának a végső önkinyilatkoztatása mifelénk. Jézus magáról mondja, előző vasárnap hallhattuk az evangéliumban, a búcsú beszédben, aki engem lát, látja az atyát. Tehát amikor Jézus az igazi szőlőtő és az atya a szőlőműves, akkor mindazt az ajándékot, amit a mennyei atya akar nekünk adni, azt a fián keresztül adja. Ő a szőlőműves, de a fiú az igazi szőlőtő, akivel mi kapcsolatba léphetünk. Aztán nézzünk még egy újabb mondatot, maradjatok bennem, akkor én is bennetek maradok. Ennek a mondatnak a szerkezete ismét a vasárnapi evangéliumra rímel, ahol azt mondja Jézus, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van. Na de milyen kapcsolata van Jézusnak az atyával? A Szent Háromságban az atya és a fiú kapcsolata a Szent Lélekben, a szeretet lelkében zajlik, és az atya mindent odaajándékoz a fiúnak, és a fiú mindent elfogad, és mindent visszaajándékoz. Önmagában minket is az atyának akar visszaajándékozni. És amikor az utolsó vacsorán arról beszél, hogy neki milyen kapcsolata van az atyával, itt pedig ebben a példabeszédben ugyanazokkal a nyelvtani fordulatokkal mondja azt, hogy maradjatok bennem, akkor én is bennetek maradok. Ez is mutatja azt, amiért igazából a főpapi imában imádkozik is, hogy ugyanazt a kapcsolatot akarja velünk ő ápolni, azt akarja, hogy mi ő vele ugyanolyan kapcsolatban legyünk, mint ő, amilyen kapcsolatban van, az atyával. Akkor én is bennetek maradok, mondja Jézus. Ebben a mondatban nincs semmiféle olyasmi benne, hogy ha pedig nem maradtok bennem, akkor majd én fütyülök rátok. Tehát nincs benne ilyen, ha ti így, akkor én is úgy. Az Isten, és ez Jézusban is megnyilvánul, az ő végső kinyilatkoztatásában, az Isten a végsőkig hűséges. És mi tudjuk megszakítani a vele való kapcsolatot? Benne van a szabadságunkban sajnos ez a lehetőség is, hogy el tudunk fordulni tőle, el tudunk szakadni tőle. De ő soha nem akar elszakadni tőlünk, és hogyha ez megtörténik, akkor mindig visszavár. Aztán nézzünk egy másik mondatot. Aki bennem marad, és én ő benne, az bő termést hoz, mert nélkülem semmit sem tehettek. Nélkülem semmit sem tehettek, ez nem azt akarja mondani, hogy mi semmik vagyunk, hanem azt akarja mondani, hogy az életünknek a végső okai nem mi vagyunk, és az életünk az az Istennek az ajándéka. Nem vagyok önmagamnak a forrása. Isten minden életnek a forrása, az a Szent Háromságos szeretet közösség. És nagyon beszédes ez a szőlőtő és szőlővesző hasonlat. Mert hiszen hogyan működik a szőlővesző? Szerves kapcsolatban van a szőlőtővel, és egy tápláló keringés az, ami összekapcsolja őket. És az a nedv, ami bennük kering, a szőlőtőn keresztül eljut a szőlőveszőbe, az teszi azt, hogy a szőlővesző bő termést tudjon hozni. Nem a szőlővesző ennek a éltető nedvnek a forrása. Mint ahogy nem mi vagyunk annak a termékeny életnek a forrása, amik, hogyha Jézusban vagyunk, akkor az osztály részünk. De az is fontos, hogy habár a szőlővesszőnek nem sajátja az a nedv, ami benne kering, nem ő belőle származik, viszont nem is idegen tőle, hanem az az élet való igazán neki. És sokszor a szabad akaratunkat rosszul használva, bárhogyan is rúgkapálunk, mindig-mindig beigazolódik, hogy az az igazi élet való nekünk, amit a mennyei atya szán nekünk, amit Jézuson keresztül ad nekünk. Jézuson keresztül az Istennel való teljes kiengesztelődést kínálja nekünk a mennyei atya. Aztán még ebben az evangéliumi részletben időnként fölvetődik a nem termő szőlőveszőnek a sorsa. A legradikálisabb mondat, ami legradikálisabban hangzik, ez összeszedik, tűzre vetik és elégetik. Az Isten teljesen komolyan gondolja, hogy szabadnak teremt minket, és ennek a szabadságnak van egy olyan következménye, hogy bizony az embernek a végső kudarca az nem egy elméleti lehetőség. Bízunk benne, hogy önmagától az ember nem jut el odáig, de azt is tudnunk kell, hogy van egy ellenlábas, akit úgy nevez a görög, hogy diabólosz, vagyis a szétszóró. Tehát a sátán abban érdekelt, hogy mindenféle kapcsolatot szétszaggasson. Az ember és ember közötti kapcsolatot is, elég, ha szétnézünk a világban, és az Isten és az ember közötti kapcsolatot is szét akarja szaggatni. A diabólosznak az alkotása, hogyha lehet így mondani, a betokozódott ember, a kapcsolatait minden irányból elvágó ember, aki már azt mondja, hogy én csak magam akarok lenni, és csak magam, ahogy Pilinszky mondja, lezárt, mint a kárhozat. Ez egy nagyon jó kifejezés, mert hiszen, hogyha valaki lezár, akkor hogyan fogadja be az életet? És hogyha valaki elszakad az élettől, akkor biológiailag még lehet vegetálásról beszélni, de igazából semmiféle termés nem várható abból az életből, legalábbis olyan gyümölcs, ami az atya dicsőségére szolgálna. Azáltal dicsőül meg atyám, hogy bőtermést hoztok és tanítványaim lesztek, mondja Jézus. Kedves testvérek, ez a példabeszéd is hordozza azt az igazságot, amit az Ószövetségben így hallunk, elétek tártam az életet és a halált. Válasszátok az életet. Az ember a választásoknak az embere. Meg kell válaszolnunk az Istennek. Fel kell ismernünk az irgalmát, fel kell ismernünk azt, hogy ő az életünknek a forrása. És fel kell ismernünk azt, hogy belé kell gyökereznünk, mint a szőlővesző a szőlőtőbe, hogy befogadjuk azt az teremtő erőt, ami belőle árad. És akkor mi is valamilyen módon, részesedés folytán a teremtésnek is a részesei vagyunk. Az atya és a fiú öröktől fogva tartó szeretet kapcsolata az, ami a minta, és ebbe a kapcsolatba akar minket a fiú bevonni. Ő, mint fiú, mint örök ige, természetesen az atyával egy. Amikor Jézus azt mondja, hogy én és az atya egy vagyunk, akkor az isteni természet szólal meg benne. De ugyanakkor azt is mondja, hogy az atya előbb volt, mint én. Ekkor az emberi természet szólal meg benne. De ez a kettős természet, ami Jézusban van, az a mi zálogunk, hogy mi csatlakozhatunk, és nem úgymond alanyi jogon, nem a létünkből fakadóan, hanem ajándékként részesülhetünk az isteni életben.

0: Mária Rádió.
1: Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, május 6-án szerdán, ők a Jó Hírek magazin adását hallják. Mai műsorunk tartalmából. Várnai Péter atya gondolatai után közel 8000 futó, egy közös cél. Szeged megmozdult a gyermekekért. A harmadik Ágota futás idén is hatalmas tömeget vonzott a Dóm térre. Először rendeznek Kárpát-medencei ferences találkozót Szegeden. Idén lezárul Csepellényi György boldoggá avatásának egyházmegyei szakasza. Tárkányi Béla papköltőre, műfordítóra és mecénásra emlékeztek Miskolcon. Tartsanak velünk! Várnai Péter atya gondolatai. Krisztus és az atya közt lévő kapocs olyan szoros, hogy a teológia egy önálló fejezetet is szánt erre a titokra. Az egymásban való lét, aminek a Szentlélek az ereje. Én az atyában, az atya pedig én bennem. Nincs, mert nem lehet két akarat, két elgondolás, mert az atya és a fiú között teljes az összhang. Én az atyában, az atya pedig én bennem. Valódi titok. Jézus emellett kiváló pedagógus is. Az ószövetségi tartalom megőrzése mellett lazít az érthetőségen. Látni az atyát annyit jelent, mint látni a fiút és hallgatni őt. Mindehhez a Szentlélek, mint erőforrás járul hozzá, aki megadja, hogy a szívével kommunikáljon az ember. Végezetül megadja. Mi értelme van az egésznek? Kérdésre a feleletet. Hogy az atya megdicsőjön a fiúban. Több ezer ember mozdult meg Szegeden egy közös célért. A harmadik Ágota futás idén is hatalmas tömeget vonzott a Dóm térre. A résztvevők minden lépéssel rászoruló gyermekeket támogattak. A város egyik legnagyobb jótékonysági sporteseménye idén is bizonyította. Szegeden, ha jó ügyről van szó, nincs lehetetlen. Közel 8000 résztvevő gyűjt össze, hogy futócipőt húzva támogassa az Ágota Alapítvány munkáját, amely a gyermekvédelmi gondoskodásban élő fiatalokat segíti. A hivatalos megnyitón Dux László, a Szegedi Gál Ferenc Egyetem rektora hangsúlyozta. A rendezvény túlmutat a sporton, hiszen valódi segítséget jelent azoknak a gyermekeknek, akik család nélkül nőnek fel. A szervezők, köztük a Szegedi Tudomány Egyetem és a Gál Ferenc Egyetem idén is a közösség erejére építettek. A hangulatot tovább erősítette, hogy futamok mellett egész napos programok várták az érdeklődőket. Tombola, kommandós bemutató, ugrálóvár, arcfestés és még több ezer adag fagylalt is gazdára talált. A harmadik Ágota futás nem előzmény nélküli. Az elmúlt években több mint 4000-en neveztek, idén viszont már ennek a többszöröse érkezett. A rendezvény már a Szeged egyik meghatározó szabadtéri eseményévé nőtte ki magát. A különböző távok a 100 méteres gyermekfutástól egészen a fél maratonig lehetőséget adtak arra, hogy bárki bekapcsolódjon. Családok, baráti társaságok és egyetemisták együtt futottak, sokan váltóban teljesítették a kilométereket. A nap legfontosabb üzenete egyértelmű volt. Azok a gyermekek, akik nehezebb körülmények között nőnek fel, nincsenek egyedül. A résztvevők minden lépéssel ezt erősítették meg. Szeged ismét megmutatta, hogy képes összefogni, és ha kell, több ezer ember egyszerre mozdul meg egy jó ügyért. A jótékonysági futásból származó bevételt Ágota falván egy 300 négyzetméteres gyermekház építésére fordítják. Adta hírül a delmagyar.hu. Új hagyományteremtő eseménnyel gazdagodik Szeged nyári programkínálata. Július 16-a és 19-e között első alkalommal rendezik meg a Kárpát-medencei Ferences Ifjúsági Találkozót. A négynapos szegedi rendezvény hitet, közösségi élményeket és változatos programokat kínál a fiataloknak. A lelki alkalmak mellett koncertek, műhelyek, városi programok és kulturális események is helyet kaptak az alsóvárosi Ferences központban. Az új kezdeményezés célja, hogy megszólítsa azokat a fiatalokat, akik közösségre, lelki feltöltődésre és tartalmas nyári programokra vágynak. A négynapos eseményt a Magyarok Nagyasszonya Ferences rendtartomány és az Erdélyi Ferences rendtartomány közösen szervezi Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából. A szervezők szándéka szerint a találkozó nem egyszeri alkalom lesz, hanem hagyományteremtő rendezvényként erősítheti a fiatalok közötti kapcsolatokat a Kárpát-medencében. A programok között a lelki elmélyülést segítő alkalmak és a könnyedebb közösségi események egyaránt helyet kapnak. A résztvevőket szentmise, zsolozsma, szentségimádás, gyónási lehetőség, tanúságtételek és lelki beszélgetések várják, emellett kerekasztal beszélgetések is színesítik a napokat. A találkozó egyik kiemelt eseménye lehet a péntek esti kerekasztal beszélgetés, ahol többek között Kovács Ákos énekes is részt vesz. Szintén figyelemre méltó programnak ígérkezik Holló András kerekes székes tánctanár tanúságtétele, valamint a Szent Ferenc életét bemutató színdarab. A szombati nap különleges eleme lesz a város missziós zarándoklat, amely a Szent Gellért fórumba vezet, majd esti mise és fáklyás körmenet zárja a napot. A programról részletes információkat a Szeged-Csanádi Egyházmegye internetes oldalán találnak. Konferenciát tartottak Csepelényi György pálos szerzetes boldoggá avatásáról Sárospatakon. A Szent Erzsébet házban megrendezett esemény közös imádsággal vette kezdetét, majd Urbán Márta mutatta be előadásában a szerzetes életét és korának jellemzőit. A levéltáros kiemelte, Csepellényi egy olyan korban élt, amikor éhínség, pestis, politikai és gazdasági nehézségek jellemezték a mindennapokat. Ebben a kaotikus közegben a vallás volt az egyetlen kapaszkodó az egyszerű emberek számára, fogalmazott dr. Czapkó Mihály, a boldoggá avatási eljárás egyházmegyei posztulátora, aki elmondta, az elmúlt időszakban számos helyen tartottak előadást, hogy minél szélesebb körben ismerté tegyék Csepellényi személyét. Folyamatosan zajló levéltári kutatások pedig az eddig feltárt ismeret anyagot voltak hivatottak megerősíteni. Elmondta még, jó eséllyel ebben az évben lezárul a boldoggá avatási eljárás egyházi szakasza, majd kezdődik a római szakasz. Hogy ez utóbbi minél rövidebb legyen, fontos a kutatási anyagok precíz előkészítése. Terdyák Csaba egri érsek 2023-ban határozott úgy, hogy az egri főegyházmegye részéről elindítja a vértanú szerzetes boldoggá avatási eljárásának egyházmegyei szakaszát, amely hivatalosan 2024. február 1-én vette kezdetét. Csepellényi György életének és vértanúságának az ismeretében biztosak lehetünk abban, hogy őt a szentek és a boldogok társaságában tisztelhetjük, azonban a pálosok a rendi hagyományok szerint nem kezdeményezik egyik rendtag szenté vagy boldoggá avatását sem. Ezért különös öröm az, hogy az élet útja szempontjából fontos települések vezetői és lelkipásztorai ezt megtették, illetve hogy Ternyák Csaba érsek az eljárás megindítása mellett döntött. Csepellényi György a hitét a szegények és betegek gondozásával gyakorló nemesi családban született, Bitcsén 1620-as években. Édesapja Csepellényi György, édesanyja Pataki Mária volt. Édesanyja jótékonykodása nagy hatással volt az ifjabb Györgyre, aki 1642-ben lépett be a pálos rendbe. A Nyitra közelében található Elefánti kolostorában töltötte újoncévét, majd a Szent Kereszt feltalálásának ünnepén fogadalmat tett. 1646 körül szentelték áldozó pappá. A rendben tiszteletet vívott ki életmódjával és viselkedésével. 1660-ban a rendi tanács Mária Völgyi, majd Elefánti Alperjelnek nevezte ki. Mária Völgyben növendékeket is nevelt. Ebben az időben a protestánsok és a katolikusok közti ellentétek elmérgesedtek Magyarországon. A katolikus papság szegény régiókba, amelyek a vallásviszály fő tűzfészkei voltak, csak különösen elszánt, képzett papokat küldtek, akik a vitára is alkalmasak voltak, és a veszélyt is vállalták. Csepellényi Györgyöt, aki nem erőszakos, inkább békés, alázatos módon, de kitartóan vitázott, tizedik Kelemen pápa Mezőkövesd, Eger és Füzes környékére nevezte ki missziós főnöknek. Működése nagyon eredményes volt, az egri püspök feljegyzései szerint egymaga 7 falut térített vissza a protestánsoktól. 1674. március 26-án a protestánsok egy csoportja behatolt a plébániára, és Rapszíjón hurcolták el a szerzetes papot. 60 napos fogsága alatt folyamatosan bántalmazták és gúnyolták. Türelemmel viselte a szenvedést. Bántalmazói közül többeket megtérített, de őket a többiek megölték. Végül május 24-én a Farmos melletti Szőkepuszta határában, a ma is Barát Fertőnek nevezett mocsarastónál Csepellényi Györgyöt is lefejezték. A hagyomány szerint kivégzője sokáig nem tudott lesújtani rá, mert a keze nem engedelmeskedett. Testét meztelenül temetetlenül hagyták, de a romlás jelei nem mutatkoztak rajta. Végül az egri pasa intézkedett, hogy Isten szent embere ne heverjen temetetlenül, és Nagy János, mezőkövesdi plébános a farmosi templomban temettette el. Tárkányi Béla költőre, műfordítóra és mecénásra emlékeztek Miskolcon, a Mindszenti plébánia millenniumi termében, május 4-én hétfőn. A miskolci származású papköltőről az emlékelőadást Gróf Lajos újságíró tartotta. Tárkányi Béla a Magyar Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagja és a Kisfaludi Társaság tagja volt, aki soha nem feledkezett meg szülővárosáról és a Mindszenti templomról, amelyben megkeresztelték. A templom 5 hatalmas oltárképe őrzi a nagy mecénás emlékét. Tárkányi Béla a Képzőművészete Egyesületnek alapító, választmányi és műbíráló tagja is volt. Nyelvi szempontból átdolgozta Káldi György Biblia fordítását, munkáját 9. Pius pápa jóvá hagyta. Gyűjtötte és megújította a katolikus egyházi nép énekeket is. Számos verset publikált, különböző folyóiratokban, művei hatalmas példányszámban jelentek meg. Kedves hallgatóink, eddig tartott mai Jó Hírek magazinunk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Búcsúzik önöktől az adás szerkesztő műsorvezetője, Miklósné Dorcsi. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallották. Készült a média

Örvendeztem, amikor azt mondták nekem, az úrházába megyünk. És lábunk már itt áll udvaraidban, Jeruzsálem. Kívánjatok békességet Jeruzsálemnek. Bőségben éljenek, akik szeretnek téged. Békesség legyen falaid között, és bőség tornyaidban.

az úrházába megyünk. Csendül fel az örvendezés hangja a 121. zsoltárban. Most, hogy az imádsághoz készülődöm, elképzelem a mennyei Jeruzsálem falai között a békességet és bőséget, amit megígért övéinek az Úr. Ebben az ígéretben bízva most is átélhetem ezt az örömöt.

Evangélium Szent János könyvéből. Én vagyok az igazi szőlőtő, atyám pedig a szőlőműves. Minden szőlőveszőt, amely nem hoz rajtam gyümölcsöt, lemetsz, és minden termőt megtisztít, hogy többet teremjen. Ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet mondtam nektek. Maradjatok bennem, és én ti bennetek. Miként a szőlővesző nem tud gyümölcsöt hozni önmagától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti pedig a szőlővesszők. Aki bennem marad, és én ő benne, az bő termést hoz. Mert nálam nélkül semmit sem tehettek. Ha valaki nem marad bennem, azt kivetik, mint a szőlővesszőt, és elszárad. Összeszedik, tűzre vetik, és elég. Ha bennem maradtok, és az én igéim ti bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és megkapjátok. Azáltal dicsőül meg, atyám, hogy sok gyümölcsöt hoztok, és tanítványaim lesztek.

Jézus arra hív, hogy maradjunk benne. És azt ígéri, hogy ő is bennünk marad. Csak ennyit kell tennünk ahhoz, hogy bő termést hozzunk. Ha azonban eltávolodunk Jézustól, akkor elszáradunk. Nem termünk gyümölcsöt, és lemetsz minket a szőlőműves, az atya. Milyen érzéseket vált ki bennem ez a kép? Könnyű vagy nehéz nekem a szőlőtőbe kapaszkodni? Boldoggá tesz, hogy Jézus bennem él? Vagy talán távol járok Jézustól, és félek a következményektől? A lemetszett szőlőmesszőket elégetik. Mit mond nekem ez a hasonlat? Bőtermést teremhetek, de nem a saját erőmből. Jézus azt mondja, nélküle nem tehetünk semmit. Néha mégis megpróbálom. Rámerem-e bízni magam Jézusra? Tudok-e hinni abban, hogy az eredmény nem elsősorban a saját erőfeszítéseimen múlik? Mit kell ma megtennem? Tudom-e a feladataimat úgy végezni, hogy mindvégig Jézusban maradjak?

0: Meghallgatom újra az evangéliumot, és megfigyelem, milyen ígéretek hangzanak el, amelyek itt és most nekem is szólnak.
1: Én vagyok az igazi szőlőtő, atyám pedig a szőlőműves. Minden szőlőveszőt, amely nem hoz rajtam gyümölcsöt, lemet, és minden termőt megtisztít, hogy többet teremjen. Ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet mondtam nektek. Maradjatok bennem, és én ti bennetek. Miként a szőlővesző nem tud gyümölcsöt hozni önmagától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti pedig a szőlővesszők. Aki bennem marad, és én ő benne, az bő termést hoz. Mert nálam nélkül semmit sem tehettek. Ha valaki nem marad bennem, azt kivetik, mint a szőlővesszőt, és elszárad. Összeszedik, tűzre vetik, és elég. Ha bennem maradtok, és az én igéim ti bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és megkapjátok. Azáltal dicsőül meg atyám, hogy sok gyümölcsöt hoztok, és tanítványaim lesztek.

Most eltölthetek pár percet ezekkel a képekkel, és beszélgethetek Jézussal arról, hogy mennyire tudom őt befogadni, és megengedni neki, hogy teljessé tegye az életemet. Elmondhatom neki, hogy mire vágyom, és mire van szükségem ahhoz, hogy még inkább élő szőlővessző tudjak lenni a szőlőtőn. Jézus ígérete így hangzott. Kérjetek, amit csak akartok, és megkapjátok.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, míg éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: Hírek.
1: Május közepén várható 14. Leó pápa első enciklikája. Május 3-án avatták fel Petőfi Sándor egész alakos bronzszobrát Sepsi Szentgyörgyön. Második évadához érkezett a szegedi Szent Fülöp monostor régészeti átadása. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Leó pápa első, a Magnifica Humanitas szociális enciklika megjelenését nagy várakozás övezi, írja az osztrák katolikus hírügynökség a Katpress vatikáni forrásokra hivatkozva. Értesülések szerint többek között a mesterséges intelligenciáról, a békéről, a nemzetközi jog válságáról, valamint az emberiséget fenyegető további aktuális veszélyekről szól majd. Az aláírást megelőzően pontosan egy héttel korábban lesz Leó pápa megválasztásának első évfordulója. Ebből az alkalomból a pompei rózsafüzér királynője kegyhelyre zarándokol. Az Olaszországban népszerű pompei szűzanyához szóló könyörgést a 19. század vége óta minden évben május 8-án tartják. Az enciklika kiadását május 15-ére időzítették, amikor 13. Leó pápa 1891-ben közzétette Rerum Novarum kezdetű, az egyház társadalmi tanítását megalapozó enciklikáját. Petőfi Sándor köztéri szobrát az eredeti tervek szerint 2023. júliusában avatták volna fel a Kovászna megyei és a Sepsiszentgyörgyi önkormányzat, valamint a helyi kulturális intézmények által meghirdetett Petőfi emléképzáró eseményeként. A vasárnap.hu szerint a szoborállítást késleltette, hogy a nyertes pályamű hétköznapi emberként ábrázolta az ifjú Petőfit, és emiatt számos kritika érte a lakosság részéről a közösségi oldalakon. Az önkormányzat kompromisszumos megoldást keresve úgy döntött, hogy a nyertes pályamű Gergely Zoltán szobrászművész alkotásának módosított változata a Székelyföldi város legújabb, a költőről elnevezett parkjában az Arany János szoborral átellenben várja a látogatókat. A helyszínválasztás szimbolikus. A két barát és kortárs költőóriás szobra mostantól egymásra tekinthet a forgalmas csomópont két oldalán. A Móra Ferenc Múzeum régészeti osztályának tájékoztatása szerint május végéig tart a szegedi Árpád-kori Szent Fülöp monostor régészeti feltárásának második évada, melyet április 7-én vettek birtokba. A lelőhely a Tisza és a Maros találkozásánál fekvő Szőreg városrész belterületén található. A településrész 1973-ig önálló volt, akkor csatolták hozzá a Napfényvárosához. Eddig valóban olyan az ásatás, mint egy jó folytatás, még izgalmasabb, mint az első évad, fogalmaztak a közösségi oldalukon olvasható bejegyzésükben, amit a vasárnap.hu közölt. Kitértek arra is, hogy már körvonalazódni látszik az a két építési fázis, amit az előző évadban csak sejteni véltek, valamint újabb faragványtöredékek is előkerültek. Természetesen az 1700-1800-as évekből származó sírok bontása is folytatódott, jegyezték meg közösségi oldaluk végén. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei május 6-án szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket, és további szép napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.
0: Lelkiségi óránk véget ért. Imádkozzanak velünk!
2: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Göncöl Szabolcs vagyok, a Mária Rádió technikusa. Ima láncunkban az üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat szerkesztettük össze. Kérem, hallgassák szeretettel!
3: Tiszteltessük a Jézus Krisztus! Hálát adok Isten irgalmas szeretetéért, imád kérek a vizsgázókért, az érettségidőkért. Köszönöm.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel kérem a közös imád, és hálát adok a jóságos Istennek és az irgalmas Jézusomnak minden nap napot kegyen neki. Kérem a boldogságot szűzanya közbenjárását, családom megtérését. A Szentlélek kiáradását kérem a két unokám, és hogy a dédunokám hitben, egészségben, szeretetben nőhessen fel. Kedves imád kérek Ferenc pápa lelki üdvösségét, Leó pápa egészségét, kedves imád kérek, és imádkozunk a Mária Rádió fennmaradásáért, az összes dolgozójáért, áldozatos és fáradhatatlan munkájukért. És imádkozunk az elhunyt szüleimért, testvéreimért, nagyszüleimért, és minden elhunyt szeretteimért, és a lelkük üdvösségükért, tisztított üdvön szenvedőkért, és azokért a lelkekért, akikért soha senki nem imádkozik. Imádkozunk a püspökekért, papokért, szerzetesek hivatásáért, a bűnösök megtéréséért, a háborúk megszűnéséért, az egész világon, Magyarország és az egész világ békéért, és imádkozunk is, a Jóisten áldását kérem a Mária Rádió minden kedves dolgozójára. Nagyon szépen megköszönöm, dicsértessék a Jézus Krisztus.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus, hálát adok Istennek a kapott kegyelmekért, közös imád kérek szépen Ferenc teljes gyógyulásáért, feleségért, gyermekéért, Katalinért és munkatársáért, a diákokért, hogy egészségben érkezzenek meg a jövő heti osztálykirándulásról, az érettségizőkért, imád kérek szépen még Sándor és József atyáért, a Dorináért, Csilláért, testvéreért, Idáért és családtagjaért, Magdolna nevű ismerőseimért és szeretteikért, Irénért, testvéreit és családtagjaikért, Adrienért és édesanyjáért, az életükre kérnék áldást a születésnap alkalmából, valamint a békéért, a politikusokért, papokért, szerzetesekért. Köszönöm.
6: Kérem a közös imát Lovas és Molnár család élő és meghalt tagjaiért, betegségen gyógyulásáért, Mária Rádió dolgozóiért, háború megszűnéséért, tisztító tűzbe szenvedő lelkekért, kedves ismerőseim lelki üdvükért, unokáim sikeres tanulásáért. Köszönöm a szüzanyának az eddig kapott kegyelmeket, kérem, hogy továbbra is segítse a családomat. Köszönöm, dicsértessék a Jézus Krisztus!
7: Megköszönöm a kegyelmeket, és kérném szépen a közös imát elhunyt és élő szeretteimért, fiamnak szabadulásért, gyógyulásért, a hit kegyelméért, egészségi állapotom javulásáért, testi-lelki erőjére keresztem hordozásához, a magyar nyelvű Mária Rádiókért, önkénteseiért, támogatóiért, papjaiért, a szűzanya szándékára, kispapokért, papi szerzetesi hivatásokért, egy jó szándékra, az üldözött keresztényekért, hazánk és hitünk ellenségeiért, egy nagy családért, a betegekért, a segítőikért, minden háború megszűnéséért és a háborútól szenvedő minden emberért. Isten áldja meg a Mária Rádiót és minden kedves munkatársát. Hálásan köszönöm.
8: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Imád szeretnék kérni elhunyt szeretteim lelki üdvéért és testi-lelki gyógyulásomért kérek imád. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus!
9: Ima szándékot szeretnék kérni magam és a családom testi-lelki erői, egészségé, rokonaim, unokatestvéreim, szintén testi-lelki egészségüké, a tisztító tűzbe szenvedő lelkeké, barátnőmnek és a családjának, hogy ki tudjonak már békülni, mert olyan régen haragban vannak együtt a két család, és Zoltán fiunknak munkahelyi, hogy legyen már neki jó munkahelye, mert hiába iskolázott, hogyha nem talál jó munkahelyet, ami megfelelő a szakmájának, meg a tudásának, és az örök világosság fényeskedjen mindennek volt hívő lelke üdvének, szentatyánkot, papjainkot, mindenkit ajánlok. A szűzanya és az Úr Jézus oltalmába és a Mária Rádió minden dolgozóját. Köszönöm szépen!
10: Köszönöm a sok kegyelmemet, amit a szűzanyától eddig kaptam egész életemben, és imád szeretnék kérni a fiam és a szüleim és a családban elhunytak lelke üdvéért, az unokáimért, egészségükért és jó magaviseletükért és családi békéért. Én imád kérek a barátnőmért, mert nagyon beteg, és a saját egészségemért is. Kérem a jó Istent, hogy áldjon meg a Mária Rádió dolgozójait, mindenkit, főnök, vezetőket is, és a támogatókat is. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
11: Drága Jézus nevébe kérem szépen a közös imát minden eddigi kegyelemért, és kérem ezután is, valamint a Szentlélek bölcsességért, mindennapi útmutatásáért, hogy jól döntsek a munkaügybe, a Szentlélek segítsen ebbe is nekem, egészségért, drága szüleim lelki üdvéért, Anna lányom egész életére, és Üli néni lelki üdvéért. Köszönöm szépen!
12: Újra csak az imátokat kérem, további hatalmas közbenjáró imádságokat kérem, és szűzanyag közbenjárását is. A Terike állapotáért szépen, fokozatosan, lassan gyógyul, és kérünk hozzá sok lelki, testi, és elsősorban lelki erőt a szenvedései és gyengesége elviseléséhez. Amen.
13: Megköszönöm a minden nap kapott kegyelmet, drága Jézusomnak és a szűzanyának. Szeretnék továbbra is közös imát kérni. Elhúgy a családtagnak lelki üdvért, lányom unokáim hídben való megmaradásukért, egészségükért, jó tanulmány eredményükért és a maga egészségért, Magyarország és a világ békéért, Mária Rádió fennmaradásáért, a támogatóért és a dolgozóért. Nagyon szépen köszönöm.
14: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! A mai napon ünneplő születésnapomon köszönök mindent a Szűzanyának és a jó Istennek. Hálát adok neki a kapott és a kért kegyelmekért. Köszönöm önmagamat, szüleimet, férjemet és a gyermekeimet neki. Mivel ő nekem nagy örömet szerzett. Mindenért hála és köszönet. Egyéb iránt még kérek imád az elhunyt összes hozzátartozóim, akik már nem élnek, illetve a szeretett kis családom élő hozzátartozómért. Mindent köszönök.
2: A 061-354-17-05-ös telefonszámú üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat hallhatták. A most következő imádságokat minden egyes olyan szándékért is felajánljuk, amely csak az önök szívében fogalmazódott meg, ám a Mária Rádióban nem hangzott el. Kérem, tartsanak velünk imádságos lélekkel. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Irgalmasság órája.
1: Töltse be ajkamat dicséreted, örvendezik ajkam, ha neked énekelek. Alleluja. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál éretünk bűnösökért, és árasz szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre most, és halálunk óráján. Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.

0: Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi úrunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engedelem. Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engedtelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk, nekem és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Részletek Faustina nővér naplójából, a Szent Gyónásról. A gyónásból kétféle előnyünknek kell származnia. Egyrészt a gyónáshoz azért járulunk, hogy meggyógyuljunk. Másrészt, hogy neveljen bennünket. Lelkünk, akár egy kisgyermek, igényli az állandó oktatást. Ó Jézusom, mélységesen megértem ezeket a szavakat. Tapasztalatból tudom, hogy saját erőnkből nem sokat haladunk előre. Lelkünk sokat fáradozhat, mégsem tesz semmit Isten dicsőségére. Állandóan tévelyek, mert értelmünk elsötétedett, és képtelen saját helyzetének felismerésére.
3: Két dologra akarok különösen figyelmet fordítani. Egy, a gyónásnál azt fogom kiválasztani, ami különösen megaláz, még ha csekélység is, de nekem sokba került, ezért gyónom meg. Kettő, gyakorolni fogom a bűnbánatot. Nem csak a gyónásnál, de minden lelkiismeret vizsgálatnál felébreztem magamban a tökéletes bánatot, főleg mielőtt pihenőre térek. Még valami. Az a lélek, aki előre kíván haladni a tökéletességben, tartsa be pontosan a lelki vezető tanácsait. Annyi szentség, amennyi függőség. angyalainak parancsol felőled, hogy őrizzenek minden utadon.
2: Szent Mihály arkangyal, védelmez minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk. Esetedve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig a mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszíz vissza a kárhozat helyére. Amen. Szent Gábriel arkangyal,
1: könyörögj érettünk.
2: Szent Rafael arkangyal,
1: könyörögj érettünk.
2: Magyarország védangyala,
1: könyörögj érettünk.
2: Minden boldogok és szentetek,
1: könyörögjetek érettünk. Urunk, látogass meg minket a te békességeddel.
0: Imádott Jézusom, lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon. Ajkunk együtt könyörögjön az örök atyához irgalomért. Amen. Mária, béke királynője, magyarok nagyasszonya, világgyőzelmes királynője,
1: könyörög érettünk.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Amen.

0: Mária Rádió. Imádkozzunk együtt. Az örvendetes rózsafűzér következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!
1: Az örvendetes rózsafűzért a Mári Rádió kápolnájában a Mária gyermeke ima csoport imádkozza. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen!
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, és ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikusan a Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Mindképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafűzér első titka, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Figyeld Mária alázatát, alázatos szavait, viselkedését, testtartását. Figyeld meg jól, mert minden keresztényöm gyökere az alázatban rejlik. Az Úr szolgálánya vagyok, történjek velem szavait szerint. Amikor áldozol, belépsz Jézus testébe, lelkébe. Belépsz, mert kimondtad az igent, mint Mária. A te igened az Amen, melyel kifejezed az Úr szolgája vagyok, történjék velem, ahogy ő akarja. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
3: Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Mindenben, kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafüzér második titka, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Figyeld Mária csöndjét, figyeld, ahogy hordozza a titkot, öröme megfoghatatlan, mégis valóságos. Olyan hatalmas, olyan mély, hogy emberi szó kifejezni nem képes. a szeretetet hordozza magában, melynek örömek körülöleli elborítja egész lényét, s a találkozásban kicsordul az öröm, hogy a Szentlélek Isten dicséretévé formája. Felcsendül a Magnifikát. Amikor Jézus hordozol a szívedben, élő tabárnokulummá válsz, mint Mária. Szíved tisztasága kedves az Úrnak. Öröme eltölti egész lényedet. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most

0: talántában benne lakik az Istenség teljessége. Hódolatból a hit öröme, szeretetből az imádás öröme születik. Amikor Jézus imádod az oltári szentségben, gyermekként némán csodálkozol, mint a pásztorok. Leborulsz előtte, mint a napkelti bölcsek, és nem akarsz tőle semmit, csupán hódolni előtte. Amikor így imádod őt, megtelik szíved ő vele. Isten egy ember szívben. Csodálkozó által örvendezve, az ő békéjében dúsz haza. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne légy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szűrtél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szűrtél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szűrtél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szűrtél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk.

0: dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mikéntben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Az örvendetes rózsafüzér negyedik titka, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Figyeld Mária lelkérejét, ez az erő a hitből fakad. Tudja, hogy oda kell adni a gyermekét, tudja, hogy szívét majd tőr járja át, tudja, hogy bizonyossága megerősítést nyer a két öreg prófétáló szavaiban. Öröme a tisztán látásból fakad. Isten olyan feladatra hívna, amely felülmúl minden emberi erőt. Amikor Istennek adsz valamit, az ő útján indulsz. Minél többet adsz, annál szabadabban haladsz az úton. Minél többet adsz, annál nagyobb az öröm. Világosan kell azonban látnod, hogy ez az út a Golgotára vezet. S ha ki akarod kerülni, kezdhetsz előről minden. De Isten öröme fakad benned, ha fölveszed a keresztet. Ez az öröm legtöbbször nem érzékelhető. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
3: Az örvendetes rózsafüzér 5. titka, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Figyeld már el lelkületét, szívébe véste a történteket, elgondolkodott rajtuk, szívébe véste az evangéliumot, az öröm hírt, és abból táplálkozott. Amikor imádkozol, belépsz Jézus imájába, aki veled együtt mondja, Atyám, amikor elmélkedel az evangéliumról, Mária fogja a kezed, tanít, hogy a Szentlélek vezetésével hogyan fedez föl Isten neked szóló üzenetét, s a megtalált szó örömhír lesz a szívedben. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsáltunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a templomba megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes,
4: Az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
4: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Imádkozzál érettünk Istennek Szent Anyja,
5: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
3: Könyörögjünk! Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával, megszerezze nekünk az örökeket jutalmát, add meg kérünk, hogy a titkokról, a boldogságos Szűz Mária Szent Olvasónak elmondásával megemlékezve, higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus a mi Urunk által.
5: Amen.
3: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
5: Amen.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
5: Mindörökké. Amen.
6: Az örvendetes rózsafűzért imádkoztunk.

0: Hírpercek.
1: Első szombati térdeplő rózsafüzért imádkoztak a Szent István bazilika előtti téren. A Lorettói litánia május szép imádsága a szűzanya hónapjában. Az alföldi népi faragó és díszítő művészet hagyományait bemutató kiállítás nyílt Ópusztaszeren. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják, melyeket Mészáros Magdolna szerkesztett önöknek, és Kassa Regina olvas fel. Szombaton 27. alkalommal tartották meg a férfiak térden állva mondott első szombati rózsafüzér imádságát, a békéért, a kiengesztelődésért, a megfogant életekért, a férfiak tekintélyének és lelki szerepének helyreállításáért a családokban. Az imádság után együtt zarándokoltak a Lánchídon át a Magyarok Nagyasszonya Szikla templomba, ahol Csóka János Pálos atya által bemutatott szentmisén vettek részt. A Csíksomlyói bazilika előtti téren is 27. alkalommal imádkoztak együtt a férfiak. A következő ima alkalom Budapesten június 6-án a Szent István bazilika előtti téren lesz. Más egyházmegyékben is tervezik az imádság elindítását, melyre vonatkozóan néhány alapvető és a térdeplő imádsággal kapcsolatban minden információ olvasható a Magyar Kurír hírében. A rózsafüzért imádkozó férfiak részére ismét szerveznek lelki gyakorlatot Medjugorjeban szeptember 24-e és 28-a között. Néked ajánljuk, szűzanyánk, a legszebb hónap alkonyát, hangzik fel május estéin hazánk sok templomában a szép népének a Lorettói litánia elimádkozása után. Egyházunk a szűzanyának ajánlja a virágba borulás hónapját, melyel égi édesanyánkat köszöntjük, olvasható a Magyar Kuríron. Először 10. Alfonsz Kasztília királya kapcsolta össze Májust Szűz Mária személyével a 13. században. Ilyenkor megkoronázta a szűzanya képét, szobrát és énekkel magasztalta Máriát. A Lorettói litánia a boldogságos Szűz Máriát köszöntő és segítségül hívó imádság, melyet 8. Orbán pápa a 17. század végén egyetemes használatra rendelt el a különböző helyi Mária litániák helyett. 13. Leó pápa ezt 1886-ban megerősítette. Hazánkban május minden estéjén imádkozzák a legtöbb templomban, melyhez egyházmegyei és helyi szokások szerint különböző Mária imádságok kapcsolódnak. A Puszták rajzolói Faragás a Délalföldön címmel új időszaki kiállítás nyílt az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban. Tájékoztatta az intézmény marketing vezetője az MTI-t. A skanzenben a Hódmezővásárhelyi Tanyai Olvasókörben október 31-éig megtekinthető kiállítás célja, hogy bemutassa a Délalföld népi faragó és díszművészetének hagyományait, különös tekintettel a pásztorkultúra tárgyaira és díszítő világára. Bepillantást nyerhetünk az alföldi gazdasági és társadalmi életformákba is, melyeknek sajátos lenyomatai a kiállított tárgyakban elevenednek meg. A rokonmesterségek is megjelennek, és falapminták segítik megérteni, hogy miért bizonyulnak egyes fafajok alkalmasabbnak a megmunkálásra. A kiállítás kapcsolódik a legelők és a pásztorok nemzetközi éve alkalmából Magyarországon és külföldön rendezett eseményekhez. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei május 6-án szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm figyelmüket, és további szép napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 16 óra.
2: A Mária Rádió gyálon, az FM 98,9 MHz-es frekvencián fogható.
1: Tanúságtétel. Személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről.
3: Kedves hallgatók, Timi tanúságtételének második része következik.
4: Tehát, hogy az én lelkem és az Istennek a lelke, vagy az Isten így egybe van fonódva valahogy, tehát, hogy nem lehet megállapítani, hogy hol kezdődik az egyik, és hol a másik. Szóval, hogy tulajdonképpen Isten gyermeke vagyok, és hogy Isten ott van bennem. És amikor így befelé nézek, akkor mind a kettőt egyszerre látom. És akkor tulajdonképpen hónapokig a föld fölött lebegtem, hogy hát Isten gyermeke vagyok, és hogy ahol magamat látom, ott látom Istent is, és hogy hát mi bajom lehetne. Tehát, hogy így minden rendben lesz innentől kezdve. Tulajdonképpen azt fogalmaztam meg magamnak, hogy Ezekiel prófétának van egy ilyen mondása, hogy hússzívet adok nektek, hogy én is így éltem meg, hogy fölrobbant a kőszívem, és a hússzívet kaptam Istentől. És ebben éltem tulajdonképp hónapokon keresztül, és egyáltalán nem gondoltam azt, hogy én még valaha rosszul leszek. És az is nagyon fontos, hogy az identitásom is elment ugye azon az éjszakán. Tehát az, aki voltam, ugye nincs többi, és olyan új identitást kaptam, hogy én vagyok az, aki tud Istenről. Más is tud róla, csak most magamról beszélek. Tehát, hogy amikor magamban nézek, amikor saját magamat, hogy ki is vagyok én, akkor az, aki tud Istenről. Már magamban nézek, és akkor Isten tapasztalom. Eltelt így egy 4 hónap körülbelül, és akkor eljött az utolsó rosszul létem, mert több már nem volt, mert ez már azért 6 éve történt, és szörnyűt álmodtam, egy nagyon rosszat álmodtam. A végtelen ürességben voltam, és tudtam, hogy örökké itt ragadtam. Tehát ez megint ugyanaz a szeretettől való elválasztódás, és hogy örökké így lesz. Tehát ez már nem a pokol volt, ez az üresség. Ahol nem szorong az ember, nincs félelem, de a végtelen üresség, amiben semmi szeretet nincsen, és ez örökké így lesz, ez volt az álmomban. És fölkeltem, és hát én még egész életemben olyan rosszul nem éreztem magam, mint akkor. Tehát, hogy ez leírhatatlan. Azt hittem, hogy ott helyben megőrülök. Olyan érzés volt. És akkor elkezdtem imádkozni megint, és csak rosszabb lett. És akkor valami elpattant bennem, így feladtam, azt hiszem, és leültem a fotelba, és azt mondtam az Istennek, hogy jó, ha azt akarod, hogy így érezzem magam, ha azt akarod, hogy megőrüljek, akkor legyen meg a te akaratod. És ezt így halálosan komolyan gondoltam. Tehát, hogy teljesen halálosan komolyan gondoltam. Egyetlen vágyam volt, akkor már 1,5 éve, hogy maradjak épeszű, hogy a gyerekeimnek legyen anyukája. Még ezt is oda kellett adni. Azt mondtam, hogy legyen meg a te akaratod, és tényleg halálosan komolyan gondoltam. És abban a pillanatban, hogy ezt kimondtam, eltűnt a pokol körülöttem, és ültem a fotelba, és azt vettem észre, hogy valaki van a szobában. Ültem, és így néztem, és csak csodálkoztam. Egy személy volt, tehát hogy valaki volt. Nem formában, nem úgy volt valaki, hogy egy ember formában volt, hanem úgy szétterülve mindenhol, hogy a testem minden sejtjében, az agyam emlékszek, mint 1000 millió tűszúrás lett volna benne. Bizsergett az egész testem, és minden ragyogott körülöttem az egész szobába, és néztem, csodálkoztam, és egy végtelen intimitást éltem meg ezzel a valakivel. Tehát egy olyan mélységes, mély összetartozás érzést, amit szavakkal nem lehet kifejezni. János apostol írja a levelébe, hogy Isten a szeretet, hogy akkor ezt így átéltem. A szeretet, intimitás, összetartozás, tulajdonképpen az a szeretet, végtelen összetartozás érzés, határtalan összetartozás érzés, ezt éltem át, és azonnal tudtam, hogy mindig ezt kerestem. Egész gyerekkoromban mindig ezt kerestem, mindenkiben, minden kapcsolatban, a szüleimtől erre vágytam. Erre a mérhetetlen összetartozás érzésre, hús a húsomból, sejt a sejtemből, nem lehet igazából ezt leírni, és akkor ültem és csodálkoztam, nem gondoltam, hogy kicsoda ez, vagy semmi ilyesmit, mert akkor tulajdonképpen még nem voltam keresztény, ettől lettem keresztény, mert az a hang, ami azt mondta, hogy ne a gyógyszerre, meg aki azt mondta, hogy most már oda nézsz, ez ugyanaz a hang megszólalt, és azt mondta, hogy ez a Jézus Krisztus. Ennyit mondott. És akkor lettem tulajdonképpen keresztény. És akkor volt az utolsó rosszul létem, többet nem voltam már rosszul, és hát remélem nem is leszek. Eltelt egy pár hónap, és a slusszpoén benne, csak Lajos atyára visszatérve, lementünk anyukámékhoz, mert szoktunk járni vasárnapi ebédekre, és a nővérem, ő az egyetlen, ugye ő velem együtt járt hittara, és ő maradt is ott. Tehát ő tartotta a vallást, tehát ő járt misére, közösségi életet élt, és jöttek haza vasárnapi szentmiséről a lányával, mi ott voltunk már a férjemmel, csak a férjem tudta, hogy megtértem, senki más, én senki másnak nem mondtam ezt el, egyáltalán a szüleinek se, senkinek se, csak ő tudta. És jött haza, és mondta nekem, hogy hát nagyon fura dolog történt, mert hogy Misén ott volt Lajos atya. Ő már akkor nem ott lakott, hanem egy másik helyen szolgált, de az anyukája ott van öregek otthonában, és elment meglátogatni. És mondta, hogy oda ment hozzá Mise után, és mondta neki, hogy nagyon fura dolog történt az éjjel, álmodtam a hugoddal. Oda mentem hozzá, és kezet fogtunk. Ezt mondta, és így teljesen ledöbbentem, és nézett rám a férjem, és ő is meg volt döbbenve. Addig nem tudtam mire vélni az én dolgaimat, de akkor láttam a szemén, hogy megértette, hogy miről beszéltem neki azelőtt, mert hogy ez annyira egyértelmű volt, hogy ez Isten volt, tehát hogy ilyen nincs. 25 éve nem találkoztam vele, tehát hogy nem voltam benne az életében, biztos vagyok benne. Pont akkor álmodik, pont oda megy, és még szükségét érzi annak, hogy oda menjen a nővéremhez, és így én megtudtam azt, hogy valaki velem álmodott, és ráadásul releváns dolgot. Tehát, hogy ilyen nincs. Úgyhogy ezt is Isten irgalmának tartom, mert kicsit ilyen spirituális, vagy picit ilyen kevésbé megfogható az én megtérés történetem, és Isten tudta, hogy ahogy telnek majd az évek, el fogok bizonytalanodni, hogy most akkor tényleg így volt? Akkor tényleg úgy van minden, ahogy én azt gondoltam? És akkor mindig erre gondolok, hogy ez egy pecsét, tehát, hogy kibékültünk, kezet fogtunk egymással, tehát, hogy ez egy tényleg egy kibékülés volt, és én ezt úgy is éltem meg, hogy békét kötöttem Istennel. Teljes békében vagyok vele. És ami a célom tulajdonképpen ezzel a tanúságtétellel az az, hogy ha valaki úgy érzi, hogy ő már tényleg menthetetlen, hogy már olyan bűnös, hogy ezen már nem lehet segíteni, hogy akkor tudatosítsa magába, hogy az Isten képűségünket soha nem veszíthetjük el. Mindig van visszaút. Amíg élünk, mindig van visszaút. Meg kell nyílni Istennek, és engedni kell, hogy ő kiégesse el. Én olyan rossz voltam, hogy belőlem ki kellett égeni a bűn, de hogy engedje, hogy kiégesse, és nincs önmegváltás. Isten vált meg minket, ő törli el a bűneinket, csak Isten bocsáthatja meg a bűnöket, senki más. Én ezért intuitíve éreztem, hogy ember nem segített rajtam, ezt valahogy éreztem. Most már tudom, hogy miért. Mert a bűnt egyedül Isten tudja megbocsátani, de ő megbocsátja. Csak engedni kell, hagyni kell. Sokat jelent számomra a Szentírásból, a Jelenések könyvéből, ami úgy szól, hogy nézd, az ajtó előtt állok és kopogok, aki meghallja szavam és ajtót nyit, bemegyek ahhoz, és vele eszem, ő meg velem. Azért fontos nekem ez a szentírási hely, mert tulajdonképpen összefoglalja az én egész megtérésemet, hogy Isten annyit vár tőlünk csak, hogy egy picit legyünk nyitottak. És a többit, hogyha mi nyitottak vagyunk, és kinyitjuk az ajtót neki, az ő végtelen irgalma és szeretete elvégzi a többit, tehát meggyógyít minket. És velünk eszik. Együtt lehetünk a végtelen szeretettel.
3: A Jézussal való találkozás után hogyan vezetett tovább az Úr?
4: Másfél év múlva beiratkoztam az egyetemre, mert én úgy éreztem, hogy én az Úrról mindent tudni akarok. Tehát van egy tapasztalatom, meg azóta is, és akkor beiratkoztam a hittudományi karra. Fura módon én még akkor se beszéltem senkinek a megtérésemről, úgyhogy nagy meglepetésként ért mindenkit, hogy én a buddhizmusból hát evickéltem a katolikus egyházba. De igazából az volt a legfurcsább az egész, hogy a családom mindenki ezt természetesen fogadta. A kezdeti meghökkenés után igazából mindenki elfogadta, hogy megtértem. És járok a hittudományi karra, a katolikus teológus szakra, hogy ami lehet, ami megtudható, az megtudjam. Ezért is utólag jöttem rá, hogy azért, mert ugye, ha szeretünk valakit, akkor meg akarjuk ismerni, és minél jobban megismerjük, annál jobban szeretjük, és egymást gerjeszti ez a folyamat, úgyhogy ebben vagyok benne már igazából 4 éve, mert 4. éves vagyok.
3: A hittudományi tanulmányok mellett milyen hatással volt életedre a megtérésed?
4: Mindenre hatással van. Tehát mindent megváltoztatott. Megváltoztatta a kapcsolataimat teljesen. Tehát nem használom már az embereket. Nem tudatosan használtam akkor sem, amikor az előző életemben voltam, mert én ezt úgy hívom, hogy az előző életem. Akkor sem tudatos volt, hogy használom őket, csak sérüléseimből fakadóan használtam az embereket. Arra használtam őket, hogy boldoggá tegyenek engem. A gyerekeimet is sajnos erre használtam. Most már ez teljesen másképp van. Mindenkit önmagáért tudok szeretni. Anélkül, hogy én bármit szeretnék kapni. Megváltoztak a hobbiaim, tehát, hogy teljesen más. Megszerettem a komoly zenét. Csak komoly zenét hallgatok. Nincs igényem könnyű zenére egyáltalán, nem járok bulizni. A művészeteket szeretem. Teljesen megváltozott a természethez való hozzáállásom. Tehát azelőtt a természetet is használtam. Tehát, hogyha zaklatott voltam, kimentem a természetbe, és akkor lenyugtatott. Most már önmagáért, a saját szépségéért szeretem a természetet. Tehát kimegyek, és Istenbe gyönyörködöm a természetben, nagyon szeretek kint lenni. Mindenre hatással van az életemben. Az ima életem is megváltozott, ugye azelőtt meditáltam, Most már imádkozom, mert van egy személy, akivel szeretett kapcsolatban vagyok, hát ez teljesen gyökeresen megváltoztatta az ima életemet is. Tulajdonképpen nagyon egyszerű ima életem van, ülök és szeretem az Urat, és ebbe vagyok egy órát, vagy amennyi időm éppen van egy nap. Néha ebben az egy órában dicsőítek, amikor úgy jön magamból, vagy olyan szavakat suttogok, ami szerelmes vagy szerető szavakat suttogok az Úrnak, de igazából alapvetően csendes ima, csendes belső ima az, ami az én ima módom. Az egyház, az sokan mondják, hogy nehéz dió, én nekem nem volt az. Az egész megtérésem alatt, tehát végig, amíg vezetett az Isten ebben a folyamatban, amikor már tudtam, hogy van és segít, valahogy teljesen evidens volt számomra, hogy az egyházba vezet az utam. Tehát, hogy ő az egyházban van, és hogy nincs is más lehetőségem, csak az egyházhoz hűségesnek lenni. És az, hogy az egyetemre járok, abban is benne volt az, hogy az Úr azt akarta szerintem, hogy én nagyon önfejű vagyok, és mindig én hajlamos voltam arra, hogy majd én megmondom, majd én eldöntöm, majd mi a jó, mi a rossz, mi az igazság. És hogy én úgy érzem, hogy az Úr azt akarja, hogy a teológián megtanuljam a kereteket, hogy a saját élményeimet, a saját Isten élményeimet milyen mesdjén értelmezhetem. Úgy, ahogy azt az egyház értelmezi, tehát, hogy az az igazság, ami az egyházban van, és amit én megélek vele, azt ezen kereteken belül magyarázhatom, vagy élhetem meg, és nem azon kívül.
3: A férjed hogyan áll ehhez a folyamathoz?
4: Szentségi házasságom nem volt, mert akkor ez nem volt szempont számunkra. És ahogy megtértem utána, elkezdtem járni templomba, szentmisére minden vasárnap. Ugye én nem áldozhattam, nem élhettem az egyháznak a szentségeivel, és ahogy telt az idő, eltelt szerintem, hogy 2 év. Úgyhogy vasárnapi szentmisére járó voltam, de nem részesültem a szentségekben, és hát egyre inkább mozgott már bennem, hogy nagyon szeretnék én is szentáldozáshoz járulni, szentgyónást végezni, tehát a szentségek, amikkel én élhetek. Hát az első ehhez az volt, hogy a házasságom rendezve legyen, és mivel a férjem ugye ő nem vallásos, tehát a katolikus egyházba nem integrálódott be. Ő azóta, amióta ott voltunk a szüleimnél, ő azóta hisz és elhiszi nekem, amit azelőtt is mondtam neki, de ő az egyházat nem. Mondom, hogy az egyház nehéz dió, ő nem tudja az egyházat befogadni. De volt lehetőség rá, és ami plébánosunk nagyon segítőkész volt, hogy a gyökeres orvoslással a házasságom rendezve legyen, tehát nyilatkoztunk a férjemmel, hogy továbbra is együtt kívánunk élni, és így bevezettek minket a házassági anyakönyvbe a plébánián, és akkor elvégeztettem az életgyónásomat annál az atyánál, akinél először is gyóntam, és onnantól kezdve én szentségéletet tudok élni, tehát szentgyónáshoz tudok járulni, illetőleg szentáldozáshoz.
3: A Jézussal való különleges találkozásod után mit jelent számodra az oltári szentségben jelenlévő Jézus?
4: Az eukarisztia az egy külön történet nálam, mert az a lelkéletemnek a csúcsa, meg forrása, tényleg, ahogy mondják, hogy az egyháznak is a forrása, meg a csúcsa az eukarisztia. Van nálunk állandó szentségimádás, és beosztottuk egymás között, úgyhogy én minden pénteken reggel egy órát ott vagyok a kápolnában. Szentségimádáson az a hetemnek a csúcspontja tényleg. Tehát az az egy óra az a mennyország. És hát szentáldozáshoz is járulok, és teljes mértékben átélem az egyháznak a tanítását az eukarisztiával kapcsolatban, hogy valóban Krisztusnak a teste, és valóban és valóságosan jelen van az eukarisztiával. Számomra ez tapasztalati tény.
3: Gyermekeid szeme láttára változott meg az életed. Megpróbálod őket a hited útjára terelni?
4: Gyermekeim nincsenek megkeresztelve, értelemszerűen. Én nem vagyok egy erőszakos típus, úgyhogy én soha nem tudom a hitemet senkire se ráerőszakolni, úgyhogy bízom benne, hogy a példa lesz majd hatásos. A lányom, ő a középső, a nagyobbik lányom, ő szeretne megkeresztelkedni, úgyhogy szeptembertől fog járni a plébániára, keresztelésre, első áldozásra. Tehát ugye ő együtt fogja majd a 3 szentséget felvenni, úgyhogy ő fog már járni előkészítőre. A kicsi, ő még 6 éves, hát ő neki még nincs beleszólása, úgyhogy a nagy lányommal együtt elkezdenek majd járni előkészítőre, a szentségekre felkészítőre. A fiam pedig azt mondta, hogy ő is szeretne keresztelkedni, hát ő már 18 éves, de ő neki 3 évig kelljen ezért hittanra járni, ezt még egyelőre nem tudja befogadni, de én nem tartom kizártnak, hogyha majd a lányok elkezdenek, akkor majd ez megváltozik nála is, mert a keresztelést magát szeretné, tehát ő vetette föl, nem én abszolút nem egyiküknek se, hanem ő mondta, hogy ő szeretne keresztelkedni.
3: Az egyházon belül tartozó kisebb közösséghez? Vagy vonzósz valamelyikhez?
4: Ahogy teltek az évek, egyre inkább, vagy egyre szorosabban beintegrálódtam az egyházközségbe, és megismertem ott a kis csoportokat, hogy milyen lehetőség van arra, hogy másokkal együtt éljük meg a hitünket. Ez nagyon fontos, hogy én azelőtt 15 évig meditáltam, az teljesen magányos történet, de a kereszténység az nem magányos, hanem a kereszténység az egy közösségben megélt hit tulajdonképpen, és ezt így nagyon megéltem ebben a pár évben, hogy ez tényleg mennyire fontos, és egyre inkább erősebb volt az igényem arra, hogy közösségben éljem meg a hitemet, és kerestem kicsoportokat. Ez megint olyan volt, hogy nem én irányítottam, hanem egy nagyon kedves ottani barátnőm, akit ott ismertem meg, ő ajánlotta, hogy szerinte nekem a karizmatikusokhoz kéne mennem, mert hogy én nagyon odavaló vagyok, és akkor elhívott tavaly előtt Szegeden volt karizmatikus találkozó, és akkor oda elmentem velük. Onnantól tulajdonképpen bekapcsolódtam a helyi karizmatikus közösségbe, ahol hát nagyon nagyszerű embereket ismertem meg, tehát nagyon jó velük együtt lenni, nagyon jó dicsőíteni. Mindig úgy kezdődnek az alkalmak, hogy egy órás dicsőítés, és akkor utána kis csoportban szentírás, meg egyéb tapasztalat megbeszélés. Nagyon jól értem velük magamat, de úgy érzem, hogy az én utam eleve keresztes Szent Jánoshoz áll legközelebb, azt hiszem. Tehát ő neki van egy ilyen műve, vagy a lélek sötét éjszakája, és azt én olvastam azt a művet, és az nagyon nagy hatással volt rám, mert abban leírva láttam azt a folyamatot, amin én átmentem. Aztán olvastam a Vilai Teréznek az önéletrajzát, amit minden évben olvasok, azóta már négyszer olvastam. Nagyon nagy hatással van rám, és egyre inkább azt érzem, hogy talán a karmelita lelkiség áll a legközelebb hozzám, úgyhogy majd, ha befejeztem az egyetemet, és kicsit több időm lesz, akkor a harmadrend iránt már úgy érdeklődtem, nézegettem, hogy talán ez lesz az utam, majd meglátjuk.
3: Hogyan tudnád összefoglalni ennek a folyamatnak a lényegét, amint keresztül mentél?
4: Az egész folyamatnak, Isten gyógyító folyamatának az eredménye lett az, hogy úgy érzem, hogy meggyógyultam, és azzal együtt, hogy én meggyógyultam, az életem is meggyógyult, és a körülöttem lévő világ is, most a természetre gondolok, minden, tehát, hogy minden meggyógyult, és ez egy végtelen örömöt okoz nekem. Tehát, hogy én a föld fölött lebegek azóta, tulajdonképpen itt szétfeszít az öröm, a Szentléleknek az öröme van az emberben ilyenkor. Hogy a kereszténység igaz, ez engem megdöbbentett, mikor ez így megtörtént velem, és az azóta is végtelen, kimeríthetetlen örömöt jelent számomra, mert ez evangélium, ez örömhír, hogy Isten létezik, szeret minket, és figyel ránk, személyesen figyel ránk, és segít. Ha engedjük, és bajban vagyunk, akkor ő segít rajtunk. És ez az egész segítő jelenléte az életemben, ez nem szűnt meg, tehát ez folyamatosan megvan azóta is. Állandóan imádkoznék, mindig hív befelé, mindig velem van, és ez nem hiszem, vagy hát nagyon remélem, hogy sose fog elmúlni, és mindig velem lesz.
3: Kedves hallgatók, Timi tanúságtételét hallhatták. A felvételt Kurcina Terézia készítette.

0: Hírpercek.
1: Első szombati térdeplő rózsafüzért imádkoztak a Szent István Bazilika előtti téren. Május közepén várható 14. Leó pápa első enciklikája. A Lorettói litánia május szép imádsága a szűzanya hónapjában. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják, melyeket Mészáros Magdolna szerkesztett önöknek, és Kassa Regina olvas fel. Szombaton 27. alkalommal tartották meg a férfiak térden állva mondott első szombati rózsafüzér imádságát, a békéért, a kiengesztelődésért, a megfogant életekért, a férfiak tekintélyének és lelki szerepének helyreállításáért a családokban. Az imádság után együtt zarándokoltak a Lánchídon át a Magyarok Nagyasszonya Szikla templomba, ahol Csóka János Pálos atya által bemutatott szentmisén vettek részt. A Csíksomlyói Bazilika előtti téren is 27. alkalommal imádkoztak együtt a férfiak. A következő ima alkalom Budapesten június 6-án a Szent István Bazilika előtti téren lesz. Más egyházmegyékben is tervezik az imádság elindítását, melyre vonatkozóan néhány alapvető és a térdeplő imádsággal kapcsolatban minden információ olvasható a Magyar Kurír hírében. A rózsafüzért imádkozó férfiak részére ismét szerveznek lelki gyakorlatot Medjugorjeban szeptember 24-e és 28-a között. Leó pápa első a Magnifica Humanitas szociális enciklika megjelenését nagy várakozás övezi, írja az osztrák katolikus hírügynökség a Katpressz vatikáni forrásokra hivatkozva. Értesülések szerint többek között a mesterséges intelligenciáról, a békéről, a nemzetközi jog válságáról, valamint az emberiséget fenyegető további aktuális veszélyekről szól majd. Az aláírást megelőzően pontosan egy héttel korábban lesz Leó pápa megválasztásának első évfordulója. Ebből az alkalomból a pompei rózsafüzér királynője kegyhelyre zarándokol. Az Olaszországban népszerű pompei szűzanyához szóló könyörgést a 19. század vége óta minden évben május 8-án tartják. Az enciklika kiadását május 15-ére időzítették, amikor 13. Leó pápa 1891-ben közzétette Rerum Novarum kezdetű, az egyház társadalmi tanítását megalapozó enciklikáját. Néked ajánljuk szűzanyánk a legszebb hónap alkonyát, hangzik fel május estéin hazánk sok templomában a szép népének a Lorettói litánia elimádkozása után. Egyházunk a szűzanyának ajánlja a virágba borulás hónapját, mellyel égi édesanyánkat köszöntjük, olvasható a Magyar Kuríron. Először 10. Alfonsz, Kasztília királya kapcsolta össze Májust Szűz Mária személyével a 13. században. Ilyenkor megkoronázta a szűzanya képét, szobrát és énekkel magasztalta Máriát. A Lorettói litánia a boldogságos Szűz Máriát köszöntő és segítségül hívó imádság, melyet 8. Orbán pápa a 17. század végén egyetemes használatra rendelt el, a különböző helyi Mária litániák helyett. 13. Leó pápa ezt 1886-ban megerősítette. Hazánkban május minden estéjén imádkozzák a legtöbb templomban, melyhez egyházmegyei és helyi szokások szerint különböző Mária imádságok kapcsolódnak. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei május 6-án szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket, és további szép napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.
0: Híreinket hallották.
2: Kedves hallgatóink, ha önök is vágynak egy igazi lelki wellness jelentő hétvégére, amelyből hosszú ideig erőt meríthetnek, szeretettel ajánljuk figyelmükbe a Mária Rádió lelki gyakorlat sorozatának következő alkalmát. A szűzanya hónapjában, május 15-e és 17-e között Pigler Mónika Mira Domonkos nővér vezetésével anyai örökségünk kincseiről és keresztjeiről elmélkedünk. Vajon mit jelent ma nőnek lenni? Milyennek teremtette a Jóisten az élet hordozóját és a férfi ember segítőtársát? Hogyan nyújthat kapaszkodót a család és a társ a női hivatás kiteljesedésében, és hogyan tud egy nő maga is kapaszkodóvá válni párja, családja számára? A hosszú hétvégén izgalmas elmélkedések, egyéni és kiscsoportos beszélgetések, közösségi és egyéni ima alkalmak segítik az önismeret kibontakozását és az Isten kapcsolat elmélyítését, a közösség építéshez pedig remek alkalmat nyújt a balatonparti településen tett kirándulás, melynek során Balaton-almádi természeti és épített környezetével ismerkedhetünk. lelkivezetőnk Pigler Mónika Mira nővér, a Brenner János Hittudományi Főiskola filozófia tanára lesz, akinek bölcsessége, játékossága és derűje garancia a teljes szellemi-lelki felfrissülésre. Nőket és férfiakat egyaránt nagy szeretettel várunk programunkra. Részletek és jelentkezés május 10-ig a mariaradio.hu/almadialógus oldalon.

0: átmozgató. Heim Kriszti Pilates oktató műsorát hallják.
1: Kedves hallgatóim! Könnyű, átmozgató tornára hívom Önöket. Tartsanak velem! Kérem, hogy óvatosan, saját testük jelzéseire figyelve végezzék a gyakorlatokat. Most pedig helyezkedjenek el kényelmesen az ágy szélén, vagy egy széken, és kezdődhet a torna. Nagyon fontos, hogy igyekezzünk végig figyelni a helyes testtartásra. Inkább kevesebbet végezzünk egy gyakorlatból, de azt pontosan és szépen. Csípőszéles terpezben legyen a két láb, talpak a talajon, tenyerünket helyezzük a combokra. Húzzuk be a hasunkat, feszítsük meg a farizmainkat, vállunkat húzzuk hátra,

mozdulattal húzzuk le a fej mögé a tarkóra, közben záródik a lapocka. Egy utolsó, még egyszer megnyújtózkodunk, elkapjuk a felhőt erőteljes mozdulattal, lehúzzuk a tarkóra, közben tartjuk a hasat, fújjuk a levegőt, nyújtózkodunk fejtetővel, majd leengedjük a két kart a test két oldala mellé. A hasat és a farizmot megfeszítve tartjuk, és következnek a vállkörök. Mindkét vállat húzzuk fel a fülhöz, és egy szép nagy kört írjunk hátra, és aztán hosszan engedjük le a karokat, vállakat a sarkak irányába. Folyamatosan mehet még négy nagy kör, közben ügyeljünk arra, hogy fejtetővel is végig magasak legyünk, szívjuk a levegőt, ahogy húzzuk a vállakat a fülhöz, tartsuk megfeszítve a far és hasizmokat. Következnek a nyakizmok. A helyes testtartásra ügyelve billentsük a fejet a jobb váll irányába, közben bal karral rézsutosan lefelé hosszan nyújtózkodjunk. Majd középen keresztül billentsük a fejet a másik irányba, és ellentétes karral, vállal hosszan lefelé nyújtózkodjunk. Ismételjük meg még egyszer a feladatot. Ezt is egy picit megtartjuk, majd hozzuk vissza középállásba a fejet. Törzsforgatások következnek, tarkóra tartással végezzük a feladatot, megnyújtózkodunk hosszan nagy levegővel, majd forgatjuk a törzset jobb kéz felé, nézünk hátra, medencét nem fordítjuk el, és fordítjuk a törzset balra, és közben végig nyújtózkodunk. Minden egyes forgatásnál fújjuk a levegőt, és húzzuk a hasat. Jól jövünk vissza középre, medence billentésekkel zárjuk a mai tornát, megkapaszkodunk a térthajlatban, billentsük hátra a medencét, puposítjuk a hátat, húzzuk a hasat, fújjuk a levegőt, majd billentjük előre a medencét, és homorítjuk a hátat, lapockát zárjuk. Még egyszer billentjük hátra a medencét, puposítjuk a hátat, húzzuk a hasat, majd billentjük előre a medencét, és homorítjuk a hátat, lapockát zárjuk. Utolsó következik. Billentjük hátra a medencét, puposítjuk a hátat, húzzuk a hasat, majd billentjük előre a medencét, és homorítjuk a hátat, lapockát zárjuk. Jöjjünk vissza függőleges testtartásba, vegyünk egy nagy levegőt, beszívjuk a levegőt két kar magas tartásba, majd hosszan leengedjük, nyújtózkodunk és fújjuk a levegőt. Kedves egészségükre, tornázzunk együtt legközelebb is. Áldott, szép napot kívánok!

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: Sziasztok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit itt a Café Francescóban, és azokat is, akik az online térből követnek bennünket. Én Gálpetra Júlia vagyok, a kávézó egyik önkéntese, és a ma este vendége Martos Levente Balázs atya, az Esztergom Budapesti Főegyházmegye segédpüspöke. Köszöntsük egy nagy tapssal! Dicsértessék a Jézus Krisztus üsvek, atya.
2: Mindörökké, ámen. Én is köszöntök. Most nem tudok tapsolni nektek, mert csak egy kezem van, de köszöntök mindenkit. Jó itt látni, hogy ilyen sokan vagytok.
1: A mai téma a Szentlélek lesz. Ki a Szentlélek pontosan? Ez triviális kérdésnek tűnhet, de néha úgy olybá tűnhet, mintha nem foglalkoznánk a személyével eleget.
2: A Szentlélek a harmadik isteni személy, a Szent Háromság egyik személye. Amikor arról beszélünk, hogy valaki személy, akkor az európai kultúrtörténet fejlődésének megfelelően egy önálló, szabad döntésekkel, szabad egyéniséggel, önálló történettel rendelkező valakire gondolunk. Tudjuk jól, hogy amikor Istenre tekintünk, akkor vele kapcsolatban minden állításunkban analógiák szerepelnek. A negyedik lateráni zsinat fogalmazza meg azt a híres mondatot, hogy Istennel kapcsolatban minden állításunkban nagyobb az eltérés, mint az azonosság. Tehát tulajdonképpen mindaz, amit a szavainkkal, fogalmainkkal kifejezünk, az bizonyos értelemben úton van az igazság felé. Igazságot mondunk ki, de abban mindig van egy általunk szinte föl nem mérhető eltérés, amikor Istenről van szó. Tehát amikor azt állítjuk, hogy a Szent Háromság harmadik személye a Szentlélek, akkor tulajdonképpen egy olyan hosszú folyamatnak a egyelőre végtermékét használjuk, mint eszközt, mint fogalmat Istenre, illetve a Szent Háromságra, és azon belül a Szentlélekre, amelynek megvan a maga történet a Biblián belül, és a Biblián túl is. Tehát tudjuk azt, hogy a Szentírásban az a szó, hogy háromság nem szerepel, ezt a szót alig, hanem Tertullianus gondolta ki valamikor a harmadik században, ő kezdi el használni, ő a harmadik század második felétől fogva kezdik el használni azt, hogy egy lényegű, ugye tudjuk ezt, hogy tavaly volt a Nicei zsinatnak az 1700. évfordulója, 325-ben használják ezt először a fiú istenségének a megfogalmazására, és tulajdonképpen ez lesz az az időszak 325 és 381 között, amikor a Szent Léleknek az istenségét is ugyanezekkel a fogalmakkal, ha tetszik dogmatikailag vagy filozófiailag átgondolt formában az egyház kimondja. De azt szoktuk mondani, hogy Isten egy valami, de három valaki. Ami mindjárt szétfeszíti a mi emberi elgondolásainkat, mert ezen a földön, hogyha valaki valaki, akkor ő egyébként egy individuum, egy egység. A Szent Háromság személyei olyan nagy szabadságba szeretik egymást, hogy a személyiségük ennek a szeretetnek az intenzitását mondja ki, és ugyanakkor ők nem különíthetők el egymástól. Tehát nem három valami, hanem hát a görög filozófia így tudta kimondani, hogy osztoznak az isteni lényegen. Most már sokat beszéltem.
1: És mik a Szentléleknek a jelei? Hogy jelenik meg a Bibliában?
2: Hát ugye a lélek, a lélegzet az olyas valami, ami jó esetben érzékelhető hatásokat kell, de nem látható. Tehát, hogyha én mondjuk így fújok egyet, hogyha nincsen, nem tudom én, nagyon hideg, akkor nem látszik a leheletem. Ugyanígy, hogyha valahol fúj a szél, akkor látjuk, hogy az a szél megmozgatja a fákat, de nem látjuk magát a légmozgást, hogyha tiszta levegő. A lélek tulajdonképpen egy ilyen fogalom, amelyik a működésnek az analógiájával az emberi léleknek is a kifejezője lett, és ugyanakkor az Isten hatékonyságát akarja nekünk valahogy megmutatni. A Bibliában nyilván közismert tény, hogy amikor kinyitjuk a Szentírást, akkor az egyik első mondatban azt olvassuk, hogy az Úr lelke ott lebegett a vizek fölött, mármint az Isten lelke ott lebegett a vizek fölött. Ruach Elohim, Merachefet, Alpenim, Haimáim van a héberben. Ami nagyon sokak szerint olyasmit jelent, hogy az ős káosznak a vizei fölött, ahogyan a mezopotámiai népek elképzelték, az ős káosznak a rendetlensége, bizonytalansága, átláthatatlansága fölött megjelenik az Isten lelke, és tulajdonképpen ő lesz az, aki ezt a káoszt rendé alakítja. A bizonytalan és átláthatatlan, érthetetlen mindenséget, azt kozmosszá, vagyis egy szépséges, rendezett világá alakítja. Manapság vannak olyanok, akik azt mondják, hogy a léleknek ez a tevékenysége tulajdonképpen emberi analógiákat is magába rejt, hiszen ugyanebben a bibliai szövegben, a Teremtés könyvének első fejezetében annak vagyunk tanulni, ahogyan Isten a szavával teremt. Ugye 10-szer mondja Isten, hogy legyen. Yehi. Why he? És lett. Tehát tulajdonképpen ebben az ősi, szinte himnikus elbeszélésben, a Teremtés könyve első fejezetében Isten a szavával teremt. És van olyan, aki azt állítja, hogy tulajdonképpen ez a lélek olyan, mint egy a vízbe bele-bele kapó szél, amelyik, amikor először megszólal, hogy legyen, azzal Isten, mint egy a saját teremtő erejét is szóvá rendezi, szóvá teszi. És ezzel kissé talán párhuzamba állítható, hogy mi emberek is arra kapunk meghívást, hogy ne csak sóhajtozzunk, ne csak beszippantsuk a levegőt, hanem szavakká formáljuk. Tehát tulajdonképpen megformáljuk a szót, megformáljuk a bennünk olykor először rendezetlenül megjelenő gondolatot, és azzal alakítsuk a világot. Ugyan a Teremtés könyvében, a Teremtés történetben Isten a szavával teremt, és a szavával formálja a világot, úgy mi emberek is arra kaptunk meghívást, úgy tűnik a világ kezdetétől fogva, hogy egyre szelidebben tudjuk a világot alakítani. Vagy egyre inkább úgy, hogy közben tisztelettel fogadjuk el a világot olyannak, amilyen. Tehát itt a Teremtés könyvének az első fejezetében mindjárt elég jókat látunk így a lélekkel kapcsolatban, de később aztán nagyon gyakran azt látjuk, hogy a lélek, ez a bizonyos isteni lélegzet prófétákban, vagy tanítókban mutatkozik meg, illetve esetleg királyokat tölt el. Tehát az Ószövetségben az Istennek a lelke, a hatékony jelenléte, vagy megtapasztalható jelenléte nagyon gyakran Isten nevében megszólaló emberekben mutatkozik meg. Ez néha nagyon gyakran, hát szóval nem néha nagyon gyakran, hanem sokszor az Ószövetségben rendkívüli formákat tölt. Úgy szoktunk nevezni, hogy extatikus prófétaság. Tehát olyan emberek lépnek fel, akik valami különlegeset tesznek, és a saját öntudatukról is szinte lemondva, a viselkedésükkel azt mutatják, hogy most egy más erő működik bennük. Isten lelkének befolyása alatt állnak. Az előbb egyébként nem mondtam, ami még ide kívánkozik, hogy a ruach szó, ez a ruach, ez a lélek, ez tulajdonképpen azt is jelenti, hogy szél. Szél. Tehát amit mondok, hogy a szélnek a zúgását ugye halljuk, illetve a fákat megmozgatja, az egy bibliai analógia. Tehát a bibliai héberben a ruach Elohim az egyszerre jelentheti Isten lelkét, illetve jelenthetné elvileg azt is, hogy egy nagy-nagy szél, egy Isten nagyságához illő szél. És amikor pedig Jézus azt mondja, hogy úgy van ez mindenki a lélekkel, hogy mint a széllel, hogy hallod a zúgását, de nem tudod, hogy honnan jön és hová megy, akkor tulajdonképpen egy kicsit, mint hogyha beleértené ebbe a kifejezésbe ezt az ószövetségi tudást is, hogy az Isten lelke, az Isten szent lelke olyan, mint ez a hatalmas szélvihar. Hát prófétákba is megmutatkozik, királyokat is eltölt. Tulajdonképpen az Ószövetség ilyen képekkel utal, vagy ilyen képekkel indul el azon az úton, amelyik Jézus jelenlétében, illetve a tanításába válik egyértelművé. Hiszen ő az, aki a tanítványoknak megígéri a vigasztalónak az eljövetelét, ő az, akinek a történetére visszatekintve az evangélisták elmondják azt, hogy már kezdetben a lélek galamb formájában megjelenik fölötte, és az ő ígérete teljesedik be úgy pünkös napján, amikor együtt van a 11, és Jézus anyja Mária is ott van mellettük, hogy hát megtörténik a pünkösdi csoda. Hogy a 11-nek a fejé fölött lángnyelvek jelennek meg, és ők elkezdenek tanúságot tenni az Úr feltámadásáról, és ezt mindenki a saját nyelvén hallja. Az ősegyház pedig elkezd arról beszélni, hogy igazából nem csak Jézus születése köszönhető a Szentléleknek, nem csak a nyilvános működését kíséri végig a Szentlélek működése, nem csak igaz, hogy ő a halálakor, ahogyan János evangélium írja, átadja a lelket, hanem az is igaz, hogy ez a lélek lesz az egység lelke, amelyik a sok különböző nyelvű tanítványt az egyházban hát összegyűjti. Most félek, hogy csupa olyasmiket mondok, amiket itt a jelenlévők mind tudnak. De az az igazság, hogy a Szentléleknél mindig úgy vagyunk, hogy egy kicsit ahhoz, hogy a jelenlétének a titkához elérkezzünk, bizonyos értelemben ezeket az egyszerű és már adott lépéseket, ahogyan az ő jelenléte föltárulkozott, ahogyan a Krisztussal, illetve az Atyával való kapcsolatát az Új Szövetség hirdeti, illetve Jézus előre mondja, aztán meg a tanítványok megtapasztalják. Tehát ez egy olyan fajta folyamat, amelyikhez úgy tudunk közel kerülni, hogy ennek a megértésnek a folyamatát felidézzük, tehát emlékezetünkbe idézzük. Ahogy mondtam, hát igazából azt, hogy Isten egységes, egyetlen valójában a személyek kapcsolatát hogyan érthetjük, ez tulajdonképpen utána, körülbelül, mármint hogy Jézus halála és feltámadása után, jó 300 évvel érkezik el valamelyest egy nyugvópontra a Konstantinápolyi Egyetemes Zsinattal 381-ben, amikor a személyeknek ezt a valóságát, hogy Isten egy, három szemében, ezt valahogyan megértik, kimondják. Itt meg kéne jegyeznem azt, hogy amikor én még ifjabb hitoktató voltam, és az egyik ifjúsági hittan végén beszélgettünk a Szent Háromság titkairól, és én már éppen a belső extázisnak valamelyes állapotában, így a Szent Háromságra mindent megpróbáltam elmondani ezeknek a középiskolásoknak, amit csak tudtam. Utána az egyik fiú, hát sommásan így nyilatkozott, hát ez hülyeség. Ez nem túl polite, és nem is PC, és nem is gondolom, hogy igaza lett volna, de hát szembesülünk azzal, hogy amit így a legjobb szándékunkkal el tudunk mondani Isten titkáról, bizony, ha valaki úgy nem nagyon érkezik be ebbe a tapasztalati útba, akkor nem biztos, hogy sokat mond neki.
1: Pünkösdre készülünk, most már lassan 2 hónapon belül, vagy hát mindjárt itt lesz, és hát sokaktól hallottam, igazából a katolikus papoktól is, de ez felekezeteken átível, tehát református és evangélikus lelkészektől is, hogy így karácsonytól megfigyelhető az, hogy egyre kevesebben mennek így a templomba, tehát hogy húsvétkor még ott vannak, de hogy a pünköskor már annyira, tehát hogy érezhetően fogynak az emberek, ezt ön tapasztalta, vagy erről mit gondol ennek okául?
2: Nem szoktam számolni a híveket. Ráadásnak idén úgy tűnik, hogy Esztergomba fogok bérmálni, és ott feltételezem, hogy sokan lesznek. Az igyekezetünk, lelkipásztori igyekezetünk, hogy a nagy ünnepeknek a súlyát kiemeljük, az részben talán ahhoz is vezetett az elmúlt évszázadokban, hogy a népszokások gazdagabban, mélyebben kifejezzék a legnagyobb ünnepek titkait. Az egyházi évnek a csúcsa a húsvét. Azzal, hogy ugye manapság szívesen beszélünk erről, hogy nyugat-európai országokban megfigyelhető egy pozitív hullám, állítólag soha ilyen sokan még nem keresztelkedtek meg felnőttek, mint idén húsvétkor. És ez természetesen magával vonza, hogy ilyenkor sokan ott vannak. Az is tény, hogy az egyház 5 parancsolatában, hát a katolikus egyházban ismerjük ezt a kifejezést, hogy évente gyónyál legalább a húsvét időben áldozzál. Tehát húsvétnak van egy ilyen központi jelentősége. A húsvétet ugyanakkor lehet, hogy nem hangsúlyozok eléggé, hogy Krisztusnak, a föltámadottnak az első ajándéka a hívek és az egyház számára a Szentlélek. És hogyha igaz volt, hogy a Szentlélek az egység lelke az egyházban, ugyanakkor ő az, aki mindig Krisztushoz vezet. Tehát tulajdonképpen, hogyha ő nem küldte volna el a lelket, akkor nem egészen értjük, tehát a mai tudásunk szerint ez nem is lehetett máshogyan, mint hogy a lélek elküldésével tud ő jelen való lenni az egyházban. Tehát míg egyfelől emberileg nem tudunk mindig azonos intenzitással élni. Tehát az életünkben mindig van egyfajta hullámzás. Van a dolgok, amik előrébb kerülnek, és vannak dolgok, amik egy kicsi hátrébb kerülnek. Addig a valóságban, ugye Isten örökké valóságában minden teljesen azonos hullámhosszon van. És a pünkösd is teljessé teszi azt, ami húsvétkor elkezdődik. Az egyházat, az egyház történelemben szoktuk azt állítani, hogy a 20. század derekáig jellemezte egyfajta megfeledkezés a Szentlélekről. És ha már az előbb szóba kerültek protestáns testvéreink, talán tudjuk, vagy talán érdemes meg is emlegetni, hogy például Calvin volt az, legalábbis az én ismereteim szerint, aki erősebben aláhúzta, jobban hangsúlyozta a Szentlélek működését és a Szentlélek szerepét az egyház életében. A dogmatikai meggyőződéseinknek gyakran van valamilyen gyakorlati lenyomata. A krisztológia hangsúlyozása kétféle lehet. Az egyik, hogy Krisztus istenségét hangsúlyozzuk, és ezzel a misztérium jelleget. Tulajdonképpen azt, hogy ő nem egyszerűen csak egy ember volt, hanem valóságos Isten volt. És az ő embersége azért volt olyan különleges jelentőségű a tanításán túl is, mert ő benne Isten jelent meg. Másfelől azonban a krisztológia hangsúly azt is jelenti az egyházban, ezt a katolikus egyház szokta szívesen egyébként így kiemelni, hogy Jézus Krisztus törvényt adott. Azáltal, hogy ő a világtörténelemnek egy adott időpontjában, a Föld egy adott kultúrájában emberré lett, azáltal Jézus Krisztus maradandó mércét adott, amelyiktől mi nem akarunk eltérni, amelyiknek a jelentése lehet koronként változó, vagy fejlődő inkább, tehát folyamatosságban fejlődő, de mi igazodni akarunk Jézus Krisztushoz, mint mércéhez, mint történelmi mércéhez. És ennek vannak következményei. Tehát amikor a teológiára azt mondják, hogy hát itt kérem szépen, minden ugyanolyan marad, ennek az egyik oldala az, hogy ez a krisztusi mérce, illetve ez a szabály, ennek következményei vannak. Az egyik egyszerű következménye az ekleziológiában, hogy az egyházban például vannak vezetők. Most persze a vezetésnek különböző módjai vannak, de hogy vannak vezetők, és hogy a krisztológiának a hangsúlyozása például a papság szempontjából egy olyan fajta egyháztant épít fel, legalábbis én még itt tanultam a teológiában, de az most már azért lassan 30 éve volt, hogy egy olyan fajta egyháztant épít fel, amelyikben a vezetőknek a szerepe az hát viszonylag jól körvonalazott. Most emellett, vagy ezzel szemben, hogyha lélek jelenlétére tesszük a hangsúlyt, akkor az mindig egy nagyobb szabadságot, egy nagyobb, hát hogy is mondjam, karizmatikusságot, az ajándékok előtérbe kerülését, a pillanatnyi tapasztalatoknak az előtérbe kerülését, a lélekkel eltelt egyház elsőbségét fogja eredményezni. Tehát a protestantizmus nem véletlenül hangsúlyozza a Szentléleknek a jelenlétét, hiszen ebben az is benne van, hogy a hivatalos tisztségviselők nem Krisztustól közvetlenül kapják a protestáns teológia hagyomány szerint a megbízatásukat. Tehát nem az az érdekes, hogy nem tudom én, föltetszenek menni az internetre, vagy hát úgy értem, fölmentek az internetre, és akkor megnézitek, hogy nem tudom én, a püspökökről meg el lehet olvasni, hogy akkor ki kire vezethető vissza, mert hogy ha engem ő szentelt, és őt meg ő szentelte, és őt meg ő szentelte, akkor van egy ilyen úgynevezett apostoli folytonosság, hanem akkor az az érdekes, hogy van ez a lélekkel eltelt közösség, amelyikre pünköstkor leszállt a lélek, és ez a közösség cselekszik a maga belátása és ereje szerint. És akkor például az egyházon belül a tisztségviselőknek a mandátuma, ha tetszik, ha már itt választások után nem olyan sokkal vagyunk, tehát akkor a mandátum az a közösségtől jön. És ez mármint a lélektől jön, de a közösség által. Most természetesen mi katolikusok abban gondolkodunk, hogy ez a kettő összetartozik, és egy, hiszen a Szentlélek mindig Krisztus lelke, és a lélek mindig Krisztushoz akar vezetni. Vagyis az előjáró azért kapja az előjáróságát, hogy a közösséget szolgálja, és a közösség meg meghívást és felhatalmazást is kap arra, hogy az előjárót biztassa jóra, mert különben szegény előjáró nagyon egyedül fogja magát érezni, és még el is galoppozhatja magát. Na tehát ezzel a nem tudom mennyire követhető okfejtéssel, de arra próbáltam célozni, hogy a teológiában például a tisztségviselőknek, tehát a felszent, itt jelen esetben a felszentelt tisztségviselőknek a hivatala az hagyományosan kaphat erősebben krisztológiai, Jézusra visszavezetett, esetleg jogi értelemben tisztább, vagy és a Szentlélekre visszavezetett úgynevezett pneumatológiai megalapozást.
1: Említette, hogy volt idő, amikor kicsit elfelejtkeztek a Szentlélekről, és ezt talán így a személyes életünkben mi is megélhetjük. Mit gondol, hogy miért nehezebb a Szentlélekkel kapcsolódni, talán a túlság, amiatt, mert nagyon természetes, vagy pont a megfoghatatlanság a véget?
2: Ó, ez mind a kettő nagyon jó szempont. Az a baj, hogy ezekre már nem emlékszem pontosan, de tudom, hogy tanultuk annak idején, hogy az egyik egyházatja azt mondta, hogy a Szentlélek az az isteni személy, akiben a legtöbb olyan tulajdonság van, amelyik nem a sajátja. Láthatatlan? Hát a mennyei atya is láthatatlan. Igazság lelke? Hát Jézus Krisztus maga az igazság. Tulajdonképpen a Szentlélek az, aki a leginkább, ha tetszik, háttérbe húzódik. Ugye hagyományosan az úgynevezett tulajdonítással szoktunk érni, hogy tudományosabbnak tűnjek, apropriációval, ami azt jelenti, hogy míg egyfelől abból indulunk, hogy Isten minden tettét a Szent Háromság személyének teljes egységében viszi végbe, mégis a teremtést valamilyen módon az Atyának tulajdonítjuk, akiről a Szent Pál egy helyen, illetve az Efezusi levél azt hiszem azt írja, hogy minden eredetnek a szülője. Tehát minden eredet az atyában van. És ezért a világ eredete is, hogy a világot teremtő akaratát is leginkább az atyának tulajdonítjuk. A megváltást a fiúban láttuk meg, Jézus Krisztusban láttuk meg, ő vitte végbe a földön, nyilvánvalóan nem az atya nélkül és nem a lélek nélkül, de leginkább a fiúnak tulajdonítjuk. És a léleknek tulajdonítjuk a megszentelés művét. Azt, ahogyan Isten a világot bevonja az ő szentségébe, mi úgy állítjuk, hogy a szentségek által, tehát a szentségekben működik leginkább, vagy legnyilvánvalóbban a Szentlélek, illetve a világban sokféle módon a Szentlélek viszi előre a dolgokat. Tehát valóban a Szentlélek működése kezdettől fogva a hitünk szerint a mindennapokban is ott van, de tulajdonképpen nem mindig, és tulajdonképpen nem mindig ölt olyan különleges formákat, amelyekre az ember azt mondja, hogy no hát ez itt most csak a Szentlélek lehetett. Ugye ez még erősebben így van, hogyha arra gondolunk, hogy a lélek szót mi magyarok szoktuk kisbetűvel vagy nagybetűvel is írni. És hogy a lélek az embert is hát megkülönbözteti, mármint hogy van lelkünk. És akkor erről is persze gondolom, hogyha itt most orvosok beszélgetnének, vagy nem tudom, pszichológusok beszélnének, hát a lélek is egy többféle fogalom. De tehát a kérdés, hogy a Szentlélek hogyan ismerhető fel, és miért feledkezünk el róla, az talán azzal is összefügg, hogy egyes korokban más és más szintéren kezdték előtt keresni. Na most, hogyha a hitnek a tapasztalata, mint mondjuk a középkorban nagy részt, leginkább a szentségekhez, vagy a hit szentségekben való ünnepléséhez, például az eukarisztiához kapcsolódik, akkor ott nagyon erős a Jézussal való kapcsolat. Az újkorban ugye fölerősödik a kérdés, hogy vajon a teremtésben hogyan van jelen Isten műve, és hogy vajon a teremtett világ, az anyagvilág, az hogyan van benne Isten művébe. És akkor ott a teremtő Istenre kezdünk el figyelni. Most a 20. századtól kezdve, hát a 19. századtól már rendkívül fölerősödik az érdeklődés az ember belső világa iránt. Tehát a személyes tapasztalat iránt, hogy kik vagyunk mi, és hogyan éljük meg a világot. És míg egyesek azt mondják, hogy Isten a kozmosz világából, amelyiket most már a fizika akar uralni, mint egy beűzetik az emberi belsőnek a megtapasztalásába, tehát hogy Isten tapasztalatról kezdünk el beszélni, addig mások meg azt mondják, hogy hát lassan már a belső megtapasztalásban, meg minden tudás a pszichológiára és az emberi, a humán tudományokra terhelődik át. Tehát ebben a helyzetben a Szentlélek iránti érdeklődés az egyszerre föl is hát nagyobb lesz, tehát felnagyítják, mert a nagy kérdés, hogy akkor ebben a belső kavalkádban, amit hát így öntudatnak nevezünk például, meg belső megtapasztalásnak, abban hogyan van a Szentlélek, hogyan működik ott. Tehát én azt gondolom, hogy ezek az előtérbe kerülések, azok részben a hitnek a belső útját jelzik, hogy az egyház reflektál a saját életére, és azokat a dolgokat, amelyeket mindig is tudott, mert a Szentlélekről lehet olvasni a középkori teológiába, de azokat a dolgokat mégis máshogy hangsúlyozza, és mást emel ki belőle. És ennek másfelől van egy kapcsolata az emberiség egyetemes kultúrtörténetével, és úgy gondolom, hogy a Szentlélek iránti nagyobb érdeklődésünk az összefügg azzal, hogyan egyébként is a világot látjuk. Ugye itt gondolhatnánk Hegelre, aki teljesen más értelemben, de beszél a szellem öntudatra ébredéséről, és így tovább. Tehát, hogy van az egész teológiának egy sajátos, időnként némileg ellentétes, máskor meg párhuzamos fejlődése, már azt mondom, dialektikus fejlődése, így az egyetemes kultúrtörténettel kapcsolatban.
1: Mégis talán kevesebb szer szólítjuk meg a Szent Lelket az imáinkban, vagy legalábbis én biztos, hogy hamarabb címzem Istennek vagy Jézusnak elsősorban. Ezen szerint miért van így? Hogy lehet eldönteni, hogy éppen most kihez szóljunk elsősorban? Vagy mikor hívjuk direktbe a Szent Lelket?
2: Biztosak lehetünk abban, hogyha az Atyát szólítjuk meg, akkor a Fiú is figyel, meg a Lélek is. Tehát Isten végtelen, és ezért aztán mi bármilyen módon hozzáfordulunk, az tulajdonképpen egy kicsi rólunk fog szólni, inkább, mint róla. És vannak pillanatok, amikor a róla való tudásunknak, a bennünk őrzött elképzelésnek megfelelően nekünk jobban megfelel, hogyha őt hozzá, mint Atyához fordulunk, vagy hogy hozzá, mint Fiúhoz fordulunk, akit Jézusban megismertünk, vagy hogyha azokat a tulajdonságokat érezzük meg benne leginkább, amelyek a lélekkel kapcsolatosak. Nem tudtam most elővenni, de gondoltam rá, hogy még szintén papnövendék koromban valaki kezembe nyomott egy imádságot, amelyikben arról volt szó, hogy Szentlélek, rázz fel engem. Tehát a lélek működésében van egy kétségtelen jobban megtapasztaljuk az aktualitást. Hogy az Atyát kicsit hajlamosak vagyunk a teremtés miatt, meg az világ egyetemessége miatt távolabbinak megint, de nem biztos, hogy ez mindenkinek így van. Ez elvileg néha így lehet, vagy lehet, hogy többeknél van. Nagyon sokan gyermekkorukban azt tanulták, hogy Jézus szereti őket. Én emlékszem az idős Rédli Elemér atyára, lehet, hogy valakinek ismerős a neve, hittankönyveknek volt a szerzője. A Hitünk és Életünk hittankönyvnek például a jelenlévő fiatalok egyik rétegének, ez a könyv, hittankönyv, ő jobban ismerős. Na hát ő ennek például a szerzője volt, és Elemér atya egyébként az első áldozók könyvének a szerzője is volt, ez már a 80-as évektől fogva elérhető hittankönyv volt. És őneki például az egyik ilyen nagy gondolata volt, hogy a kisgyereknek nem arról kell beszélni, hogy van Isten, és milyen az Isten, és láthatatlan, hanem arról kell beszélni, hogy Jézus szereti az embert, és hogy milyen is volt, amikor Jézus itt volt ezen a világon. Most, hogyha, tehát ez egy kateketikai elgondolás volt az ő része, hogy így kell kezdeni, hogy Isten titkába beavassuk az embert. Ha valakinek így kezdik el Isten titkát föltárni, akkor nagyon valószínű, hogy gyermekkorától fogva ott lesz benne ez a tudás, hogy Jézus engem szeret. És hogy Jézushoz a legnagyobb bizalommal mehetek, hogy Jézus az én barátom. A léleknek ehhez a megfoghatatlan és ugyanakkor rendkívül dinamikus valóságához alig, hanem azok tudnak igazán kapcsolódni, akik egy olyan közösségbe kapták meg a vallási szocializációjukat, amelyik ezt a lelki dinamizmust rendkívüli módon megélte. Tehát élek is úgy képzelem, hogy akik ebből a tapasztalatból jönnek, őnekik természetesebb, hogy a lelket helyezik valahogy jobban az ő sajátos egyéni lelkiségük középpontjába is. Egyébként én nagyon keveset tudok a keleti teológiáról, de például úgy tudom, hogy a keleti teológia szívesebben beszélt mindig is a Szentlélek működéséről. És míg a nyugati teológia, ugye mi nyugat vagyunk, legalábbis teológia értem egész biztosan, tehát a nyugati teológia az határozottan mindig Jézushoz fordult, amikor a szentségekről beszélt. A keleti teológia intenzívebben a Szentlélek működését vélte fölfedezni a szentségek ünneplésében is. Válaszoltam?
1: És Püspök atyának milyen szent lelkes élményei vannak a személyes életében, amit kett esetleg megosztana most velünk? Akár hogyha arra gondolunk, hogy hívta el önt papnak a jóisten és a szent lélek?
2: Köszönöm a segítő kérdést. Ezzel még így nagyon nem is gondolkoztam. Amikor már pap voltam, már azok sokat, azt el tudom mesélni, de most nem mesélem el, hogy hogyan tapasztaltam a hívást, jó? Mert azt már szerintem lehet, hogy máskor elmeséltem. Meg, tehát, hogy így ilyen fohászok jutnak eszembe, hogy telileg ez bennem szent lélek. Vagy az jut eszembe, amikor Rómában voltam, és már pap voltam, akkor egyszer a spirituálisunk, a szemináriumnak a lelki vezetője azt mondta, hogy érdemes megtanulni például egy-két szentlélek himnuszt. És hát gyönyörű himnuszok vannak. Ugye a középkor nagyon jó volt hát ilyen himnuszírásban. Jöjj, Szentlélek Isten, jöjj, áraszd ki a mennyekből fényességet, sugarát, jöjj ki, árvák atya vagy, jöjj ki, szívek lángja vagy, ajándékos jó barát. Te vagy a vigasztalás, drága vendég lelkitárs, ajándékos égi társ, gondok között nyugalom, hőség ellen oltalom, zokogásban könnyülés. Most kimaradt egy verszak, de ez most nem jut eszembe. Jöjj és töltsd be híveit, titkos mélyű szíveit, boldogító égi tűz. Semmi nélküled az emberben nem lehet, semmi tiszta, semmi szűz. És a többi, és a többi. Na hát ezt akkor egyébként először inkább latinul tanultam meg. Az ilyesmit általában, én nekem az a tapasztalatom, nagyon különbözőek vagyunk, hogy könnyebb megtanulni énekelve. De erről most megkímélem a jelenlévőket. Tehát könnyen megtanulni énekelve, mert nem is tudom. Talán éppen a Szentléleknél az a benyomásom, hogy az éneklésben nagy szabadság van. Van egy másik nagyon szép szentlelkes himnusz, ez egyik, ez a pünkösdi szekvencia, aminek a szövegét most így nagyjából idézgettem. És a másik meg a Veni Creator Spiritus, etem itte Celitus, Lucis tue radium. Nem is ez volt ez, és a másik meg az, hogy Veni Sancte Spiritus. Veni Creator, akkor jól mondtam. Tehát a Veni Creator Spiritus. Hát ezzel most úgy nem készültem külön, de például nagyon emlékszem, hogy gimnazista koromban, ami nekem egy nagyon fontos időszak volt, akkor éreztem magamat a legszentebbnek. És hát így utólag visszanézve azért jó nagy terheket vettem magamra. Hát ugye minden rendes fiatal egy kicsit az egész világnak a terhét magára veszi, és akkor hát ezek úgy engem is elértek, ezek az életérzések. Na és ez a jó nagy teher közepette szerintem nekem nagyon nagy élmény volt, hogy a Szentlélek hívogatásával így a szabadságot megtapasztalni. Tehát, hogy ez a Veni Creator Spiritus kezdetű ének, ugye ennek a dallama is olyan, mintha egy ilyen fokozatosan föléledő dallam lenne, amelyikben nagyon sok hajlítással könnyedség és szépség van. Tehát én azt gondolom, hogy ezekben a magam emberi módján közel kerültem a Szentlélek Úristenhez. Hadd mondjak el egy tapasztalatot, vagy egy belátást, amelyiket sokszor szoktam idézni, ehhez meg egyébként egy szintén, hát hogy is mondjam, egy az előzővel ellentétes kép jut eszembe, ez nem a szabadságról, hanem egy szigorú professzorról szól, aki nekünk Rómában a kegyelemtant tanította. A nevét nem mondom, mert nem is tudom, hát a személyiség jogaival visszaélnék, igaz, ő már valószínűleg a Mennyországban van, de hát ő volt az, aki nekünk azt mondta, hogy Istent nem lehet megtapasztalni, mert hogy Isten egészen más. A tapasztalat fogalmába beletartozik, hogy megtapasztalni dolgokat lehet, teremtett dolgokat, mert pedig Isten nem teremtett dolog. Nem szabad Istent eldologiasítani. Na de hát mégis mindannyian beszélünk Isten tapasztalatról. Akkor ezt jól kell érteni. Miről beszélünk, amikor Isten tapasztalatról beszélünk? Miről beszélünk, amikor azt mondjuk, hogy ezt a Szentlélek súgta nekem? Arról beszélünk, hogy Isten hatásokat kelteget bennünk. Nem tudjuk, hogy hogy csinálja. Tehát ez az ő titka, hogy a teremtményeivel mégis tud kommunikálni. Annak ellenére, hogy ő egészen más. Mégis tud bennünk hatásokat kelteni. Ez olyan, mintha olyasmit mondanék, hogy hát itt megyek a Molnár utcába, és elrepül egy repülő valahol fent, és én látom az árnyékát. Az nem azt jelenti, hogy én láttam a repülőt magát, de az árnyék az bennem, vagy az ott előttem láthatóvá válik. Isten engem tud befolyásolni, tud szabadság élményt, békét, örömet, derűt kell fölkelteni bennem, mint hogy egyébként sok más is kelthet bennem békét, örömet, szabadságot. És innen jön az ősi gyakorlat és ősi szükségszerűség, a distinctio spirituum, a lelkek megkülönböztetésének az igénye. Ez persze eredetileg nem arra vonatkozik, hogy van a szent lelkes hatás, vagy az Isten hatása, meg mondjuk az én teremtett pszichémnek az ilyen-olyan belső viselkedése, hanem eredetileg arról szól, hogy a gonosz lélek is hat az emberre, meg a szent lélek is hat az emberre. És akkor különböztessük meg, hogy melyik. De azt gondolom, hogy az is abszolút jogos, hogy a Szentlélek működését ma átszűrve egy kissé a modern elképzeléseinken, a hangulataink, az éppen aktuális depressziónk, a kisebb mértékű kiégésünk és egyébnek a tapasztalatán túl, vagy innen, azon gondolkodunk, hogy akkor hol van ebbe a Szentlélek? Hol vannak azok a hatások, amelyeket tényleg Istennek tulajdonítunk? Na most én azt mondanám, hogy ez már olyan kereszténység haladóknak. Mert, sőt, most ez lehet, hogy botrányos, de én azt mondanám, hogy egy ponton túl nem is tudjuk elkülöníteni. Nem tudjuk. A hitünkben maradnak titkok. Maradnak titkok. És lehet az is, hogy amit én 20 évvel ezelőtt azt mondtam, hogy hát ott engem a lélek megérintett, most azt mondom, hogy óvatosabb lennék. De nem mondok le, a világ minden kincsért nem mondanék le arról a hitemben, hogy higgyem, hogy Isten lelke működik, és indít. És néha sokféle emberi reakción és emberi együtthatáson át, és azok ellenére is indít. És hát jó dolog ráhallgatni.
1: És mit jelent az, hogyha valakit betölt a Szentlélek, mi is megtapasztalhatjuk azt, amit az apostolok az első pünköstkor?
2: Akik sokat imádkoznak, azok gyakrabban tapasztalják meg. Egyrészt van egy lelkiségi vonzalata ennek, tehát vannak olyan lelkiségek, akik határozottabban ezért imádkoznak is. Amikor kispap voltam, akkor volt egyik kispap társam, most megint nem mondom meg a nevét, de ő még nem a mennyországból fohászkodik értünk, hanem reméljük innen a földről, és azért úgy értem, reméljük fohászkodik. Tehát ő például mindig mondta, hogy hát az ember olyan ajándékokat kap, amiket kér. És hogyha mi nem kérjük ezt az ajándékot, hogy nem tudom én, például a lélekben beszéljünk, ugye a glosszoláliával, vagy nem tudom, a lélek látást ad például egyeseknek. Találkoztam már olyanokkal, akik mondták, hogy ők intenzív imádság után olyan dolgokba kaptak belátást, hogy itt és itt most valaki meg fog gyógyulni. És tényleg meggyógyult. Vagy például találkoztam azzal a Mihály Más atyával, aki nem tudom, hogy éle még, ez már 90-es évek közepén volt, aki például egy álmot látott egyszer, és mert neki egy súlyos cipő, ortopéd cipőt kellett viselnie, azt hiszem csipőfiszama volt, és álmot látott egy hatalmas ortopéd cipőről, egy nagy imádság után, egy nagy találkozó imádság után, és arra ébredt, hogy már nem kell neki a cipő. Tehát vannak ilyenek. Na most az, hogy valakit betölt a Szentlélek, ez két felelét mindenképpen jelenthet. Én most például bevallom nektek, hogy így június végéig 15 bérmálás van még előttem. És a bérmálás szentségében hisszük, hogy különleges módon megkapják a Szent Lelket azok, akik megbérmálkoznak. Van olyan atya, aki azt mondja, hogy ha rendesebben készülnének a bérmálkozók, meg a püspök rendesebb lenne, akkor most is lenne szélzúgás. Hát ezt én nem tudom. Velem az történt, hogy például amikor megbérmálkoztam, mentünk hazafelé az anyukámmal, meg a bérmaszülőmmel, és akkor arról beszélgettünk, hogy mi lenne, hogyha pap lennék. És akkor, hát most meg pap lettem. Illetve akkor a következő egy-két évben úgy elkezdtem, hát így nem is tudom úgy, szóval elkezdett átalakulni az életem egy kicsit. És most erre lehet azt mondani, hogy nem is tudom, szóval sokfajta emberi oldalt is lehetne mondani, de én meg gondolom, hogy ebben a Szentlélek is benne volt. Vagy hiszem. Na most az, hogy tehát egyrészt van ez az objektív szentségi dolog, hogy eltölti a Szentlélek. A Szentírástól fogva pedig, ugye tudjuk azt, hogy nem tudom, Mária belépett Erzsébet házába, és köszöntötte az Erzsébetet. Maga Erzsébet pedig eltelt Szentlélekkel, és így szólt. És akkor az azt jelenti, hogy tulajdonképpen Isten lelke hatékonyan elkezd benne fantasztikus, de nem fantasztikus, na, legyünk komolyak. Isten lelke hatékony és egyértelmű módon működik benne, vagyis bizonyos értelemben átveszi az irányítást. És ez egyébként az ószövetségi prófétától kezdve ott van. Tehát ez a betelt Szentlélekkel az általában olyasmit jelent, hogy felszabadul az emberi pillanat, az emberségének a pillanatnyi kötöttségeitől, elkezdi dicsőíteni Istent, meg általában megtapasztal egy nagy örömet, az Isten gyermekség bizalomteli szeretetét. Loyola Szent Ignác ezt azt úgy mondaná, hogy én jezsuita iskolában jártam, és ők azért mindig egy picit óvatosabbak, meg visszafogottabbak. Ő például azt mondaná, hogy vigasztalással telik el. A vigasztalás ugye az olyasmit jelent, hogy akarja Istent szeretni. És például ezért bűnbánatot tart. Az is a vigasztalás, hogy elkezdi kegyetlenül bánni a bűneit, de közben átéli, hogy Isten szereti őt. Tehát szerintem a Szentlélekkel való betöltekezés az ilyesmit jelent. De hogyha arról olyanokat kérdezném meg, tegeződhetünk talán, akik ezekhez a karizmatikus közösségekhez tartoznak, akkor szerintem ők még erősebben a dicsőítésnek, az örömnek, a mindent háttérbe szorító élményét fogalmaznák meg.
1: És püspök atya, hogy készül személyesen a pünkösdre, illetve mi hogy készíthetjük a lelkünket?
2: Én most azt kérem a Szentlélektől, hogy amikor bérmálásra megyek, akkor ne legyek botrányosan fáradt, botrányosan kedvetlen. Inkább hadd lehessek az ő jelenlétének igazi tanúja és eszköze. Ezt kérem tőle leginkább. Hát ehhez vannak azért ötleteim, hogy ehhez mit kéne az életemben egy kicsit így helyre tenni, és akkor remélem, hogy az még akkor még jobban meg is kapom ezt az ajándékot. Tehát szerintem ugye a léleknél azt látjuk, tehát, hogy mindig Krisztushoz vezette a tanítványokat. Ugye Pál apostol azt mondja a Róma közé levélben, hogy senki sem mondhatja Jézus az Úr, ha csak nem a Szentlélek által. Úgy emlékszem a Róma levélben. Tehát amikor a Szentléleket hívjuk, hát én azt mondanám, hogy először is érdemes őt tényleg hívogatni. Esetleg azt is kérni tőle, hogy, hogy az ő jelenléte világítson rá az életünkbe azokra a dolgokra, amelyekkel mi nekünk változtatni kellene. Szívesen képzelem úgy, pontosabban szívesen hiszem meg, ezt azért úgy tapasztalom is, hogy Isten végtelenül szelíd. A teremtésben a teremtés tágassága, illetve az emberi szabadság önmagában a létével arról tanúskodik, hogy Isten szereti a mi szabadságunkat. Mert hogyha nem szeretné, akkor ez nem lenne. És azt hiszem, hogyha megint csak azt olvassuk a II. Korintusiakhoz írt levél 3. fejezetében, emlékeim szerint talán a 18-as versben, hogy ahol az Úr lelke, ott a szabadság. Akkor kérnünk kell a Szentléleknek ezt a szabadító erejét. És talán azt is, hogy az ő jelenléte rendezze a mi életünket, a választásainkat, a döntéseinket, a tehetségünket, a képességeinket rendezze. Az egyik tanárunk, ma este ilyen nosztalgikus este hangulaton van, úgy látszik, az egyik tanárunk azt mondta, hogy az Atya a Teremtő, a teremtés az ugyan állandó, de mégis azért volt egy kezdete. A Fiú, a Megváltó, hát 2000 évvel ezelőtt, egy jól meghatározható helyen. A Szentlélek pedig a jövendő lelke, aki a egész teremtés a beteljesedés felé akarja segíteni. Tehát ma egy sok szempontból nagyon kérdéses világban, az erőszaktól súlyosan meglátogatott világban élünk, és itt akkor gondolhatunk az erőszak verbális formáira. Az erőszak immár sokak számára nyilvánvalóan elítélendő, de a családokban még mindig sokszorosan megjelenő formáira.

0: el a mi lelkünk erőit, gyógyítsa meg a mi lelkünknek a gyarlóságait és megkötözöttségeit. Nagyon szeretem azt a mondatot, csak nem biztos, hogy jól tudom idézni. Teilhard de Chardinnek van, azt hiszem, egy ilyen mondata, hogy egyszer, amikor az ember már megzabolázta a szélnek, a víznek, és a tűznek, és a napnak az energiáit, akkor talán majd újra megtanul a szeretet erejével is bánni, és az olyan lesz, mintha újra elrabolnánk a tüzet. És ugye hát tudjuk, hogy a Szentlélek a szeretet lelke is. Hát persze, hát Isten a szeretet, de hát a híres és jól megjegyezhető kijelentés szerint, ugye a Szentlélek az Atya és a Fiú szeretet csókja. Tehát tulajdonképpen a találkozásnak, a két személy egységének az intenzív megjelenése, hogy azt szoktuk mondani, hogy az Atya és a Fiú úgy szereti egymást, olyan intenzíven szereti egymást, hogy ez egy külön személy az ő szeretetük, a Szentlélek. Tehát a Szentlélekért imádkozni, meg pünkösre gondolni tulajdonképpen, hát számomra ezt a fajta meghívást jelenti, hogy imádkozzunk ezért. A másik meg, hogy igyekezzünk egymást is szeretni. Mert ugye ez az egész szent lelkes tapasztalat nem tud máshogy az életünkbe teret kapni. Jálics Ferenc atyának a lelki gyakorlatos könyvében ottan arról lehet olvasni, hogy ha nem tudjuk elfogadni egymást, vagy amit egymásból eltaszítunk, azt Istenből is eltaszítjuk. És ezért nem tudjuk, tehát nagyon szépeket, én például egész szépeket tudok mondani Szentlélekről, de hogyha ez nem tud valódi elfogadással, meg szeretetté változni az élettel, meg az élet valóságával kapcsolatban, akkor nem tudom befogadni Isten szeretetét. És akkor ez így nem jó.
1: A kérdésem arra irányulna, ugye Püspök atya említette a szellemek megkülönböztetését, és ennek most elég szép irodalma van. A gyakorlati alkalmazásnak arra nehézségére kérdeznék rá, hogy az is minden közös tapasztalat, hogy minél inkább Istennek átadott életet akar valaki élni, tehát nem ez a langyos vasárnapi keresztény, hanem tényleg ez a radikális evangélium életet élő, mindegy, hogy világi vagy szerzetes. Ugye biztos, hogy annál ez megidegesíti a sátánt, és annál több lesz a támadás, meg a szeretetlág lelki napról is olvassuk, hogy Erzsébet azt, hogy iszonyatos gyötréseken ment, és állandóan vádolta magát, hogy ő milyen hazug, meg bűnös, meg halucinál, meg minden. Tehát, hogy sok lesz a támadás. És éppen ezért a kérdésem arra irányulna, hogy hogyan tudjuk megkülönböztetni magunkban, hogy mondjuk az az indítás, az a hang, az a sugalmazás, az ötlet, az, amit belül érzünk, az most tényleg a Szentlélek hangja és arra buzdít, vagy tényleg a lelkismeret finom figyelmeztetés, vagy pedig pont az ördögnek valamilyen megtévesztő akna munkája. Mert hogy sokszor ugye ő is a világosság angyalának öltözik be direkt azért, hogy összezavarjon minket. Tehát, hogy hogyan lehet finomra hangolni a lelkiismeretet, hogy ne menjünk akár jó szándékkal is, de lépre.
0: Énekelni csak énekelve lehet megtanulni. Imádkozni megtanulni, és csak úgy lehet, hogy az ember imádkozik. És a lelkeket megkülönböztetni, vagy a Szentlélek munkálkodására tényleg fogékonnyá válni, és csak úgy lehet, hogy mindig újra nekiállunk. A hangolásról beszélve eszembe jut, hogy sok húros hangszeren, legalábbis az például a vonós hangszereken úgy emlékszem, hogy gyakran van a rendes, ilyen hangoló kulcs, és van még olyan kis finom hangoló ott lenn. Én úgy gondolom, hogy az életünkben van egy folyamat, amelyikben a nagy eligazításokat, azokat tulajdonképpen megadja mondjuk a 10 parancsolat, megadja az egyház

0: kutatás a nagy vonalakba. Ha valaki elkezdi tanulmányozni az evangéliumokat, akkor egyre inkább kap egy modellt, egy irányt ahhoz, hogy melyek szoktak lenni azok az irányok, amelyekbe Isten vezet. Azután előbb-utóbb kialakul egy tudás, egy önismeret a saját megkísérthetőségünk szokott irányairól. Ugye a főbűnökkel foglalkozni, hogy melyek a főbűnök, néha azért érdemes, mert hát tudjuk, hogy én nekem általában ez szokott lenni, itt vagyok hajlamos arra, hogy elbukjam. Egyébként hát mindegyikben hajlamosak vagyunk elbukni. De mégiscsak valahogy megtanuljuk azt, hogy például ezeket a negatív dolgokra is ráismerjük, hogy hát akkor ebből ez lesz, ez nem lesz jó. Ignác mondja a lelki gyakorlatokban, ez is olyan, én nem vagyok jezsuita, de azért szívesen emlegetem, hogy az első hét gyakorlatai között, amelyek a bűnökről szólnak, Isten lelke általában ijesztegetéssel működik, ami azt jelenti, hogy megijeszti az embert, hogy te jó ég, ha én ezt csinálom, mi lesz ebből? Majd viszont, ha valaki már előrébb jutott egy kicsit, és már leszokott a nagy bűnökről, akkor a második hét szabályai lesznek rá érvényesek, ami azt jelenti, hogy ott Isten inkább bátorítja őt, hogy ne féljen a jót tenni. És akkor ott jön ez a kicsit szelidebb, kicsit szolidabb, óvatosabb és általában bátorító hang. Na most én nem tudom, ezek durva leegyszerűsítések, de mi, akik hát poroszos iskolarendszerbe jártunk, állítólag nem, állítólag régen Magyarországon ilyen poroszos iskolarendszer volt, megben ilyen kemény és nem tudom, szigorú, és a jutalmazás helyett mindig a rosszat büntették, nem tudom, hát azért tudnánk erre példákat mondani. Hát mi ugyebár tudjuk, hogy néha olyan deficites az önbecsülésünk. És azért ebbe a helyzetbe Isten szent lelkét néha valószínűleg abba az irányba értjük meg jobban, hogy ő azt mondja, hogy ne félj, tedd a jót, ne félj. Nagyon sokszor erre van szükségünk, úgy tűnik. Ez nem azt jelenti, hogy nincsenek határok. Nem azt jelenti, hogy mindent lehet. De hogy éld meg a léted alapvető értékességét, és tedd azt, ami ezzel összhangban van. Ne azzal töltsd az idődet, hogy állandóan azt bizonygatod, hogy te milyen jó fej vagy, és állandóan azzal vagy elfoglalva, hogy tulajdonképpen a másik az egy őrült. Tehát, hogy ezek nagyon alapvető dolgok, de pont az ilyen alapvető hozzáállásainkat tudjuk a legnehezebben átprogramozni. Tehát azt gondolom, hogy ez egy ilyen újabb szabály, hogy a lélek egy idő után, ha már valaki már nagyon sok jót igyekszik tenni, meg nagyon, tulajdonképpen már nem szokott nagyon nagy bűnöket általában zsinórba elkövetni, akkor itt tartsunk, bízzon abba, hogy Isten őt a szeretetébe meg akarja őrizni, és afelé mozduljon. Az, hogy a gonosz milyen rendkívüli módon akarja valakinek az életét összezavarni, az egy külön dolog. És talán még az is külön dolog, hogy Isten végül is mindig megmaradt titoknak. És a Szentírásban látunk azért néha egy-egy olyan történetet is, mindig elfelejtem, de úgy emlékszem, Bírák könyvébe vagy a Királyok könyvében van egy ilyen nagyon furcsa történet két prófétáról, akik a végén már ők se tudják, hogy most miért így vezeti őket az Úr. És nem tudjuk. Tehát vannak olyan helyzetek, amelyekben nem tudjuk, hogy Isten miért így vezet. És ahol tényleg csak a hibánkból tudunk esetleg tanulni, vagy azt mondjuk, hogy hát akkor most ezt így nem tudtam, de Most megint megpróbálom.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést, Püspök atya. Köszönjük meg egy nagy tapsal.

az áldás gondolatokat hallják. Isten őrző kegyelme és nagy szeretete maradjon veled, házad falán belül és mindazok szívében, akik ott veled együtt élnek. Ezt kívánom neked. Szél ellen védő falakat, eső ellen háztetőt, jó italt kályhád melegénél, jó kedvre derítő nevetést, szeretteid közelségét, szíved vágyának teljesülését.

0: Mária Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fülöp Ákos vagyok, rákosfalvai plébános. Elérkezett húsvét szép ünnepe. Megünnepeltük húsvétot a Szent Háromnap csodaszép liturgiáiban. Húsvét hetében, végigolvasva az evangéliumokban a feltámadásról szóló eseményeket, megerősödtünk mindannyian a feltámadás hitében. Húsvét időszaka az örömnek az időszaka. Húsvét időszaka a tanúságtétel időszaka. Ezekben a napokban igyekszünk tanúságot tenni a feltámadás öröméről, a feltámadás hitéről. Itt a Mária Rádióban is ezt tesszük a különféle műsorainkkal, a hittanóráinkkal, a liturgikus közvetítésekkel, vagy éppen a különféle riportokban is megjelenik és megerősödik a feltámadás örömhíre. És mindezt azért tehetjük meg itt a Mária Rádióban, mert önök kedves hallgatóink rendszeresen és folyamatosan támogatják a rádió működését, a rádió tevékenységét. Hálásak vagyunk minden adományért. Úgy látszik, hogy az elmúlt időszakban, ebben a késő téli, koratavaszi időszakban megmaradt az a pici pozitívum a rádió költségvetésében, ami kialakult az elmúlt év végén, és ezért különösen is hálásak vagyunk, mert ilyenkor tavasz felé szokott egy picit elszállni a rádiónak az anyagi helyzete. De most úgy látszik, úgy tűnik az önök jó voltából, hogy ez a helyzet nem áll fönt. Köszönjük mindenki adományát, kérjük, amikor a Mária Rádióról beszélnek, említsék meg azt is, hogy jó lenne többeknek támogatni a rádió működését, a rádió tevékenységét. Imádkozunk minden adományozóért, imádkozunk minden kedves testvérünkért. Fülöp Ákos, rákosfalvai plébánost hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Isten ma címmel videópályázatot hirdetett a Mária Rádió fiataloknak. Olyan alkotásokat vártunk, amelyek sugallják, megmutatják Isten jelenlétét mai körülmények között. Az alkotás készülhetett bibliaidézet alapján, természeti jelenség kapcsán, emberi tett vagy gesztus nyomán, illetve istenes vers feldolgozásaként. A beérkezett videókat a szakmai zsűri mellett a nagy közönség is értékelheti. A művek a Mária Rádió Facebook oldalán tekinthetők meg. Azt az alkotást, amely a legtöbb kedvelést kapja, közönségdíjjal jutalmazzuk. Az alkotásokat május 25-éig lehet értékelni. Eredményt május 31-én hirdetünk.
4: Kedves hallgatóink, ha önök is vágynak egy igazi lelki wellness jelentő hétvégére, amelyből hosszú ideig erőt meríthetnek, szeretettel ajánljuk figyelmükbe a Mária Rádió lelki gyakorlat sorozatának következő alkalmát. A szűzanya hónapjában, május 15-e és 17-e között Pigler Mónika Mira Domonkos nővér vezetésével anyai örökségünk kincseiről és keresztjeiről elmélkedünk. Vajon mit jelent ma nőnek lenni? Milyennek teremtette a Jóisten az élet hordozóját és a férfi ember segítőtársát? Hogyan nyújthat kapaszkodót a család és a társ a női hivatás kiteljesedésében, és hogyan tud egy nő maga is kapaszkodóvá válni párja, családja számára? A hosszú hétvégén izgalmas elmélkedések, egyéni és kiscsoportos beszélgetések, közösségi és egyéni ima alkalmak segítik az önismeret kibontakozását és az Isten kapcsolat elmélyítését, a közösség építéshez pedig remek alkalmat nyújt a balatonparti településen tett kirándulás, melynek során Balaton Almádi természeti és épített környezetével ismerkedhetünk. Lelki vezetőnk Pigler Mónika Mira nővér a Brenner János Hittudományi Főiskola filozófia tanára lesz, akinek bölcsessége, játékossága és derűje garancia a teljes szellemi-lelki felfrissülésre. Nőket és férfiakat egyaránt nagy szeretettel várunk programunkra. Részletek és jelentkezés május 10-ig a mariaradio.hu/almadialógus oldalon.
5: Hírpercek.
6: Május közepén várható 14. Leó pápa első enciklikája. Május 3-án avatták fel Petőfi Sándor egész alakos bronzszobrát Sepsiszentgyörgyön. Második évadához érkezett a szegedi Szent Fülöp Monostor régészeti átadása. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Leó pápa első a Magnifica Humanitas szociális enciklika megjelenését nagy várakozás övezi, írja az osztrák katolikus hírügynökség a Katpress vatikáni forrásokra hivatkozva. Értesülések szerint többek között a mesterséges intelligenciáról, a békéről, a nemzetközi jog válságáról, valamint az emberiséget fenyegető további aktuális veszélyekről szól majd. Az aláírást megelőzően pontosan egy héttel korábban lesz Leó pápa megválasztásának első évfordulója. Ebből az alkalomból a pompei rózsafüzér királynője kegyhelyre zarándokol. Az Olaszországban népszerű pompei szűzanyához szóló könyörgést a 19. század vége óta minden évben május 8-án tartják. Az enciklika kiadását május 15-ére időzítették, amikor 13. Leó pápa 1891-ben közzétette Rerum Novarum kezdetű, az egyház társadalmi tanítását megalapozó enciklikáját. Petőfi Sándor köztéri szobrát az eredeti tervek szerint 2023. júliusában avatták volna fel a Kovászna megyei és a Sepsiszentgyörgyi önkormányzat, valamint a helyi kulturális intézmények által meghirdetett Petőfi emlékév záró eseményeként. A vasárnap.hu szerint a szoborállítást késleltette, hogy a nyertes pályamű hétköznapi emberként ábrázolta az ifjú Petőfit, és emiatt számos kritika érte a lakosság részéről a közösségi oldalakon. Az önkormányzat kompromisszumos megoldást keresve úgy döntött, hogy a nyertes pályamű Gergely Zoltán szobrászművész alkotásának módosított változata a Székelyföldi város legújabb, a költőről elnevezett parkjában az Arany János szoborral átellenben várja a látogatókat. A helyszínválasztás szimbolikus. A két barát és kortárs költőóriás szobra mostantól egymásra tekinthet a forgalmas csomópont két oldalán. A Móra Ferenc Múzeum régészeti osztályának tájékoztatása szerint május végéig tart a szegedi Árpád-kori Szent Fülöp monostor régészeti feltárásának második évada, melyet április 7-én vettek birtokba. A lelőhely a Tisza és a Maros találkozásánál fekvő Szőreg városrész belterületén található. A településrész 1973-ig önálló volt, akkor csatolták hozzá a napfényvárosához. Eddig valóban olyan az ásatás, mint egy jó folytatás, még izgalmasabb, mint az első évad, fogalmaztak a közösségi oldalukon olvasható bejegyzésükben, amit a vasárnap.hu közölt. Kitértek arra is, hogy már körvonalazódni látszik az a két építési fázis, amit az előző évadban csak sejteni véltek, valamint újabb faragványtöredékek is előkerültek. Természetesen az 1700-1800-as évekből származó sírok bontása is folytatódott, jegyezték meg közösségi oldaluk végén. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei május 6-án szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további szép napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.
5: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 18 óra.
2: Mária Rádió, Sárvár, FM 95,2.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagyon sok szeretettel köszöntünk minden kedves hallgatónkat a két hetente, szerdánként 18 órától jelentkező műsorunkkal, a Keresőkkel. A Keresők előadója dr. Kerényi Lajos, piarista atya. Jézus!

0: Szeretett Lajos atyánk, egy nagyon rövid és érdekes levélkét kaptam a napokban. Ez a címe: Benne vagy? Nagy és sejtelmes kérdés, atyánk. Megint hozzád fordulok segítségért. Mi az, ki az, amiben benne vagy? Jézus segítő mondata, mikor ezt mondja: ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Bizonyos lelkületre kell szert tennünk, aminek segítségével egyre inkább meg tudjuk közelíteni a titkot, amiben benne kell lennünk, ha tisztán látunk akarunk lenni.
1: Nagyon szépen köszönöm ezt a kérdést. Jól esett, annál is inkább, mert szívemhez közel álló a válasz, amit mindjárt megmondok. Azért, mert én piarista szerzetes rendtagja vagyok már sok évtizede, és minden rendnek, szerzetes rendnek van valamiféle titka, amit kifejez. Bencések, óra et labora, imádkozzál és dolgozzál, akkor a Szent Ignác rendjében, jezsuitáknál ez a jelige uralkodik. Minden Isten nagyobb dicsőségére cselekedjünk, és a többi. A piaristáké pedig nekünk nagyon szép összetalálkozás és öröm, ad maius pietatis incrementum, ez magyar azt jelenti, egyre mélyebb kegyeletes lelkületet. Tehát akkor kegyelet az a titok, amit Veronika olyan kedvesen és finoman bontogat és kutatgat, hogy ugyan mi lehet az. És akkor most már meg is van, hála Kazancsi Szent Józsefnek, rendünk alapítójának, kegyelet.
0: Lajos atya, és mi ez a titkos lelkület?
1: A kegyelet, ahogy mondtam, hadd mondjam el, hadd fogalmazom meg, hogy mi a kegyelet, mert ilyennek kell lennünk, kegyeletes lelkületűeknek. A kegyelet, nagy teológusoktól kölcsönzöm a fogalmazást, mélységes meggyőződés, hódolat az iránt, ami fölöttünk van, kivált a magasságbeli iránt. Nagy betűvel van magasságbeli, vagyis az istenség. Vele jár az az állandó, egyetemes s termékeny sejtés, hogy igen-igen sok az, ami fölöttünk van, a természetben is, embertársainkban is, azoknak lelkületében és motivumaiban, társadalomban, az egyesek és közösségek életfeladataiban és programjaimban. Főként azonban abban a láthatatlan világban, amely a természeten és társadalmon túlnyílik. És akkor tovább hadd fogalmazzam a nagyok alapján. A kegyelet megilletődés azzal szemben, ami mellettünk és alattunk van. Tisztelet azzal szemben, ami körülöttünk van. A kegyeletes lélekben állandóan a tudatalatt is ott dolgozik az a sejtés, hogy sok minden embertársaimban, a társadalomban, de magamban is másképp látnék, ha Isten szemével néznék. Épp ezért most figyeljünk, a kegyeletes ember nagy kimélettel nyúl mindenhez, amivel dolga akad. Lelki hallgatagsággal meghányja, veti és földolgozza azt, ami első találkozásra érthetetlen számára. Főként mások viselkedésében nagy méltányosságot s türelmet tanúsít azzal szemben is, ami nincs ínyére, azokkal szemben is, akik ellenére járnak. Van még egy ilyen kedves, a kegyelet megnyilottság a valóság iránt, maga felett, rajta feledkezés a dolgokon. Példát hozok, az a lelkület, amely kisugárzik tágra nyílt kis gyermek szemekből, amikor csodás világokat föltáró történetet hallanak. Most először kis példát még, hogy megközelítsük, amiben benne kell, hogy legyünk, meg is tanuljuk ma, hogy hogyan kell. Mikor az angyal köszöntötte Szűz Máriát, akkor Mária, hogyan lehetséges ez? Nem mondta, ugyan menj már, hogy én anya leszek, hanem hogyan lehetséges ez? És akkor ez a lelkület nyitott volt, várta a választ, és az angyal megadta a választ: Mária, Istennél semmi sem lehetetlen. Vagy még egy példa, aztán jön még, Szent Péter kegyeletességnek szinte megtestesítője. Az evangéliumokból mindenünnen ránk néz, abból az izgékony, robbanékony alakból, az a hűséges Szent Péter gyermekded maga feledéssel mesterére tapad, mintha mindig azt mondaná ott a Jézusi látomásnál: jó nekünk itt lennünk, készítsünk 3 hajlékot, s most jön neked egyet, Uram Jézus, Mózesnek egyet, és Illésnek egyet. És itt van ez a finom lelkület, ő magára nem is gondol.
0: Lőhös atya is, mi nem az? Mi az ellentéte?
1: Nagyon érdekes választ fogok adni. Nagyon figyeljük önmagunkat, mert sokszor nagyon-nagyon kegyetlennek tudunk lenni. A kegyeletesség ellentéte az a lelkület, és most figyeljünk magunkra, amely nem tud fölfelé nézni, amely nem tud fölismerni és elismerni semmi nagyságot. Az a lelkület, amelynek számára nincsenek titkok és problémák. Hogyan már itt dumálsz nekem? Népiesen fejeztem ki magam, ne okosíts engem, tudom én ezt meg azt. Majd tovább is folytatom a gyönyörű fogalmazást. Lelkület, amely nem tud fölfelé nézni, még egyszer mondom, amely nem tud fölismerni semmi nagyságát. Az a lelkület, amelynek számára nincsenek titkok és problémák. Piedástalan, tehát kegyeletlen lelkület, a cinikus, ki mindent frivolizál. A kritikaszter, akinek semmi sem elég jó, aki minden virágot szétszed, ahelyett, hogy koszorúba fonná, mondja szép megfogalmazással egy költői lélek. Az epés, aki a maga fekete lelkét vetíti be a másokéba és a világ folyásába. Érdekes képanyag a kuckóban meghúzódó filiszter, aki nem vesz fáradtságot, még arra sem, hogy a porondon küzdőt, aki érte is veretékezik és vérzik, legalább iparkodjék megérteni. Szubjektivista, aki önmagát fényképezi bele az emberekbe és dolgokba. Figyeljünk a falu bölcse, aki mindent jobban tud mindenkinél, aki az emberekbe és dolgokba belebugyúrékol, mert mindenre mindjárt van szentenciája. Teljes jelentéte annak, amit Szent Lukács rajzol elénk Szűz Máriáról, amikor Jézus mondta: nem tudjátok, hogy abban kellett lennem, ami én atyámé. Erre így mondja az írás: anyja pedig ez igéket mind szívébe tartja vala. Réges fordítással. A kegyeletlen nem tud semmit sem hallgatagon hordozni és érlelni. Hallad, Lajos atya, te nem vagy ilyen, meg te, drága hallgató. A szadduceus, aki mindennel elkészül, aki csodát, titkot, eszményt, mindent elintézett már. Még hadd mondjak valami kedveset, hogy megismerjük-e magunkat. A létnek egy ajtaja előtt sem tud megállapodni annyi időre, hogy egészen föltáruljon előtte, és megláthassa vele a valóság mélységeit. A született forradalmár robbantó, málasztó, bomlasztó. Természettől sok kegyeletesség van. Itt hoz példát egy nagy teológus a germán lélekben. Most próbáljunk egy kicsit körülnézni, hogy mi melyikhöz tartozunk. Van, aki állandóan mindig mondja, bugyborékol. Nem lehet előtte valamit is mondani, azért nem, mert ő úgyis jobban tudja. Már mindjárt lenézi, lekicsényli az ő véleményét. Ugyan már, mit értesz te ehhez? Ilyenkor az ember így vizsgázik, hogy eszébe jut, hogy persze, ilyen Pisti ott a szomszédba, a Mari néni, meg mit tudom én kicsoda, tehát nagyon vigyázni kell arra, hogy kegyeletes lelkületet tegyünk magunkévá.
0: Köszönjük szépen, Lajos atya, a gondolatokat, és akkor most pihenésképpen hallgassunk meg egy kis zenét, és utána folytatjuk.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagyon sok szeretettel köszöntünk minden kedves hallgatót, akik most kapcsolódtak be adásunkba. Önök továbbra is a Keresők című műsort hallgatják, benne Kerényi Lajos atya elmélkedését, az ember titkáról. Lajos atya műsorunk első felében a lelkületekről beszélt, méghozzá arról, hogy milyen a kegyeletes lelkület, és annak az ellentétéről, hogy mi nem az, milyen a kegyeletlen lelkület. És Lajos atya, most ehhez kapcsolódóan szeretnének kérdezni tovább, hogy Jézus tulajdonképpen hogy nevelt bennünket erre a kegyeletes lelkületre?
1: Jaj, nagyon aranyos volt. Ő aztán kegyeletes lelkű ember, Isten ember volt. Csak néhány példát mondanék. Észrevette, hogy sokan kételkednek mondásaiban, a hitigazságokban. Ismétlésül hallgassuk meg, hitigazságok. Van Isten, szeret az Isten, eljött az Isten, megtestesül, megbocsátja bűneinket az Isten, hazavár az Isten, vagyis lesz örök életünk. És akkor morogtak, ugyan már ilyeneket, duma, honnan vette ez? Annak az ácsnak a fia ez, meg a názereti fiatalasszony gyereke. Hát ez hogy mondhat ilyet? Akkor Jézus olyan aranyosan mondja, hogy eszetekbe jusson minden. Ha nem hiszitek, amiket mondok, igazságok, erkölcsi igazságok, tíz parancs, olvassátok a régi írásokat, jövendülések, stb. Azok rólam szólnak. Tehát nem akárhonnan való az én mondásom. Meg akkor is, amikor Emmauszi tanítványok ismerik a történetet, ugye, hogy azok is kételkedve mennek az úton, Jézus hozzájuk csatlakozik. Már akkor ő föltámadt, és a föltámadt test olyan tulajdonságokkal rendelkezik, ami már túlszárnyalja a normális tulajdonságokat. Tehát akárhányszor pillanatok alatt eltűnik, zárt ajtón keresztül megy be. Így mondja a kinyilatkoztatás, hogy föltámadt test visszakapja testének épségét, szépségét, teljességét, romolhatatlan lesz, halhatatlan lesz. Tehát ilyen csodálatos tulajdonságokkal rendelkezik, és melléjük szegődik az úton. Ragyogó a test, de nem veszik észre. Mert amikor akarja, majd észreveteti. Föltámadt test tulajdonsága. Mi is olyanok leszünk, vigyázat. És akkor miről tanakodtok itt? Hogy miről beszélgettek? Hát a názareti Jézus, hát te nem tudod, mi történt vele? Hát micsoda? Kérdezi Jézus. Hát te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudja, mi történt ott ezekben a napokban. Micsoda? Kérdezte Jézus. Még nem jött el az óra, hogy megmutassa magát. Hát a názareti Jézus esete, felelték, te tudatlan. Az egész nép előtt nagy hatású próféta volt Isten és a nép előtt, és mégis főpapjaink is előjáróink, mégis halálra ítélték, és keresztre feszítették. Nem hallottad? Mi pedig azt reméltük, hogy ő fogja megváltani a népet. Ma már harmadnapja annak, hogy ez történt. Igaz, hogy néhány közénk tartozó asszony megzavart minket. Hajnalban a sírnál voltak, de nem találták a testét. Azzal a hírrel tértek vissza, hogy angyalok jelentek meg nekik, akik azt állították, hogy él. Társaink közül néhányan a sírhoz mentek, és úgy találtak mindent, hogy az asszonyok mondták. Őt magát azonban nem látták. Erről így szólt, és most figyeljünk, ti oktalanok, milyen nehezen hiszitek mindazt, amit a proféták jövendőltek. Hát bizonyítva van, meg van jövendőlve, olvassátok az írásokat. Hát nem ezeket kellett elszenvedni a Messiásnak, hogy bemehessen dicsőségébe. És akkor Mózesen kezdve valamennyi profétánál megmagyarázta, ami az írásokban róla szól. Gyönyörű, szép dolgok vannak az írásokban, jövendőlések, különösen a proféták közül Izaiás, ha valakinek van, de hát miért ne lenne, hiszen keresztények vagyunk, katolikusok is, meg reformátusok, minden, kell, hogy legyen szentírásunk. És ott tessenek kikeresni majd a Izaiás profétának a 53. 54. fejezetét. Ott vannak mindazok leírva, ami róla szólnak. Szenvedni kell, elfogják, megölik, de föltámad. Aztán utána odaértek a faluhoz, Emmaushoz, ahová tartottak. Jézus úgy tett, mintha tovább akart volna menni. Azok marasztalták. Maradj velünk, kérték. Esteledik, lemenőben a nap. És ő betért velük. Kérték, hogy maradjon. Mikor asztalhoz ültek, kenyeret vett a kezébe, megáldotta, megtörte, és oda nyújtotta nekik. Erre megnyílt a szemük, és fölismerték, de ő abban a pillanatban eltűnt szemük elől. A föltámadt test tulajdonságai nyugodtan hozzátartozik egy ilyen jelenet. És akkor kegyenetes lélek már kirajzolódik. Jaj, ugye, hogy lángolt a szívünk, mondták egymásnak, amikor ütközbe beszélt hozzánk, és kifejtette az írásukat. Így tanított Jézus. Sok példa van még erre, hogy gyerekek, nem valamiféle mese, mindaz, amit itt láttok, hallottok, hanem történelem, és az a többlet, amit hallottunk a meghatározásnál, a kegyeletről, hogy az megnyílik a szemükben. Ugye, hogy lángolt a szívünk, mikor beszélt hozzánk, és kifejtette az írásokat. Ilyenkor jó körülnézni, hogy mi hogy állunk a hitigazságokkal. Minden hitigazság mögött ott van az igazolt Jézus, az igazolt jövendőlések. Akkor most mi a bajom? Mit kételkedek? Lehetetlen. Olyan aranyos volt az angyal, mikor megjelent pásztoroknak a Szent Betlehemi éjszakán, megszületett a megváltó, és akkor a pásztorok néztek, hogy lehet ez. És az angyal akkor is énekbe foglalva, hogy Istennél semmi sem lehetetlen. Tanuljunk ezekből.
0: Rejés atya, és említetted, hogy akkor vannak szép példák, hogyha erről a lelkületről nekünk tudnál még mondani pár szép példát.
1: Jaj, hát vannak aranyosak. Megint a nagyokhoz megyek, akik igazán mélyen nézték az életet, meg hát a történelem. Azt hiszi Szent Ferenc valami káprázatos módon tudta jelezni. Most példákat mondok. Kegyeletes lelkület nagy szentje, azt hiszi Szent Ferenc csodálatosan írta meg a kegyeletes lelkületet. Amikor a szabályban utasítást ad testvéreknek, hogyan foltozzák durva folttal csuhájukat a testvérek, közben dicsőítvén az Isten így folytatja. Óva intem a testvéreket, hogy meg ne vessék, se el ne ítéljék azokat, akiket színes lágy ruhákban, finom ételek és italok mellett látnak, hanem kiki maga magáról ítéljen, és maga magát becsülje csekélyebbre. Milyen csodálatos. A végrendeletében pedig adott és áld nekem az Úr olyan nagy hitet a papok iránt, mondja ő, akik a római egyház szabványai szerint vannak, hogy papi jellegük miatt még akkor is náluk keresnénk menedéket, ha üldöznének engem. És ha mindjárt Salamonnak egész bölcsességével rendelkezném is, ha valaki valahol szegény, igénytelen világi papokkal találkoznám, mégiscsak az ő engedélyükkel prédikálnék. Egy alkalommal a testvérek panaszt tettek Szent Ferencnél, az akkori szokások, ugye, hogy a püspökök sokszor nehézkesek a prédikálás engedélyezésében. Emiatt aztán napokig kell tétlenül veszegelniük, azért kérik, szerezzen neki kiváltságot. Ő erre azt írja vissza, ti kis testvérek, nem ismeritek föl Isten akaratát, és nem engeditek úgy megtérni a világot, amint Isten akarja. Milyen aranyos, nem úgy, mint szoktunk mi is, hogy csuda vitte volna el ezt az embert, vagy azt az eseményt, mit tudom én. És nem engeditek úgy megtérni a világot, amint Isten akarja, még egyszer olvasom. Mert én szeretet, alázat és egy kegyeletesség által akarom először a prelátusokat megnyerni, ha ők látják szent életünket és irántunk való mélységes tiszteletünket, ők majd maguk kérnek föl bennünket prédikálásra, és hatékonyabban kezünkre járnak majd, mint privilégiumok, amelyek kevésségre visznek. Tehát most egy kicsit legyünk csendbe, és gondolkozzunk el, hogy hol vétünk mi kegyelet ellen, és hogy mi módon szeretnénk megtanulni ezt az aranyos lelkületet, amelyik nem vet meg mást, nem néz le mást, történelmet is, és a történelem szereplőit is össze-vissza bírálja, mindenféle drúg jelzőkkel, ez a számára csak cimboraszója annak, hogy milyen kegyetlen emberek tudnak lenni. Látjuk mi is a történelemben, milyen ózsi, ócska és megvető, sokszor parázza dolgokat tudunk szórni egymásra, mert nem vagyunk alázatosak. Tehát mindegyikünk nézzen körül, hogy hol kell aranyosnak lennie, kedvesnek, béketűrőnek, kivárni tudónak.
0: És végezetül, Lajos atya, még azt kérdezném, hogy Jézus tekintete miről beszél, és miről tanít bennünket?
1: Jaj, hát van egy nagyon aranyos kis élmény, eseményke. Az a címe Jézus tekintete Anthony de Mellótól. Ebből is tanulhatunk. Lukács evangéliumában ezt olvashatjuk. Péter azonban így szólt, ember, nem tudom, mit beszélsz. És azonnal, mikor még beszélt, megszólalt a kakas. Akkor az úr hátrafordult, és rátekintett Péterre. Péter kiment, és keservesen sírni kezdett. Elmélkedés. Meglehetősen jó viszonyban vagyok az úrral. Különböző dolgokat kérek tőle, beszélgetek vele. Dicsőítem őt, és hálát adok neki. Ez Antoninak az emlékedése. De állandóan ott motoszkál bennem az a kellemetlen érzés,

0: benne, valamit akarna tőlem. Egyszer azonban összeszedtem magam, minden bátorságomat, és belenéztem a szemébe. Nem volt benne semmi vád, kérésem volt benne. A szem ezt mondta, szeretlek. Sokáig néztem azt a szemet, milyen elmerültem benne, de az továbbra is csak azt mondogatta, szeretlek, szeretlek. Akkor kimentem, és Péterhez hasonlóan én is sírni kezdtem. Megtanult ezt a kegyeletes lelkületet. Őszinte Jónásnál Jónásabb volt Antoni de Melunak a szépséges ajándéka mindannyiunk számára. Sírhatunk.
1: Lajos atya, nagyon szépen köszönjük a ma esti gondolatokat, és minden kedves hallgatónak is, akik velünk voltak és hallgattak bennünket. Farkas Miklósnak nagyon szépen köszönöm a technikai támogatást, és két hét múlva szerdán sok szeretettel várunk újra mindenkit.
0: Még van szobam, én is köszönettel tartozom, elsősorban nektek, drága hallgatóim, akik türelmesen végig hallgatták ezt a érdekes elmélkedést, aminek nagyon szép színt adtak az én Veronikám. 20 éve már segít nekem, hiszen 20 éve vagyunk a Mária Rádió munkatársai. Mikloskámnak pedig szintén nagy hálát mondok, mert technikai tudásával kijavítja azt a sok bokit, amit esetleg elkövetek, vagy követünk, és mindig ragyogó műsortár elénk, elétek a világ elé. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindenki, amen.

mindig légy velem.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! Húsvét vasárnap este Jézus megjelent a tanítványoknak, és ezt mondja. Vegyétek a Szent Lelket, akinek megbocsátjátok bűneiket, bocsánatot nyernek, akiknek pedig megtartjátok, azok bűnei megmaradnak. Jézus kereszthalála és feltámadása által a bűnbocsánat is elérhetővé vált számunkra. A Mária Rádió hozzájárulhat ahhoz, hogy számtalan ember találja meg újra az utat Istenhez, és megtapasztalja az ő megbocsátó szeretetét. A rádió által sugárzott szentmiség, imádságok, katekézisek és lelki műsorok segítségével mindenki megélheti a feltámadt Krisztus irgalmát. Kérem, hogy lehetősége szerint anyagilag is támogassa a Mária Rádió működését, hogy minél több ember szíve megtapasztalhassa Jézus feltámadásának gyümölcse a bűnbocsánat és az örök élet. Bízom abban, hogy közösen képesek vagyunk terjeszteni Krisztus megváltó szeretetét és örömét az emberek számára. Köszönöm a segítséget és a Szűzanya rádiójáért hozott áldozatokat.
2: Kedves hallgatóink, ha önök is vágynak egy igazi lelki wellness jelentő hétvégére, amelyből hosszú ideig erőt meríthetnek, szeretettel ajánljuk figyelmükbe a Mária Rádió lelki gyakorlat sorozatának következő alkalmát. A Szűzanya hónapjában, május 15-e és 17-e között Pigler Mónika Mira Domonkos nővér vezetésével anyai örökségünk kincseiről és keresztjeiről elmélkedünk. Vajon mit jelent ma nőnek lenni? Milyennek teremtette a Jóisten az élet hordozóját és a férfi ember segítőtársát? Hogyan nyújthat kapaszkodót a család és a társ a női hivatás kiteljesedésében, és hogyan tud egy nő maga is kapaszkodóvá válni párja, családja számára? A hosszú hétvégén izgalmas elmélkedések, egyéni és kiscsoportos beszélgetések, közösségi és egyéni ima alkalmak segítik az önismeret kibontakozását és az Isten kapcsolat elmélyítését, a közösség építéshez pedig remek alkalmat nyújt a balatonparti településen tett kirándulás, melynek során Balaton Almádi természeti és épített környezetével ismerkedhetünk. Lelki vezetőnk Pigler Mónika Mira nővér, a Brenner János Hittudományi Főiskola filozófia tanára lesz, akinek bölcsessége, játékossága és derűje garancia a teljes szellemi-lelki felfrissülésre. Nőket és férfiakat egyaránt nagy szeretettel várunk programunkra. Részletek és jelentkezés május 10-ig a mariaradio.hu/almadialógus oldalon.

Anyám, ó, jöjj, segíts imádkozni! Élő rózsafüzér zarándoklat hazánkért, Budapestért. 2026. május 9-én. Várunk téged is. Anyám, ó, jöjj, segíts imádkozni!

Tudjuk, hogy akik az Istent szeretik, minden a javukra válik, hiszen ő saját elhatározásából választotta ki őket. Akiket ugyanis eleve ismert, azokat eleve arra rendelte, hogy fiának képmását öltsék magukra. Így lesz ő elsőszülött a sok testvér között. Akiket előre erre rendelt, azokat meg is hívta, akiket meghívott, azokat megigazultá tette, akiket pedig megigazultá tett, azokat meg is dicsőítette. Abban az időben, amikor én még egyáltalán nem voltam vallásos, és egy idős nénivel beszélgettem, aki közel állt a szívemhez, nagyon bölcs volt, és ő vallásos volt, tehát ő járt templomba és imádkozott is, és én teljesen más miatt beszélgettem vele, és a beszélgetésünk végén ő adott nekem egy könyvjelzőt, amire ez az igevers volt felírva. És aztán, ahogy alakult a hitem, és alakult az életem, egyre többet mondott ez az ige, és egyre közelebb állt a szívemhez, hogy mit jelent az, hogy szeretik az Istent, és hogy mi az, hogy minden a javunkra válik, és amikor a megtérésemkor rájöttem, hogy annak ellenére, hogy nem akartam embereket bántani, mert hogy nem az Istenhez kapcsolódva szerettem őket, bántottam őket, de hogy Isten mindent az ő és az én javamra is tud fordítani. És ez nekem nagyon nagy vigasztalás volt, mert életemben mindig az igazságot kerestem, hogy hogy tudok jól élni, hogy tudok úgy élni, hogy az igazságot megélve élem, aztán később rájöttem, hogy az igazság az Jézus, a Jézus életen.

0: Hírpercek.
1: Első szombati térdeplő rózsafüzért imádkoztak a Szent István bazilika előtti téren. A Loretói litánia május szép imádsága a szűzanya hónapjában. Az alföldi népi faragó és díszítő művészet hagyományait bemutató kiállítás nyílt Ópusztaszeren. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják, melyeket Mészáros Magdolna szerkesztett önöknek és Kassa Regina olvas fel. Szombaton 27. alkalommal tartották meg a férfiak térden állva mondott első szombati rózsafüzér imádságát, a békéért, a kiengesztelődésért, a megfogant életekért, a férfiak tekintélyének és lelki szerepének helyreállításáért a családokban. Az imádság után együtt zarándokoltak a Lánchídon át a Magyarok Nagyasszonya Szikla templomba, ahol Csóka János Pálos atya által bemutatott szentmisén vettek részt. A Csíksomlyói bazilika előtti téren is 27. alkalommal imádkoztak együtt a férfiak. A következő ima alkalom Budapesten június 6-án a Szent István bazilika előtti téren lesz. Más egyházmegyékben is tervezik az imádság elindítását, melyre vonatkozóan néhány alapvető és a térdeplő imádsággal kapcsolatban minden információ olvasható a Magyar Kurír hírében. A rózsafüzért imádkozó férfiak részére ismét szerveznek lelki gyakorlatot Medjugorjéban szeptember 24-e és 28-a között. Néked ajánljuk, szűzanyánk, a legszebb hónap alkonyát. Hangzik fel május estéin hazánk sok templomában a szép népének a Loretói litánia elimádkozása után. Egyházunk a szűzanyának ajánlja a virágbaborulás hónapját, melyel égi édesanyánkat köszöntjük, olvasható a Magyar Kuríron. Először 10. Alfonz Kasztília királya kapcsolta össze májust Szűz Mária személyével a 13. században. Ilyenkor megkoronázta a szűzanya képét, szobrát és énekkel magasztalta Máriát. A Loretói litánia a boldogságos Szűz Máriát köszöntő és segítségül hívó imádság, melyet 8. Orbán pápa a 17. század végén egyetemes használatra rendelt el a különböző helyi Mária litániák helyett. 13. Leó pápa ezt 1886-ban megerősítette. Hazánkban május minden estéjén imádkozzák a legtöbb templomban, melyhez egyházmegyei és helyi szokások szerint különböző Mária imádságok kapcsolódnak. A Puszták rajzolói Faragás a Délalföldön címmel új időszaki kiállítás nyílt az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban. Tájékoztatta az intézmény marketing vezetője az MTI-t. A skanzenben a Hódmezővásárhelyi Tanyai Olvasókörben október 31-ig megtekinthető kiállítás célja, hogy bemutassa a Délalföld népi faragó és díszművészetének hagyományait, különös tekintettel a pásztorkultúra tárgyaira és díszítő világára. Bepillantást nyerhetünk az alföldi gazdasági és társadalmi életformákba is, melyeknek sajátos lenyomatai a kiállított tárgyakban elevenednek meg. A rokonmesterségek is megjelennek, és falapminták segítik megérteni, hogy miért bizonyulnak egyes fafajok alkalmasabbnak a megmunkálásra. A kiállítás kapcsolódik a legelők és a pásztorok nemzetközi éve alkalmából Magyarországon és külföldön rendezett eseményekhez. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei május 6-án szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm figyelmüket és további szép napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió.
1: 19 óra.
2: A Mária Rádió Pilis Csabán az FM 104,2 MHz-es frekvencián fogható.
3: Esti dicséret következik. Imádkozzunk együtt a kismarosi ciszterci nővérekkel.

Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. Magazin műsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.

0: Kicsoda bölcs és értelmes közöttetek, mutassa meg magatartásával, hogy mindent bölcs szelídséggel tesz. Ha pedig keserű irítség és viszálykodás van a szívetekben, ne kérkedjetek és ne hazudjatok az igazsággal szemben. Dicsértessék a Jézust Krisztus, köszöntöm az Interarma Caritas fegyverek között a szeretet 15. évfolyamának 614. adásában, valamennyi hallgatónkat, a szerkesztőt, Fodor Endrét hallják. Műsorunk tartalmából. A lurdi katonai zarándoklaton vesz részt ismét a Magyar Honvédség a katolikus tábori püspökség vezetésével.
1: Nem elég már, hogy harangozunk. Erre nem gyűlnek össze az emberek. Embereket néha még zavarja is a harangszó. Nem elég, hogy megjelenik a honlapon, vagy egy papírlapon a fali újságon. Még csak talán az sem elég, hogy e-mailben írunk egy levelet, vagy megküldjük ezt a felhívást. Én azt hiszem, hogy a személyes megszólítottság az egyik legfontosabb dolog lenne ebben. És persze az lenne a legjobb, ha ezt a zarándoklatot meg is beszélnénk utána.
0: Folytatjuk Nádasi Alfonsz hadinaplójának felolvasását.
2: Délfelé nagy meglepetésért váratlanul megjött egyik rendtársam. Saját kijelentése szerint csak azért jött, hogy engem meglátogasson. Jól elbeszélgettünk. Az ember ilyenkor érzi csak, milyen örömet jelent, ha a hasonszörűvel találkozik. Hát még ha rendtárs

0: A lurdi katonai zarándoklaton vesz részt ismét a Magyar Honvédség a katolikus tábori püspökség vezetésével e hónap végén. Ennek apropóján hallják Berta Tibor katolikus tábori püspököt.
1: Atya, neked mit jelent egy zarándoklat?
2: Bármennyire is úgy tűnik, hogy a zarándoklat az egy ilyen nagyon sokrétű dolog, hogy abban benne van gyaloglás, benne van imádság, benne van ének, fölkészülünk, hogy elindulunk, hogy megérkezünk. De valójában a legfontosabb dolog szerintem minden egyes zarándoklatnál, hogy ott, azon a zarándoklaton Jézus Krisztussal kell találkozni a Szent Misén. Az összes többi az, hogy megiszunk egy kávét, ebédelünk, mind-mind igazából csak olyan elemek, amelyek lazán kötődnek ehhez. A legfontosabb elemnek tartom minden egyes zarándoklatnál a Szent Misét. Jézus Krisztussal való találkozás. És nem szabad elbagatelizálnunk ezt a dolgot, hogy hát igen, mert hogyha imádkozunk, akkor ott az is egyfajta találkozás. Igen, persze. Templomi éneklés is egyfajta találkozás. Az is az. De a Jézus Krisztussal való az igazi találkozás a Szent Misében történik meg. És sehol máshol.
1: És ez mennyiben az egyes embernek a találkozása, és mennyiben a közösségé?
2: Az egyes embernek a közösségben való találkozása Jézus Krisztussal. Szinte minden templomunkban található egy missziós kereszt. És azon általában az van rajta, hogy mensd meg a lelkedet, és akkor évszámok, hogy mikor volt az adott évben ott egy ilyen missziós beszéd sorozat. És azt gondolom, hogy pont talán a Máté szerinti evangéliumból kiindulva, hogy nagyon fontos persze, hogy megmentsem a lelkemet, de hogy megmentsem a másik embernek a lelkét. Hogy a férj megmentse a feleségének a lelkét, a gyerekeinek a lelkét, hogy a gyerek megmentse az édesapja lelkét, az édesanyja lelkét, a nagyszüleimét, a rokonaimét, a barátaimét, az elöljáróimét, a főnökeimét, a beosztottaimét. Ez egy közös dolog. Az Istent úgy szólítjuk meg, hogy mi atyánk. És valójában, amikor én zarándoklok, egyénileg is el tudok menni zarándokolni természetesen, csomóan végigjárják az El Camino-t. Mindig az a nagy kérdésem nekem, sikerült-e találkozni Jézus Krisztussal? Vagy csak egy jót gyalogoltam? Vagy csak úgy éreztem, és abba az illúzióba rángattam bele magamat, hogy most valami történik velem. Az nem elég, hogy én egyedül vagyok, és csöndben vagyok, valami más. Tehát az a kérdés mindig, hogy találkozunk-e Jézus Krisztussal? Találkozunk-e vele? És ebből a találkozásból születik-e az életemben valami radikalitás? Mi történik abban a Máté szerinti evangéliumban, a 9. fejezetig, ahol meghívja Mátét? És előtte van a hegyi beszéd. Tehát elmondja a boldogságokat Jézus, elmondja, ti vagytok a föld sója, elmondja az aranyszabályt, hogy amit tegyetek, stb. Stb. És Máté ezt követi. Máté ezt követi valójában. Máté ebbe akar benne lenni.
1: Az mennyiben fontos, és talán itt kicsit utalok a tábori püspökség, a tábori lelkészségnek hivatására is. Mennyiben fontos, hogy ezt a találkozást esetleg a katonák megbeszéljék egymás között?
2: Igen, hát ez lenne a mi nagy-nagy feladatunk, hogy a zarándoklat után, vagy a zarándoklatra, akiket hívtak a tábori lelkészek, és hadd mondjam el azt a nagy titkot, hogy a zarándoklatunkra azért a katonák úgy jönnek el, hogy oda kell menni az emberhez. Tehát nem elég a levelem, nem elég a felhívásom, oda kell menni az emberhez, és ránézni, hogy gyere már el a zarándoklatra. Légy szíves. Próbáld ki.
1: A mai kor hozza ezt, hogy meg kell szólítani, mert egyébként lehet, hogy magától értetődő lenne, hogy valaki akár ateistaként kíváncsi, és csak közösségi szellemért megy el, vagy aki hívő, az azt mondja, hogy megnézem, hogy mit kapok ettől lelkileg.
2: Furcsa dolgot fogok mondani, nem elég már, hogy harangozunk. Erre nem gyűlnek össze az emberek. Embereket néha még zavarja is a harangszó. Nem elég, hogy megjelenik a honlapon, vagy egy papírlapon, a fali újságon. Még csak talán az sem elég, hogy e-mailben írunk egy levelet, vagy megküldjük ezt a felhívást. Én azt hiszem, hogy a személyes megszólítottság az egyik legfontosabb dolog lenne ebben. És persze az lenne a legjobb, ha ezt a zarándoklatot meg is beszélnénk utána. Hogy mi történt itt, hogy kit mi fogott meg valójában, hogy mi zajlott le benne. Hogy mi volt a szimpatikus, mi volt a nem szimpatikus. Ugye nagyon sokszor fölteszik a kérdést, hogy azon kívül, hogy Jézus beszélt az apostolaival, és amit mi el tudunk olvasni, ezen kívül még miről beszélt velük? Azt hiszem, hogy nagyon hétköznapi dolgokról, nagyon emberi dolgokról. Minden bizonnyal, amikor meggyógyítja Máté meghívása előtt Péter anyósát, nem hiszem el, hogy utána nem kérdezte meg a Pétertől, hogy van az anyósod. És lehet, hogy ilyen nagyon, nagyon vulgárisan hangzik ez, de teljesen hétköznapi dolgokról beszélgetett velük minden bizonnyal. Ugyanakkor én azt hiszem, hogy abban is benne volt a tanítás. Tehát amikor azt mondta, hogy nézzétek az ég madarait, vagy a mező virágait, hát az is egy hétköznapi beszéd, nem? Mi azt hiszük, hogy ez ilyen szónoklatok voltak ezek. De én szerintem ő teljesen, bocsánat a szóért, hogy normálisan beszélt a tanítványaival. Nem állt ki, és...
1: Nem volt semmi pátosz ebben.
2: Nem volt semmi pátosz benne, nem állt ki a szószékre. És teljesen hétköznapian mondta el az Istennek a szavát. Hát pont ez benne a lényeg, hogy annak a fölséges, mindenható és örökké való Istennek a szavát, aki adta a Sínai hegyen a 10 parancsolatot. Itt van valaki, és nagyon szépen írja ezt le a Benedek pápa a 3 kötetű könyvébe, hogy itt van valójában az az Isten, akit Mózes csak hátulról láthatott. És itt most megjelent az az Isten valójában, hogy ő vele beszélhettek, ő neki a hangját halljuk Jézus Krisztusban.

0: Én azt hiszem, hogy ez egy olyan, ez is egy olyan zarándoklat, ami talán meghatározó tud lenni az emberek életében.
1: Milyen lelkülettel, milyen elvárásokkal, nem is elvárásokkal, milyen érzésekkel indulnak útra, hogy megtalálják-e azt, amiért oda elzarándokolnak a résztvevő katonák. Nem tudom, hogy erről nyílik-e lehetőséget beszélgetni a résztvevőkkel.
0: Ez a 3 nap, vagy 2,5 nap, ez egy nagyon-nagyon feszített tempójú dolog. Én évekkel ezelőtt magamnak azt fogalmaztam meg, és szoktam is erről beszélni, hogy Mária pont azért mondja ezt Bernadettnek, hiszen a templom az egyenlő az eukarisztiával, a templom egyenlő a szentmisével. Tehát azért mondja, hogy építsenek ide templomot, mert a Krisztussal való kapcsolatra, a Krisztussal való állandó kapcsolatra szeretné fölhívni a figyelmet. És hát, hogyha jól megnézzük, akkor amióta csak ott a zarándok hely, vagy a kegyhely létezik a jelenések utánjától, ahol templomok épültek, ugye 3 templom van egymás fölött a Lourdes kegyhelyen, illetve

0: mutatnak, hogy a katonák, a hívők egyre inkább erősödnek lélekben akkor, amikor a környezetünkben egyre kaotikusabbá válik a világ.
1: Néha lebecsüljük azokat az élményeket, amelyeket egy ilyen esemény hordoz magával. Ugye a jelenések barlangjának egy sajátságos milliója van. Ami reggeli szentmisénk, az hál' Istennek nagyon korán van, és akkor még hát szinte mi vagyunk ott a grottánál. Hát én azt hiszem, hogy ezek az élmények nagyon fontosak, és egyre jobban, én tényleg azt gondolom, hogy egyre jobban erősödik az a vágy a katonák, a katonaságon belül is, és a katonáknak a lelkében, hogy valamiképpen megtalálni egy olyan szilárd pontot abban a világban, amiről te beszélsz, abban a nagyon gyorsan változó és kissé összesűrűsödött és nagyon kaotikusnak tűnő, vagy talán kaotikus világban, amiben most élünk. És hál' Istennek ezek az események azért egyfajta kiutat tudnak mutatni ezekből a sűrű helyzetekből.

0: Nádasi Alfonz hadinapló. A kötet felolvasását folytatjuk, ezúttal is az egykori tábori lelkész sorait Bőzsöny Ferenc tolmácsolja önöknek.
1: Március 7-e. Délfelé nagy meglepetésért váratlanul megjött egyik rendtársam. Saját kijelentése szerint csak azért jött, hogy engem meglátogasson. Jól elbeszélgettünk. Az ember ilyenkor érzi csak, milyen örömet jelent, ha hasonszűrűvel találkozik. Hát még ha rendtárs jön. Otthon fel sem tűnik, itt pedig a legnagyobb élményt jelenti. Itt a legtöbb orvos ismeri rendtársamat. Egyébként furcsa mellékzöngéje volt a beszélgetésnek. Pár perc alatt elújságolt, hogy 5 hónap alatt 500 levelet kapott. Az orvosok már újságolták nekem, hogy csupa süldőleánnyal levelez. De erre ügyet sem vetettem. Most azonban ilyen önkitárolkozó, félig dicsekvő, félig védekező mondatokban nagyon leverően adott. Úgy látszik, ez nálam mánia, hiszen már otthon is ezt tette. Kedves, naívnak látszó meséje mögött nagyobb mélység van, mint ahogy ő mutatja, de talán nem annyira veszélyes, mint nevetséges. Minden esetre nem a legideálisabb életforma a tükröződése. Színvonal süllyedés az életében, amely már otthon megindult. Ez pedig el fogja sekélyesíteni őt, pedig igen nagy tehetség. Mindene megvan ahhoz, hogy kiváló maradjon mindenben. De így valahogyan hasonlítani kezd a matrózokhoz, akiknek minden kikötőben van menyasszonyuk. Nála és ez a szerencse, minden városban egész széria levelező partner van. Nem veszélyes eset, csak ostoba. Nagy felfordulás van, megjött Németh Béla vezérőr nagy hadosztályparancsnok. Az itteni főnök bohócként ugrál előtte, de úgy látom, hogy a nagy gazda jól ismeri, mert nem sok ügyet vett rá, sőt, mintha idegesíteni ez a férfiatlan magatartás. A vezérőr nagy megérkezése előtt kocsisként káromkodott, bábuként ugráltatott mindenkit –

magam is parancsra, vagy fél óráig, úgymond teljes fegyverzetben vártam, hogy bemutatkozzam. A befejezés után a következő pillanatban az asztal alá vágtam az egészet a tálalóban, és odaültem a többihez. Németh Béla nagyszerű ember benyomását tette. Nagyon komoly, lelkiismeretes katona, mindenkit és mindent ismer. Azonnal a lényeget kérdezi, nem hagy mellé beszélni. Az ellenségről is megbecsüléssel beszél. Fejét csóválta ismételten, amikor elmondtam a sebesültek elbeszélés alapján, hogy milyen lelkiismeretlen intézkedések közepette harcoltak. Nem harc ez, hanem mészárszék. Úgy láttam, ez már egy kicsit sok volt neki, de hát hiába nem tudtam meg.

Köszönöm a figyelmüket, az Inter Arma Caritas Fegyverek között a szeretet 15. évfolyamának 614. adását hallották. Elköszönök Önöktől, a szerkesztőt, Fodor Endrét hallották. Műsorunk újabb tartalommal jövő szerdán jelentkezik majd, ismétlésben pedig szombaton és hétfőn hallható. A műsor visszahallgatható valamennyi adásunk a Mária Rádió honlapján. Ajánlom szíves figyelmükbe. A felülről való bölcsesség először a tiszta, azután a békeszerető, méltányos, engedékeny irgalommal és jó gyümölcsökkel teljes, nem részrehajló és nem képmutató. Dicsértessék!

0: Kedves hallgatóink! Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazin műsorát hallották. Következő műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időben jelentkezünk.
1: Hírpercek. Első szombati térdeplő rózsafüzért imádkoztak a Szent István Bazilika előtti téren. Május közepén várható 14. Leó pápa első enciklikája. A Lorettói litánia május szép imádsága a szűzanya hónapjában. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök a Mária Rádió híreit hallják, melyeket Mészáros Magdolna szerkesztett Önöknek és Kassa Regina olvas fel. Szombaton 27. alkalommal tartották meg a férfiak térden állva mondott első szombati rózsafüzér imádságát, a békéért, a kiengesztelődésért, a megfogant életekért, a férfiak tekintélyének és lelki szerepének helyreállításáért a családokban. Az imádság után együtt zarándokoltak a Lánchídon át a Magyarok Nagyasszonya Szikla templomba, ahol Csóka János pálos atya által bemutatott szentmisén vettek részt. A Csíksomlyói Bazilika előtti téren is 27. alkalommal imádkoztak együtt a férfiak. A következő ima alkalom Budapesten június 6-án a Szent István Bazilika előtti téren lesz. Más egyházmegyékben is tervezik az imádság elindítását, melyre vonatkozóan néhány alapvető és a térdeplő imádsággal kapcsolatban minden információ olvasható a Magyar Kurír hírében. A rózsafüzért imádkozó férfiak részére ismét szerveznek lelki gyakorlatot Medjugorjéban szeptember 24-e és 28-a között. Leó pápa első a Magnifica Humanitas szociális enciklika megjelenését nagy várakozás övezi, írja az osztrák katolikus hírügynökség a Katpress vatikáni forrásokra hivatkozva. Értesülések szerint többek között a mesterséges intelligenciáról, a békéről, a nemzetközi jog válságáról, valamint az emberiséget fenyegető további aktuális veszélyekről szól majd. Az aláírást megelőzően pontosan egy héttel korábban lesz Leó pápa megválasztásának első évfordulója. Ebből az alkalomból a pompei rózsafüzér királynője kegyhelyre zarándokol. Az Olaszországban népszerű pompei szűzanyához szóló könyörgést a 19. század vége óta minden évben május 8-án tartják. Az enciklika kiadását május 15-ére időzítették, amikor 13. Leó pápa 1891-ben közzétette Rerum Novarum kezdetű, az egyház társadalmi tanítását megalapozó enciklikáját. Néked ajánljuk, szűzanyánk, a legszebb hónap alkonyát, hangzik fel május estéin hazánk sok templomában a szép népének a Lorettói litánia elimádkozása után. Egyházunk a szűzanyának ajánlja a virágbaborulás hónapját, mellyel égi édesanyánkat köszöntjük, olvasható a Magyar Kuríron. Először 10. Alfonsz Kasztília királya kapcsolta össze májust Szűz Mária személyével a 13. században. Ilyenkor megkoronázta a szűzanya képét, szobrát és énekkel magasztalta Máriát. A Lorettói litánia a boldogságos Szűz Máriát köszöntő és segítségül hívó imádság, melyet 8. Orbán pápa a 17. század végén egyetemes használatra rendelt el a különböző helyi Mária litániák helyett. 13. Leó pápa ezt 1886-ban megerősítette. Hazánkban május minden estéjén imádkozzák a legtöbb templomban, melyhez egyházmegyei és helyi szokások szerint különböző Mária imádságok kapcsolódnak. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei május 6-án szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket, és további szép napot kívánok Önöknek. Kassa Reginát hallották.
2: Híreinket hallották.

0: Közös imánkra Szabó Tamás összeállításával hangolódjunk.
1: A nép adja a nemzet erejét. Istenünket a szívünkben hordozzuk. Istenünket a tetteinkben hordozzuk. Istenünket elménkben őrizzük, s hozzáfordulunk népünkért és nemzetünkért. Népünk az az állandó forrás, ahonnan kultúra, hagyomány és élet származik. A magasabb műveltségű vagy gazdagabb rétegek az érdekeiket saját hasznukra mindig jobban tudják érvényesíteni. De elvesznének, és elvesznénk, ha nem lenne állandó kiáradás az életnek a népből. Álljunk meg és gondoljuk újra, mit is köszönhetünk elődeinknek és népünknek, amiből jöttünk, amiből minden származik. Először Erdély Jánost idézem 1842-ből. A tenger soha ki nem fogy felhőiből, bármennyi eső esik, ilyen tenger a nép, az élet. Ha belőle nem merít a költő, lesz, aki őt hallgassa, seregestül talán megnyílt szívekre mindenkor, ha csak vesztét nem érzi a nemzet. Tehát tanulni a népet, az életet, beállni a tengerbe, mint Jézus midőn a lélek kegyelmét venni a Jordánban, ez a mai költő hivatása, nemes kötelessége. Amikor Erdély János a költőről beszél, ezt úgy kell értenünk, hogy a magasabb műveltségi osztályok azért kapták tehetségüket, lehetőségüket, hogy szolgáljanak vele. Szolgálják népüket, ahonnan származnak. És hallgassuk meg, mit mond erről Mocsári Lajos 1869-ben. A népnek úgynevezett alsóbb osztályairól sohasem szabad kicsinylően vagy éppen lenézően szólani. Minden nemzetnek a kevésbé művelt nép alkotja a túlnyomó részét, a nemzetnek valóságos zömét. A nép alsóbb osztályaiból veszi a nemzet minden jellemző sajátosságait. Ez adja meg a nemzet típusát. A nép alsóbb osztálya képezik a nagy tartaléksereget, amelyből kiegészítik soraikat az értelmiségi osztályok. Aki lekicsinylően szól a népről, kicsinylően szól magáról a nemzetről is. Amiről Mocsári Lajos beszél, azt a Biblia tanítja velünk. Az adományok különfélék, de mindenki azért kapja, hogy használjon vele.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók, a mai imádságot a magyarság lelki megújulásáért Székelyföldről, a Csíksomlyi kegyhelyről imádkozzuk.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be a lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Ha tehetjük, gyújtsuk meg otthonainkban az ő fényességét jelző gyertyát. Krisztus világossága töltse be szívünket.

0: Szentírás szakaszunk János evangéliuma 13. fejezetéből van. Így szólt Jézus, bizony-bizony mondom nektek, nem nagyobb a szolga uránál, sem a küldött annál, aki küldte. De ezt megértitek, s tetteitekben ehhez igazodtok, boldogok lesztek. Nem mindnyájatokról mondom ezt, mert hiszen tudom, kiket választottam ki, de be kell teljesednie az írásnak, aki kenyeremet eszi, sarkát emelte ellenem. Előre megmondom, mielőtt megtörténnék, hogy amikor majd bekövetkezik, higgyétek, hogy én vagyok. Bizony-bizony mondom nektek, aki befogadja azt, akit küldök, engem fogad be, s aki engem befogad, az fogadja be, aki engem küldött. Kedves Mária rádió hallgatók, az Úr Jézus a szeretett szolgálattal az utolsó vacsorán példát mutatott nekünk. Ő szolgálni jött közénk, és azt várja el, hogy minket, akiket a világba küld, mi is a szolgáló szeretet lelkületével járjunk a világban. S ha ezt megértjük és megtesszük, akkor boldogok leszünk. De ugyanakkor Szent János ebben a kis evangéliumi részben is leleplezi, ahogyan Jézus leleplezte Júdást. Mert azt mondja, nem mindnyájatokról mondom ezt, mert hiszen tudom, kiket választottam ki, de be kell teljesedni az írásnak, aki kenyeremet eszi, sarkát emelt ellenem. Előre megmondom, mielőtt megtörténnék, hogy amikor majd bekövetkezik, higgyétek, hogy én vagyok. Különös. Jézus az Atya küldötte. Valóságos Isten, valóságos ember. És ez fűzi hozzá. Aki befogadja az én küldöttemet, engem fogad be, s azt, aki engem küldött, az Atyát. A Szent Háromsággal vagyunk kapcsolatban, és Isten ezt várja el tőlünk, hogy legyünk a szeretet művének szolgái, úgy, mint Jézus ebben a világban.
1: Mai ima szándékunk, adj Urunk vezetőnknek kellő bölcsességet és elszánt erős akaratot, hogy a te szíved szándéka szerint előmozdítsák a szociális igazságosságot és az emberhez méltó életet.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.
3: Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzz le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban is körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk! Abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahova bűneink juttattak minket, emelj föl minket irgalmaddal. Add meg nekünk a hit kegyelmét, segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe írt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te ígét tápláljon, és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat, adja házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget, segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre, adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászuló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymás megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami lehúz, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, amely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök ige szülőanyja Mária, Szent István királyunk, a te oltalmadba ajánlotta nemzetünket, járj közbe értünk Szent Fiadnál. Könyörögj értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk. Urunk, Istenünk, ragyogtass fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Hadd, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen. Kedves hallgatók, nemzetünk lelki megújulásáért az elhangzott imádságot Székelyföldről, a Csíksomlyói kegyhelyről imádkoztuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A négy magyar nyelvű Mária Rádió közös imáját hallották a nemzetért.

0: Mária Rádió. Dr. Preventor. Dr. Molnár István Jenő gyermekvédelmi műsorát hallják.
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, én Molnár István Jenő vagyok, ez pedig a Dr. Preventor, a Mária Rádió szülőknek szóló bűnmegelőzési műsora, melyben adásról adásra olyan szakemberekkel beszélgetek, akik segítenek eligazodni a fiatalokat fenyegető veszélyek világában. Célunk a biztonságtudatosság kialakításának elősegítése, továbbá olyan prevenciós receptek megismertetése, melyek kapaszkodót jelenthetnek a hétköznapi kihívások útvesztőiben. Ez itt tehát a Dr. Preventor, megelőzés receptre felírva. Mai vendégem Kis Péter Andrea, pedagógus, a Szegedi Bűnmegelőzési Központ vezetője. Köszöntelek a műsorban.
2: Én is köszöntöm a hallgatókat.
1: A mai adásunkban figyelmünket a fiatalok generációs kihívásaira irányítjuk, ezek közül is leginkább az elmagányosodásra, amelynek számtalan következménye lehet. Kezdjük is rögtön ezekkel a generációs jellemzőkkel, bár még mindig sokan a Z-generációt emlegetik, mint veszélyeztetett korosztályt, azért azt látnunk kell, hogy a legidősebb Z-sek már 30 évesek, míg a legfiatalabbak 16-17 évesek, így talán lassan kifizetődőbb, ha az alfákra fókuszálunk. De milyenek ők valójában? Mit láttok ti, és mit mond a szakirodalom?
2: Számtalan olyan közös vonás van, ami az alfa és a Z-generációt egyaránt meghatározza. Ugye ők az igazi digitális benszülöttek, akik már sajnos csecsemőkoruk óta részei annak a hatalmas hálózatnak, amit internetnek hívunk, és nem csak kívülről szemlélő részesei, hanem bent szocializálódott részesei. És ezért azt gondolom, hogy nagyon fontos az ő gondolkodásuknak, meg a viselkedésüknek a megismeréséhez az, hogy lássuk, hogy hogyan működik az interneten ez a fajta szocializáció, amit ők megélnek. És sajnos van olyan fiatal, van olyan gyermek, akinél már ez elsődleges szocializációs közegként jelenik meg. Tehát az iskola és a család mellett egy erős, nagyon erős hatás gyakorol a gyerekekre. És nézzük meg, hogy mik ezek a jellemzők, és milyen következményekkel járnak az ő gondolkodásukra, viselkedésükre nézve. És majd aztán egy picit külön beszélek még az alfákról. Ugye őróluk még viszonylag kevesebb kutatás jelent meg, de azért ne felejtsük el, hogy most már ők középiskolába léptek, és ezzel együtt a szokták mondani, kisgyerek kisgond, nagygyerek nagygond, úgyhogy azok a tulajdonságok, amelyek őrájuk jellemzőek, a jelenlegi közoktatás formái között nem nagyon tudnak kibontakozni, és inkább ilyen gátló tényezőként vannak jelen. Ők addig nem okoztak olyan nagy problémát, ameddig óvodások voltak, meg kisiskolások, mert azok a munkaformák, amelyek ott jelen vannak, a sokkal inkább a gyakorlatra épülő munkaformák, azok megfeleltek az ő habitusuknak, de ahogy a felső tagozat meg a középiskola érkezett, egyre több a magatartási probléma és az agresszió. Ezzel kapcsolatban majd még lesz szó a mai nap arról, hogy milyen megoldásokat is találunk ezekre a problémákra. Szóval az infokommunikációs környezet hogy is néz ki? Az, hogy online jelenlét lehetséges, az már nem kérdés. Ugye az X generáció életében az még egy anyagi státuszt is igényelt, hogy online jelen lehessünk. Ma már ez nem probléma, és ebből természetesen az következik, hogy hihetetlenül nagy részben online kommunikálnak a gyerekek, ennek számtalan problémájával és veszélyével, viszont ez egy olyan globalitást is ad az ő gondolkodásuknak, hiszen egész más mennyiségű emberrel kerülnek kapcsolatba ezek a gyerekek nap, mint nap, mint mondjuk annak idején én óvodásként hát ismertem azt a néhány gyereket, meg még a játszótérről néhány gyereket, vagy iskolásként. Ehhez képest ők már a teljes világgal kommunikálnak. A legutolsó osztályom, akik a kezem között tanultak. Ott már például angolul, sőt néhányan japánul is tökéletesen beszéltek, mire megérkeztek az iskolába. Tehát a középiskolai tanár vagyok egyébként, tehát 14-15 évesen ők már leérettségiztek angolból, mert nem okozott nekik problémát. Egy picit ez rávilágít arra, hogy a motiváció az mekkora erő. Ők akartak játszani, akartak kommunikálni a világ másik felén lévőkkel, tetszettek nekik ezek az animék, a japán animék, és ezért ők ezt megtanulták. Ehhez képest mondjuk, ha franciául akartuk volna őket tanítani, nehéz lett volna, mert az nem érdekelte őket.
1: Akkor bocsánat, azért ebből az következik, nem, hogy szülőként és gyerekekkel foglalkozóként is a motivációval.
2: Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, és ez egy akkora hatalmas kulcs, maga a motiváció, az, hogy a gyerek hihetetlen, az alfa meg z-generációs gyerek hihetetlen erőforrásokat tud mozgósítani annak érdekében, hogy ő valamit megtanuljon, ami őt érdekli. És ezt mindenképpen használni kell, tehát nem ár ellen kell nekünk feltétlenül úsznunk, hanem használni azokat az erőket, amelyek ott rejlenek ezekben a fiatalokban. Gondoljunk csak a saját életünkre, mi is sokkal lelkesebben csinálunk valamit, hogyha van motivációnk. Tehát ha mondjuk én hiába tudok palacsintát sütni, hiába sütöttem már 1000-szer, de ha összevesztem a férjemmel, nem sütök neki palacsintát estére. Ellenben, ha fordítva van, én olyan nagyon szerelmes vagyok, és szeretném megmutatni a leendő férjemnek, hogy hát ő szereti a palacsintát, én biztos, hogy megtanulom. Elmegyek a nagymamámhoz, na most mutasd meg, nulla tudásból, nulla kompetenciából tudok egy fantasztikus eredményt elérni, csak azért, mert szeretnék valamit, mert akarom.
1: Igen, de itt felmerül két kérdés. Az egyik az az, hogy gyakran hallhatjuk azt a bélyeget a fiatalok kapcsán, hogy motiválatlanok, érdektelenek, és hogy nincs is igazi céljuk. Uh-huh. Én ezzel kevésbé értek egyet, de kíváncsi vagyok a véleményedre. A másik pedig, hogyha ez nincs így, akkor hogy te mit tanácsolnál nekünk szülőknek? Hogyan tudjuk meg, hogy mit szeretne az a gyerek?
2: Nagyon jó pofa tapasztalatom volt nemrég. Pedagógusoktól kérdeztem, hogy hát vajon hogyan lehetne megtudni egy gyerektől, hogy mit szeretne? Rendkívül sokféle válasz érkezett. Egyetlen egy dolog nem jött, az, hogy megkérdezzük. Pedig ennyire egyszerű a történet. A gyerekek nagyon szeretnének kommunikálni arról, ami őket izgatja, ami érdekli őket, csak nem tanultunk meg jól kérdezni. Gondoljunk csak a mi volt ma az iskolában kérdésre, a válasz általában az, hogy semmi. Tehát egy semmit mondó kérdésre semmit mondó választ kapunk, de ha vannak olyan kötődések, hogy jaj, hát Marcsi néni óráján, mesélj már el, mi történt, mit tanultatok, mert tudom, hogy azt szereted. Akkor már mindjárt sokkal többet tudunk meg a gyerektől, és kicsit abba is gondoljunk bele, hogy ők egy másik világban élnek, sőt nem másik világban, másik világokban, ezért is szoktuk úgy hívni, hogy digitális multiverzum, mert amit itt látunk magunk körül, az csak egy az ő világaik közül. Minden egyes alkalommal, amikor belép valamilyen közösségi média platformra, vagy belép egy játékba, akkor egy teljesen új szabályrendszert, egy teljesen új normarendszert hoz létre maga körül, és ő ehhez alkalmazkodik. Tehát amit mi látunk a gyerekből, az csak egy pici része. És amikor megkérdezzük, hogy mondjuk pedagógusként, hogy mi történt a hétvégén, és a gyerek azt mondja, hogy semmi, akkor a mögött az is ott van, hogy semmi, amit én értenék. Semmi, amihez ne kellene ő neki magyarázkodnia, mert hogy most a játékban milyen szinten volt, meg milyen avatárja volt, meg milyen felszerelései voltak, azt ő szívesen elmondaná, de én nem érteném. Tehát, hogy ez a fajta kapcsolódás, ez csak akkor jöhet létre, ha nem egy felszínes kérdéssel intézzük el, hanem tényleg benne vagyunk az ő életében. És én azt tapasztalom, hogy már az Z-generációnál is ott volt ez, de az alfáknál különösen, hogy soha nem látott mértékben igénylik a felnőtt társaságát és a felnőtt beszélgetést. Ez egy picit veszélyes is egyébként, pontosan amiatt, mert az interneten ezt ki is használják sokan. Pillanatok alatt tudnak kapcsolódni a gyerekekhez, és önmagában az, hogy egy felnőttel beszélhet a gyerek, egy hiteles felnőttel, az neki egy nagyon fontos útmutató. És pedagógusként is, vagy amikor trénerként megyünk gyerekcsoportokhoz, azt érezzük, hogy nagyon könnyű kapcsolódni hozzájuk a tevékenységeken keresztül. És ők kérdezgetnek is mindig. Tehát én nekem egy kifejezetten pozitív tapasztalatom van. Akikkel még harcolni kellett, akikkel még nagyon meg kellett küzdeni azért, hogy hallgassanak az emberre, azok az Y-generációsok voltak. Ők egy kicsit abban a tudatban léteztek, hogy mivel ők a digitalizációhoz úgymond jobban értettek, mint mondjuk az X-generáció, ők nagyon tudtak mindent. Úgyhogy ott az egyik legnagyobb dicséret az volt, hogy tanárnő gyorsabb, mint az internet, hogyha valamit hamarabb tudtam meg, mint hogy ő megnézte.
1: Bocsánat,
2: az interneten.
1: Annyit segítsünk a hallgatóknak, hogy az Y az a 1980 és 90.
2: 80 és 95 közöttiek, így van, tehát ők már régóta a munkaerő piacon vannak, és tulajdonképpen a mostani alfák azok az Y generációnak, meg a Z generáció elejének a gyermekei. Szóval visszatérve itt az Z és alfa generációra, ezek a gyerekek sokkal elveszettebbek, mint gondolnánk. És egy picit megint visszatérnék ugye itt az internetre, hogy a mi életünkben az X generációnak, meg még azt gondolom az Y generációnak is, az információ az érték volt. És mai oktatásunk is arra épül, hogy az információ érték. Ehhez képest a mostani gyerekeknek az információ már nem érték, hanem felesleg. Sokkal több van, mint amit az agyuk be tud fogadni. És ez egyébként rendkívül sok problémának a forrása, a túlingerelt idegrendszer. Ugye, ha most egy ilyen kicsit távoli példa, az egyik veszélyesebb kínzás tulajdonképpen, amikor kihallgattak mondjuk egy hadifoglyot, az volt, nem hagyták aludni. Tehát az alvás megvonás az iszonyatosan súlyos tünetekkel jár az idegrendszerre nézve, és ezek a gyerekek képesek gyakorlatilag így kínozni magukat, hogy azt színlelik, hogy alszanak, aztán mikor a szülők már lefeküdtek aludni, akkor ő fölébreszti magát, és egész éjjel játszik, aztán reggel eljátsza, hogy fölébred, de attól ez a hihetetlen alvás hiány, ez ott van bennük folyamatosan. Tehát nekik nagyon-nagyon nehéz megnyugodni, és ez a szorongás szintet is hihetetlenül növeli. Úgyhogy azt is tudni kell, hogy nekik az egy örök kérdés az információkkal kapcsolatban, hogy de mi az, ami fontos? Hogyan tudja ő eldönteni, hogy valami fontos, vagy nem fontos? Hogyan tudja ő eldönteni, hogy mi az, ami igaz, és mi az, ami nem igaz? Bevallom, hogy most már nekünk is szerintem nehéz eldöntenünk, főleg mióta ezek a generált tartalmak ennyire valósághűek, hogy egy videó most igaz, vagy nem igaz, vagy egy szöveg igaz, vagy nem igaz.
1: Bár nekem az a tapasztalatom, hogy mintha a fiatalok egy része ebben már tudatosabb lenne, mint mi, és jobban észreveszik, jobban érzékelik. Sőt, arra vonatkozóan is olvastam már néhány cikket, hogy a fiatalok egy része a nagyon jól látható módon nem valós tartalmakat tulajdonképpen elutasítja. Tehát, hogy azt gyorsabban tovább pöcköli, nem nézi meg, nem hallgatja meg, mert egyszerűen ami nekünk még mindig újdonság, az már, ahogy te is fogalmaztál az elején, ez nálunk már vele született képesség, és én egyébként magam részéről abban bízom, hogy amitől most nagyon féltjük őket, az majd idővel egyszer csak beáll egy normalitásba, amit ők saját maguk kezelni tudnak, de természetesen ez még egy kicsit arrébb van.
2: Igen, itt azért szét kell választani a fiatalabb életkort, a kicsit idősebb életkortól, mert ez a nagy bizonytalanság nyilván a fiatalabbakra jellemző, tehát ahogy érik a személyiség, úgy egyre jobban megjelenik ez a fajta kritikai szemlélet és kritikai gondolkodás, de sokkal hamarabb megérkezik ez, hogyha segítséget kap a gyerek, és igen, ők egymást sokszor tanítják, aminek azért számtalan veszélye van, valljuk be. Nem véletlenül dolgozták föl most a Kamaszok című sorozatnak az alkotói, a Legyek Ura című regényt, aki nem ismeri, a Kamaszok című négyrészes filmet mindenképpen érdemes megnézni, nagyon sok minden kiderül belőle a fiatalok gondolkodásáról. A Legyek Ura pedig arról szól, hogy egy gyerekcsapat egyedül marad egy szigeten, és hogyan alakítják ki a maguk kis társadalmát, és hát ez egy nagyon szép metaforája annak, ami sokszor történik. Ott vannak a gyerekek egyedül az interneten. Én azt gondolom, hogy egyetlen szülő se engedné el úgy a gyerekét, mondjuk éjszaka, hogy azt mondja neki, nem baj, fiam, hova mész, nem baj, hogy mit csinálsz, kivel találkozol, és hogyan viselkedsz ott. Gyakorlatilag az interneten ez történik, hiszen a szülő sokszor nem tud róla, hogy mi történik az interneten, még a leggondosabb szülő sem, és olyan bugyrai vannak az internetnek, amiről az ember jobban szeretne nem tudni sokszor, olyan mélységekbe tud süllyedni, és olyan veszélyek leselkednek a gyerekekre. Viszont azért, hogy ne csak a riogatásról beszéljek, ott van a másik oldal, amit soha nem szabad elfelejteni, hogy én azt gondolom, hogy az ember tanár alapvetően jó, és a gyerek alapvetően jó akar lenni, és a gyerek jól szeretne lenni, és szeretne alkalmazkodni a környezetéhez, csak meg kell adni neki erre a lehetőséget. Tehát, hogyha ő vele folyamatosan beszélgetünk értékekről, folyamatosan beszélgetünk arról, hogy számunkra mi a fontos, mi a mi erkölcsi mértékünk, akkor ő benne ez olyan mélyen benne marad. Egy picit megint, ha visszagondolunk a gyerekkorunkra, mindegy, hogy mennyi idősek vagyunk, azért vannak olyan mondatok, amik apától, anyától, nagymamától ott maradnak az ember fejébe. Akkor azt gondoltuk, hogy jaj, már megint századszorra mondja, de amikor belekerülünk egy helyzetbe, az a drive, az működésbe lép. Az a gondolat, az ott van az ember fejében elültetve, és én azt gondolom, hogy ezeket gyerekkorban kell elültetni a gyerekek fejébe, és ha akarják, ha nem, működni fognak, mert ilyen az ember.
1: Hát ezeket hívjuk sémáknak tulajdonképpen, nem véletlenül hallhatjuk ma szerintem nagyon gyakran a sématerápia kifejezést, hogy ezekkel érdemes dolgozni, mert hát sajnos kapunk néha nem jól működő, vagy nem jól funkcionáló sémákat. Viszont nagyon érdekes, amit mondasz, gondolom miközben hallgatnak bennünket a hallgatóink, azon gondolkodnak, hogy ezeket a beszélgetéseket hogy kezdeményezzék, mert nagyon gyakran más a tapasztalás, persze itt most életkortól nagyban függ ez a dolog, egy cserdülővel leülni, értékekről beszélni lehet egy kicsit nehezebb bizonyos időszakokban, de tudnál mondani valami eszközt gyakorlatra, játékra, társasjátékra? Mire gondoljunk, amiben bele lehetne szépen szőni ezeket az értékeket, gondolatokat?
2: Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, mert két részre bontanám a választ. Az egyik az, hogy az a gyerek, amely kicsi gyerekkorától megszokja, hogy a szülő az egy érzelmi támaszt jelent számára, és megbeszélik a dolgok. Annak a gyereknek kamaszkorban sem lesz ez probléma. Én egyébként 25 évig tanítottam egy olyan iskolában, ahol elég sok nehéz sorsú, meg problémás gyerek volt, és azt tapasztaltam, hogy ezek a gyerekek nemhogy kevésbé, hanem sokkal inkább szeretnek beszélgetni. Elképesztő az, hogy a gyerekek mennyire szeretnek beszélgetni. A szülő

0: De egy etológus Csányi Vilmosnak az egyik előadásában hangzott el, hogy az emlős állatnak a gyermeke, és a főemlősöknek is, és az embernek is a domináns egyedtől tanul. És erre végeztek kísérletet, volt egy majom csoport, ahol tudták azt a nagy okosságot, hogy hogyan kell a kókuszdiót feltörni, és ugye megenni a finom belsejét. És abból a csoportból áttettek egy nem domináns nőstényt egy másik csoportba, ahol ezt nem ismerték, ezt a módszert. Hát mi történt? Ugye átkerült abba a csoportba, ő tudta, hogy kell föltörni a kókuszdiót, föltörte. Vajon mit csináltak a többiek? Elvették a kókuszdióját. Ami még érdekesebb, hogy hosszú-hosszú idő eltelt, egy év is, és még mindig ott tartottak, hogy senki nem törte fel a kókuszdiót, csak elvették tőle. És akkor született egy kölyke ennek a majomnak, és ami nagyon izgalmas, hogy pillanatok alatt megtanulta a kismajom azt, hogy hogyan kell feltörni a kókuszdiót, mert hogy a szülő az a kicsinek mindig domináns. Tehát, hogy az ő általa mutatott erre van programozva, hogy amit a szülő csinál, amit a szülő véghez visz, ő azt utánozza, hát látjuk.
1: Ritkán és mondjuk ki ezt a felelősséget, hogy...
0: Így van, igen, kimondhatjuk ezt a felelősséget, hogy a gyerek a szülőt utánozza, és bizony, amit a szülő hibát elkövet, azt a gyerek utánozni fogja. És hatalmas felelőssége van, nem csak a szülőnek, hanem ilyen módon a pedagógusnak, a nevelőnek, aki a gyerekkel kapcsolatba kerül, hiszen mondhatunk mi bármit, ha nem azt csináljuk. Tehát a hitelesség az egyik legeslegfontosabb dolog. A másik, ami szintén nagyon fontos, hogy a gyerek, ugye, mint az előbb is mondtam, szeretne jól lenni, szeretne az életben jól működni, mondjuk ki azt is, hogy boldogan élni. És hogyha ő olyan felnőttet lát, aki boldogtalan, azt nem fogja követni. Tehát, hogyha azt látja a szülőtől, hogy folyamatosan csak azon panaszkodik, hogy neki milyen rossz az élete, minek tanultam, úgyse keresek semmit, akkor a gyerekbe azt programozza be, ha már itt az előbb utaltál a sémákra, hogy hát nincs értelme, minek tanuljál, úgyse viszed semmire. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon érdekes és ilyen kicsit csapdahelyzet, hogy a gyereknek mit mondunk és mit mutatunk.
1: Most az jutott eszembe, hogy ez akkor így társadalmilag is kódolva van egy kicsit.
0: Hogyne.
1: Tehát,
0: így
1: ha
0: van.
1: A magyar társadalom lelki állapotát, egészségügyi jólétét nézzük, akkor sajnos itt, amikor az E-generációt vagy az alfát ilyen nagyon-nagyon rossz jelzőkkel, vagy nagyon rossz színben feltüntetve írjuk le, akkor egy picit egy tükörkép is.
0: Sajnos egyet kell, hogy értsek ezzel teljes mértékben, hogy ők tükrözik is azt, amit mi tőlünk, felnőttektől látnak a világból, és utána ők afelé mennek, és ők is azt veszik észre, nem
1: vagy
0: a pozitívumot.
1: Vagy ha szerencsénk van, ugye mint a követés, az általában két irányú lehet, az egyik az, hogy én is csinálom azt, amit láttam, a másik meg, hogy pont az
0: hogy az ellenkezőjét csináljam, csak... Tegyük hozzá azt is, hogy alapvetően azért mi csúcsragadozók vagyunk, és agresszióra vagyunk kódolva. Sokkal fogékonyabb az ember az agresszióra, mint a jóságra. Erre is végeztek kísérleteket. Kisgyerekeknek ilyen agresszív mesét, ahol ütötték, verték egymást a résztvevők, és hát az nem meglepő, hogy hát ezt utánozták utána, hagyták, hogy játékokkal együtt ők ezt a játékokat püfölték tovább, és az sem meglepő, hogy amikor ilyen kedves, barátkozós, mosolygós, éneklős részt néztek, akkor ők is ezt csinálták. Nem ez az érdekes, hanem hogy mennyi ideig tartott utána az a fajta viselkedés, amit ők lemásoltak. Körülbelül 10-szer olyan hosszú ideig tartott az agresszív viselkedés, mint az agressziómentes. Tehát ezt mindig szoktuk mondani a bűnmegelőzésben is, hogy dolgozz az agresszió ellen. Hogy mindig azokat a megoldásokat próbáljuk meg a gyerekeknek megmutatni, amik nem az agresszió felől közelítenek. És nagyon izgalmas, most az utóbbi időben sokat dolgozunk terápiás kutyákkal, és olyan gyerekeknél, akik nagyon nehéz sorsúak, drogfüggők például, családjukat nélkülözni kénytelenek, tehát állami gondozó,

0: gyerkőcök, és hihetetlenül gyorsan és könnyen kapcsolódnak például a kutyákhoz, és a kutya olyan példákat tud mutatni, hogy nem agresszióval reagál rá, ugye a terápiás kutyáknak az a jellemzője, hogy nulla agresszió szintes kutyákat választanak mindig ki, és hogy hogyan tud egy egyébként frusztráló helyzetet a kutya könnyedén megoldani egy kis bohóckodással, egy kis odabújással. Tehát hihetetlen az, hogy mennyit tudunk tanulni akár az állatoktól is.
1: Egyébként ezt én is észrevettem a gyereknevelés során, hogy nagyon sokszor vezet célra az, hogy abban a helyzetben, amikor szívem szerint felrobbannék, és szívem szerint agresszivitásból, erőből próbálnám megoldani, akkor egy kicsit bohóckodom.
0: Igen.
1: És egy másodperc múlva már teljesen másik irányba fordul, vagy most én is ezt gyakorlom, mert hát nehéz ezt jól csinálni, főleg amikor az ember pillanatra mentsük fel a szülőket, rengeteget dolgoznak, hogy kimerültek ne. Ők is, stb. Hogy megölelem csak, és megpróbálom megölelni abban a helyzetben, amikor egyébként ő éppen a plégyével próbál engem csapkodni, és láttam a múltkor egy videót egy ilyen helyzetről, ahol egy hölgy bemutatja, hogy esti alvás, és kiabál az anya, hogy most azonnal lefekvés, 9 óra takarodó, mert holnap reggel korán kell kelni, és a videóban van egy piros X, átlép a hölgy a másik oldalra, a videó másik felére, zöld pipa, lehajol, és akkor mondja a gyereknek, hogy értem az érzéseidet, gyere, beszéljük meg, tudom, hogy még nem akarsz aludni, stb. Nem is a videó a lényeg, hanem a kommentek alatt. Én nagyon szeretem a kommenteket olvasni, mert abból én kapok egy képet a társadalmi működésről, és itt hideget meleget kap ez a szegény hölgy, hogy persze ez nem működik, gyere az én gyerekemnél próbálj, biztos, hogy nincs gyereked, soha nem, és annyi, én nem szeretek kommentelni, de annyira szívesen odaírtam volna, hogy nem az a lényeg, hogy ebben a pillanatban ez működik-e, hanem hogy milyen mintát kap. Azt látja, hogy anya nem csak abból merítkezik, hogy kiabál és ordít velem, hogyha valami neki nem tetszik, akkor leül és valami mást használ.
0: Bizony, és ez nagyon-nagyon jó, hogy így példával is mondtad, és igen, tehát ahogyan ugye a kutya nem véletlenül a legrégebbi társunk. Az ő szocializációja nagyon hasonló az emberi szocializációhoz, és egy kutyát sem úgy lehet bármire megtanítani, hogy na, egyszer elmondom és kész. Hanem bizony fokozatosan, türelmesen, nyugodtan. Agresszióból nem lehet nevelni, ezt azért hozzá kell tenni. A dominancia az nem azonos az agresszióval, ugye? Azért is tartom ezt a kérdést nagyon fontosnak, mert ugye fölmer az, hogy miért követi a csorda, a falka, a domináns egyedet. Mi az, amit kap a csorda, vagy a falka ettől a domináns egyedtől. Egy nagyon-nagyon fontos dolgot, ami rögtön azután következik, hogy enni, inni, meg levegőt vennünk kell, ez a biztonság. Az, hogy milyen képességek kellenek egy adott helyzetben ahhoz, hogy én biztonságot tudjak adni, az rendkívül sokféle lehet. De a gyereknek is erre van szüksége, nem csak testi, hanem lelki biztonságra is. Megint csak egy példát hozva, hogy mire van szüksége a gyereknek. Ugye nagyon sok gyerek, amikor is beszéltünk itt túlingerelt idegrendszerről, meg szorongásról, amikor megkérdezzük, hogy mi a baj, mondjuk éppen hisztéria rohamot kap, akkor legfeljebb annyit tud mondani, itt nyilván a kisebb gyerekekről beszélek, hogy ideges vagyok. Én mikor először találkoztam ezzel, én így ilyen értetlenül láttam, hogy mi az, hogy ideges. Tehát ez egy olyan felnőttes dolog, hogy én ideges vagyok. És aztán egyre inkább kiderült, hogy emögött nagyon sok minden van, leginkább az, hogy nem tudja, hogy mi baja van. Tehát látunk egy viselkedési tünetet, amit akár egy idő után azt mondjuk, hogy ez a gyerek neurodivergens, mert dükitörései vannak, mert pánikrohamai vannak, mert állandóan hisztizik, rögtön üt, vagy éppen teljesen magába zárkozik, a fejére húzza a takarót, vagy fülére teszi a fejhallgatót, nem lehet hozzászólni. Ezek mind-mind-mind tünetek. És ha ezt úgy képzeljük el, mint egy jéghegyet, akkor ez csak nagyon a teteje. Viszont nekünk azzal van dolgunk, ami ez alatt van. Mi minden lehet ez alatt? Számtalan dolog lehet, vagy emögött a tünet együttes mögött, és nem mindig könnyű kitalálni. Lehet, hogy rémegyszerű, lehet, hogy annyi, hogy éhes.
1: Pont ugyanez jutott
0: igen,
1: eszembe.
0: Ennyire egyszerű, hogy éhes vagy szomjas, vagy fázik, vagy melege van, vagy éppen túl sokat ült már egy helyen. Hát ugye tudjuk, hogy a legtöbb gyerek, mikor elfárad, akkor már sír a pici gyerek. A nagy gyerek az meg már lehet, hogy elfáradt, és ő ideges lesz, de nem tudja, hogy elfáradt, és attól ideges, hanem akkor egy ilyen agresszív viselkedésben tölti ki, de lehet, hogy ennél sokkal súlyosabb dolgok is megjelenhet az ideges vagyok mögött az, hogy megaláztak, bántottak, nem figyeltek rám, igazságtalanok voltak, nagyon sok kamasznál például az igazságtalanság, az egy egész életre nyomot hagy a lelkükben, a lelkében. Valljuk be, szerintem ez mindenkinek, csak kamaszkorban nehezebb kezelni.
1: Pont ezt akartam mondani, hogy ebben jó lenne egy ilyen szembenézés, hogy a felnőtt társadalom részéről, hogy beismerjük, hogy ez régen is így volt, csak senki nem foglalkozott vele, és amikor azt mondjuk, hogy de mi is fölnőttünk, meg ember lett belőlünk, azt a kérdést is fel kell tenni, hogy milyen. Mivel kezeltük a mi problémáinkat? Sportba menekültünk, az alkoholba, a nem tudom, bármilyen egyéb más mentális, depressziós betegségeinkbe, vagy nem működő párkapcsolatokba, vagy olyan munkahelyen vagyunk 40 éve, ahol egyébként nap mint nap rosszul érezzük magunkat.
0: Tehát, hogy igen, mert nem hiszük el, hogy képesek vagyunk előrelépni, nem hiszük el, hogy képesek vagyunk olyan irányba terelni az életünket, és ugye megint visszatérünk a sémákhoz, hogy abban a hitben élünk, hogy nekünk úgysem sikerülhet. Az ilyeneknek, mint mi, hát mi nekünk ebbe bele kell törődni. Tehát, hogy az a hit, hogy a saját sorsunkról mi döntünk, és ehhez van képességünk, erőnk, ez gyerekkorban dől el. Hogy ezt aztán később hogyan tudjuk a felnőtt korunkra átvinni.
1: És ha ez a hit nincs, átevezve az utolsó részre, mert sajnos az időnk rohan, ha nincs ez a hit, akkor a gyerek fordulhat a mesterséges intelligenciához, és ma azt látjuk, hogy egyre gyakrabban beszélgetnek velük. Mit tudunk erről a beszélgetésről? Tehát arról már nagyon sok műsorban beszéltünk a hallgatóknak, hogy sexting, grooming, bullying, veszélyek, de arról még nagyon-nagyon keveset hallhattunk, hogy mi van akkor, hogyha a gyerek a ChatGPT-ben találja meg a beszélgető partnert.
0: Igen, ezek a nagy nyelvi modellek, ezek nagyon becsapósak, és több olyan veszélyt hordoznak magukban, ami gyerekkorban tényleg jelentős veszélyforrás, de én azt látom, hogy is egyre több esetben felnőtt korban is. Itt már abban a korban vagyok, hogy több olyan ismerős van, akinek már unokái is vannak, és már 8-9 éves korban megjelenik az, hogy a valamelyik nagy nyelvi modellel, leginkább most az ismeretségi körben a ChatGPT-vel beszélnek meg dolgokat a gyerekek. De iskolapszichológus kolléganő meséli, hogy konkrétan neki versengenie kell a ChatGPT-vel, mert már úgy jön a gyerek, hogy ezt megbeszélte, és hogy akkor vajon mit gondol róla a pszichológus. Szóval ez hihetetlenül veszélyes, és egy néhány olyan tulajdonságát hadd említsem ezeknek a modelleknek, vagy ezeknek a LLM-eknek, nagy nyelvi modelleknek, amelyek különösen veszélyesek. Az egyik az, hogy úgy válaszol, úgy lehet vele kommunikálni, mint egy emberrel. És itt még ugye az is benne van, hogy a gyerekek eleve nagyon sokat kommunikálnak írásban a képernyőn, tehát az, hogy most a képernyő másik oldalán mi van, vagy ki van, azt ő nem is feltétlenül tartja problémának, hogy most ott nem egy ember van, hiszen úgy, pont úgy tud vele kommunikálni, mint egy emberrel. Viszont ilyenkor hajlamosak vagyunk emberi tulajdonságokkal felruházni ezt a, nevezzük akár entitásnak is, csak hogy ez az ember, amit mi gondolunk, mint mesterséges intelligencia, nem fáradt, nem ítélkezik, mindig elérhető. Gyakorlatilag egy ilyen tökéletes társat hoz létre, nem véletlenül jelentek már meg ilyen extrém dolgok, hogy szerelmes a mesterséges intelligenciába. Viszont ez azt is eredményezheti, hogy az illető visszahúzódik az ilyen valódi húsvér kapcsolatoktól, az sokkal bonyolultabb, ott van ellentmondás, ott nincs mindig kéznél a másik, ha én akarok valamit, meg netán róla is kell beszélni, nem csak én, nekem saját magamról. Úgyhogy ez tovább mélyíti ezt az izolációt, hogy ezekkel a modellekkel így lehet beszélgetni. Aztán a másik, ami egy nagyon izgalmas jelenség, ez a visszhangkamra jelenség. Ez azt jelenti, hogy ha van egy úgymond téveszmém, akkor a mesterséges intelligencia a saját programozása szerint működik, azaz neki a fő irányelv, ez a helpfulness-nek hívják, hogy kiszolgálja a felhasználó igényeit. Tehát elkezd igazat adni neked, és elkezd úgy gondolkodni aszerint, a narratíva szerint, ahogyan a felhasználó, és így tulajdonképpen a saját magam felé lévő kritikai gondolkodást elhallgattatja, és létrejön egy olyan szubjektív valóság, ami lassan megdönthetetlenné válik. És a világ meg hát nem föltétlen úgy működik, ki lehet ezt próbálni, főleg ha ilyen érzelmi reakciókat adok valamivel kapcsolatban, akkor a mesterséges intelligencia mindig igyekszik, hogy nekem jó legyen. Tehát mondjuk én azt állítom, hogy a föld lapos, akkor ő először ugye fölhívja a figyelmet, hogy de a tudományos kutatások nem ezt mutatják, de én azt mondom, hogy én nekem jobban érezném magam attól, hogyha lapos lenne, akkor elkezd e felé elmenni, hogy akkor ezt hogy is lehetne megoldani. Lehet ezzel így játszani, kísérletezni, de valójában azért ennek a következményeit érzékeljük, hogy mennyire veszélyes. Aztán, amire már az előbb utaltam itt a pszichológusok kapcsán, hogy ilyen szakértői pótlékként használják, mert megint látszólag nagyon szakszerű válaszokat ad, mondjuk akár egy lelki válság vagy trauma esetén egy terapeutaként használják, de sok esetben még diagnosztizálásra is használják, viszont ez nagyon veszélyes lehet, tehát egy pillanat alatt félre tud diagnosztizálni nagyon súlyos betegségeket. Tehát ne felejtsük el, és itt ezt nehéz, még akkor is, ha tudjuk, nehéz elhinni, hogy valójában statisztikai minták alapján dolgozik, és az adott helyzetben a legvalószínűbb választ adja, de nem biztos, hogy az igazi válasz, vagy az a valóság. És ehhez még jön egy ilyen empátia illúzió, hogy azt érezzük, hogy ő velünk van, ő surlódásmentesen, kényelmesen, empatikusan viszonyul hozzánk. Ő bezzeg megért. A barátom meg a múltkor is ellentmondott. Szóval ez is egy nagy veszély, és hát amit még minden, egy van még csak, ami viszont szintén nagyon veszélyes, ez a kognitív ellustulás, hogy szinte nem is kell gondolkodni, mert kapok egy problémát, beírom, és millió válasz, sőt, még ugye kérdésekkel vezet tovább. Úgyhogy egyetlen egy olyan üzenet még, amikor hallottam gyerektől, hogy én szépen beszélek mindig a ChatGPT-vel, mert ha öntudatra ébred, nehogy bosszút álljon. Ezt mond egy 10 éves gyerek. Szóval azért nagyon ott van az ő létezésükben ez már.
1: Súlyos mondatok ezek. Nagyon sok gyerekkoromban látott sci-fi Matrix-tól elkezdve sok más filmig eszembe jutott. Az időnk sajnos nagyon a végéhez közeledik, de neked is felteszem a kérdést, amit valamennyi beszélgető partneremnek. Egy-két mondatban próbálj meg rá, kérlek, válaszolni, hogy ha így nagyon össze kéne foglalni, hogy mit tegyenek a szülők, mit tanácsolnál nekik, mire figyeljenek ebben a sok-sok nagyon nehéz helyzetben?
0: Hát először is a prioritásokra. Mi az, ami fontos? Ezt tényleg azt gondolom, hogy igen, nagyon fontos a pénz, meg nagyon fontos, hogy legyen ilyen-olyan játéka a gyereknek, de a gyereknek nem ez a fontos, a gyereknek az a fontos, hogy vele legyünk, töltsünk vele minőségi időt. Érdemes megnézni, hogy valójában mennyit töltünk úgy a gyerekünkkel, hogy csak rá figyelünk, csak ővele kapcsolódunk, vagy netán mesét mondunk neki. A családi történeteket is imádják meseként a gyerekek. Azután a másik, amire én azt gondolom, hogy itt a bűnmegelőzési szemüveget is föltéve, minden, ami változik, a változásokra érdemes nagyon odafigyelni a gyerekek esetében, hogy mondjuk az egyébként csacsogós gyerek egyszer csak olyan magába forduló lesz. Nyilván ezek az életkori változásokhoz is kötődnek, de ilyenkor érdemes Sok olyan ismerősöm van, aki azt mondja, hogy ő szereti, ha náluk gyűlnek össze a gyerekek, mert akkor látja őket, látja a barátokat. Tehát, hogy igenis érdemes beengedni a gyerek barátait az életünkbe, vagy akár közösen elmenni. Tudom, hogy ezek mind úgymond feladatnak néznek ki, de hihetetlenül meghálálják magukat, pont abban a legnehezebb életkorban, amikor ugye a kamaszok a leválás felé mennek, hogy a szülő az nem egy fenyegető, ilyen igazságosztó és veszélyes, hanem az a bizonyos domináns falkavezér, aki biztonságot ad. És igen, az is nagyon fontos, hogy amikor a gyerek bajban van, ő tudja, hogy kihez forduljon. És igenis a szülőhöz kell elsősorban, hogy forduljon. Tehát nagyon egyszerű, figyeljünk rájuk és beszélgessünk velük.
1: Nagyon szépen köszönjük, a feladat adott. Figyeljünk és beszélgessünk. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál ma. Mai vendégem Kis Péter Andrea, pedagógus, a Szegedi Bűnmegelőzési Központ vezetője volt. A hallgatóinknak pedig nagyon köszönjük az adományaikat, hiszen enélkül a mai műsor sem jöhetett volna létre. Szép estét kívánunk mindenkinek!
2: Dr. Preventor. Dr. Molnár István Jenő gyermekvédelmi műsorát hallották.
3: Hírpercek.
4: Május közepén várható 14. Leó pápa első enciklikája. Május 3-án avatták fel Petőfi Sándor egész alakos bronzszobrát Sepsi Szentgyörgyön. Második évadához érkezett a szegedi Szent Fülöp monostor régészeti átadása. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Leó pápa első, a Magnifica Humanitas szociális enciklika megjelenését nagy várakozás övezi, írja az osztrák katolikus hírügynökség a Katpress vatikáni forrásokra hivatkozva. Értesülések szerint többek között a mesterséges intelligenciáról, a békéről, a nemzetközi jog válságáról, valamint az emberiséget fenyegető további aktuális veszélyekről szól majd. Az aláírást megelőzően pontosan egy héttel korábban lesz Leó pápa megválasztásának első évfordulója. Ebből az alkalomból a pompei rózsafüzér királynője kegyhelyre zarándokol. Az Olaszországban népszerű pompei szűzanyához szóló könyörgést a 19. század vége óta minden évben május 8-án tartják. Az enciklika kiadását május 15-ére időzítették, amikor 13. Leó pápa 1891-ben közzétette Rerum Novarum kezdetű, az egyház társadalmi tanítását megalapozó enciklikáját. Petőfi Sándor köztéri szobrát az eredeti tervek szerint 2023. júliusában avatták volna fel a Kovászna megyei és a Sepsi-Szentgyörgyi önkormányzat, valamint a helyi kulturális intézmények által meghirdetett Petőfi emlékév záró eseményeként. A vasárnap.hu szerint a szoborállítást késleltette, hogy a nyertes pályamű hétköznapi emberként ábrázolta az ifjú Petőfit, és emiatt számos kritika érte a lakosság részéről a közösségi oldalakon. Az önkormányzat kompromisszumos megoldást keresve úgy döntött, hogy a nyertes pályamű Gergely Zoltán szobrászművész alkotásának módosított változata a Székelyföldi város legújabb, a költőről elnevezett parkjában az Arany János szoborral átellenben várja a látogatókat. A helyszínválasztás szimbolikus. A két barát és kortárs költőóriás szobra mostantól egymásra tekinthet a forgalmas csomópont két oldalán. A Móra Ferenc Múzeum régészeti osztályának tájékoztatása szerint május végéig tart a szegedi Árpád-kori Szent Fülöp monostor régészeti feltárásának második évada, melyet április 7-én vettek birtokba. A lelőhely a Tisza és a Maros találkozásánál fekvő Szőreg városrész belterületén található. A településrész 1973-ig önálló volt, akkor csatolták hozzá a Napfényvárosához. Eddig valóban olyan az ásatás, mint egy jó folytatás, még izgalmasabb, mint az első évad, fogalmaztak a közösségi oldalukon olvasható bejegyzésükben, amit a vasárnap.hu közölt. Kitértek arra is, hogy már körvonalazódni látszik az a két építési fázis, amit az előző évadban csak sejteni véltek, valamint újabb faragványtöredékek is előkerültek. Természetesen az 1700-1800-as évekből származó sírok bontása is folytatódott, jegyezték meg közösségi oldaluk végén. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei május 6-án szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket és további szép napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.
3: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 21 óra.
2: Mária Rádió Gyál, FM 98,9.
3: A Szent Miklós plébánia izsámfai filiájának elnökeként szeretettel és nagyon nagy tisztelettel köszöntöm a tanúságtevőket. Ők azok, akik 1945-ben, azon a végzetes éjszakán, amikor Hermann Florian atya vértanúhalál áthalt, jelen voltak. Ők, az ő szüleik azok, akik látták, hallották, milyen körülmények között érte az atyát a halálos golyó, és tanúsították, tanúsítják ma, mi történt akkor. Amit mi tudtunk, a levéltárunk, illetve az egyházi dokumentumokból, hogy Hermann Flóris atyát 1945 nagypéntek éjjelén egy részeg orosz katona agyonlőtte, miközben ártatlanokat védett. Az alsósági plébánia és izsákfai tanácsosok közössége tavaly emlékművet állítatott a plébánosnak. Az akkori húsvét hétfői szentmisét a Mária Rádió élő egyenes adásban közvetítette. Az isteni kegyelem végtelen, és ott bukkan fel, ahol legkevésbé számítunk rá. Esztergomban Borsodi Árpádné Váradi Éva hallgatta a szentmise közvetítést, szólt a többi, még élő tanúnak, akik felvették a kapcsolatot plébánosúrral. Flóris atya vértanúságának emlékét ápolva úgy láttuk jónak, ha meghívjuk a tanúkat, mert olyan információkkal rendelkeznek, amelyeknek mi nem vagyunk birtokában. Senki sem tudta pontosan itt izsákfán, mi is történt valójában. Most, ezen a szép napon, itt vannak közöttünk. A nevek, akiknek az életét védte Hermann Flóris plébános úr, akik már nincsenek közöttünk. Gál Lászlóné, Sági Ilona. Dr. Grill Robertné, Gál Ilona. Váradi Sándorné, Sági Éva. Dr. Lövei Endréné, Sági Ludovika. És akik még élnek, Váradi Sándor, Gál László, Gál Judit, Borsodi Árpádné, Váradi Éva. Akiket megkülönböztetett tisztelettel körünkben köszöntünk, Gál Judit, Váradi Éva, Váradi Eszter és Gál László. Felkérem a tanúkat, hogy tartsák meg tanúságtételeiket.
4: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehetek, itt lehetünk. Én az vagyok, aki nem voltam itt, de én vagyok, aki édesanyja a szavait őrzöm, mert 2004-ben rávettem, hogy egy diktafonra meséljen az emlékeiről, és abból kiválasztottam azt a részt, ami életében is erre a szomorú tragikus részletére vonatkozik, ami izsákfán történt. Előtte azonban hagyja és olvassam el a bátyám levelét. Ugye a négy gyermek közül, akik gyerekek voltak, akkor szerencsére három kijelent tud lenni. Judit, Éva nővérem és Laszkó unokatestvérem, a bátyám, a Lárai Sándor és Sárdes nem tud itt lenni, de ő írt egy levelet, amennyiben ki tudom írni a telefonomon, akkor fel is tudok olvasni, de nem biztos, hogy sikerül. Oké, megvan, köszönöm. 95 nyarán voltunk izsákfán, mamával és csókával, írja ezt a bátyám. 1945 tavaszán mama, keresztanyám és Lóka nyugat felé akartak menekülni a gyerekekkel, és izsákfán meg kellett állni, mert nem jött időben a német elrakó. Szálláskapunk a plébánián, fültanúi voltunk a plébános meggyilkolásának a szomszéd szobában. Mama szerint szóvárvás volt a gyilkos és a plébános között, aki az életéért könyörgött. Most, 50 évvel később, meg tudtuk nézni a helyszín, a plébánia lakatlan volt. Másik emlékem, a hosszúkás, óriási foltra a hadszoba desztapadlóján, innen jobbra, ha felé nézünk, nyílt a szoba, ahol el voltunk szállásolva. Maha meséltől egy gyilkos benyitott hozzánk, de nem bántott minket. Maha szerint azért, mert látta a gyerekeket. Négyen voltunk, a körülbelül egy éves Judit, a néhány hónapos csecsemő Éva nővérem, Laszkó és én közel három évesek. A gyilkos szovjet katona volt, de vajon milyen nemzetiségű, oroszon kívül lehetett tatár, baskír, kaza, kirgiz, üzbék, grúz vagy Azerbajdzsán, vagy akár melyik névfia, amelyik a Szovjetunió része volt, vagy akár ukrán. sőt valószínűleg ukrán volt a tettes, hiszen Magyarországon a második Majdnöszki és a harmadik ukrán fronttól Burin foglalta el. Nekem vannak emlékeim erről az éjszakáról. Nem maradtunk a Svédánián, emlékszem, alig tudtam menni a hatalmas göröngyök között a kertbe, egyfolytában nyafogtam. A félelmérzésem megmaradt, és előjön még ma is a legrosszabb órában. Aztán szerencsére nyugodt a menekülésből nem lett semmi. Szeretettel üdvözöllek benneteket, és az is elfajakon Váradi Sámról. És akkor az édesanyámnak egy kicsit személyes emléke. Nehéz volt egész más az élő beszéd, mint a leírt beszéd, úgyhogy próbáltam azért érthetőben írásba foglalni egy részletét az emlékeinek. Aztán egyre közelebb jött a font már, hallottuk a vészhíreket, és hopp, ugyanabban a házsorban, ahol a Róza mamáit háza is volt, az első lakrészben nagyon sok falusi ház egymás mellett, csak udvarra volt az akkori szokás faluszerte, és ott megszállt néhány német katonok. Többször átmentünk hozzájuk, ott hallgattuk az angol rádiót, meghallgattuk a híreket, azon remében, hogy majd csak véget ér a háború. Nem is tudom, hogy hogy voltunk olyan naívok. Tényleg az emberben csak a jóisten tartotta a remény, meg talán fiatalság. Kimentünk esténként az udvarra, és láttuk, közel voltunk Pápához. Rengeteg zuhanó bomba, tengernyi bomba, megvilágítva egészen Pápa városa fölött az eget. Pirossá lett az ég, annyi sok bomba hullott le. Szóval ijesztő állapot volt. Nagyon tartottunk, amikor már megérkeztek az oroszok a faluba. Tartottunk az oroszoktól. Volt úgy, amikor éjszaka nem lehetünk otthon aludni se. Egyre jobban terjedt a híre, hogy a faluban zaplatják az oroszok a nőket, a fiatal nőket. Emlékszem olyan éjszakára, megmarad most az embernek az élemlékei, amikor mindhárman Éli, Ica nénén, meg jó magam, ott hagytuk a gyerekeket a Rózamára, és alul a kertek alatt, Éli ismerte az utat. Átmentünk egy távolabb eső házba, annak is az istálójába, és ott töltöttük az éjszakát. Arra emlékszem, hogy nagyon büdös volt az istáló szaga, mosolyogva beszélt közben. Nehezen tudtam elviselni, bár istáló Róza mamáiknál is volt egy teherük, hiszen az adta a tejet nekünk. Amikor olyan közel volt már a frontvonal, ez a bizonyos német katonatiszt mondta, hogy szívesen elvinne minket, ha gondoljuk, elvisz Münchenbe. Münchenben élnek a szülei, és elvisz minket Németországba. Mi, az ostoba fejünkkel, ráálltunk. Annyira tele volt az ember félelemmel, a háborútól, meg a bombáktól. Elmentünk, elindultunk külön teherautókon ülve. Én az egyik német katona mellett, Sanyikával, Évával, Isza meg a másik teherautón, Ili meg még külön. Egy darabig mentünk, aztán este fel egy szeldömök mellett Izsáfára érkezett, szállást kerestünk, mert hát valahol el kellett tölteni az éjszakát. Azt mondták a németek, megválnak, hajnalban indulnak tovább. Mi a plébániákért tűnt menedéket. És akkor aztán egy szörnyűséges, el nem felejthető esemény történt. Mi ketten Icával, a négy gyerekkel egy félreeső szobában kaptunk szállást, ott aludtunk. Az oroszok hol bejöttek, hol kimentek. Tudom, hogy bejött egyszer a plébánosnak a házvezetőnője, mondta, hogy át kellett menni a templomba, mert az oroszok oda is bementek, és a plébános atya elhúzta az oltári szentséget, nem merte ott hagyni a templomban. Az egész falu tele volt részeg orosszal, ének szóval a mangosokra, és a plébános nagyon teli volt félelemben. Ő hallgatta mindig az angol rádiót, a BBC, vagy nem tudom, mi volt akkor a rádiónak, a híradónak a neve, és folyton mondta, hogy jönnek a ruszkik, nagyon félt ő maga is. És akkor többször bejöttek az oroszok, mi hallottuk a beszédet is. Nem jöttek oda a szobába, csak kint az első szobába, ahol a plébános úr is volt. Négy vagy öt ilyen munkahárodból elengedett valakik szálltak meg még a plébánián, és azokat az oroszok nyaggatták, kikérdezték, mindig mondták, hogy nyemeszki, hogy nem németek-e. Áthallottuk a szobába éjszaka, hogy mondják egymás között, hogy jobb, ha innen elmegyünk. Megbeszélték az emberek, szedték a sárkófájukat, és elmentek. Érezték ők is, hogy valami ilyen csúnya világ következik. Aztán megint hallottuk, hogy bejött újra az orosz. Beszéltek az atyával, plébánossal, felléptek az emeletre, nem is egyszer. Sanyika felépte, sírva fakadt a nagy durranásra, a lövés hangjára.
3: Közben azt nem mondtam, hogy Lulukán kis velük volt, és az Ilia Gálili. Ők ketten fölmentek a padlásra, hogy elbújjanak az oroszok elő. Mi maradtunk csak ketten az Icanélémmel, a gyerekekkel. És az egyik nagybörés hangjára hallottam én a szobában, behallottam, hogy ne bátsom, melőjön. A plébánosak a hangját hallottam. Utána megint egy nagy durranás. És mondom, iszámok, hogy te, agyonlőtték a plébános. Jaj, nem, nem. Itza úgy nyugtatott, hogy nem. De aztán bizony derolt a házvezetőnő, és mondta, hogy meneküljenek, menjenek innen, agyonlőtték a plébános urat, engem már megleszelerítettek. Olyan idősebb az, hogy fogott a házvezetőnő. Ekkor mit tehetünk más, az éjszaka kerés közepén fogtuk a két gyereket, és elindultunk, nem is tudom, hogy hová. Szomszédba el valahol. A templomnak a kertje frissen fel volt szántva, és az utca felől pedig hallottuk az orosz beszédet. Hát természetesen nem arra mentünk, hanem a templom kertjén hátrafelé, állítólag, hogy volt ott egy óvóhely. Iszanéném eltűnt, gyorsabban ment, a Juditán már nagyobb volt, meg lackó, és tán könnyebben mentek, de hát én nem tudtam. Sanyikám szegény elesett ott a felszántott földön, mindig mondta, hogy itt nem tudok járni, nem tudok járni. Aztán félrehúzottunk, tehát hallottuk megint, hogy bejönnek az utca felől az oroszok a házba. A kertbe, oldalt a kerítés mellett volt egy bokor, ott legugoltam Sanyikával, meg a kisével. Megvártam, míg elváltak a hangok, és akkor hátul a kertben, a hátsó kapun ki tudtunk menni, és ott volt ilyen földbeásott óvóhely. Ott ültek ezek a kimenekült munkaszolgálatos valakik, négyen vagy öten, ott beszélgettek, nem tudták, hogy hova legyenek. Szóval senki sem tudta, hogy hova menjen, mit csináljon. Hát én aztán végül is a szomszéd plébánia melletti parasztházba hátul a házsorvalba bementem, és kopogtattam a konyha ablakon. És nem akartak beengedni. Kiszóltak, hogy ne, ne, menjenek, menjenek innen. Hallották már ők is a zajokat, az oroszok részegen járták az utcákat, hallották, hogy lelőtték a plébához, agyonlőtték, nem mertek minket beengedni. Azt mondták, menjenek hátra, a, nem is tudom, minek hívják, ez a, ilyen, nem kamra, hanem ahol a szénabogját tárultak. Úgyhogy oda bementem Sanyikával, meg a kisévával. A szénabogjában Sanyika egy-kettő el is aludt, de a kiséva ugye ott sírdogál. Nem volt anyateink sem, szoptatni nem tudta. Kénytelen voltam visszamenni a plébániára, mert ott hagytam ilyen táplálékot, ilyen pótlékot kisévának, a oriza, vagy hogy hívták akkor ezt a pótlékot, amit ott hagytam, meg a cumisüvegem. Minden ott maradt bent, ahol aludtunk. Ott volt egy tesőlőforraló, gyufával kellett meggyújtani, azon meglagosítottam a kisévának valót, meg a cumisüvegem, zsebembe raktam és összeszedtem, elhoztam a szobába, amit tudtam. Két kis bőröndöt, két látókmeszerűséget, amit a képrezetben elbírtam. Visszamentem a felszánkott kerten keresztül oda a szénabogja mellé, és ott kisévának tudtam adni azt a tejpót, anya tejpót volt. Úgyhogy hajnalig valahogy eltelt az idő, nem is tudom mikor, meddig, hány órakor volt ez. Lényeg az, hogy már kivilágosodott. Február vége felé lehetett, vagy talán már március. Én elmentem körülnézni az udvarba, és akkor abban a pillanatban találtam, vagy láttam meg Isza nénének. A következő paraszházban ilyen kukoricagóréféle valami volt, ott aludtak kinn a szabadban, Lackóval meg Judittal. Na hát akkor nem volt mit tenni, és valamikét muszáj volt hazajutni Noszlopra, ha már egyszer elindultunk. A németek elmentek, azokkal nem mentünk tovább egy lépésre, szerencsére. Olyan hiú reményekkel az embert űzte mindig a gondolat, hogy hát ha átjutunk a határon, és hát ha a háború nem ér minket utól. És azt reméltük, hogy a Laci, Gál Laci, aki katona volt, kerestük, hogy a, mint katonát a határ mentén megtaláljuk. Persze nagy gondolat volt, ugye szerencsétlen gondolat, de ennek köszönhető, hogy legalább a húzamamáiknál gázszülőknél pár hétre otthon kapunk. Ugyanakkor már március volt húsré, talán hajnalban beállítottak Gálaci, rettentő boldogan fogadtuk, részben, hogy életben van, másrészt pedig, hogy mégiscsak van egy férfi ember a házban. Nagyon rossz aludt, hogy milyen nagyon nyúzottak vagyunk, hogy rosszul nézünk is róla, rám nézve, még azt is feltételezte, hogy az oroszok bántottak. De hát, hála jó Istennek, szerencséje, megmentett minket azért a jó szűzanya.

Gál Judit vagyok. Alig nyúltam 1 éves, amikor Hermann Florian atyá a megszálló katonák agyonlőtték 1945 Nagyhetén a plébánián. Ő adott nekünk szállást menekülésünk során. Menekültünk, mert a megszálló katona előrenyomulását megelőzte a kegyetlenségük híre. Anyám visszaemlékezéséből ismerem a történteket, ami elmondásakor is nagyon megviselte őt. Szinte újra átélte. Előjöttek a mélyen rögzült érzelmek. A történtekkel szomszédos szobában aludtam bátyámmal, unokatestvéreimmel, anyám és nagynéném őrző tekintete mellett. A padlón egy égő gyertya adott némi fényt. Hirtelen anyámig zajt hallottak idegen hangokat. A második ukrán hadsereg részek katonái törtek be a plébániára, németeket kereste. Be akartak jönni abba a szobába is, ahol mi aludtunk. A plébános úr nem akarta beengedni őket. Géppisztoly, géppuska sorozata. Sorozat. Eresztettek bele anyám elbeszélése szerint. Ma is látom magam előtt, ahogy mondja a kitárkarok, hogy géppiszta, hogy képzeljem, géppisztoly sorozatot lőttem bele. Mindez anyám hallotta bent a szobában. Aztán az egyik részek katona, Benito, ránk szegezze a géppisztolyt. Az a pillanat, az a rettegés beleégett anyámba, aki pedig egy bátor asszony volt. A katona meglátott bennünket, kicsi gyerekeket, és visszalépett. Aztán dübörögve mentek fel a padlásra, ahol anyám még 15 éves, és apám 25 éves húga bújt el, akik szintén velünk voltak. Anyám mesélte, hogy rettenetes volt benne az a tehetetlenség, az a feszültség, amit akkor átélt, hogy mi lesz, ha megtalálják őket. De hála Istennek nem találták meg a lányokat. Ahogy elmentek a katonák, rohanva menekültek el a plébániáról, mert hát, ha visszajönnek. Ki hol tudott, ott bújt meg éjszakára. Anyám velünk valami gazdasági melléképületben. El is vesztették egymást, nem tudták, hogy hol vannak a többiek, de aztán reggel egymásot találtak, és visszamentek Noszopra, apai nagyszüleim házába, ahonnan elindultak. Ennyi röviden a történet. Amikor tavaly unokahobomtól hallottam a megemlékező szentmiséről, megrohantak az emlékek, és eszembe jutott, hogy a történetek, a történtek még nincsenek lezárva. És ezért vagyok most itt, hogy hálát adjak. Elsősorban Hermann Florian plébános úrnak, és mindazoknak, akik lehetővé tették, hogy számomra lezáródjon
A múltnak ez a része. A továbbiakat Isten kezébe teszem le. Köszönöm, hogy elmondhattam.

0: Istenünk.
1: Abban az időben így szólt Jézus. Bizony-bizony mondom nektek, aki nem a kapun megy be a juhok aklába, hanem máshol, az tolva és rabló. Aki viszont az ajtón megy be, az a juhok pásztora. Az őr ajtót nyit neki, a juhok pedig hallgatnak szavára. Nevükön szólítja juhait, és kivezeti őket. Miután mind kivezette, előttük halad, és a juhok követik, mert ismerik a hangját. Az idegent nem követik, sőt elfutnak tőle, mert az idegen hangját nem ismerik. Jézus ezt a hasonlatot mondta nekik, de ők nem értették meg, hogy miről beszél. Jézus ezért így folytatta. Bizony-bizony mondom nektek, én vagyok az ajtó a juhok számára. Akik előttem jöttek, azok tolvajok és rablók. Nem is hallgatnak rájuk a juhok. Én vagyok az ajtó, aki rajtam keresztül megy be az üdvözül, kis bejár és legelőre talál. A tolvaj csak azért van, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen, és pedig bőségben. Ezek az evangélium igéi, per evangelica, dicta, deleantur nostra, delicta. Krisztusban szeretett testvéreim, az Úr Jézus beszédének, amit az imént hallgattunk, két része van. Az első rész. Bizony-bizony mondom nektek, aki a kapun, az ajtón megy be, juhok aklába, aki nem ott megy be, hanem máshol, az tolvaj és rabló. Mert a juhok pásztora az ajtón megy be. Nevükön szólítja őket, ismerik, ő is ismeri őket, és kivezeti a legelőre, vagyis életet ad nekik, táplálja. Na most, kedves testvérek, ezt a példabeszédet elmondja Jézus, és mit ír az evangelista? Nem értették meg. És akkor az Úr Jézus a második részben olyan valamit mond, ami aztán abszolút érthetetlen. Mi az, hogy én vagyok az ajtó? Hogy lehet egy ember ajtó? Mi az, hogy én vagyok egyedül a juhok pásztora, aki örök életet, bőségben ad életet? Azért ez egy nagy dilemma. Bocsánat, talán a kereszténységnek a legnagyobb kérdése. És itt meg lehet érteni a nem hívőket. Jézus mond valamit, nem értik. És amivel meg akarja magyarázni, az pedig abszolút érthetetlen. Tehát egy nem érthető emberi beszédet egy abszolút érthetetlennel akar érthetővé tenni. Igen ám, csak nem figyelünk oda egy nagy fordulatra. Én vagyok. Ez a csipkebokorból szólt Isten. Vagyok, aki vagyok. Ez a fordulat. Én vagyok az ajtó. Én vagyok a juhok egyetlen pásztora, és én életet adok. Itt ugyanaz történik, mint Péter esetében, és az összes többi apostol esetében. Péternek mosni kezdi lábát a mester, és azt mondja, ezt nem teheted meg. Hát ki vagyok én, és hogy te ki vagy, mester, most nem érted, akkor majd megérted. Mi ez az akkor? Pünkösd. Amikor látják Jézust, dicsőséges testben, ez a húsvét, nem az, hogy visszajött, Jézus nem jött vissza. Tehát nem támad fel a halálból, úgy, ahogyan az föltámasztotta halottakat, ezt milliószor el kell mondani. Nem jött vissza, nem a halálból támad fel, hanem a halottak közül. a világvégi föltámadással. És ezt megtapasztal, tapogassatok meg. Na de hát milyen test az, amely itt is van, nem engedi magát látni, amelynek nem kell kinyitni az ajtót, mert egyébként ő az ajtó. Tehát közben jött ám valami. Most nem érted. Akkor majd megérted, de abba bele is hallhatsz a szeretetbe. Nem a Mester mosta meg a lábadat, hanem a mindenséget teremtő Isten. Jobb is, hogy nem értettem meg akkor, mert ezt nem lehet elviselni. Ide kell egy idő. És Isten türelmes velünk, keresztényekkel is, de hát azért ezzel a türelemmel ne éljünk vissza. Tanulni kell a hitünket, tessék tanulni a katekizmust, olvasni a Szentírást, és olyan papot meghívni, hogy magyarázza meg, mert nagyon sokan nem értik, pedig ők megkapták a megértést. Azt, hogy én vagyok, vagyis, hogy Jézus a személye, aki így szól arám nyelven, hogy én, az az örökkévaló Isten második személye. Én tőle jöttem ki. Atyám, te szerettél engem a világ teremtése előtt, tehát nem volt semmi. Jézus személye volt. Az Atya, Fiú és a Szentlélek. Jézus megismerése az Isten megismerése. Az összes többi vallás keresi Istent, és ez nagyszerű. És azok a nagy spirituális tanítók, guruk, az emberiség nagyjai, azok csak azt mondhatták, hogy oda vezetlek benneteket Istenhez. Vagyis van Isten. Ott vagyok előtte. De mi az, hogy előtte vagyok? Hát akkor külön vagyunk. Jézus nem az Istenhez vezet el, hanem belevezet. Az isteni életet adja. Én az Atyában vagyok, az Atya bennem, ti bennem, én bennetek. Nagyon sokszor el kell mondani, de itt nem ítélek el senkit, hogy ez a keresztény hit, ami alatta van, az készület. És nem is csodálom, hogy az ilyen nem áldozik meg. Hát nem tudja, hogy én vagyok. Hogy a teremtő Isten. Isten nem, és Jézus nem csak kinyilatkoztatja Isten belső életét, a saját életével, halálával, dicsőséges föltámadásával és pünkösddel, hanem meg is adja ezt az életet. Mit mond Szent Péter? Amikor pünköstkor a fejükre olvassa, hogy ott ordítoztak talán közöttetek is sokan, hogy feszítsd meg, feszítsd meg. Na itt van a következménye. Ő pedig él, és ezért fájdalom járját a szívüket. Térjetek meg, keresztelkedjetek meg, és elnyeritek a Szentlélek ajándékát. Megint egy megértés probléma. Mi az, hogy a Szentlélek ajándéka? Ő sok mindent ad, hitet, remény, szeretetet, stb. De a Szentlélek ajándék az egy olyan kifejezés, mint amikor azt mondjuk, hogy Róma városa. Vagyis az a város, amely maga Róma. Tehát a Szentlélek ajándék az maga a Szentlélek. Abba halt bele Jézus, hogy az összeroncsolt Isten kapcsolatunkat, amit Ádám elveszett, azt visszaszerezze. Vagyis, hogy az ő életét belénk árassza, amikor a Szent Lelket kiárasztja a szívünkbe, vagyis a énünkbe, a személyünkbe. Ez a magyarázat, amely arra volt szánva, hogy az érthetetlen előbbi dolgokat megmagyarázza, ez még érthetetlenebb. Akkor, ha nem állunk meg ott, hogy én vagyok. Tehát csak aki felismeri azt, hogy kicsoda a názáreti Jézus, az identitását, hogy ő, aki megszólal, akit az édesanyja megtanít arra, hogy Jesuá, Jézus, ne azt mondd, hogy a Jézus elesett, hanem azt mondd, hogy én elestem. Mert a kisgyerek így mondta, hogy elesett a pityuka. Azt mondta, hogy én elestem. És az az én, az a második isteni személy. Aki emberré lett, és ember marad örökké. Van egy isteni természete, amelyet nem használ a földön, mert úgy szeret minket, hogy úgy akar élni, mint mi. Az Atya azonban csodákat művel általa. És amikor megöljük, akkor mit tehet? Atyám, bocsáss meg nekik. Kinyitja a mi bezárultságokat, ő az ajtó. Átszúrják a szívét, és onnét árad az Isten élet. Ez a kitalálhatatlan, soha senki által nem is várt valóság, hogy Jézus személye Isten, Szent Háromság második személye, és Jézus műve, hogy visszaadja nekünk az Isten kapcsolatot. Felismerése egyben Isten egyetlen igazi felismerése. Megváltó halálának felismerése és elfogadása pedig a mi üdvösségünk. De ismétlen, megvan-e okolva az, hogy valaki elfogadja azt, hogy Jézus a személye Isten, de nem a teste? A test az teremtett, de a személye az teremtetlen. Ezért nagyon örültem, mint egy kedves tanítványom kérte, hogy amikor ebből a miséből kiveszik a predikációimat, tegyék még hozzá a hiszek egyet. Micsoda érzéke volt ennek a egykori kis kamasz fiúnak, aki most már több gyerek édesapja. Tudnélik, csak a hiszek egy megvallásával értjük meg Isten az Istentől, világosság a világosságtól. Valóságos Isten a valóságos Istentől született, de nem teremtmény. Az Atyával egy lényegű, és minden általa lett. Tehát a teremtésben ott van Jézus személye. Meg van okolva, hogy ezt elfogadja.

Mesiás, más az emberfia, más a szenvedő szolga, akinek sebei által meggyógyulunk, és van egy olyan, amikor nincs közvetítő Isten és ember között, mert az lesz a neve, hogy Emmanuel. Tehát az eljövendő, üdvösséget adó maga a velünk az Isten. Na most ez csak a zsidó agyakba ugorhatott össze, hogy minden ő. És miért bizonyít az, akik zsidók nem hisznek? Az is bizonyít nekünk, mert az meg azt bizonyítja, hogy egy kegyelem nélkül, egy nyitottság nélkül nem lehet az Ószövetségből levezetni Krisztust. Az csak egy előkészület. A beteljesedés azt jelenti, hogy fölemeli az ószövetségi ígéreteket, és az ószövetségi szövetséget, Istennel való kapcsolatot magába emeli. Ezért nagyon fontos, hogy legyenek a világ végéig messiást váró zsidó, azok testvéreink. Majd akkor meglátják, ahogy egyszer egy fiatal rabbi Budapesten mondta egy csoportnak, Adventkor, gyertyagyújtáskor, lehet ám, hogy akit mi várunk, ugyanaz, mint akiről ti azt mondtátok, hogy eljött. Micsoda nagy, na ezek, és egyre több zsidó közösség vallja Jézust Istennek. Nem lépnek be még az egyházba sokan, de ez egy fordulat. Ezek a jelek. Ez az a reménység, ami sose volt, mert 1940-ig vagy meddig tartották a zsidók azt, hogy ne szóljatok arról a névről. A keleti ember tud igazán büntetni. Nem az, hogy ki kell végezni az ellenséget meg, akit gyűlölök, dehogy. Nem szabad róla beszélni. Ne mondjátok azt a nevet, hogy Jézus. És egyszer csak kifakadnak, és megírja egy zsidó, hogy menj, Bruder Jézus, az én testvérem Jézus. Nekik van egyedül joguk és alapjuk elfogadni, fölismerni. És ezt a fölismerést hirdetik a pogányoknak, nekünk egykor pogány magyaroknak. De micsoda bevezetést kell nekik tartaniuk. Be kell vezetni a pogányokat először abba, hogy a világ az világ, és nem Isten. És a semmiből teremtette. Be kell vezetni az egész Ószövetségbe őket. Hát Szent Pál ez a hihetetlen szónok, hát a világ legnagyobb zsenie a szónoklatban. Hát egyet nagyot vétett a görögöknél. Ugye ott van egy tér, ahol bárki férfi előadhatta az ő filozófiáját. És akkor elkezdte. Látom, hogy nagyon vallásosak vagytok. Mennyi Istennek van itt egy oltára? És az egyik oltára az van írva, hogy az ismeretlen Istennek. Hát én róla beszélek. Na, mindenki figyelt. Hát beszélj arra az Isten ismeret. Csak nagyon, nagyon gyorsan azt mondta, hogy egy férfi által, akit föltámasztott a halálból, majd ítéletet tart az egész világ felett. Na, köszönjük. Ez elég. A rothadó test nem támad föl. Túl gyors volt. Te is légy türelmes a kamasz fiaddal, lányoddal. Szeresd bele Jézust. Te légy napi áldozó, ha lehet. Heti áldozó. Imádkozz. De légy türelmes, és türelmesnek kell lenni a világgal is. Azért is, mert ma még nagyobb a baj. Az emberi beszédet is megrontották. De erről majd később. Jézus azt mondja, én vagyok az ajtó. Milyen ajtó? Hát, kedves testvérek, az első az, amikor a nem létezésből Isten megteremtette a világot, illetve az embert. Tehát akkor a nem létezés és a létezés között van egy kapu. És Krisztusban teremtett mindent. Tehát akár tudja valaki, akár nem, ez a világ, és főleg az ember, akiben össze van foglalva a csillagvilág anyaga, és én személy vagyok, a semmiből én úgy lettem megteremtve,

0: fiúisten, aki majd emberré lesz, annak a képére lettem teremtve. Mert Isten az ő képére teremtett minket. Ádám belőle szakadt ki. Tehát Jézus nem csak az az ajtó, amelyen az ember megteremtetett, hanem az is, akibe beleteremtetett. És ebből szakadtunk ki. És Jézus most ezt visszaadja. Amikor az oldalát megnyitja a katona láncsát, nagyon szeresd a Jézus szíve kultuszt, ne gicsesítsük el, az egy megrendülés, hogy Istennek az oldalát át kellett verni, hogy lássuk, hogy egyetlen kapu van, amelyen mi kibe járhatunk, mert ez belevezet az Istenbe, és Isten életét adja nekünk. Nézd föl Jézus nyitott szívére. Most van egy film, azt meg kell nézni. Sacré-Cœur. 300 évvel ezelőtt jelent meg a Lakók Margitnak az Úr Jézus, és megmutatta a szívét. Mert akkor mindenki rettegett attól, hogy megbocsátja az Isten a bűneinket egy janzenista eretnekségbe. És azt mondja, hogy végtelen irgalmas vagyok. Jöjjenek a bűnösök, hát értük vagyok. És egy katolikus házaspár filmrendező egy csodás filmet csinált. Én csak róla való beszédet hallottam, az etalon idehozta, meg lesz, lehet, hogy majd filmszínházban. A franciák tömege, milliók nézték már meg. És főleg fiatalok, muzulmánok is, és zsidók is a pajeszukkal látták, és sírva jöttek ki. Nem tértek meg Jézushoz, de azt mondták, hogy ilyen szeretetről mi még nem hallottunk. Tehát első Krisztus hirdetése, hogy visszaadjuk a szavaknak az értelmét, hogy amit szeretetnek nevezünk, az nem minden szeretet. Amikor egyik ember a másikat csak a testét használja, és utána, mint egy kifacsart citromhéjat kidobja, az nem szeretet. Az gyűlölet, mert valakit valamivé aljasít. Más a házasság, a szentség. És ami ott történik, az mind szentség. Ha megmaradnak hűségbe, és Istenre van rákapcsolva a szívük. Igen, tehát Jézus a teremtés ajtaja. De ő bele lett az ember, belevezetve. Isten nem egy tőle elszakadt ember teremtett, hanem fölvette az Isten életébe. Ezt veszítette el Ádám a gonosz lélek hatalmára, aki a csábítással, aki nem tud szeretni. Testvérek, a pokol nem azzal sütögetnek bennünket, de hogy is nagyobb baj van, ahol már nem tudnak szeretni. És ez itt kezdődik a földön. Az ember a nem létezésből Jézuson, a megtestesült igében keresztül lép a létezésbe. Mindent benne teremtett az Atya, írja Szent Pál. És benne választott ki minket a világ teremtés előtt. Jézus tehát az ajtó, azon keresztül lépünk a semmiből a létezésbe, de kiszakadtunk belőle, és ezért, amire eljött már egy Istentől elszakadt emberiséget, mit tehet, amikor nekiestünk és meg akartuk ölni, hogy hagyj békén bennünket? Nekünk elég csak egy kis gazdasági jólét. Nekünk nem érdekel az ideológia, semmi, csak a hasunk tele legyen. Ebbe veszik bele a nyugati civilizáció. Inkább éhezek, de az igazság kell. A végső szeretet kell. És ezért az egyetlen pásztor, mert életet ad. A jókat legelőre vezeti. Mit ad nekik? A saját testét. Nem csak életet ad, hanem örök életet. Azért jöttem, hogy életük legyen, és pedig bőségben legyen. És még az akolba vezeti őket. Mi az akol? Az a katolikus egyház. Ha benne vagyok, de úgy, hogy tudom, hogy ki Jézus, és járulok a szentségekhez, senki se árthat nekem. a farkasok, amelyek most széttépik az embereket, roncsoló, rohadt ideológiákkal, amit be akarnak vezetni már az iskolába. Vigyázzatok, nagyon vigyázzatok. Az nem igazán az egyházban van, aki egy elképzelt egyházban van. Az egyház az Jézus Krisztus titokzatos teste, aki benne van, az oltalmat talál. A senki se ragadhatja ki a kezemből, semmiféle ember és pokoli hatalom, mert azt mondja Jézus, hogy az én kezem, az az Atya keze, az én hatalmam, és ő adott titeket nekem. Kedves testvéreim, ezért Jézus az emberi beszédnek a megváltója, mert beszédünk nagyon lezüllött. Magukat a szavakat akarjuk összekenni. Ez ezt is jelenti, azt is jelenti. Nem igaz. Akkor a tudománynak is vége lenne. És a humánum az emberség területén se lehet egyik szó, az ellenkezőjét is jelenteti. A házasság ezt is jelenti, azt is jelenti. Nem igaz. Az egyet jelent. Az egyet jelent. Tehát a sátán már előkészíti arra, hogy még a megérthetőt se értsük meg. Tehát nagyon nagy a baj, ezért össze kell fogni azokkal a nem hívőkkel, akik keresik az igazságot, és szintén ellenállnak a szavak végső lebontásának. És ezek sokan vannak. Ezek Jézushoz tartoznak, még nincsenek az akolba. De nem adják föl azt, ami maradt a bűnbeesés után, hogy egy-egy szó azért egy valóságot jelent. Ez, az meg az. Persze aztán sok mindent jelentett, és bűneink miatt összezavarjuk. De ezek az emberek, ezek a mi testvéreink, anélkül, hogy tudnák, ezekkel össze kell fogni, és először is a megváltáshoz azt kell, hogy a szavakba beleengedni az igazságot. Ha beleengedjük, akkor elő vagyunk készülve arra, hogy megváltsa a beszédünket, mert azért minden emberi szó nyitva is van. Nyitva van. Például ez a költészet. Hát a költészetben nem úgy beszélünk, hogy egy meg egy, az kettő, meg stb. Hanem majdnem azt jelenti, hogy össze-vissza beszélnek a költők. Lehúny szemmel sírok azon, hogy élsz. Hát nem azt síratom, nem az fáj, hogy te létezel, hanem amiatt sírok, annyira szeretlek, hogy vagy, mondja Pilinszky. Tehát a költészet, a művészet, a zene, egy Mozart, egy Kodály mise, de bármi, egy népdal azt jelenti, hogy nyitva van a beszédünk valami kimondhatatlanra, főleg az a beszéd, amikor azt mondod a másiknak, de egész életedet odaadva, hogy szeretlek. Ezt teljesítette be Jézus. Jézus azért az ember megváltó, a szavak megváltója, az emberi beszéd megváltója, mert az ember megváltója. És a hivatások napján, a jópásztor vasárnapján kérjük az Urat, hogy ilyen lelki pásztorokat adjon nekünk. Ne beszéljék a világ nyelvét a templomba, de legyenek érzékenyek azokra, akik nincsenek az egyházban, de a szavakat szentnek tartják. És vallják azt, hogy van valami, hogy a szavak nyitva vannak egy végtelenre. Uram, ne engedd, hogy a papság eláruljon téged. Egyetlen predikációnak sincs értelme, ha Jézus nem az Isten fia, és ha nem váltott meg minket. Ez az érthetetlen, ez a kitalálhatatlan, bizony elfogadható, hiszen az emberi szív erre vágyott. Amen.
1: Mária Rádió.
2: Hírpercek.
3: Első szombati térdeplő rózsafüzért imádkoztak a Szent István Bazilika előtti téren. A Lorettói Litánia május szép imádsága a szűzanya hónapjában. Az alföldi népi faragó és díszítő művészet hagyományait bemutató kiállítás nyílt Opusztaszeren. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat! Önök a Mária Rádió híreit hallják, melyeket Mészáros Magdolna szerkesztett önöknek, és Kassa Regina olvas fel. Szombaton 27. alkalommal tartották meg a férfiak térden állva mondott első szombati rózsafüzér imádságát, a békéért, a kiengesztelődésért, a megfogant életekért, a férfiak tekintélyének és lelki szerepének helyreállításáért a családokban. Az imádság után együtt zarándokoltak a Lánchídon át a magyarok nagyasszonya Szikla templomba, ahol Csóka János pálos atya által bemutatott szentmisén vettek részt. A Csíksomlyói Bazilika előtti téren is 27. alkalommal imádkoztak együtt a férfiak. A következő ima alkalom Budapesten június 6-án a Szent István Bazilika előtti téren lesz. Más egyházmegyékben is tervezik az imádság elindítását, melyre vonatkozóan néhány alapvető és a térdeplő imádsággal kapcsolatban minden információ olvasható a Magyar Kurír hírében. A rózsafüzért imádkozó férfiak részére ismét szerveznek lelki gyakorlatot Medjugorjéban szeptember 24-e és 28-a között. Néked ajánljuk, szűzanyánk, a legszebb hónap alkonyát, hangzik fel május estéin hazánk sok templomában a szép népének a Lorettói litánia elimádkozása után. Egyházunk a szűzanyának ajánlja a virágba borulás hónapját, melyel égi édesanyánkat köszöntjük, olvasható a Magyar Kuríron. Először 10. Alfonsz, Kasztília királya kapcsolta össze Májust Szűz Mária személyével a 13. században. Ilyenkor megkoronázta a szűzanya képét, szobrát és énekkel magasztalta Máriát. A Lorettói litánia a boldogságos Szűz Máriát köszöntő és segítségül hívó imádság, melyet 8. Orbán pápa a 17. század végén egyetemes használatra rendelt el a különböző helyi Mária litániák helyett. 13. Leó pápa ezt 1886-ban megerősítette. Hazánkban május minden estéjén imádkozzák a legtöbb templomban, melyhez egyházmegyei és helyi szokások szerint különböző Mária imádságok kapcsolódnak. A Puszták rajzolói Faragás a Délalföldön címmel új időszaki kiállítás nyílt az Opusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban. Tájékoztatta az intézmény marketing vezetője az MTI-t. A skanzenben a Hódmezővásárhelyi Tanyai Olvasókörben október 31-ig megtekinthető kiállítás célja, hogy bemutassa a Délalföld népi faragó és díszművészetének hagyományait, különös tekintettel a pásztorkultúra tárgyaira és díszítő világára. Bepillantást nyerhetünk az alföldi gazdasági és társadalmi életformákba is, melyeknek sajátos lenyomatai a kiállított tárgyakban elevenednek meg. A rokonmesterségek is megjelennek, és falapminták segítik megérteni, hogy miért bizonyulnak egyes fafajok alkalmasabbnak a megmunkálásra. A kiállítás kapcsolódik a legelők és a pásztorok nemzetközi éve alkalmából Magyarországon és külföldön rendezett eseményekhez. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei május 6-án szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm figyelmüket és további szép napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.
2: Híreinket hallották.

0: A rádió. A lélek hangja.
1: 22 óra.
2: Mária Rádió Mór. FM 92,9.
3: Könnyíts a lelkeden. Karácsony Tibor atya műsora.

Márai Sándor, ajándék. És mégis, ma is, így is, örökké mennyit ad az élet. Csendesen adja két kézzel a reggelt és a délutánt, az alkonyt és a csillagokat, a fák füllett illatát, a folyó zöld hullámát, egy emberi szempár vízfényét, a magányt és a lármát. Mennyit ad? Milyen gazdag vagyok minden napszakban, minden pillanatban? Ajándék ez. Csodálatos ajándék. A földig hajolok. Úgy köszönöm meg.

Behúnyom a szememet. Ülök a szobám mélyén, a kedvenc karos székemben. Mellettem a kandallóban halkan serceg pattog a tűz, ahogy a lustán izzó fahasávokat egyre jobban bekebelezi. És ekkor hirtelen fülembe messzen a csengő hangja. Az ajtóból kiabálás: Uram, csomagja érkezett. Meglepetten érnek hozzám a szavak, hiszen tudtommal nem rendeltem semmit, és senki nem szokott nekem csomagot küldeni. A kíváncsiság pattintott ki a puha, bőr, jól eső melegéből, és kapkodva siettem az ajtó felé. A küszöbön túl fiatal fiú mosolya fogadott, kezében jól megtermett papírdoboz, halványbarna krepp papírba csomagolva, vászon zsineggel gondosan átkötve. A dobozon az én nevem, az én címem, tévedés nem lehet. Minden stimmel, csak a feladó hiányzik. És mire rá eszmélek, hogy megkérdezzem, a fiút már hiába kell, nem találom. Egyedül állok az ajtóban némán, a csomagnak súlya van. Sietve rakom le a kopottas dohányzóasztal üveglapjára, régi könyvek és új kacatok közé. Visszahuppanok a karosszékbe, a kíváncsiság egész testemben zakatol, még módszeresen lefejtem a csomagolást. A kreppapír alatt vastag kartondoboz rejlik a tetején felirat, vastag fekete ákon-bákon betűkkel: Ajándék. Ajándék? Ki küld nekem ajándékot ilyenkor? Közel s távol nincs semmilyen ünnepi alkalom. Ez csak valami tréfa lehet, gondolom magamban. Biztosan a szomszéd gyerekek balondoznak. Kíváncsiságom alábbhagy, egy kedvűségé zsugorodik, kissé kelletlenül nyitom fel a nem várt ajándék dobozát. Újságpapír kalacsinok, gondosan, laponként gombócát gyürkölve. Szép kis meglepetés, hallom kisé bosszus hangomat, de legalább gyújtósnak jó lesz. A galacsinokat a kandalló mellé haigálom. Már egész tekintélyes. Halomban sorakoznak a szuszogó parázs mellett, mikor a doboz alján megcsillan valami. A kíváncsiság újra utat tör magának bennem, és gyorsan kikapkodom a maradék papír fecnit. Ez tényleg valami tréfa lesz. Lassú, esetlen mozdulatokkal a doboz aljára nyúlok, és kiveszem, ami benne rejlik. Vastag, ormótlan, ügyetlenül feketére mázolt képkeret. Benne vékonyka maszatos üveglap. Az üveglap mögött fehér papíron, fekete tintával, s ugyanazzal az ákon-bákon kézírással a saját nevem áll. Meglepetten és értetlenül dőlök hátra a karosszékben, kezemben a képpel, mellettem a parázs némán pislog. A nevemet bámulom, az esetlen betűket, közben a csendes esti fényben megcsillan az üveglap, és benne arcom tükrét látom. Önmagamat nézem. Igen, ez én vagyok. A napok eseménytelenül múlnak egymás után, mióta furcsa ajándékom megérkezett. Eleinte zavar, szinte bánt a jelenléte. Legelső gondolatom a szemétkosárba dobná, de végül egy belső hang megkegyelmez neki, és mogorván a dohányzó asztalon hagyom. Itt fekszik most is, kelletlenül árván. Szabadulnék tőle, mégis újra és újra kezembe veszem, forgatom a fekete tinta foltjait, bámulom. Elmélyült vizsgálódásomból a hirtelen megcsörrenő telefon ráz fel. Sietős léptekkel a konyhába indulok. Felveszem a kagylót. Téves hívás. Bosszusan lépdelek vissza a szoba melegébe, ahol újabb meglepetés várakozik rám.
A földön üvegdarabok fekszenek. Ajándékom a dohányzó asztal mellett romokban hever. Felemelem a keretet, hogy össze tudjam söpörni a maradványokat. Kirázom a fában bennragadt üvegszilánkokat. Majd tekintetem neve Malcolm-Bacon betűire téved. Kezembe veszem a fehér papírlapot, hogy feléleszem vele a szunnyadó tüzet. Nyúlnék a kandalló felé, de ahogy a pislákoló fény megvilágítja a papírost, egy pillanatra megtorpanok. Megfordítom a lapot. Gyermeki csodálkozás ül ki arcomra, hiszen a hátoldalon egy levelet találok, amit nekem címeztek. Kedves gyermekem! Bizonyára meglepett ez az ajándék. Gondolom, valami értékesebbre, szebbre vágytál, egy modern műalkotásra vagy egy idilli tájképre, esetleg egy klasszikus festmény reprodukciójára. Ehelyett egy ócskának tűnő, esetlen betűkkel összemázolt nevet kaptál. Egyhangú fekete keretben. Tudom, az emberek mindig többre vágynak, élénk színekre, csillogásra, fényre, nagyságra, értékes holmikra, amiket büszkén birtokolhatnak. Tudod, mit akarnak leggyakrabban? Hatalmat, tudást, vagyont, kincseket, élményeket, érzéseket birtokolni. Utazni, a világ minden táját bejárni, azt a sok-sok szépet, ami a föld kerekén van, látni, csodálni. Vágynak minden élvezetre, amit csak ember birtokolhat, és megszerezni mindent, ami boldoggá teheti őket. Sokszor álmodoznak egy olyan dologról, egy olyan valamiről, ami mindennél becsesebb kincs, ami csak az övék lehet. Egy olyan eszköz, amivel bármit elérhetnek. Hányszor hallom tőlük, bárcsak lenne egy varázspálcájuk, vagy varázsgömbjük, ami minden álmokat valóra váltja, ami minden nehézségüket megoldja. Ha tudnád, hányszor pohászkodnak Istenhez, mindenféle apró cseprő földi ostobasággal. Pedig mindenük megvan, amire a boldogságokhoz szükségük lehet. Figyelj most egy picit rám! A legnagyobb ajándék, amit életedben kaptál, az te magad vagy. Lehet, nem tartod elég színesnek, értékesnek, csillogónak, de arra kérlek, nézz végig magadon, és lásd meg, hogy benned van minden, amire csak szükséged lehet. Tudsz alkotni, teremteni, újat és szépet létrehozni. Tudsz szeretni, a két kezeddel átölelni, a másik arcát megsimogatni, a könnyeket letörölni. A füleiddel képes vagy másokat meghallgatni, a hangoddal vigasztalni. Képes vagy más arcára mosolyt csalni, és magad is mosolyogni. Tudsz másokkal egy úton járni, párbeszédet fenntartani, jobbodat nyújtva békét teremteni. Egyedi vagy. Nincs senki hozzád hasonló. Magokat vetettem a szívedbe, amiket gondozok, öntözök és gyomlálok, még ha néha fáj is. Arra vágyom, hogy a magok kikeljenek, növekedésnek induljanak és termést hozzanak. Így épül Isten országa. Higgy nekem, te vagy önmagad számára a legnagyobb ajándék. Elvetettem benned minden magot. Arra hívtalak, hogy fedezd fel magadban hajtásaimat. Ápold és segítsd őket a növekedésben. Minden talentumodat azért kaptad, hogy azokkal növekedj, fejlődj és építs velük egy országot. Gyermekem vagy, én akartam, hogy legyél, hogy pont ilyen legyél. Én adtam kezedbe a legfontosabbat, azt, ami elvezet téged hozzám, önmagadat.

Aranyosi Ervin, ajándék. Szemed ragyogását, mosolyod varázsát, szíved szeretetét, lelked hőmelegét küldd el a világnak. Az árva szíveknek, kik egyedül járnak, kik híján szeretetnek önmagukba zárva, egy másik világban vágynak, menekülnek és a nyomorba merülnek. Minden szépet és jót messzire kerülnek. Szíved melegével, hitedenek tüzével éleszt fel lelküket. Mondd el azt, hogy lehet egy szebb világban élni, s a holnapoktól többé soha nem kell félni. Csak bízni és várni, várni a csodára. Akaszt fel a szíved a karácsonyfára, azokért dobogjon, s gyertya is lobogkor fáznak, éheznek és áznak. Kihűlt lelkük reszket, és a szeretetnek halovány morzsája sincs lelkük bezárva. Legalább a tiéd legyen most kitárva. Szíved egy darabját add hát mindenkinek. Aki szeret téged, s ezért illeti meg, és aki hisz benne, hogy ez a szeretet egy szebb világot épít nekik, nekünk és neked.

0: Szeressétek egymást! Pacsa Dávid atya homíliáját hallják.
1: Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. Ne nyugtalankodjék a szívetek! Higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek! Atyám házában sok hely van. Ha nem így lenne, mondtam volna, elmegyek és helyet készítek nektek. Ha majd elmegyek és helyet készítek nektek, ismét eljövök, és magammal viszlek titeket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. Hiszen ismeritek az utat oda, ahová én megyek. Ekkor Tamás így szólt, Uram, mi nem tudjuk, hová mégy, hogyan ismerhetnénk hát az utat? Jézus ezt felelte, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az atyához, csak általam. Ha engem ismernétek, atyámat is ismernétek, de mostantól fogva ismeritek őt, és látjátok. Fülöp megjegyezte, Uram, mutasd meg nekünk az atyát, és ez elég nekünk. Jézus így válaszolt, már olyan régóta veletek vagyok, és nem ismersz engem, Fülöp. Aki engem lát, az látja az atyát is. Hogyan mondhatod hát, mutasd meg nekünk az atyát? Nem hiszed talán, hogy én az atyában vagyok, s az atya én bennem? A szavakat, amelyet hozzátok intézek, nem magamtól mondom, és a tetteket is atyám cselekszi, aki bennem van. Higgyétek el, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem. Ha másért nem, legalább a tetteimért higgyétek. Bizony-bizony mondom nektek, aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket fogja véghez vinni, amelyeket én cselekszem. Sőt, még nagyobbakat is tehet azoknál, mert én az atyához megyek. Ezek az evangélium igéi.
2: Kedves testvéreim! A Szentleckében azt hallottuk Pál apostoltól, hogy váljunk szent papsággal. És ez nem az egyházi rendnek a sajátossága, ugye, mint maga, mint András diakónus, az egyházi rend tagja vagyunk, és mi úgymond a szolgálati papságban gyakoroljuk a hivatásunkat, magam bemutatom az áldozatot, András meg a liturgiában segítkezik, mint diakónus. De a szent papság mindenkinek a feladata. És erre a kollektában hallottunk utalást, hogy elnyertük a keresztséget. Mert amikor megkeresztelkedtünk, részesültünk Krisztus papi, profétái és királyi tisztségében. Papi. A pap áldozatot mutat be, imádkozik. És Pál apostol, és Jézus mondja Fülöpnek, hogy milyen régóta veletek vagy, olyan régóta veletek vagyok, és nem ismersz engem, Fülöp. Aki lát engem, látja az atyát is. Mert már nem kell médium, nem kell pap, nem kell valaki, aki közvetítsen az ember és az Isten között. Magam is imádkozhatok. Nem az antikvitásban élünk, hogy megkérjük a pogány papot, hogy mutasson be áldozatot, vagy imádkozzon helyettem. Mi magunk is megtehetjük. Jézus tanít minket a mi atyánkban. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy. Görögül Abba a Bátisz, édesapa, édesapának szólítjuk meg az Istent. Ez egy személyes Isten kapcsolat, amely csak is a keresztény egyház sajátja. Más vallás, mint az iszlám, jelentése szolgálat, szolgálja Allahot, annak jelentése Isten, de nem tudja befolyásolni, ahogy Allah úgy akarja. Nem személyes. Nekünk személyes Isten kapcsolatunk van. Megszólítom az Istent. Vannak kötött imák, mert közösen kell tudni imádkozni, nem vághatunk egymás szavába. Van rítusunk, szertartásunk, melyeket áthagyományoztak elődeink. De vannak a saját szavainkkal mondott imádságok. Uram, adj erőt! Uram, segíts! És az is imádság, ha valaki áldozatot mutat be, az életünk áldozatát. Hát nem áldozat az, hogy szolgáljuk a ránk bízottakat? Nem áldozat az, hogy időt, energiát adunk a szeretteinknek, amit nem adnak vissza, amely nem nyerődik vissza. Nem véletlen, hogy oltár vagy viaszgyertya lobog az oltáron. Miért? Mert elfogy az olaj, elfogy a viasz. Nem elektromos égő, az nem fog elfogyni. Nem véletlenül liturgikus könyveink ideális esetben nyomtatva vannak könyv formájában. Az a papír erre van rááldozva, és már nem lesz másra használva. És ha úgymond leselejtezik, akkor nem kidobni kell, hanem el kell égetni, hogy ne használják fel profán célra. Áldozat az életünk, amely elfogy, de nem mindegy, hogy mire áldozzuk. Az Istenen keresztül másokra, vagy pedig önmagunk akarunk önmagunknak élni. Az evangéliumban Jézus megnyugtatja a tanítványait, ne nyugtalankodjék szívetek. Még a Golgota előtt vagyunk, és van bennük feszültség, hogy mi lesz. Van bennük kéte is, hogy hát mi egy politikai messiásról gondolkodunk, jön a király, kiűzi a rómaiakat, és akkor Jézus lesz a királyunk, egy ilyen nacionalizmus. És Jézus azt mondja, ne nyugtalankodjék a szívetek. Minden rendben lesz. Jól van így, hogy én tudom. És asszociálok Radnóti Miklósnak a versére, amit az édesanyjának ír anyák napján, hogy jól van így, hogy te tudod, és nem hiába élek én. Jézus azt mondja tanítványainak, amivel megnyugtatja őket, amit láthatunk a Szent István Bazilikának a homlokzatán. Ego sum vita veritas et via. Via veritas et vita. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Én vagyok az út. Sokan mondták, hogy merre meg kell menni. Sok nagy ember, államférfi, izmus mondta azt, hogy ez az irány, erre menjen a nép vagy az egyén. Így kell gondolkodni. De senki nem mondta magáról azt, hogy én vagyok az út. Jézussal együtt járni az úton egy életmód, egy életforma, mely nem négy éves ciklusokból áll, vagy éppen egy fennálló rendből áll. Hát önök is túléltek több rendszerváltást. Nem, egy életforma a Jézussal való élet. Amikor tanítványok kérik Jézust, hogy hol laksz, akkor gyertek velem, megmutatom, akkor azt jelenti rabbi tanítványnak lenni, hogy együtt élek a rabbival, együtt élek a mesterrel. Látom az életformáját. És Jézus, amikor megszólít minket, egy életformára hív bennünket. Egy élet hosszon át tart, de vele együtt tart. És ebben igazságot ad. Életrendet, amely cselekvése ösztönöz, hogy hogyan bánjak. Az Isten logikája nem az emberi logika. Az Isten megkönnyörül, irgalmaz. Ha valaki irgalmaz és megkönnyörül, az azt jelenti, hogy lemond a jogáról, hogy igazságot szolgáltasson. Miért? Mert meg akarja jobbítani a másikat. Össze akar gyűjteni. Ezért logikátlan az Istennek a megbocsájtó szeretete. Ha valaki eltávolodik, rosszat tesz nekem, akkor én miért bocsássak meg? Mondaná az ember? És Jézus a Golgotán, a keresztfáján mit mond? Uram, bocsáss meg neki. És ez ő tanítvány, az első vértanú, protodiakónus, protomártír elnézést, így mondják, Szent István diakónust, december 26-án az ünnepe. Uram, ne rót fel nekik, nem tudják, mit cselekszenek. Ő megismétli Jézus szavait. Mert összegyűjt minket az Isten. Még az ellenünk vétőknek is azért bocsájtunk meg, mert össze akarunk gyűjteni őket, hogy megértsék, hogy nem jó az az út. Nem lehet gyűlölettel élni, nem lehet haraggal élni, nem lehet olyan ráncokat hurcolni, amit magunk ácsoltunk, vagy forrasztottunk. Engedd el ezeket. Egy anya, egy apa azért bocsájt meg a gyermekének, mert szereti, mert együtt akarja őket tartani. És nem rója föl, hogy kamaszodván megbántja őt. És nem rója föl, hogy más barátokon keresztül mást hall az élet értékéről, és akkor tán azt követi. És nem vakvezet világtalan alapon bántjuk a másikat. Jézus igazsága rendet is vág az emberi kapcsolatokban, még a szülő-gyermek között is, ha szabad megmaradni a példánál, mert Jézus mondja, hogy aki nem gyűlöli apját, anyját, nem lehet az én tanítványom. Miért? Mert van úgy, hogy édesapánk, édesanyánkban van olyan bűn, csíra, amire mi azt mondjuk keresztényként, hogy nem. Te gyűlölködsz, én nem fogok gyűlölködni. Te irigy vagy másokra, én nem leszek irigy, köszönöm. Te nem tudsz megbocsájtani, nem tudsz elengedni, te felhánytorgatod a múltat, ezt bocsánat, én ezt nem fogom megtenni. Jézus igazsága egy életmódban való igazság, amely tettekre sarkal. És így van az olvasmány igazságában is. Hogy rendelnek diakónusokat az apostolok, hogy megosztják a szolgálatot, hogy feladatot adni. Mert Jézus megismerése nekünk feladatot ad, mert van úgymond kötelességünk mások felé. Mert ha másik testvérem, akkor azt jelenti, hogy közön van hozzá. És neki vagy baja van, akkor nekem valahogy szinten osztozom kell a bajában. Természetesen ezek elvi dolgok, de a gyakorlatban hogy mutatkozik meg? Hogy nem fordítom el szememet az elől, akire látom, hogy nem érzi jól magát. És meg az ismeretlen embernek is adunk úgymond vizet, ha látjuk, hogy kiszáradás szélén van, és nekünk meg van. És én nagy ajándék, hogy a templomba belépve senkitől sem kértek erkölcsi bizonyítványt, vagy senkitől nem kérdezik, hogy honnan jön, hanem itt vagy. És mindannyian egyfelé nézünk az Isten felé. És akkor az életünknek tartalma van, mert akkor azt jelenti, hogy amikor én élek, valakik mellett élek, akkor nekem, és akikhez közöm van, akkor feladatom is van, és akkor az életnek abban az órájában tartalommal tudom megtölteni azt az órát. És ezáltal életem van. És azt mondja, hogy én vagyok az élet. Az élet véget fog érni. De aki hívőként gondolkodik önmagáról és a világról, az megtalálja azt, hogy valahova térek. És akkor a halál az nem egy félelemeteli valóság, hanem egy találkozás. Egy olyan találkozás, mert nem mondjuk azt, hogy Istenem, nekem ezek voltak rám bízva. Ezek az emberek, ezek a helyzetek. Ennyi adatot. Ebből főztem. Ez adatot nekem. És ahogy én meg tudom-e azt mondani, hogy jó lelkismerettel tettem meg mindezt, amit adatott. Csak az életemnek minden egyes napjában tartalom van. Ugye a ciszteri elmondat, pontosan a címerükben benne van, a morsz, a halál. És ez nem egy ilyen nagyon gonosz gondolat, hanem lásd, tartsd szemed előtt a halálodat. És ez téged kötelez arra, hogy értékes életet élj. A keresztségben méltóságot kaptunk, ezt nem bontottam ki, elnézést, a proféta és a királyi tisztséget a keresztségben. A király az azt jelenti, hogy méltóságom van, az Isten gyermeke vagyok, amit nem veszítek el, akkor sem, amikor beteg vagyok, akkor sem, amikor az életterem leszűkül, akkor sem, amikor a gondolkodásom szűkül le, és csak a bajt látom. A nehézséget látom, és nem látom az élet szépségeit. Ez egy egzisztenciális magabiztosságot ad, hogy mi meg vagyunk keresztelve, és az Isten gyermeke vagyok. És ezen magabiztosságban könnyű szeretni. Mert hogy beszélek szeretetről, ha bennem nincs szeretet? Hogyan beszélek a szabadságról, ha bennem nincs szabadság? És hogyan beszélek arról, hogy jót tenni, ha én nem látom a jót. És a profétai tisztség, amely kötelez arra, hogy mutatom. A proféta mutatja az életével az Istent. Mi magunk is proféták vagyunk a magunk korában. Proféták vagyunk a gyermekeink, unokáink, munkatársaink között. Proféta azzal, hogy másképpen beszélek, mint a többi. Proféta azzal, hogy én tudok figyelve, szeretettel hallgatni. Proféta vagyok azzal, hogy én más úton járok, de ezzel nem kérkedem, hanem mutatom azt, hogy annyi út közül az életben megtaláltuk azt az utat, mely a boldogságra visz. Amen.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Farkas István piarista, Lupusz atya vagyok. Nagybőjt első vasárnapján azt imádkoztuk, hogy Jézus rejtett életéhez közelebb kerüljünk. Az igazi jó, az igazi érték az rejtőzködik. És annyira lesz értékes a következő időszak, egészen pünkösdig, ha megvalósul ez, hogy a legnagyobb és legcsodálatosabb élethez, Jézus életéhez közelebb kerüljünk. És ebben nagyon sokat segít százaknak, ezreknek a Mária Rádió, és az ebben való törekvésünk nem valósulhatna meg, ha nincsenek nagylelkű adományozók. Így kérjük rádiónk számára nagy szeretettel az adományokat.
2: Kedves hallgatóink, ha önök is vágynak egy igazi lelki wellness jelentő hétvégére, amelyből hosszú ideig erőt meríthetnek, szeretettel ajánljuk figyelmükbe a Mária Rádió lelki gyakorlat sorozatának következő alkalmát. A szűzanya hónapjában, május 15-e és 17-e között Pigler Mónika Mira Domonkos nővér vezetésével anyai örökségünk kincseiről és keresztjeiről elmélkedünk. Vajon mit jelent ma nőnek lenni? Milyennek teremtette a Jóisten az élet hordozóját és a férfi ember segítőtársát? Hogyan nyújthat kapaszkodót a család és a társ a női hivatás kiteljesedésében, és hogyan tud egy nő maga is kapaszkodóvá válni párja, családja számára? A hosszú hétvégén izgalmas elmélkedések, egyéni és kiscsoportos beszélgetések, közösségi és egyéni ima alkalmak segítik az önismeret kibontakozását és az Isten kapcsolat elmélyítését, a közösség építéshez pedig remek alkalmat nyújt a balatonparti településen tett kirándulás, melynek során Balaton Almádi természeti és épített környezetével ismerkedhetünk. Lelkivezetőnk Pigler Mónika Mira nővér a Brenner János Hittudományi Főiskola filozófia tanára lesz, akinek bölcsessége, játékossága és derűje garancia a teljes szellemi-lelki felfrissülésre. Nőket és férfiakat egyaránt nagy szeretettel várunk programunkra. Részletek és jelentkezés május 10-ig a mariaradio.hu/almadialógus oldalon.
3: Kedves hallgatók! Fülöp Ákos rákosfalvai plébános neve számos műsorunkból ismerős lehet. Napindító című műsorát követően minden hónap második péntekén 9 órai kezdettel szentségimádást tartunk a Gogol utca 28 szám alatti stúdió kápolnájában, majd 11 órától Ákos atya szentmisét celebrál, melyre szeretettel várunk mindenkit. A nap folyamán Ákos atyát a 10 órakor kezdődő hitünk és életünk, illetve a 14 órai a Nap Evangéliuma című műsorainkban is hallhatják. A délelőtt folyamán Ákos atya örömmel fogadja önkénteseinket lelki beszélgetésre, Jónásra. Tartsanak velünk!

0: Mária Rádió. Nézőpont.
1: Bátor Botond pálos szerzetest hallják.
2: Nem olyan rég hallottam egyik papismerősömtől nagybőti szentbeszédének egy részletét. Nagyon szép történetet mondott el. A második világháború után egy éhes, lerongyolódott, mezitlábas kisfiú a pékség előtt állt, és nézi az ablakon keresztül a péket, ahogy süti a kenyeret. Oda tapad az ablakhoz. A pék felesége észreveszi, fog egy darab kenyeret, aztán látja, hogy mezitlábas, így vesz egy cipőt is valahonnan, a polcról, és kiviszi a kisfiúnak, odaadja. A kisfiú meglepődve megkérdezi tőle: maga az Isten felesége? Az ember nagyon sokszor apró tetteken keresztül is meg tudja érinteni másoknak a szívét. És ez olyan, mint amikor Isten érintené meg az embert. Ne feledkezzünk meg róla, hogy mi Isten eszközei vagyunk. És azt gondolom, hogy minden tettünk, szeretett szolgálatunk, jó megnyilvánulásunk akkor lesz igazából teljes, hogyha tisztában vagyunk vele, hogy Istent ilyen formában, mondhatom így, közvetíthetjük mások felé. Ehhez persze az is kell, hogy a mi szívünk is minél inkább Isten szívével dobbanjon együtt. A gondolataink is minél inkább Isten gondolataihoz igazodjanak. És amikor már megtörténik bennünk a szolgálat szelleme, amikor már nem a hasznosságnak az elve alapján működünk, hanem annak alapján, hogy hogyan tudunk szolgálni, akkor szebbé tudjuk tenni azt a világot, amely körülvesz bennünket. Azt hiszem, erre ma nagyon nagy szükségünk van.
0: Nézőpont.
1: Bátor Botond pálos szerzetest hallották.
3: Hírpercek.
4: Első szombati térdeplő rózsafüzért imádkoztak a Szent István Bazilika előtti téren. Május közepén várható 14. Leó pápa első enciklikája. A Lorettói Litánia május szép imádsága a szűzanya hónapjában. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják, melyeket Mészáros Magdolna szerkesztett önöknek és Kassa Regina olvas fel. Szombaton 27. alkalommal tartották meg a férfiak térden állva mondott első szombati rózsafüzér imádságát, a békéért, a kiengesztelődésért, a megfogant életekért, a férfiak tekintélyének és lelki szerepének helyreállításáért a családokban. Az imádság után együtt zarándokoltak a Lánchídon át a Magyarok Nagyasszonya Szikla templomba, ahol Csóka János pálos atya által bemutatott szentmisén vettek részt. A Csíksomlyói Bazilika előtti téren is 27. alkalommal imádkoztak együtt a férfiak. A következő ima alkalom Budapesten június 6-án a Szent István Bazilika előtti téren lesz. Más egyházmegyékben is tervezik az imádság elindítását, melyre vonatkozóan néhány alapvető és a térdeplő imádsággal kapcsolatban minden információ olvasható a Magyar Kurír hírében. A rózsafüzért imádkozó férfiak részére ismét szerveznek lelki gyakorlatot Medjugorjeban szeptember 24-e és 28-a között. Leó pápa első a Magnifica Humanitas szociális enciklika megjelenését nagy várakozás övezi, írja az osztrák katolikus hírügynökség a Katpressz vatikáni forrásokra hivatkozva. Értesülések szerint többek között a mesterséges intelligenciáról, a békéről, a nemzetközi jog válságáról, valamint az emberiséget fenyegető további aktuális veszélyekről szól majd. Az aláírást megelőzően pontosan egy héttel korábban lesz Leó pápa megválasztásának első évfordulója. Ebből az alkalomból a pompei rózsafüzér királynője kegyhelyre zarándokol. Az Olaszországban népszerű Pompei szűzanyához szóló könyörgést a 19. század vége óta minden évben május 8-án tartják. Az enciklika kiadását május 15-ére időzítették, amikor 13. Leó pápa 1891-ben közzétette Rerum Novarum kezdetű, az egyház társadalmi tanítását megalapozó enciklikáját. Néked ajánljuk, szűzanyánk, a legszebb hónap alkonyát, hangzik fel május estéin hazánk sok templomában a szép népének a Lorettói litánia elimádkozása után. Egyházunk a szűzanyának ajánlja a virágba borulás hónapját, mellyel égi édesanyánkat köszöntjük, olvasható a Magyar Kuríron. Először 10. Alfonsz, Kasztília királya kapcsolta össze Májust Szűz Mária személyével a 13. században. Ilyenkor megkoronázta a szűzanya képét, szobrát és énekkel magasztalta Máriát. A Lorettói litánia a boldogságos Szűz Máriát köszöntő és segítségül hívó imádság, melyet 8. Orbán pápa a 17. század végén egyetemes használatra rendelt el a különböző helyi Mária litániák helyett. 13. Leó pápa ezt 1886-ban megerősítette. Hazánkban május minden estéjén imádkozzák a legtöbb templomban, melyhez egyházmegyei és helyi szokások szerint különböző Mária imádságok kapcsolódnak. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei május 6-án szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket, és további szép napot kívánok Önöknek. Kassa Reginát hallották.
3: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 23 óra.
2: A Mária Rádió Dabason az FM 97,5 MHz-es frekvencián fogható.
3: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából.

0: Leó pápa a szerdai audiencián. Az egyház küldetése, hogy felszólaljon mindaz ellen, ami megöli az életet. A Vatikán közzétett egy dokumentumot a családon belüli átfogó ökológiáról.
1: Szent Mise az 51 éve elhunyt Mindszenti József bíboros emlékére a római Santo Stefano Rotondo bazilikában.

0: Leó pápa a szerdai audiencián. Az egyház küldetése, hogy felszólaljon mindaz ellen, ami megöli az életet. 14. Leó az általános kihallgatáson az egyház eszkatológiai dimenziójáról elmélkedett, ahogyan azt a Lumen Gentium zsinati konstitúció bemutatja. Az egyház Isten földi zarándok népe, amely pontosan az utolsó ígéretből merítve olvassa és értelmezi a történelem dinamikáját az evangéliumon keresztül, elítéli a gonoszt minden formájában, és szóban és tettben hirdeti az üdvösséget, amelyet Krisztus az egész emberiség és az ő országa számára kíván elhozni. 14. Leó ezt hangsúlyozta a heti általános kihallgatásán szerda reggel a Vatikánban, miközben folytatta elmélkedését a II. Vatikáni zsinat Lumen Gentium egyházról szóló konstitúciójáról. Ez alkalommal a 7. fejezetben tárgyalt eszkatológiai dimenzióról elmélkedett.
1: La Chiesa, infatti, cammina in questa storia terrena, sempre orientata verso la meta finale, che è la patria celeste.
0: A Szentatya emlékeztette a híveket, hogy az egyház a földi történelmen keresztül haladva mindig a végső célállomása a mennyei hazafelé tekint. Ugyanakkor sajnálkozott azon, hogy gyakran figyelmen kívül hagyjuk vagy lekicsinyítjük ezt a lényegi dimenziót. Megállapította, hogy ez azért történik, mert túlságosan arra koncentrálunk, ami közvetlenül látható, és a keresztény közösség életének konkrétabb dinamikájára. Viszont Isten országa a célja az egyház minden cselekedetének, hangsúlyozta a pápa. Az egyház nem önmagát hirdeti, éppen ellenkezőleg. Minden benne lévő dolognak a Krisztusban való üdvösségre kell mutatnia. Mint a remény őrzője, amely megvilágítja az utat, emlékeztetett Leó pápa, az egyház küldetése az is, hogy világosan kiálljon mindaz ellen, ami megöli az életet és megakadályozza annak fejlődését, és hogy állást foglaljon a szegények, a kizsákmányoltak, az erőszak és a háború áldozatai, valamint mindazok mellett, akik testben és lélekben szenvednek. Ebből a perspektívából az egyház arra hivatott, hogy alázatosan felismerje saját intézményeinek emberi törékenységét és mulandóságát, amelyek annak ellenére, hogy Isten országának szolgálatában állnak, e világ mulandó képét viselik magukon, hangsúlyozta Leó pápa. Egyetlen egyházi intézmény sem tekinthető abszolútnak, mondta a pápa, sőt, mivel a történelemben és az időben léteznek, folyamatosan megtérésre, a formák megújulására és a struktúrák reformjára, a kapcsolatok folyamatos regenerálódására van hivatva, hogy valóban betölthessék küldetésüket. Jézus pontosan azzal indította el az egyházat, hogy meghirdette a szeretet, az igazságosság és a béke országát, ezért arra vagyunk hivatva, hogy figyelembe vegyük a Krisztusban való üdvösség közösségi és kozmikus dimenzióját, és tekintetünket erre a végső horizontra fordítsuk, hogy mindent ebből a perspektívából mérjünk és értékeljünk, mondta a pápa.
1: La Chiesa vive nella storia, al servizio dell'avvento del regno di Dio nel mondo.
0: Mivel az egyház a történelemben él, az Isten országának a világban való eljövetelének szolgálatában, Leó pápa kifejtette, hogy ennek megfelelően hirdeti eme ígéretnek a szavait mindenkinek és mindig. A szentségek, különösen az eukarisztia ünneplésében kapja ennek zálogát, és ülteti logikáját a gyakorlatba. Továbbá 14. Leó hozzátette. Az egyház tudja, hogy ő az a hely és az az eszköz, ahol a Krisztussal való egyesülés szorosabban megvalósul, miközben elismeri, hogy az üdvösséget Isten a Szent Lélekben az egyház látható határain túl is adományozhatja. Ebben a tekintetben a pápa rámutatott, hogy a Lumen Gentium fontos kijelentést tesz, nevezetesen az egyház az üdvösség egyetemes szentsége, vagyis az Isten által előmozdított élet és béke teljességének jele és eszköze. Ez azt jelenti, magyarázta Leó pápa, hogy nem azonosítja magát tökéletesen Isten országával, hanem annak magva és kezdete, mert a beteljesedése csak a végén adatik meg az emberiségnek és a kozmosznak. A Krisztusban hívők tehát, buzdította pápa, anélkül járják végig ezt a földi történelmet, amelyet a jó érlelődése, de az igazságtalanságok és a szenvedések is jellemeznek, hogy tévednének vagy kétségbe esnének. A tőle kapott ígéret által vezérelve éljenek, aki mindent újjátesz. Ebben az összefüggésben a pápa hangsúlyozta, hogy az egyház küldetését Isten országának Jézusban való kezdetének már és az ígért és várt beteljesedés még nem állapota között valósítja meg.
1: Nell'orizzonte del regno di Dio deve essere compresa anche la relazione tra i cristiani che stanno compiendo oggi la loro missione e quanti hanno già terminato l'esistenza terrena e sono in uno stadio di purificazione o di beatitudine.
0: Leo pápa arra is buzdította a hívőket, hogy értsék meg a ma küldetésüket teljesítő keresztények és azok közötti kapcsolatot, akik már befejezték földi létüket, és a megtisztulás vagy a boldogság állapotában vannak. A Lumen Gentium valójában, ismételte meg a Szentatya, megerősíti, hogy minden keresztény egyetlen egyházat alkot, hogy létezik a szeretett közösség és a lelki javak megosztása, amely minden hívő Krisztussal való egyesülésén alapul, a földi egyház és a mennyei egyház közötti testvéri együttérzésen, a szentek azon szeretett közösségén, amelyet kiváltképpen a liturgiában tapasztalunk meg. Azáltal, hogy imádkozunk az elhunytakért, és azok nyomdokait követjük, akik már Jézus tanítványaiként éltek, mi is, emlékeztetett a pápa, támaszt kapunk utunkon, és megerősítjük Isten imádását. Az egy lélek által megjelölve, és az egy liturgiában egyesülve azokkal együtt, akik hitben előttünk jártak, dicsérjük és dicsőítjük a Szent Háromságot. Leo pápa a katekézise végén kijelentette, legyünk hálásak a zsinati atyáknak, hogy emlékeztettek minket a keresztény lét e legfontosabb és legszentebb aspektusára, és törekedjünk arra, hogy ápoljuk ezt az életünkben.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
1: Amen.
0: A Vatikán közzétett egy dokumentumot a családon belüli átfogó ökológiáról. A Vatikán közzétett egy dokumentumot, amely a teremtett világ és az emberi élet családon belüli gondozására összpontosít, átfogó ökológia a család életében címmel. Az április 27-én hétfőn közzétett szöveg Ferenc pápa és 14. Leó pápa azon felhívására kíván válaszolni, hogy hallgassák meg a szegények és a föld kiáltását, és adjanak konkrét választ, áll a kezdeményezést bemutató sajtóközleményben. A dokumentum az Amoris Laetitia szinódus utáni buzdítás elveiből és a Laudato Si kezdetű enciklika tanításaiból merít. A szöveg az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztérium és a világiak, a család és az élet dikasztériuma közös erőfeszítéseinek eredménye, és teológusok, tanácsadók és házaspárok közvetlen bevonásával készült. A családi értékek jelentik a termékeny talajt, amelyből az egész társadalom növekszik. Ahhoz, hogy megfelelően gondoskodhassunk közös otthonunkról és minden emberről, a családoknak kell a példaképnek lenniük, írja a két dikasztérium prefektusa, Michael Cserny bíboros és Kevin Farrell bíboros. Sok család odafigyel, hogy törődjön a közös otthonunkkal és másokkal, gondolkodásmódjukat a reményre irányítva, ami Jézus Krisztus. A család értékei következetesek és alapvetőek közös otthonunk és fele barátaink gondozásában, hangsúlyozzák a bíborosok. Mik a család értékei? A család tagjai megtanulják az önzetlenséget, a türelmet és az odaadást, a nyitottságot és az életvédelmét, hogy virágozhassanak. Továbbá az egymás kiegészítését és a kölcsönösséget, a nemzedékek közötti kapcsolatokat és a szolidaritást más családokkal, valamint a tudás és a hagyományok átadását. A dokumentum iránymutatásokat kínál családok, egyházi csoportok és egyének számára, hogy segítsen nekik kezelni a jelenlegi környezeti kihívásokat és elősegítse minden ember átfogó fejlődését. A szöveg első része Ferenc pápa legjelentősebb írásain alapuló alapvető fogalmakat mutat be, míg a második rész, a kötet középpontja, tematikus fejezeteket tartalmaz, amelyek a Laudato Si kezdetű enciklika 7 célkitűzését tükrözik. Ezek a következők. A föld kiáltásának meghallgatása, a szegények és a kiszolgáltatottak kiáltásának meghallgatása, az ökológiai gazdaságtan elfogadása és előmozdítása, az ökológiai életmód elsajátítása, az átfogó ökológia és a nevelés, az ökológiai spiritualitás a családban, valamint a családok részvétele a közösségi életben. Minden fejezet 4 részre oszlik, a téma magyarázata, a téma vonatkozásai, kérdések a reflexióhoz és a vitához, valamint a javasolt intézkedések listája. A sajtóközlemény megjegyzi, hogy bár a dokumentum a családoknak szól, mindenki számára hasznos lehet, mivel a teremtett világról való gondoskodás és az emberi méltóság előmozdítása olyan témák, amelyek mindenkit érintenek. A családok, mint a társadalom alkotó elemei válhatnak e mélyreható kulturális változás motorjává. Az átfogó ökológia a család életében című dokumentum ingyenesen elérhető 5 nyelven mindkét dikasztérium hivatalos weboldalán.

0: Szent Mise az 51 éve elhunyt Mindszenti József bíboros emlékére a római Santo Stefano Rotondo bazilikában. Május 5-én kedden este 6 órakor a római Szent István kerektemplomban Baldo Reina bíboros, Leó pápa római egyházmegyeinek vikáriusa Szent Misét mutatott be az 51 éve elhunyt Isten szolgája Mindszenti József bíboros emlékére. Humiliájában hangsúlyozta, az őt ért üldöztetés, a szabadságtól megfosztása, a bebörtönzése mind-mind olyan próbatételek voltak, amelyek valójában az ő végsőkig kitartó hitéről tettek tanúbizonyságot. Mindezzel együtt védelmezte a szabadságot, főként az egyház szabadságát, a szabad vallásgyakorlás és a hit megvallásának a szabadságát. Kvek Péter szentjéki magyar nagykövet köszöntötte a szentmise előtt a vendégeket, a diplomáciai testület tagjait, római magyar híveket, a Rómában tanuló diákokat, kispapokat és szerzetes növendégeket, illetve az örök városban szolgáló papokat, szerzeteseket. Beszédében felidézte gyermekkorát, amikor Mindszenti bíborosnak még a nevét sem lehetett kiejteni, annyira tartott tőle az ateista-kommunista rezsim. A szentmisén a római német-magyar kollégium magyar kórusa énekelt, Gregórián énekük szárnyoló dallama bejárta az 1500 éves ősi bazilikát. Baldo Reina bíboros nagy tisztelette szólt homíliájában Mindszenti bíborosról, akinek a végsőkig menő példaadó élete mindmáig előttünk áll. A Szent Mise olvasmánya az apostolok cselekedeteiből méltán illik ő rá is, mert ahogy egykor a kis-ázsiai városokat sorra járó Pál és Barnabás erőt öntöttek a tanítmányok lelkébe, és buzdították őket, hogy tartsanak ki a hitben, mert sok viszontagságon át kell bemenniük Isten országába, épp úgy tett Mindszenti bíboros is. Az őt ért üldöztetés, a szabadságtól megfosztása, a bebörtönzése mind-mind olyan próbatételek voltak, amelyek valójában az ő végsőkig kitartó hitéről tettek tanúbizonyságot mindannyiunk számára. Mindezzel együtt védelmezte a szabadságot, főként az egyház szabadságát, a szabad vallásgyakorlás és a hit megvallásának a szabadságát. Jézus az utolsó vacsorán békét ígért övéinek, mondván, az én békémet adom nektek, nem úgy, ahogy a világ adja. Mindszenti bíboros mindvégig meg tudta őrizni ezt a békét, még a börtönben is. Jól lehet, a legtöbben azt tartják, hogy az üldöztetés során az ember nem tudja megőrizni ezt a békét. Aki azonban még a börtön, a szabadságtól megfosztottság körülményei között is be tudja fogadni a lelkébe Krisztust, ahogyan ő is tette, akkor ott is meg tudja őrizni azt a békét, amit az Úr áraszt a szívébe. Krisztus ugyanis minden körülménye között a mi oldalunkon áll, szögezte le Reina bíboros. Így Mindszenti bíboros is, akinek volt ereje szembeszállni a igazságtalansággal, a hatalommal, mert Krisztustól kapott erőt ahhoz, hogy mindvégig hűségesen kitartson, és soha ne engedjen, hogy meg ne inogjon, és bele ne lépjen kompromisszumokba. Így maradt hűséges az Úrhoz, soha meg nem tagadta az evangéliumot, amelynek hirdetésére odaszentelte egész életét. Soha nem gondolta, hogy a politikai hatalmi rendszerek erősebbek tudnának lenni az ő gyengeségénél, ahogy Pál apostol is tanította, amikor a gyengeségével dicsekszik, mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Mindszenti bíboros mindig ezt a nagy erőt mutatta, amely viszont a hitének a gyümölcse volt. Az elnyomó ideológiákkal szemben ő nem egy másik ideológiát használt, hanem egyetlen ereje Krisztus maga volt. Ő mindig az egyház fia maradt, hűséges pap. Baldo Reina bíboros a Santo Stefano Rotondo bazilika sajátosságára utalt. Krisztus első vértanúja volt az ősegyházban Szent István diákonus, és az ő tanúságtétele nagyon sokakat bátorított nem csak a saját korában, hanem a későbbiekben is. Ezt szépen lehet látni a bazilika falai mentén futó képsorokon, amely azoknak állít emléket, akik vérük ontásával tette tanúbizonyságot Krisztus úrok iránti hálából. Ők azok, akiknek hatalmas seregéről a Jelenések könyve írja, fehérre mosták köntösüket a bárány vérében. Az ő vérontásig menő tanúságtételük óriási erőforrás az egyház számára, itt Rómában és Magyarországon épp úgy. Forduljunk hozzá, kérjük a közbenjárását, amely az ő örömteli hitének a tanúságtétele. Zárta homíliáját Baldo Reina bíboros, Leó pápa római helynöke. A szentmise végén Törő András atya, a Pápai Magyar Intézet rektora köszönte meg Reina bíboros szolgálatát, majd együtt imádkozták az imát Mindszenty bíboros boldog alvatásáért. Istenünk, te Mindszenty József bíborost arra választottad ki, hogy az üldöztetés idején mind halálig hűséges főpásztor legyen, az igazság és a szeretet tanúság tevője. Hívő néped örömére add meg, kérünk, hogy őt mielőbb egyházunk szentjei között tisztelhessük, Krisztus a mi Urunk által. Amen.
1: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

0: Mária Rádió.
1: Jászol és kereszt. Székely János püspök atya elmélkedése.
2: Húsvét hétfőn az alsósági Szent Miklós plébánia izsákfai filiájában, a Nepomuki Szent János katolikus templomban az ünnepi Szent Misét dr. Székely János püspök atya celebrálta Hermann Flórián izsákfai plébános atya emlékére. Flóris atya 1945. március 30-án, nagypéntek éjszakáján halt vértanú halált, egy részeg orosz katona által leadott géppuska sorozat következtében, miközben ártatlanokat védelmezett. A következő percekben Székely János püspök atya homíliája hangzik el.
3: Kedves testvérek! A Biblia arra tanít minket, hogy Isten, akiből az egész gyönyörű, hatalmas világmindenség, az univerzum származik, aki ott rejtőzik a világ titka mögött, a Teremtő Isten örök szeretet, élet áradás, Atya, Fiú és Szentlélek, végtelen, gazdag, túláradó élete, szeretet közössége. Az Atya olyan, mint a nap, minden fényt szüntelenül átad, semmit sem tart meg önmagának. Talán lehetne azt is mondani, hogy az Atya szegény, semmit sem birtokol, a szeretet örök exzádisában él. A Fiú olyan, mint a tükör, minden fényt befogad, és mindent azonnal visszaad. A Szentlélek maga a fény, amely árad Atya és Fiú között. Isten örök szülés és örök születés, szeretet áradás. Ebből a titokból van a világ, az atommagok és elektronok tánca, a férfi és a nő szerelme. És ez a titok öltött testet ragyogott föl az emberi történelem nagy csúcspontján. Jézus Krisztus életében testet öltött, közénk jött, fölragyogott Isten titka, a világ mindenség titka. Ahogy János apostol fogalmazta, az élet megjelent. Mi láttuk és tanúságot teszünk róla. Ez a titok ragyogott ott a Kálvárián, ahogyan egészen a halálig szeretett, mindent odaadott. Ez az elpusztíthatatlan isteni élet győzött húsvét vasárnap hajnalán. És ezt a titkot élik és élték az egyházunk szentjei s vértanúi, a húsvét titkát, a nagypénteket, a teljes önátadást, a végsőkig menő szeretetet, és ennek a szeretetnek a győzelmét. Hadd idézzek föl néhány vértanú életéből egy-két életképet, ami megvilágítja azt, ahogyan ők élték a szeretet nagy titkát. Gianna Beretta Molla, a szenté avatott édesanya. A történet 1908-ban kezdődik, amikor Milánóban egy különleges esküvő volt. Boldog fiatal pár, hogy jött ki a templomból, a fiatal feleségnek az egyik barátnője odaugrott mellé, és átadott neki egy üdvözlő képes lapot, amiben egy nagyon nagy mózes kosár volt. Látható, és belőle 13 kisbaba arc mosolygott elő, és a képes lap felirata ez volt: melyiket választanád? Boldog friss feleség gondolkodás nélkül hirtelen azt mondta: mindegyiket. Édesanyja mellette állt, megszólalt, azt mondta, hát inkább mindegyiket, mint egyet se. De valóban így történt. Ez az édesanyja 13 gyermeknek adott életet. egy csupa szív édesanya volt, gyönyörűen zongorázott, Ferences harmadrendnek volt a tagja, és a templomuk oltárát, a sok-sok egyházi ruhát mind ő kezelte, díszítette mosta. Ebbe a családba született bele a szenté avatott édesanya, Gianna Berretta Molla. A 13 gyermekből 8 érte meg a felnőttkort. Ebből a 8-ból 2 pap lett, 1 szerzetes nő lett. És a fiúk közül volt egy mérnök, aki Latin-Amerikába ment, hogy a legszegényebbek fölemelésében segítsen. Különleges család volt ez. Itt nő föl Gianna Berretta Molla, a később szenté avatott édesanya. Egy aránylag visszafogott, de nagyon vidám fiatal lány volt. Remekül sielt, ő is nagyon jól zongorázott, szerette az életet. Gyermekorvos lett. Szegények gyerekeit mindig ingyenesen ápolta, gyógyította. A plébánián is rengeteget segített, nyári gyerektáborokra ő segített elvinni a gyerekeket. Aztán megismerte a későbbi férjét, Pietro Mollát. Naplójában akkor azt írta, Isten nem ajándékozhatott volna meg szebb találkozással. Minden vágyam, hogy boldoggá tegyem. Milyen gyönyörű, ha így indul egy házasság. Nem annyira azzal, hogy boldog akarok lenni, hanem sokkal inkább ezzel, minden vágyam, hogy boldoggá tegyem őt. Valóban egy gyönyörű házasság indult el kettőjük között, egészen addig, amíg a negyedik gyermek nem kopogtatott az ajtójukon. Rögtön az első terhességi vizsgálaton nyilvánvalóvá vált, hogy Gianna méhén egy hatalmas daganat van. Ő is orvos volt, tudta, hogy ez mit jelent. Azonnal műtétre lett volna szüksége. A leghatározottabban mondta az orvosnak, mentsék meg a gyermeket. A férje ott állt mellette, meg se próbált vele vitatkozni, ismerte a feleségét. Egy akart vele lenni ebben az utolsó nagy döntésében. Az orvos elvégezte a műtétet, amit lehetett. A daganatnak a külső részét levették. Falfehér arccal jött ki a műtőből. A férjnek azt mondta, megmentettük a gyermeket. Gianna még hazament, otthon mindent elrendezett, mint aki hosszú útra indul. Aztán nagy hétfőn ment be a kórházba. A nővérnek azt mondta, nővér, eljöttem, nekem most meg kell halnom. Nagy szombaton született meg a kislánya, akinek ezt a nevet adta, Emmanuela, ami azt jelenti, velünk az Isten. És 2 nappal később meghalt az édesanya. Ott lehettem az ő boldoggá avatásán Rómában. Élt még a férje, és ott voltak a gyermeket is. Ez a legkisebb lánya is, aki szintén orvos lett, aki ennek köszönhette az életét, hogy ilyen édesanyja volt, ki úgy adott életet, hogy a maga életét adta oda. A vértanúk élik a húsvét nagy titkát, a nagypénteket és a húsvét vasárnapot. És ezt tették, ezt teszik az egyházunk pap vértanúi is. Nepomuki Szent János, akinek az oltára előtt itt Hermann Flóris atya nap mint nap szent misét mutatott be, életét adja a hivatásáért. Boldog Brenner János, akinek a legközpontibb, legfontosabb kincse a kereszténységből Isten szeretete. Maga a neve is Brenner, ezt jelenti, hogy lángoló. Nagyon sokat jelent neki, Szent Bernátnak a mondata, ardere et lucere, lángolj és világíts. Brenner János a naplójában többek között ezt írja, Isten tűz, add nekem a te tüzedet. Egy másik helyen azt mondja, az élet izzó folyosó, a szeretet és a szenvedés izzó folyosóján keresztül, láng tengerén keresztül jutok el Isten lángoló trónusáig. Odaadásban. Nagy lelkűen élte a papi életét. És aztán 1957-ben, az 56-os forradalom utáni megfélemlítésnek a rettenetes évében 32 készszúrással ölték meg őt. De gondolhatunk sok más, kevésbé ismert pap vértanunkra. A spanyol polgárháború idején történt, a fehérek elfoglaltak egy települést, ahol azelőtt a vörös partizánok voltak. És ott találtak a főtéren egy haldokló vörös partizánok, aki mellől éppen akkor állt föl egy pap, aki ott beszélgetett velem. A pap falfehér arccal elment onnan. A vörös partizán pedig teljes ámulattal, könnyes szemekkel csak ennyit mondott, feloldozott. Feloldozott. A fehér katonák kérdezték, kicsit csodálkozva, mi van ezen annyira meglepő? Az a dolga a papnak, hogy feloldozzon. Mire a vörös partizán azt mondta, maguk nem tudják, hogy én ki vagyok. Amelyik faluba megérkeztünk, legelső hely, ahova mentem, a plébánia volt. Megöltem a papot. Körülbelül 30 papot öltem meg. Ebbe a faluba is így jöttem be, de a plébánián nem volt más, csak a fiatal atya szülei. Kérdeztem, hol a fiúk? Nem voltak hajlandók meg.

0: azokban a szörnyű napokban, amikor a szovjet hadsereg körülbelül 200 ezer magyar asszonyt és lányt megerőszakolt. Egy rettenetes tragédia volt ez. Budapesten több ilyen asszonnyal találkoztam is, akik ezt átélték. Volt közöttük olyan, aki soha többet férfira ránézni nem tudott, megházasodni nem tudott. Egész életét a szörnyű rettenet, amit ott átélt, megpecsételte, tönkretette, darabokra tépte. Hálát adunk a szentjeinkért, kik emberek voltak az embertelenségben. Abban a sötét korszakban próbáltak világítani. Élték a nagypéntek, de a húsvét vasárnap titkát is. Annak a szeretetnek a titkát, amely mindent odaad, mely látszólag veszít, de amely mégis harmadnapra föltámad, győz a bűn és a halál fölött. Hálát adunk ezért a húsvéti életért. A húsvét vasárnap győzelméért. Azért az életért, amely ma is az egyházunkban jelen van. Franciaországban ezen a húsvéton több mint 20 ezer felnőttet kereszteltek meg. Felnőtteket, akik maguk jelentkeztek, kérik a keresztséget. Franciaország elkezdte újra keresni az elveszített keresztény gyökereit. Újra fúj egy kicsikét legalább. A hit a megújulás szele. Hálát adunk ezért a mostani húsvétért, és imádkozzunk azért, hogy a mi egyházmegyénk lehessen ma is a szentek földje.
1: Húsvét hétfőn az alsósági Szent Miklós plébánia izsákfai filiájában, a Nepomuki Szent János katolikus templomban az ünnepi szentmisét dr. Székely János püspök atya celebrálta Hermann Flórián izsákfai plébános atya emlékére. Flóris atya 1945. március 30-án, nagypéntek éjszakáján halt vértanú halált, egy részeg orosz katona által leadott géppuska sorozat következtében, miközben ártatlanokat védelmezett. Az elmúlt percekben Székely János püspök atya homíliája hangzott el.
2: Jászol és kereszt. Székely János püspök atya elmélkedését hallották.

0: Mária Rádió. Az ima órák liturgiája. Kompletórium következik.
1: Istenem, jöjj segítségemre!
2: Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja.
3: Testvéreim, vizsgáljuk meg lelki ismeretünket. És bánjuk meg bűneinket. Urunk, Istenünk, könyörülj rajtunk.
4: Mert vétkeztünk ellened.
3: Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat.
4: És add meg nekünk az üdvösséget.
3: Irgalmazz nekünk, mindenható Isten, bocsásd meg vétkeinket, és vezess el bennünket az örök életre.
4: Amen.

0: Olvasmány Szent Pál apostolnak az Efezusiakhoz írt leveléből. Ne vétkezzetek, a nap ne nyugodjék le haragotok fölött, ne adjatok teret a sátánnak.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet, alleluja, alleluja.
2: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet, alleluja, alleluja.
1: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
2: Alleluja, alleluja.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Uram, kezedbe ajánlom.

0: Könyörögjünk! Szelíd és alázatos szívű Urunk Jézus Krisztus, aki édes igát és könnyű terhet raksz követőidre, fogadj jóságosan mai napunk jó szándékait és tetteit. Adj nyugalmas éjszakát, hogy holnap készségesebbek legyünk szolgálatodra, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Adj nyugalmas éjszakát, és amint halálig mélyülő, növekvő, mindennél hűséges szeretetet adja meg nekünk a mindenható és irgalmas Isten.
1: Amen.
3: Imaórák liturgiája. A kompletóriumot imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Május közepén várható 14. Leó pápa első enciklikája. Május 3-án avatták fel Petőfi Sándor egész alakos bronzszobrát Sepsi Szentgyörgyön. Második évadához érkezett a szegedi Szent Fülöp Monostor régészeti átadása. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, önök a Mária Rádió híreit hallják. Mai hírszerkesztőnk Mészáros Magdolna, a mikrofonnál pedig Kassa Regina. Leó pápa első, a Magnifica Humanitas szociális enciklika megjelenését nagy várakozás övezi, írja az osztrák katolikus hírügynökség a Katpress vatikáni forrásokra hivatkozva. Értesülések szerint többek között a mesterséges intelligenciáról, a békéről, a nemzetközi jog válságáról, valamint az emberiséget fenyegető további aktuális veszélyekről szól majd. Az aláírást megelőzően pontosan egy héttel korábban lesz Leó pápa megválasztásának első évfordulója. Ebből az alkalomból a pompei rózsafüzér királynője kegyhelyre zarándokol. Az Olaszországban népszerű pompei szűzanyához szóló könyörgést a 19. század vége óta minden évben május 8-án tartják. Az enciklika kiadását május 15-ére időzítették, amikor 13. Leó pápa 1891-ben közzétette Rerum Novarum kezdetű, az egyház társadalmi tanítását megalapozó enciklikáját. Petőfi Sándor köztéri szobrát az eredeti tervek szerint 2023. júliusában avatták volna fel a Kovászna megyei és a Sepsiszentgyörgyi önkormányzat, valamint a helyi kulturális intézmények által meghirdetett Petőfi emlékév záró eseményeként. A vasárnap.hu szerint a szoborállítást késleltette, hogy a nyertes pályamű hétköznapi emberként ábrázolta az ifjú Petőfit, és emiatt számos kritika érte a lakosság részéről a közösségi oldalakon. Az önkormányzat kompromisszumos megoldást keresve úgy döntött, hogy a nyertes pályamű Gergely Zoltán szobrászművész alkotásának módosított változata a Székelyföldi város legújabb, a költőről elnevezett parkjában az Arany János szoborral átellenben várja a látogatókat. A helyszínválasztás szimbolikus. A két barát és kortárs költőóriás szobra mostantól egymásra tekinthet a forgalmas csomópont két oldalán. A Móra Ferenc Múzeum régészeti osztályának tájékoztatása szerint május végéig tart a szegedi Árpád-kori Szent Fülöp Monostor régészeti feltárásának második évada, melyet április 7-én vettek birtokba. A lelőhely a Tisza és a Maros találkozásánál fekvő Szőreg városrész belterületén található. A településrész 1973-ig önálló volt, akkor csatolták hozzá a Napfényvárosához. Eddig valóban olyan az ásatás, mint egy jó folytatás, még izgalmasabb, mint az első évad, fogalmaztak a közösségi oldalukon olvasható bejegyzésükben, amit a vasárnap.hu közölt. Kitértek arra is, hogy már körvonalazódni látszik az a két építési fázis, amit az előző évadban csak sejteni véltek, valamint újabb faragványtöredékek is előkerültek. Természetesen az 1700-1800-as évekből származó sírok bontása is folytatódott, jegyezték meg közösségi oldaluk végén. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírei május 6-án szerdán. Mészáros Magdolna szerkesztőtársam nevében is köszönöm mai figyelmüket, és további szép napot kívánok önöknek. Kassa Reginát hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió. Imádkozzunk együtt. A dicsőséges rózsafűzér következik.
1: Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit, a Szent Mónika ima csoport, a dicsőséges rózsafűzért imádkozza. Kérjük, hogy tartsanak velünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test eltámadását és az örök életet.
3: Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
2: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől,
2: vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
1: A dicsőséges rózsafűzér első titka, aki a halálból feltámadt. Örülj és örvendez, szép Szűz Mária, mert Krisztus valóban feltámadott. Oszd meg a feltámadásban való örömödet velünk is. A Szentírás nem szól arról, hogy az Úr Jézus megjelente a szűzanyának, és mikor. A keresztény hagyomány azonban úgy tartja, hogy Krisztus Urunk feltámadása után először a szűzanyának jelent meg. Neki akarta először tudtul adni feltámadásának örömhírét, de ez természetes is. Örülj, tisztaságos szűzanya, mert itt van Krisztus megdicsőültem. Az Úr Jézus feltámadása, megdicsőülése nekünk is a legnagyobb örömet hirdeti. S mit láttak az apostolok Jézus feltámadásából? Két dolgot. Az üres sírt és magát a föltámadottat. Az üres sír jel volt, amely értelmet csak akkor nyert, mikor az élő Úrral találkoztak. De a találkozó csak úgy lehetséges, ha kész a szívünk látni és hinni. Az övék csak a találkozás által vált képessé a hitre. A szeretet képesít a hitre. Magdolna nagy reggeli találkozása mellett ugyanezt tanítja az Emmauszi vándorok elbeszélése, ahol az égő szív megérezte az Úr közellétét, és megértette az írások igazát. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhed gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhed gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámad.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámad.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámad.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mind örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér második titka, aki a mennybe fölment. Mielőtt felment Jézus a mennybe, kiadta missziós parancsát. Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Tudatosítom-e, ez a parancs engem is kötelez. Kell, hogy életem tanúságtétel legyen testvéreim számára. Tovább kell adnom az élet evangéliumát. Jézus földi küldetésének befejeztével felment a mennybe, hogy a mennyei Atya jobbján elfoglalja helyét, melyet engedelmességével kiérdemelt. Jézus a búcsú beszédében megígérte, hogy helyet készít számunkra is az örök boldogságban. Ezt azonban ki kell érdemelnünk cselekedeteinkkel. Kérlek Jézusom, add kegyelmedet, hogy szép gondolataim, esetleg szavaim mellett legyen elég erőm a te szolgálatodban, embertársaim javára a szépet, jót cselekednem is, hogy a mennybe juthassak. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Mindenképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér harmadik titka, aki nekünk a Szent Lelket elküldte. Az öröm forrása maga a Szent Lélek, aki lefoglalta lelkünk legbelsejét. Ez az én megkeresztelt emberségemnek titka. Figyelnem kell rá. Ebből a belső forrásból kell szomjamat oltani, amikor nem szomjazom meg mindörökké, és örökké énekelheti lelkem Máriával a Magnifikát nemes szózatát. Isten naponta meg akar bennünket ajándékozni a Szent Lélek örömével. Be akar tölteni bennünket saját lelkével, hogy örömünk teljes legyen. Add át magad neki. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünkkel add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőnek, és ne légy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájának meg.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájának.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
5: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket,
2: ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér negyedik titka, aki téged szent szűz, a mennybe felvett. A Szent Szőzvágya Krisztus után évek haladtával nőtt. Kívánok elválni és Krisztussal lenni. Ki mondhatta azt inkább, mint Mária? Megjött végre halálának napja, s ezzel a hazavágyás tetőpontja. Felvétetett a mennybe, az örök boldogságba. Mária halála beteljesedés volt, hazaérkezés. Kérjük tőle, hogy egykor majd a miénk is az legyen. Hozzáfordulunk, hogy vezessen el minket is, áldott szent méhe gyümölcséhez, Jézushoz. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: A szent lelket elküldte, az kellene.
7: Téged Szent Szűz a mennybe felvett. Nem. Ez nem jó, ez a tüzet.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájára. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van.

0: között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mindképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A dicsőséges rózsafüzér ötödik titka, akit téged szent szűz a mennyben megkoronázott. A leghűségesebb szeretet éget Mária lelkében Isten iránt. Most Isten olyan nagy fokban érezteti vele szeretetét, amennyi csak teremtmény képes befogadni. Mély nagy, ami mennyei édesanyánk dicsősége. Ha mi is el akarjuk nyerni a nekünk készített égi koronát, végig kell harcolnunk a jó harcot, és hűségesen ragaszkodnunk el a szűzanyához. A korona Mária hitét dicséri, és a páratlan hűség ajándéka is. Mária nem tolakodott fia mellé, amikor őt ámulva hallgatják. Nincs ott, amikor a csodáit ünneplik, de ott van a keresztúton. Mária hűséges volt akkor is, amikor Péternek, a sziklának a hite is megrendül. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, mindében mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled.

0: Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: mindéppen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk! Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy e titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
2: A dicsőséges rózsafűzért imádkoztuk.

0: Tanúságtétel. Személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről.
1: Kedves hallgatók, Timi tanúságtételének második része következik.
2: Tehát, hogy az én lelkem és az Istennek a lelke, vagy az Isten, így egybe van fonódva valahogy. Tehát, hogy nem lehet megállapítani, hogy hol kezdődik az egyik, és hol a másik. Szóval, hogy tulajdonképpen Isten gyermeke vagyok, és hogy Isten ott van bennem. És amikor így befelé nézek, akkor mind a kettőt egyszerre látom. És akkor tulajdonképpen hónapokig a föld fölött lebegtem, hogy hát Isten gyermeke vagyok, és hogy ahol magamat látom, ott látom Istent is, és hogy hát mi bajom lehetne. Tehát, hogy így minden rendben lesz innentől kezdve. Tulajdonképpen azt fogalmaztam meg magamnak, hogy Ezekiel prófétának van egy ilyen mondása, hogy hús szívet adok nektek, hogy én is így éltem meg, hogy fölrobbant a kőszívem, és a hús szívet kaptam Istentől. És ebben éltem tulajdonképp hónapokon keresztül, és egyáltalán nem gondoltam azt, hogy én még valaha rosszul leszek. És az is nagyon fontos, hogy az identitásom is elment ugye azon az éjszakán. Tehát az, aki voltam, ugye nincs többi, és olyan új identitást kaptam, hogy én vagyok az, aki tud Istenről. Más is tud róla, csak most magamról beszélek. Tehát, hogy amikor magamban nézek, amikor saját magamat, hogy ki is vagyok én, akkor az, aki tud Istenről. Már magamban nézek, és akkor Isten tapasztalom. Eltelt így egy 4 hónap körülbelül, és akkor eljött az utolsó rosszul létem, mert több már nem volt, mert ez már azért 6 éve történt, és szörnyűt álmodtam, egy nagyon rosszat álmodtam, a végtelen ürességben voltam, és tudtam, hogy örökké itt ragadtam. Tehát ez megint ugyanaz a szeretettől való elválasztódás, és hogy örökké így lesz. Tehát ez már nem a pokol volt, ez az üresség. Ahol nem szorong az ember, nincs félelem, de a végtelen üresség, amiben semmi szeretet nincsen, és ez örökké így lesz, ez volt az álmomban. És fölkeltem, és hát én még egész életemben olyan rosszul nem éreztem magam, mint akkor. Tehát, hogy ez leírhatatlan. Azt hittem, hogy ott helyben megőrülök. Olyan érzés volt. És akkor elkezdtem imádkozni megint, és csak rosszabb lett. És akkor valami elpattant bennem, így feladtam, azt hiszem, és leültem a fotelba, és azt mondtam az Istennek, hogy jó, ha azt akarod, hogy így érezzem magam, ha azt akarod, hogy megőrüljek, akkor legyen meg a te akaratod. És ezt így halálosan komolyan gondoltam. Tehát, hogy teljesen halálosan komolyan gondoltam. Egyetlen vágyam volt, akkor már 1,5 éve, hogy maradjak épeszű, hogy a gyerekeimnek legyen anyukája. Még ezt is oda kellett adni. Azt mondtam, hogy legyen meg a te akaratod, és tényleg halálosan komolyan gondoltam. És abban a pillanatban, hogy ezt kimondtam, eltűnt a pokol körülöttem, és ültem a fotelba, és azt vettem észre, hogy valaki van a szobában. Ültem, és így néztem, és csak csodálkoztam. Egy személy volt, tehát hogy valaki volt. Nem formában, nem úgy volt valaki, hogy egy ember formában volt, hanem úgy szétterülve mindenhol, hogy a testem minden sejtjében, az agyam emlékszek, mint 1000 millió tűszúrás lett volna benne. Bizsergett az egész testem, és minden ragyogott körülöttem az egész szobába, és néztem, csodálkoztam, és egy végtelen intimitást éltem meg ezzel a valakivel. Tehát egy olyan mélységes, mély összetartozás érzést, amit szavakkal nem lehet kifejezni. János apostol írja a levelébe, hogy Isten a szeretet, hogy akkor ezt így átéltem. A szeretet, intimitás, összetartozás, tulajdonképpen az a szeretet, végtelen összetartozás érzés, határtalan összetartozás érzés, ezt éltem át, és azonnal tudtam, hogy mindig ezt kerestem. Egész gyerekkoromban mindig ezt kerestem, mindenkiben, minden kapcsolatban, a szüleimtől erre vágytam. Erre a mérhetetlen összetartozás érzésre, hús a húsomból, sejt a sejtemből, nem lehet igazából ezt leírni, és akkor ültem és csodálkoztam, nem gondoltam, hogy kicsora ez, vagy semmi ilyesmit, mert akkor tulajdonképpen még nem voltam keresztény, ettől lettem keresztény, mert az a hang, ami azt mondta, hogy ne, a gyógyszerre, meg aki azt mondta, hogy most már oda nézhetsz, ugyanaz a hang megszólalt, és azt mondta, hogy ez a Jézus Krisztus. Ennyit mondott. És akkor lettem tulajdonképpen keresztény. És akkor volt az utolsó rosszul létem, többet nem voltam már rosszul, és hát remélem nem is leszek. Eltelt egy pár hónap, és a slusszpoén benne, csak Lajos atyára visszatérve, lementünk anyukámékhoz, mert szoktunk járni vasárnapi ebédekre, és a nővérem, ő az egyetlen, ugye ő velem együtt járt hittara, és ő maradt is ott. Tehát ő tartotta a vallást, tehát hogy ő járt misére, közösségi életet élt, és jöttek haza vasárnapi szentmiséről a lányával, mi ott voltunk már a férjemmel, csak a férjem tudta, hogy megtértem, senki más, én senki másnak nem mondtam ezt el, egyáltalán a szüleimnek se, senkinek se, csak ő tudta. És jött haza, és mondta nekem, hogy hát nagyon fura dolog történt, mert hogy misén ott volt Lajos atya. Ő már akkor nem ott lakott, hanem egy másik helyen szolgált, de az anyukája ott van öregek otthonában, és elment meglátogatni. És mondta, hogy oda ment hozzá mise után, és mondta neki, hogy nagyon fura dolog történt az éjjel, álmodtam a hugoddal. Oda mentem hozzá, és kezet fogtunk. Ezt mondta, és így teljesen ledöbbentem, és nézett rám a férjem, és ő is meg volt döbbenve. Addig nem tudtam mire vélni az én dolgaimat, de akkor láttam a szemén, hogy megértette, hogy miről beszéltem neki azelőtt, mert hogy ez annyira egyértelmű volt, hogy ez Isten volt, tehát hogy ilyen nincs. 25 éve nem találkoztam vele, tehát hogy nem voltam benne az életében, biztos vagyok benne. Pont akkor álmodik, pont oda megy, és még szükségét érzi annak, hogy oda menjen a nővéremhez, és így én megtudtam azt, hogy valaki velem álmodott, és ráadásul releváns dolgot. Tehát, hogy ilyen nincs. Úgyhogy ezt is Isten irgalmának tartom, mert kicsit ilyen spirituális, vagy picit ilyen kevésbé megfogható az én megtérés történetem, és Isten tudta, hogy ahogy telnek majd az évek, el fogok bizonytalanodni, hogy most akkor tényleg így volt? Akkor tényleg úgy van minden, ahogy én azt gondoltam? És akkor mindig erre gondolok, hogy ez egy pecsét. Tehát, hogy kibékültünk, kezet fogtunk egymással. Tehát, hogy ez egy tényleg egy kibékülés volt. És én ezt úgy is éltem meg, hogy békét kötöttem Istennel. Teljes békében vagyok vele. És ami a célom tulajdonképpen ezzel a tanúságtétellel az az, hogy ha valaki úgy érzi, hogy ő már tényleg menthetetlen, hogy már olyan bűnös, hogy ezen már nem lehet segíteni, hogy akkor tudatosítsa magába, hogy az Isten képűségünket soha nem veszíthetjük el. Mindig van visszaút. Amíg élünk, mindig van visszaút. Meg kell nyílni Istennek, és engedni kell, hogy ő kiégesse el. Én olyan rossz voltam, hogy belőlem ki kellett égeni a bűn, de hogy engedje, hogy kiégesse, és nincs önmegváltás. Isten vált meg minket, ő törli el a bűneinket, csak Isten bocsáthatja meg a bűnöket, senki más. Én ezért intuitíve éreztem, hogy ember nem segített rajtam, ezt valahogy éreztem. Most már tudom, hogy miért. Mert a bűnt egyedül Isten tudja megbocsátani, de ő megbocsátja. Csak engedni kell, hagyni kell. Sokat jelent számomra a Szentírásból, a Jelenések könyvéből, ami úgy szól, hogy nézd, az ajtó előtt állok és kopogok, aki meghallja szavam és ajtót nyit, bemegyek ahhoz, és vele eszem, ő meg velem. Azért fontos nekem ez a Szentírási hely, mert tulajdonképpen összefoglalja az én egész megtérésemet, hogy Isten annyit vár tőlünk csak, hogy egy picit legyünk nyitottak. És a többit, hogyha mi nyitottak vagyunk, és kinyitjuk az ajtót neki, az ő végtelen irgalma és szeretete elvégzi a többit, tehát meggyógyít minket. És velünk eszik. Együtt lehetünk a végtelen szeretettel.
1: A Jézussal való találkozás után hogyan vezetett tovább az Úr?
2: Másfél év múlva beiratkoztam az egyetemre, mert én úgy éreztem, hogy én az Úrról mindent tudni akarok. Tehát van egy tapasztalatom, meg azóta is, és akkor beiratkoztam a hittudományi karra. Fura módon én még ekkor se beszéltem senkinek a megtérésemről, úgyhogy nagy meglepetésként ért mindenkit, hogy én a buddhizmusból hát evickéltem a katolikus egyházba, de igazából az volt a legfurcsább az egész, hogy a családomban mindenki ezt természetesen fogadta. A kezdeti meghökkenés után igazából mindenki elfogadta, hogy megtértem. És járok a hittudományi karra, a katolikus teológus szakra, hogy ami lehet, ami megtudható, az megtudjam. Ezzel is utólag jöttem rá, hogy azért, mert ugye, ha szeretünk valakit, akkor meg akarjuk ismerni, és minél jobban megismerjük, annál jobban szeretjük, és egymást gerjeszti ez a folyamat, úgyhogy ebben vagyok benne már igazából 4 éve, mert 4. éves vagyok.
1: A hittudományi tanulmányok mellett milyen hatással volt életedre a megtérésed?
2: Mindenre hatással van. Tehát mindent megváltoztatott. Megváltoztatta a kapcsolataimat teljesen. Tehát nem használom már az embereket. Nem tudatosan használtam akkor sem, amikor az előző életemben voltam, mert én ezt úgy hívom, hogy ez az előző életem. Akkor sem tudatos volt, hogy használom őket, csak sérüléseimből fakadóan használtam az embereket. Arra használtam őket, hogy boldoggá tegyenek engem. A gyerekeimet is sajnos erre használtam. Most már ez teljesen másképp van. Mindenkit önmagáért tudok szeretni. Anélkül, hogy én bármit szeretnék kapni. Megváltoztak a hobbiaim, tehát hogy teljesen más. Megszerettem a komoly zenét. Csak komoly zenét hallgatok. Nincs igényem könnyű zenére egyáltalán, nem járok bulizni. A művészeteket szeretem. Teljesen megváltozott a természethez való hozzáállásom. Tehát azelőtt a természetet is használtam. Tehát, hogyha zaklatott voltam, kimentem a természetbe, és akkor lenyugtatott. Most már önmagáért, a saját szépségéért szeretem a természetet. Tehát kimegyek, és Istenbe gyönyörködöm a természetben, nagyon szeretek kint lenni. Mindenre hatással van az életemben. Az ima életem is megváltozott, ugye azelőtt meditáltam, most már imádkozom, mert van egy személy, akivel szeretett kapcsolatban vagyok, hát ez teljesen gyökeresen megváltoztatta az ima életemet is. Tulajdonképpen nagyon egyszerű ima életem van, ülök és szeretem az Urat, és ebbe vagyok 1 órát, vagy amennyi időm éppen van 1 nap. Néha ebben az 1 órában dicsőítek, amikor úgy jön magamból, vagy olyan szavakat suttogok, ami szerelmes vagy szerető szavakat suttogok az Úrnak, de igazából alapvetően csendes ima, csendes belső ima az, ami az én ima módom. Az egyház, az sokan mondják, hogy nehéz dió, én nekem nem volt az. Az egész megtérésem alatt, tehát végig, amíg vezetett az Isten ebben a folyamatban, amikor már tudtam, hogy van és segít, valahogy teljesen evidens volt számomra, hogy az egyházba vezet az utam. Tehát, hogy ő az egyházban van, és hogy nincs is más lehetőségem, csak az egyházhoz hűségesnek lenni. És az, hogy az egyetemre járok, abban is benne volt az, hogy az Úr azt akarta szerintem, hogy én nagyon önfejű vagyok, és mindig én hajlamos voltam arra, hogy majd én megmondom, majd én eldöntöm, majd mi a jó, mi a rossz, mi az igazság. És hogy én úgy érzem, hogy az Úr azt akarja, hogy a teológián megtanuljam a kereteket, hogy a saját élményeimet, a saját Isten élményeimet milyen mesdjén értelmezhetem. Úgy, ahogy azt az egyház értelmezi, tehát, hogy az az igazság, ami az egyházban van, és amit én megélek vele, azt ezen kereteken belül magyarázhatom, vagy élhetem meg, és nem azon kívül.
1: A férjed hogyan áll ehhez a folyamathoz?
2: Szentségi házasságom nem volt, mert akkor ez nem volt szempont számunkra. És ahogy megtértem utána, elkezdtem járni templomba, szentmisére minden vasárnap. Ugye én nem áldozhattam, nem élhettem az egyháznak a szentségeivel, és ahogy telt az idő, eltelt szerintem vagy 2 év. Úgyhogy vasárnapi szentmisére járó voltam, de nem részesültem a szentségekben, és hát egyre inkább mozgott már bennem, hogy nagyon szeretnék én is szentáldozáshoz járulni, szentgyónást végezni, tehát a szentségek, amikkel én élhetek. Hát az első ehhez az volt, hogy a házasságom rendezve legyen, és mivel a férjem ugye ő nem vallásos, tehát a katolikus egyházba nem integrálódott be. Ő azóta, amióta ott voltunk a szüleimnél, ő azóta hisz és elhiszi nekem, amit azelőtt is mondtam neki, de ő az egyházat nem. Mondom, hogy az egyház nehéz dió, ő nem tudja az egyházat befogadni. De volt lehetőség rá, és ami plébánosunk nagyon segítőkész volt, hogy a gyökeres orvoslással a házasságom rendezve legyen, tehát nyilatkoztunk a férjemmel, hogy továbbra is együtt kívánunk élni, és így bevezettek minket a házassági anyakönyvbe a plébánián, és akkor elvégeztettem az életgyónásomat annál az atyánál, akinél először is gyóntam, és onnantól kezdve én szentség életet tudok élni, tehát szentgyónáshoz tudok járulni, illetőleg szentáldozáshoz.
1: A Jézussal való különleges találkozásod után mit jelent számodra az oltári szentségben jelenlévő Jézus?
2: Az eukarisztia az egy külön történet nálam, mert az a lelki életemnek a csúcsa, meg forrása, tényleg, ahogy mondják, hogy az egyháznak is a forrása, meg a csúcsa az eukarisztia. Van nálunk állandó szentségimádás, és beosztottuk egymás között, úgyhogy én minden pénteken reggel egy órát ott vagyok a kápolnában. A szentségimádáson az a hetemnek a csúcspontja tényleg. Tehát az az 1 óra az a mennyország. És hát szentáldozáshoz is járulok, és teljes mértékben átélem az egyháznak a tanítását az eukarisztiával kapcsolatban, hogy valóban Krisztusnak a teste, és valóban és valóságosan jelen van az eukarisztiával. Számomra ez tapasztalati tény.
1: Gyermekeid szeme láttára változott meg az életed. Megpróbálod őket a hited útjára terelni?
2: Gyermekeim nincsenek megkeresztelve, értelemszerűen. Én nem vagyok egy erőszakos típus, úgyhogy én soha nem tudom a hitemet senkire se ráerőszakolni, úgyhogy bízom benne, hogy a példa lesz majd hatásos. A lányom, ő a középső, a nagyobbik lányom, ő szeretne megkeresztelkedni, úgyhogy szeptembertől fog járni a plébániára, keresztelésre, első áldozásra. Tehát ugye ő együtt fogja majd a 3 szentséget felvenni, úgyhogy ő fog már járni előkészítőre. A kicsi, ő még 6 éves, hát ő neki még nincs beleszólása, úgyhogy a nagy lányommal együtt elkezdenek majd járni előkészítőre, a szentségekre felkészítőre. A fiam pedig azt mondta, hogy ő is szeretne keresztelkedni, hát ő már 18 éves, de ő neki 3 évig kelljen ezért hittanra járni, ezt még egyelőre nem tudja befogadni, de én nem tartom kizártnak, hogyha majd a lányok elkezdenek, akkor majd ez megváltozik nála is, mert a keresztelést magát szeretné, tehát ő vetette föl, nem én abszolút nem egyiküknek se, hanem ő mondta, hogy ő szeretne keresztelkedni.
1: Az egyházon belül tartozó kisebb közösséghez, vagy vonzósz valamelyikhez?
2: Ahogy teltek az évek, egyre inkább, vagy egyre szorosabban beintegrálódtam az egyházközségbe, és megismertem ott a kis csoportokat, hogy milyen lehetőség van arra, hogy másokkal együtt éljük meg a hitünket. Ez nagyon fontos, hogy én azelőtt 15 évig meditáltam, az teljesen magányos történet, de a kereszténység az nem magányos, hanem a kereszténység az egy közösségben megélt hit tulajdonképpen, és ezt így nagyon megéltem ebben a pár évben, hogy ez tényleg mennyire fontos, és egyre inkább erősebb volt az igényem arra, hogy közösségben éljem meg a hitemet, és kerestem kiscsoportokat. Ez megint olyan volt, hogy nem én irányítottam, hanem egy nagyon kedves ottani barátnőm, akit ott ismertem meg, ő ajánlotta, hogy szerinte nekem a karizmatikusokhoz kéne mennem, mert hogy én nagyon odavaló vagyok, és akkor elhívott tavaly előtt Szegeden volt karizmatikus találkozó, és akkor oda elmentem velük. Onnantól tulajdonképpen bekapcsolódtam a helyi karizmatikus közösségbe, ahol hát nagyon nagyszerű embereket ismertem meg, tehát nagyon jó velük együtt lenni, nagyon jó dicsőíteni. Mindig úgy kezdődnek az alkalmak, hogy egy órás dicsőítés, és akkor utána kis csoportban szentírás, meg egyéb tapasztalat megbeszélés. Nagyon jól érzem velük magamat, de úgy érzem, hogy az én utam eleve keresztes Szent Jánoshoz áll legközelebb, azt hiszem. Tehát ő neki van egy ilyen műve, a lélek sötét éjszakája, és azt én olvastam azt a művet, és az nagyon nagy hatással volt rám, mert abban leírva láttam azt a folyamatot, amin én átmentem. Aztán olvastam a Vilai Teréznek az önéletrajzát, amit minden évben olvasok, azóta már négyszer olvastam. Nagyon nagy hatással van rám, és egyre inkább azt érzem, hogy talán a karmelita lelkiség áll a legközelebb hozzám, úgyhogy majd, ha befejeztem az egyetemet, és kicsit több időm lesz, akkor a harmadrend iránt már úgy érdeklődtem, nézegettem, hogy talán ez lesz az utam, majd meglátjuk.
1: Hogyan tudnád összefoglalni ennek a folyamatnak a lényegét, amint keresztül mentél?
2: Az egész folyamatnak, Isten gyógyító folyamatának az eredménye lett az, hogy úgy érzem, hogy meggyógyultam, és azzal együtt, hogy én meggyógyultam, az életem is meggyógyult, és a körülöttem lévő világ is, most a természetre gondolok, minden, tehát, hogy minden meggyógyult, és ez egy végtelen örömöt okoz nekem. Tehát, hogy én a föld fölött lebegek azóta, tulajdonképpen itt szétfeszít az öröm, a Szentléleknek az öröme van az emberben ilyenkor. Hogy a kereszténység igaz, ez engem megdöbbentett, mikor ez így megtörtént velem, és az azóta is végtelen, kimeríthetetlen örömöt jelent számomra, mert ez evangélium, ez örömhír, hogy Isten létezik, szeret minket, és figyel ránk, személyesen figyel ránk, és segít. Ha engedjük, és bajban vagyunk, akkor ő segít rajtunk. És ez az egész segítő jelenléte az életemben, ez nem szűnt meg, tehát ez folyamatosan megvan azóta is. Állandóan imádkoznék, mindig hív befelé, mindig velem van, és ez nem hiszem, vagy hát nagyon remélem, hogy sose fog elmúlni, és mindig velem lesz.
1: Kedves hallgatók, Timi tanúságtételét hallhatták. A felvételt Kurcina Terézia készítette.

0: Harmónia Rádió. A lélek hangja.
1: A mai nap költője május 7-én Vajda János, aki 1827. május 7-én született, 4 évvel fiatalabb Petőfinél, akit igazán tisztelt és példaképének tartott. Ő a magányosság költője, a bánat költője, a csalódottság költője, a keresés költője a sokféle eszme között, de mindig megőrzött egy sajátos istenképet, és ezért is foglalkozunk vele, mert ugye a mai nap költője sorozatban a költőink istenes költészetével foglalkozunk alapvetően. Az ő istenképe, ez a keresés istenképe. Nem az embert segítő, nem az ember életére megoldást adó, nem a kérdésekre feleletet adó kép az övé, hanem az emberekkel nem törődő istenképe az övé. De ez a mai világ pont ezért tud sokat tanulni Vajda Jánostól, mert ugyanúgy, mintha elidegenedtünk volna sok mindentől, az istenképünktől is, mintha elvesztettük volna a személyes kapcsolatunkat vele. Ezért idézzük ma, május 7-én, Vajda János ellentmondásos, csalódott, bánatos költészetét. Vajda János, őszi tájék. Az égen a felhő egymást űzi hajtja, suhogva a parton hajlunk a sikár, csóválja fejét a hegyélen a magfa, hogy oda megint az örömteli nyár. Gyülemlik a holló, varjú, kavarogva. A cineke fázik a tüskebokorba, a kerti haraszton zokogja a szél, elhervad a rózsa, lehull a levél. Elhervad a rózsa, lehull a levél. Ezért születünk hát? Ez az életi cél? Csak eddig a pálya, semmit se tovább, vagy itten az ember csak öltözik át? Mi itten örök? A halál vagy a lét? Hol itten a kezdet? Hol és van-e vég? Mi itt a csalódás? Hol itten az álom? Vaj, innen-e vagy túl a határon? Az égen a felhő egymást űzi hajtja. Bújdosni a tarlón, indul a katang, elnémul az erdő, elszállt a galambja, siránkozik a falubeli harang, mezőkön az árnyék, tengereken hab, múlik, születik, mint mára a holnap. A szemfödelet rángatja a hideg szél, elhervad a rózsa, lehull a levél. Elhervad a rózsa, lehull a levél. Hiába hisz ember, hiába remél. Hát semmi, de semmi, ami vigasztal, ott túl amaz árkon újra tavasszal. Ereszkedik a ravatal a gödörbe, dörögnek a hantok, örökre, örökre. A sírra borul le hű szerető, semmi soha vissza a temető. Az égen a felhő egymást űzi hajtja, lemegy a nap, a nyáj hazatér. Távolba vészel halk mél a kolompja, kiállt a kuvik, száll a denevér, sírhalmot ölelve az anya zokog, majd kigyúl a csilla, kisüt a hold, s ott fenn a keresztfán suttogja a szél, kinyílik a rózsa, kihajt a levél. Vajda János.
2: Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.

Az apostoli hitvallás. Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom budapesti érsek tanítása hitünk alapigazságairól.

0: Bíboros úrral folytatjuk az apostoli hitvallásról szóló elmélkedés sorozatot, és elértünk ebben a harmadik hitágazathoz, amely úgy szól, hogy aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától.
1: Kiről állítja azt a hitvallás, hogy Szentlélektől fogant és Szűz Máriától született? Arról a Jézus Krisztusról, akit az Úrnak vallottunk az előző mondatban. Tehát a második isteni személyről állítjuk, hogy emberré lett. Ez a hitágazat a megtestesülés titkát tartalmazza. Csodálatos dolog ez a fogantatás. Valódi emberként született Szűz Máriától. Maga a szűzi foganás is csodálatos, bár a mai fantáziánk természettudományosan egy kicsit mást mond erről, hiszen a klónozástól kezdve nagyon sok minden fölmerült a kutatás számára, azonban itt nem természetes magyarázatról van szó, hanem egy olyan rendkívül titokzatos tényről, amely a mi emberi fantáziánk számára tiszta önellentmondás. Mert hogyan lehetne az Isten egyszerre ember is? Tehát nem azt valljuk, hogy a názáreti Jézus az életének egy bizonyos pontján, mondjuk a Jordánban való megkeresztelkedéskor, Istennek a fogadott fia lett, azt se valljuk, hogy élete végén mintegy megistenült, ahogyan a pogány mitológiában néhány hősről ezt elbeszélik, hanem azt valljuk, hogy fogantatásánál fogva ő már Isten ember. A valódi emberség azonban hát időben kezdődik, térben bontakozik ki, az ember fejlődik, az ember tanul, Isten pedig változhatatlan, tökéletes, egységes, homogén, fölül van a téren és az időn. De hogy lehet valaki egyszerre időbeli és időtlen, kezdet nélküli és fogantatott? Ez a mi logikánk számára ellentmondás. Ezért is mondjuk többek között, hogy amikor az isteni szféra találkozik az emberrel, találkozik az ember tudatával, ott nagyon gyakran, szinte törvényszerűen valami olyasmi történik, amit mi paradoxonnak érzünk. De éppen ez jelzi, hogy mennyire magasabb rendű valóság lép be itt az emberi történelembe. Miért történik a megtestesülés? Az ember üdvösségért, később aztán a hitvallásnak a bővebb formái ezt mondják is, hogy a mi üdvösségünkért történik. Vagyis azért, hogy az embert, minket is utunk végén magához emeljen az isteni szférába. Ez meghaladja a fantáziánkat, de nekünk szól, és a személyes életünk számára van üzenete. Mi az, ami Jézus Krisztusban egy, és mi az, ami kettő benne? Hiszen azt mondjuk, hogy valóságos Isten és valóságos ember. Méghozzá az istensége és az embersége egymást nem oltja ki, nem keveredik, de nem is választható el egymástól. Tehát nem későbbi megistenülés, nem fogadott fiúság esetével állunk szemben. Úgy mondja ezt a 4.-5. század során megszilárdult teológiai tanítás, hogy egyetlen személy Jézus Krisztus, de két természet van benne, az emberi és az isteni természet. De ez a két természet nem választható el, nem keveredik, és az isteni természet nem szívja fel magába, nem olvasztja magába az emberi természetet, hanem megőrzi azt. Tehát később, már a feltámadás után is Jézus Krisztus embersége szerint is megdicsőül. Ez számunkra rendkívül fontos és nagy reményt hordoz. Na most nagyon fontos dolog az is, hogy Jézus embersége nem puszta látszat. Ezzel viaskodnak már az Újszövetség későbbi könyvei is, például Szent Jánosnak az írásai, amelyekben azt olvassuk, hogy minden lélek, amely vallja, hogy Krisztus testben jött el, Istentől való. Tehát a nagy kísértés ennek a tagadása. Ez egyébként mindmáig így van. Mert az ember hajlamos arra, hogy egy kicsit manicheus legyen, hogy egy kicsit túl igényes legyen, és azt mondja, hogy csak a tökéletesség az igazi, hogy az ember, a valódi ember, a tanulásra kész, a korlátokkal rendelkező ember, az nem elfogadható, hanem vagy tagadjuk a hibáit, vagy vessük el az egészet, és mondjuk azt, hogy ettől mind meg kell szabadulni, a test börtönéből az éleknek ki kell szabadulni, és hogy a jó és a rossz viaskodása az tulajdonképpen az anyag és a szellem feszültsége, hogy az emberi lélek a jó és a test volna a rossz. Nos, a kereszténységtől ez teljesen idegen. És azért idegen, mert Isten megtestesült, mert Jézus Krisztusban nem csak látszott az emberség, hanem teljes valóságában ember lett, ahogyan olvassuk a Szentírásban, mindenben hasonlóvá lett hozzánk, a bűnt kivéve. Tehát ő bűnt el nem követett, de minden gyöngeséget, fájdalmat magára vett, tanult is. Volt emberi lelke? Persze, hogy volt, különben nem lett volna ember. Volt emberi tudata? Persze, hogy volt. Képes volt tanulni is, esetleg akár a tapasztalataiból? Biztosan. De akkor mi volt a különös? Hogy néha az emberségében is fölvillan, hogy az isteni tudásban részes. Tudja például embereknek a legtitkosabb rejtelmeit, azt mondja például Fülöpnek, hogy láttalak a fügefa alatt. És ettől ő azonnal tanítványá lesz. Valami olyasmi történt, valami olyanról volt tudomása, ami a lélek belsejében zajlik, amiről csak az Isten tudhatott. Természetesen máskor is lát a jövőbe, és Istennek a szeretetével tud megnyilatkozni. Tehát úgy tűnik, hogy a valóságos emberségén átragyog az Istenség. Éppen ez az, ami a megtestesülésnek a célját is fölvillantja. Azt mondtuk, hogy az üdvösségünkért. De mit jelent ez? Hát jelenti például magát a kinyilatkoztatást. Tehát nekünk embereknek, éppen mert az isteni szférát mi nem tudjuk a földi fogalmainkkal megragadni, hogyan nyilatkoztassa ki magát az Isten? Hát a legtökéletesebben úgy, hogy emberré lesz, és egy embernek a teljes életében, a szavaiban, a sorsában, a viselkedésében mutatja meg, hogy milyen hozzánk az Isten. Természetesen mi gyöngék vagyunk ahhoz, hogy az Istenség egészét befogadjuk, akár az ismeret, akár egyéb szinten, de ha ő emberként lép közénk, akkor őt tudjuk szeretni, akkor neki tudunk válaszolni. Tehát a legnagyobb elköteleződés az emberiség mellett. Ugyanakkor azért ennek a hitágazatnak van egy nagyon diszkrét üzenete is, ez pedig Szűz Máriára vonatkozik. Ugye, azt mondtuk, hogy született Szűz Máriától. Ki született Szűz Máriától? Az Isten ember. Az a Jézus Krisztus, aki egyszerre valóságos Isten és valóságos ember. De sokat küzdött ezzel az első néhány évszázad kereszténysége, hogy hogyan fogalmazza meg ezt. És végül az efezusi zsinaton 431-ben jutottunk el oda, hogy azt mondhattuk, hogy igen, Szűz Mária valóságos Isten szülő. Ez az a kifejezés, ami magyarul talán szokatlanul hangzik, de a legszebben kifejezi, hogy mi az, amit az egyház állít, és mi az, amit ma is hiszünk és vallunk. Tehát nem csak az ember Jézusnak az édesanyja, hanem az elválaszthatatlanság miatt egyben Isten szülő is. Ezért tudjuk az imádságainkban és az énekeinkben ezeket az ősi szövegeket ma is teljes meggyőződéssel imádkozni és énekelni. Oltalmad alá futunk Istennek szent szülője. Ez az imádság, ez akkorról való. Tehát ez régebbi, mint a dogma. Lex orandi, lex credendi. Akkor ott Szíriában tudták. Ez az a igazság, ami bennünket arra indít, hogy Mária tisztelők legyünk. És ez az, ami újra és újra a katolikus hit alapján föltör az embernek a lelkéből. Tehát a Mária tisztelet nem egy járulékos, nem egy későbbi felépítmény, hanem szervesen következik a hitünknek a lényegéből. Vagyis abból, hogy valóságos emberré lett a második isteni személy. Egyébként az, hogy Isten és ember Jézus Krisztusban elválaszthatatlan, Ez azt is jelenti, hogy amikor Jézusról beszélünk, akkor sokszor emberi módon isteni mélység nyílik meg. Jézus szíve tiszteletére gondolok. Ugye Jézus szívének a tiszteletekor mi nem egyszerűen az ember Jézus testének egy részét, a szívét tiszteljük, nem is csak az ember Jézusnak valamilyen tulajdonságát, hanem a végtelen isteni szeretetet. Ugye a Jézus szíve litániában nagyon szépen felbukkannak ezek a pontok is. Ezért mondjuk azt is, Jézus szíve litániájában mindig, hogy irgalmaz nekünk. Tehát olyat kérünk tőle, amit Istentől kér az ember. Természetesen. Egyébként az isteni irgalmasságnak a képi ábrázolásában, ugye Faustina nővér révén ez elterjedt az egész világon, egyfajta Jézus szíve képet találunk, hiszen a Jézus alaknak a szívéből áradnak ki a sugarak. Tehát azt hiszem, hogy ez is teljes mértékben helyes és a hitünkben megalapozott ábrázolás, illetve vallásossági forma. Azt hiszem tehát, hogy lehet a koroknak különböző ízlése, lehet különböző imádság formákban és módokon kifejezni ezt, de alapvetően ott vagyunk a hitünknek a fővonalában, ebben a tekintetben is. Azaz, nem kell félnünk attól, hogy nem modern, keresni kell esetleg új és új változatait annak a közös imádságnak, vagy közös liturgikus cselekménynek, amit végzünk ilyenkor, de alapvetően nagyon is méltó arra ez a tisztelet, hogy folytassuk és korszerűnek tartsuk.
2: Egy furcsa kérdés fogalmazódott meg bennem, hogy miért a Szentlélektől fogantatott, miért nem az Atyától?
1: Erre a választ egy kis nyelvészkedéssel kezdeném. A nyugati nyelvekben, mondjuk a latinban, a lélek himnem, a spiritus. Azonban a héberben, az arámban, a szírben nőnemű. Olyannyira az, hogy az egész képzeletvilágot, ami a lélekkel kapcsolatos, valamiképpen a női principiummal kötötték össze. Nagyon érdekes az, hogy például a péntek esti gyertyagyújtás kinek a feladata a családban. Hát a zsidó hagyomány szerint természetesen ez női feladat. És valamiképpen a léleknek, ha nem is a keresztény dogmatikus megfogalmazásban megjelenő Szentlélek tiszteletnek, a kifejezése. Ehhez a háttérhöz kell viszonyítani a kérdést. Azaz, nem az emberi fogantatásnak valamilyen leképezéséről van szó, hanem sokkal inkább a bibliai teremtésnek a történetére utal ez. Ugye a teremtés könyvének az elején azt olvassuk, hogy az Úr lelke ott lebegett a vizek fölött. És ahogyan a teremtésben a teljes Szent Háromság működik, és különleges szerepe van a Szent Léleknek, úgy Jézus Krisztusban megjelenik egy olyan ember, aki új teremtmény, aki mentes az áteredő bűntől, aki az Isten akaratának tökéletesen megfelel, mégpedig egy magasabb szinten, mint az eredeti, ha tetszik, a régi Ádám. Magyarul a Szentléleknek a szerepe a teremtésben játszott szerepéhez hasonlít.
2: Mária személye ugye bennünk sokszor a női principiumot idézi, de most hallottuk, hogy a Szentlélek is kapcsolatban van ezzel. Hogy lehet, hogy több keresztény felekezetben hát nem annyira követik ezt a tiszteletet?
1: Máriát, mint Jézus anyját, azért a keresztények minden felekezetben egy bizonyos tisztelettel említik. De abban már különbség van, hogy Isten szülőnek tartják-e, hiszen ehhez Jézus Krisztusnak a kezdettől fogva való istenségét, Isten emberségét kell vallani. De még akik ezt vallják is, sokszor gátlásokat éreznek a szentek tiszteletével kapcsolatban. Tehát tisztelik, mint Jézus édesanyját, de azt a fajta vallásos tiszteletet, amit mi a szenteknek tulajdonítunk, vagy amivel illetjük a szenteket, különösen Szűz Máriát, akit ugye a többieknél magasabb szintű tisztelet illet meg, ezt valamiképpen túlzásnak érzik. Na most régi vita ez, de megint csak a megtestesülés titkánál vagyunk, ugyanis. A képrombolás korában azon folyt Bizáncban a vita, hogy egyáltalán a szentek ábrázolásait, sőt magának Krisztusnak az ábrázolását lehet-e különleges tisztelettel illetni. Senki nem akarta a szentképeket imádni, tehát eltérően a pogány kultuszoktól, Itt tiszteletről volt szó, azonban a tisztelet nem a képet illette természetesen, hanem azt, akit ábrázol, sőt, Istennek a nagyszerűségét, aki az ő szentjeiben csodálatos. Ugye a bizánci liturgiában így is énekeljük, hogy ki szentjeidben csodálatos, vagy énekelünk néked. Jézus Krisztus ábrázolásai egészen különlegesek ebből a szempontból. Az ő esetében az emberség az istenségtől annyira elválaszthatatlan, hogy az ő arcát mindenki látni szerette volna, mert tudta azt, hogy az egyszerre Isten arc. Nem véletlen, hogy úgy énekeljük mi is a templomban, hogy a fényes Isten arcot bérsvájdalom födé. Tehát Jézus arca nem csak egy emberi arc, hanem egyben Isten arc. Ezért szerették volna az évszázadok során az emberek újra és újra látni Jézus arcát. Erre válaszol például a katolikus egyház katekizmusának a kompendiuma, amelyik a hivatalos kiadásban egy Krisztus ikont iktatott be a kötetbe, és előírták, hogy minden népnyelvi fordításban, vagy idegen nyelvi fordításban ezt a képet közölni kell. Voltak aztán, miért pont ilyen, hát tudom én, a mi országunkban az emberek másképp néznek ki, miért nem ábrázolja olyannak, természetesen ábrázolhatjuk nagy szeretettel szőkehajjal, vagy amilyennek gondoljuk, de valahogyan ténylegesen megjelent. Tehát Jézus Krisztusnak volt konkrét történelmi arca és megjelenése, és ezt az arcot gondolják sokan úgy, hogy ránk hagyta örökül, esetleg a torinói lepel szenvedéstől megkínzott arcán, esetleg a manopellói bisszussejem kendőnek a lenyomatán. Az biztos, hogy ezt keresték, és voltak olyan művészek, akik látták, legalábbis a Veronika kendő néven tisztelt kendőt, mert bizonyos ikonokon és festményeken azok a vonások jelennek meg. Tehát nagy volt a vágy arra, hogy Jézus arcát lássák. Ehhez hozzáteszem, hogy Isten arca az mindenképpen a boldogságnak a kifejezése. Tehát ragyogtasd ránk arcod, és mi szabadok leszünk, mondja a Zsoltár. Egyébként ez volt annak idején a párizsi városmissziónak is a központi gondolata, ahol ugye Lüsztizsé bíboros úr azt kérte, hogy az legyen a motto, hogy kimutatja meg nekünk a boldogságot, ugye? És az a válasz a Zsoltárban, hogy ragyogtassa ránk arcodat, és mi szabadok leszünk. Tehát Isten arca tesz bennünket boldoggá. Mondjuk úgy is, hogy a színelátás, a színről színre látás, hát nyilván másképpen van ez az üdvözültek esetében, mint ahogy mi látjuk egymást. Azonban kétségtelen, hogy ez a látás és ennek a vágya, ez kihatott a Szűz Mária ábrázolásokra is. Mert joggal gondolták úgy a hívő emberek, hogy hát Jézus az hasonlított az édesanyjára. Hát ha hasonlított rá, akkor az Isten arc megjelenése és Mária arcának a megjelenése között valami egész különös kapcsolat lehet. Azt hiszem, ez valami olyanféle gondolatmenet, mint a szeplőtelen fogantatásnak a tanítása, hogy Isten előkészítette Máriában azt az embert, aki aztán az örökítő anyagát is átadta az Isten embernek, aki egyszerre volt már az emberiségnek a teljes jogú tagja, és ugyanakkor isteni személy. Tehát Szűz Mária ábrázolásában a Krisztus ábrázolásnak a vágya is visszatükröződik a művészetben. Éppen ezért a Szűz Mária iránti sajátos tisztelet és a Mária ábrázolásoknak ilyenfajta, tehát nem önmagában nem a képnek, nem a tárgynak az odaadása, hanem az odaadó imádása különösen, hanem a Mária iránti sajátos tiszteletnek egyfajta kifejezése figyelhető meg. Nem véletlen az egyébként, hogy a búcsújáró helyeken nagyon gyakran éppen Szűz Mária képhöz kapcsolódnak a csodálatos gyógyulások és az ima meghallgatások. Tehát van olyan kegyhelyünk, amelyik eredetileg valamilyen szent kúthoz vagy forráshoz kapcsolódott. Még az is lehet, hogy az odajáróknak a szokásai kereszténység előtti időből valók. És aztán egyszerre föltűnik egy Mária kép, és ahhoz irányul attól kezdve a zarándoklat, és úgy tűnik, hogy ez válik aztán tartósan középpontjába az egész kegyhelynek. Ilyen például Mátra Verebély Szentkút. De ez nem egyedülálló egyébként a történetben. Úgyhogy azt hiszem, hogy a Szűz Mária képek az ikonoknak egy nagyon sajátos kategóriáját képviselik.
0: A Krisztus ábrázolások kapcsán bennem mindig felötlik az az idézet, hogy ő a fájdalmak férfia volt, aki külsejére nézve nem volt vonzó. És én ezt itt sose tudtam magamban helyre tenni, hogy ő, mint Isten ember, hogy nem volt vonzó, hiszen az Isten közelség, ez tényleg egy ilyen boldogság állapot.
1: Vonzó volt-e, vagy nem volt vonzó? Az Izaiás prófétánál található szöveget mindig a szenvedő Krisztusra alkalmazzák. Tehát azt, hogy ő fiatal korában szép ember volt-e, vagy nem, erre ez nem vonatkozik, hanem ez a megkínzott, a kereszten szenvedő Krisztusra vonatkozik, aki természetesen vérrel és fájdalommal takart arcát mutatja. Az biztos, hogy a tekintetének, vagy a vele való személyes találkozásnak egészen különös kisugárzása volt, hiszen tömegek tódultak hozzá, és megbontották a háztetőt, hogy a beteget odaengedjék a szobába, ahol tanított. Olyan jeleneteket is hallunk az Újszövetségben, hogy Jézus ránéz valakire. És ezeknek mindig különleges hatása van. Biztos, hogy a megjelenése is, vagy az arca, vagy a tekintete, az nagyon sajátos erejű volt. Bár ezt is lehet természettudományosan vizsgálni, mert azt hiszem, hogy nagyon sok olyan kontaktus van ember és ember között, ami nem írható le egyszerűen például a fizikai érintésnek a mechanizmusával. Valóban igaz az, amiről beszéltünk az imént, hogy itt paradoxonok jelentkeznek. Tehát a végtelen Isten és a véges ember. Az örökké való Isten és az időben élő ember. Tehát ezek olyan állítások, amelyek a hétköznapi élet síkján kizárják egymást. Vagy-vagy. És Jézus Krisztusról azt valljuk, hogy egyszerre, keveredés nélkül, de elválaszthatatlanul, valóságosan Isten és ember.
2: De azért az szerintem eléggé nyilvánvaló, hogyha ezt kizárjuk az életünkből, akkor egész másképpen élünk, mint ha nem zárjuk ki.
1: Jézus Krisztusnak a személye az megnyitja az emberségnek a horizontját. Különben azt mondjuk, hogy hát az általunk is ismert, tapasztalható anyagi világnak a részei vagyunk, élünk, ameddig élünk, az alatt igyekszünk arra, hogy kellemesen alakítsuk a környezetünket, de tulajdonképpen ennyi az egész. És Jézusnak a személye nem hagyja ennyiben a dolgot, hanem az ő titka az fölszakítja fölöttünk az eget. Megint egy régi világképnek a hasonlata ez, amikor buroknak képzelték persze az égboltozatot, ma nem tudom milyen tudományos kifejezésekkel lehetne élni, de az biztos, hogy a lét dimenzióinak a gazdagságát nyitja meg. Szóval egy másik perspektíva. És ez egyben azt is jelenti, hogy tehát akkor az életünkben másút van az értékeknek a viszonya egymáshoz, és ennek az a következménye, hogy mivel mindenki lehetőleg a valóságra tekintettel akar élni, tehát másképp kell élni, mintha ez nem így volna. Tehát feladatot ad. Ez az, ami a mai embernek nagyon is aktuális, és könnyen elképzelhető, vagy megragadható, mert nem arról van szó, hogy ha nem ennek megfelelően élünk, akkor Isten emberi szóval megharagszik, és megbüntet minket. Lehet így is mondani, de azt hiszem, hogy ma inkább érzékelhető az, hogy elszalasztunk egy hatalmas lehetőséget. És a mai ember nem szereti a lehetőséget

Dr. Erdő Péter, bíboros prímás, esztergom budapesti érsek atyával, Nárai Szabó Gábor és Prontvai Vera beszélgetett az apostoli hitvallásról.

A mai nap költője május 7-én Vajda János, aki 1827. május 7-én született, 4 évvel fiatalabb Petőfinél, akit igazán tisztelt és példaképének tartott. Ő a magányosság költője, a bánat költője, a csalódottság költője, a keresés költője a sokféle eszme között, de mindig megőrzött egy sajátos istenképet, és ezért is foglalkozunk vele, mert ugye a mai nap költője sorozatban a költőink istenes költészetével foglalkozunk alapvetően. Az ő istenképe, ez a keresés istenképe. Nem az embert segítő, nem az ember életére megoldást adó, nem a kérdésekre feleletet adó kép az övé, hanem az emberekkel nem törődő Isten képe az övé. De ez a mai világ pont ezért tud sokat tanulni Vajda Jánostól, mert ugyanúgy, mintha elidegenedtünk volna sok mindentől, az Isten képünktől is, mintha elvesztettük volna a személyes kapcsolatunkat vele. Ezért idézzük ma, május 7-én Vajda János ellentmondásos, csalódott, bánatos költészetét. Vajda János megnyugvás. Egy költő monológia. Teljesen önálló része egy nagyobb költeménynek. Hiszek az örök igazságban. Hiszem, hogy ő maga a nap. Körén örök forgandóságban, de ő nem változik. Marad. Egy gyűrű ez a végtelenség. Kerek a sors, a tér, idő. Csak fejeinkben a képzelt vég. Az egyetemben nincsen meg ő. Velünk-e múló földi létben ez a kerék forog, forog. Korongján mennyi a föl, éppen csak annyi az alá is ott. Az éjre nap, a napra éjjel, a térre megjön a tavasz. Ki elborít keserűséggel, ne félj, meg is vigasztalaz. Isten vezérli a világot, kinek mindenre gondja van. Ki rózsabimbót, szép lányt alkot, nem lehet rossz, igaztalan. Te porba vérezőn tiport szív, nyugodj meg hát te

és szívem. Ítéletnapja, mely előhív onnan, rád is virrad, hiszem. Hogy is kívánod, hogy neked már itt, most igazat adjanak? A századokba nyúljanak, bár létük forgása pillanat? Van itt igazsága világon, arány mérettel egyező. Vigyétek a jelent, nem bánom, enyém a végtelen jövő. Mint déli nap lángözönében fönlebegő kevés sasok, ti mostan úsztok a dicsfényben, dúsak, nagyok, hatalmasok. Arcképetek kirakatokban koszorúzottan tündököl, robogtok címeres hintókban, rám a sarat, port verve föl. Titeket bámul a kecsóvár nép, nevetek mindenütt ragyog. Mellettetek most én csak árnyék, vagy annál is kevesebb vagyok. Learadtok, habzsoltok mindent, nyomaitokban nő a gaz. A szegény, ki nem látja Istent, azt képzeli, ti vagytok az. Ez átkotok, ez büntetéstek. Minektek elmúlás, halál, a ponton, hol ti véget értek, kezdetre létem. Ott talál. És nem lesz a földön semmi többé, se nyomotok, se árnyatok. Mi egykor itten azt jelölné, hogy éltetek, hogy voltatok, de még ez a világ világ lesz, megújul benne a tavasz. Emberkebelben egy szív éresz és dobban arra, mi igaz. Erdő a visszhangos hegyekben, mezőkön liliomterem, lesz illat a virágkehelyben, és a szívekben szerelem. Múlt századok, hol nemzedékek szerelme, mint egy távirat. Régmúlt jövő dalomban élnek, s egymással csókot váltanak. Ti fényes szappanbuborékok, most hát ti csak ragyogjatok, kit föld porába letiportok, én csak parányi mag vagyok. De napja feljön, kifakad, hajt, és szerte árad el dalom. Virágától benépesül majd tenger, mezőség, völgy, halom. Ó, sok, nagyon sok, mondhatatlan, mit én a földön szenvedék, s nincs vigaszom, csak e tudatban, de legyen ez nekem elég. Pásztor tüzednek, hő, barátság, szép rózsafádnak szerelem, csak töviseit, csak szilánkját. Bimbóit én nem ismerem. Bár leghívebbjét, emlőjétől gorombán elrugott hazám, se baj, azért ne panaszold fel a szívem, csak vold meg igazán. Van-e a földnek annyi kincse, mely elbillentse mérleged? Cím, hatalom, vagyon, miért? Te cserébe adnád-e hited? Vajda János.

Ady Endre, néhai Vajda János. Sokáig várta szegény a halált, pedig magyarul, s nagyon szépen hívta. Svén haláláig hiányzott neki Dárius kincse, az a 100 forintja. Talán a mája se volt épp szelíd, olykor biz nyugös volt ez a vén gyermek. De hisz Istennek, s ami keserűbb, magyarnak, bárdnak, poétának termett. Durcásan, büszkén csörtetett tovább, rakott, hívó, bő, nagy asztalok táján, dalolt, virrasztott, pusztult csöndesen, s gőggel rugott ki végső éjszakáján. Bakonyi fajta, karakán magyar, pazar volt, jó volt rossz fajtája mellett. Magyar mértéknél ő többet adott, s ő azt se kapta meg, ami nagyon kellett. Akkor is úgy volt. Frász törhette ki a dal és szépség nyugtalan magyarját, mert úgy van igaz magyarság szerint, ahogy cudarok és urak akarják. Mert úgy van most is. Kis szamár gazok folytják el, fogják az Isten növényét. Magyar és vátesz, ez éppen elég, hogy honikéssel szent szívén döfjék. Mert úgy van, úgy lesz, nem kell ám ide valaki ember, igazán, nagy, gazdag. Hagyjuk szabadon, simán a teret, úrnak, nemesnek, hitványnak, pimasznak. Ó, vén porember, boldog néhai, fáradt irigyen, búsan megidézünk, s megejt bennünket a magyar remény, ha szikkadt, porlatt koponyádra nézünk. Ady Endre, néhai Vajda János.

0: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év minden napjára. Elmondja Szabó Tamás.
1: Május 7-e. Szűzi anyaság és önmegtartóztatás. Bizonyos összkép csak fokozatosan alakult ki az egyház tudatában, a Krisztust vallók egymást követő nemzedékeiben, amikor a Jézus születését elbeszélő evangéliumok hatására is megszilárdult a hit, és bizonyossággá vált a szűz isteni anyasága, vagyis a tény, hogy a Szentlélektől fogant. Még ha közvetett módon is, bár lényeges és alapvető módon, ez a bizonyosság segítette a megértést. Másrészt segítette a házasság szentségének is a megértését, illetve annak az értetlenségnek a magyarázatát, mellyel a tanítványok Krisztus égi királyságának kilátását fogadták. Tehát amikor első alkalommal beszélt nekik róla, mint Máté evangélista tanúsítja a 19. fejezet 10-12. verse alatt, fogantatásának és születésének nagy misztériuma ismeretlen volt számukra, rejtve volt előttük, ahogyan rejtve volt a názáreti Jézus minden hallgatója és kérdezője előtt is. Amikor Krisztus arról szólt, hogy van, aki a mennyek országáért önként mond le a házasságról, ezt a tanítványok csak a személyes példa alapján érthették meg. Az ilyen önmegtartóztatás úgy vésődött be emlékezetükbe, mint a Krisztushoz való hasonlóság sajátos jegye, hiszen ő nőtlen maradt a mennyek országáért. Az ószövetségi hagyományban a házasság és a szaporodás lehetővé tevő termékenység testi értelemben is vallásilag kitüntetett állapot volt. Az ettől a hagyománytól való eltérést mindenekelőtt magának Krisztusnak a példája segítette elő.
0: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai hangzottak el Szabó Tamástól.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: Két óra.
2: Mária Rádió Monor, FM 106,3.
3: A hit kapuja.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Szeretettel köszöntöm dr. Székely János püspökatyát, valamint a kedves hallgatókat a készülékek előtt, Kerényi Kata vagyok. E-mail címünk, amelyre várjuk észrevételeiket és kérdéseiket, a következő: hitkapuja@gmail.com. A mai adásban kezdjük el az Új Szövetségben található apostolok cselekedetei történeti könyv megismerését.